0: szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Mint mindig, most is rengeteg koncertetek van, ahogy néztem a zenekarnak a naptárát. Egy-két koncertet, fesztivált esetleg megemlítenél ezek közül, hogy mire készültök mostanában?
0: Pár nap múlva Művészetek völgyébe játszunk, aztán Ördögkatlan, aztán augusztus elején megyünk egy erdélyi turnéra, aztán a Margit szigeten lesz egy nagy koncertünk, és aki a zsinagógába vesz jegyet, azt nem csak minket, hanem a Budapest Klezmer bandet is látja, hogy ez egy közös koncertünk lesz.
1: Természetesen nem nagyon kell bemutatni, gondolom, a közönségnek a Budapest bárt, hiszen itt a rádióban is rendszeresen lehet titeket hallani. És hát azért, ha jól tudom, 18 éve már megy ez a zenekar.
0: Így van, 2007-ben alakult.
1: 2007-ben.
0: És elvileg nem zenekarként alakult a Budapest bár, hanem egy albumot szerettem volna készíteni, ahol a kávéházi cigányzenét egy kicsit megújítani, újra hangszerelni, és olyan előadókkal, olyan énekesekkel előadni, akik még kvázi cigányzenekar élén nem álltak, és erre a barátaimat, nagyon sokat már ismertem az énekesek közül, az alternatív és a pop és a rock világából kerültek a zenekarba, de kimondottan egy albumra hívtam meg őket, csak valahogy életbe maradt a zenekar.
1: 18 év, hát azért igen. Az nem kevés idő egy zenekar életében. Nem sok ilyen zenekar van, azt el kell, hogy mondjuk, főleg így a
0: könnyűzenében. Hát, ami nagyon az elején megfogott az, hogy mennyire, ahogy az embereknek elkezdtem szólni, például Lovasi Andrásnak, vagy Kis Tibornak, akkor, hogy mennyi közük volt ehhez a műfajhoz. És amikor a Lovasi Andrist hívtam a zenekarba, ugye a Kis Pál és a Borznak a frontemberen, és a Kis Csillagnak, akkor azt mondta, ahogy beszélgetés kapcsán kiderült, hogy amikor katona volt, akkor a katona zenekarba játszott, egy kis zenekarral, szórakoztatták a közönséget, a helyi erőket, és ezeket a számokat szinte ő mind játszotta, énekelt, úgy ismerte. Kis Tibinek meg a nagyapja aranykoszorús nótaszerző, úgyhogy így összeértek a szálak, vagy ha Németh Jucit említeném, ő énekli a Kis Tibivel a Szívemben bomba című számot, akkor ő meg azt mondta, hogy az édesanyukája az ölébe ültette 5-6 éves kora körül, és ezt a dalt énekelte. Úgyhogy ez így van meg neki, ez a Szívemben bomba. Úgyhogy minden énekesnek volt valami kapcsolódási pontja a régi 20-as, 30-as évek pesti muzsikájához, dalaihoz.
1: Azt mindenféleképpen említsük meg, hogy amikor megalapítottad ezt a zenekart, akkor ott volt melletted már a feleséged is.
0: Igen, igazából mi ketten álmodtuk meg ezt a zenekart, a feleségem Gáncs Andra, aki mai napig is, és mindig is a zenekar menedzsere és producere volt, és most is az. Igen, hogy közösen álmodtuk ezt meg, és igazából az is benne volt ebbe a történetbe, hogy én nagyon sok zenekarba játszottam a Budapest bár megalakulás előtt, a feleségem nagyon sok helyen dolgozott, tanított a külföldön is, és nagyon keveset voltunk együtt. Volt olyan, amikor a Ferihegyi reptéren találkoztunk, és ő akkor épp valahova ment, és én valahonnan jöttem, úgyhogy hetekig nem láttuk egymást, és ezt még tudtuk növelni. Volt olyan, hogy én Franciaországban voltam, ő pedig Angliában, és akkor gyors vonattal mentem át hozzá, és akkor úgy találkoztunk, mert volt egy-két szabad nap, hogy nagyon kevés időt volt lehetőségünk együtt tölteni, és ezért akkor azt mondtuk, hogy csináljunk valami közös dolgot, de nem akartunk milyen nagyot, valami olyat akartunk, ahol egy kocsiba elfér a produkció. Hát sajnos ez a Budapest bár nem az lett, hisz most per pillanat 18 tagú a zenekar.
1: Nagyon sokan megmaradtatok még a kezdeti időszakból. Azóta persze pár ember változott, de alapvetően azért megmaradt kezdeti mag tulajdonképpen.
0: Igen, hát ugye ez a 18 év azért rengeteg idő. Egy-két, hát inkább énekesek jöttek, mint hogy elmentek volna, hisz annak idején 10 énekessel kezdtük el a produkciót, és most, és közben jött ugye Behumi Dóri, Ferenci Gyuri, Mező Misi, Tóth Vera, ők a Ferenci Gyurinak a lánya is, Ferenci Bora, ők az új énekesek, és akkor a régi tagok pedig, akik 2007-től velünk vannak, az Lovasi András, Kis Tibor, Frank, Szűcs Krisztián, Kollár Klemenc László, nem tudom, hagytam-e ki valakit, nagyon sokan vagyunk, és a lányok ugye Németh Juci, Rutkai Bori, ők régi, a 2007-ben alakult formáció.
1: És hát az zenésztek is.
0: Igen, így van, így van. Most per pillanat a cimbalomnál volt váltás, per pillanat Ürmös Sándor már 3-4 éve a cimbalmos a zenekarnak, a dobosunk pedig a Covid alatt egy kicsit elfáradt, és azt mondta, hogy hát ő nagyon megörült ennek a Covidnak, és nagyon örült, hogy nem kellett utazni, úgyhogy gyorsan nyugdíjaztatta magát, de hát nagy örömünkre a fia vette át a stafétabotot, úgyhogy itt már generációk is előbukkantak. Ugye hát ennyi idő, ilyen idős zenekarnál már ez nem olyan véletlen, és nem olyan fura, és a Kisvári Bence a dobosunk most, úgyhogy Kisvári Ferit a fia váltotta. A zongoristánk Ökrös Károly, aki nem csak zongorán, hanem harmonikán is játszik, és a bőgős pedig Farkas Ricsi.
1: Mi volt a legnehezebb a kezdeti időszakban? Mi volt az első nagy áttörés? Te ezt hogy éled meg?
0: Nagyon szerencsésnek mondhatom magam abból a szempontból, és a zenekart is, hisz amikor az első koncertünket adtuk, akkor az a Katona József Színházba történt, 2007. december 19-én, és egy dupla előadás keretében történt, hisz olyan nagy volt az érdeklődés, pedig akkor még nem tudhatták nagyon az emberek, hogy mi is igazából a Budapest Bár, de nagyon impozáns volt szerintem nekik a névsor, akiket láthattak, ugye 10 kiváló énekes, és ezek az énekesek egyébként mindegyik frontember, mindegyik saját zenekarral rendelkezik, és itt valamit egészen mást fognak előadni, méghozzá régi magyar 20-as, 30-as évekbeli slágereket. És rögtön két teltház nagyon nagy siker volt, de én azt gondolom, hogy amikor kicsit elhagytuk ezt a 20-as, 30-as évek világát, és akár az alternatív irányba elkezdtünk. Például lettek olyan feldolgozásaink, amit ugye nagyon kevesen ismerhetnek, ilyen a Trabant zenekar, vagy hasonló ilyen alternatív zenekarok muzsikája, és nagyon nagy áttörés volt, ez volt a harmadik lemezünk, a Hoppá, és olyan különleges hangzást, világot találtunk meg így pár év alatt, amit most már, hogyha az ember meghallja, akkor rögtön tudja, hogy hát ez a Budapest Bár. Tehát nekünk is idő volt, míg ezt a hangzást kialakítottuk, és én azt gondolom, hogy ez az egyik, amire nagyon büszke vagyok, hogy egy olyan zenekar vagyunk, aki meglévő számokat játszik, nem saját számokat, és mégis egyedivé tudott válni az a hangszerelés, az a hangzásvilág, amit mi képviselünk. Természetesen azóta Budapestben már saját számok is születtek, ilyen például a 20.000 éjszakás kaland, amit Szűcs Krisztián itt és a zenekar közösen hangszerelte, úgyhogy nagy örömmel elmondhatom, hogy születnek is ebben a stílusban most már dalok.
1: Hogyan tudnád összefoglalni a zenekar koncepcióját röviden? Mert tulajdonképpen a hangzást azt itt sikeresen kialakítottátok akkor az idők folyamán, de maga az, hogy ennyi énekes, szóló énekes van egy zenekar előtt, ez nem egészen tipikus.
0: Igen, egyáltalán nem. Az volt számomra nagyon fontos, amikor az albumot készítettük, hogy igazából minden dalt egy-egy új hang énekeljen, és ezért volt ez az ötlet, hogy 10 énekest hívjak el az albumra. Aztán amikor elhívtam az énekeseket, és még a stúdió munkálatok, de már a vége felé úgynevezett master anyagnál tartottunk, akkor az énekesek elkezdték kérdezgetni, hogy és akkor lesz-e esetleg lemezbemutató? És én egyébként nem gondolkodtam ebbe, hazamentem. Hát ugye, ha jó így hazamenni, amikor otthon egy igazi menedzser várja, és ő várt ott, és akkor azt mondtam, hogy szeretnék, igen, no, jó, akkor ezen gondolkodjunk el. És utána rögtön pár nap múlva mondta, hogy akkor a Katona József Színházban lesz a lemezbemutató. Na és amikor a lemezbemutató megtörtént, még mindig azt gondoltuk, hogy ez a lemezbemutatóval kész, ez egy projekt, ez lezárult, és akkor jöttek a szervezők, hogy ide hívnak minket, oda szeretnének meghívni, leültünk az énekesekkel, és mindenki azt mondta, hogy ő örömmel jön, ebben nagyon sok van, és ő szeretne ennek a részese lenni továbbra is. És még mindig azt gondoltam akkor, hogy elkészül ez az album, és majd ha a következőt csinálom, akkor azt más énekesekkel fogom tenni, de erre jött az, amikor már elkezdtünk közösen turnézni, az énekesek mondták, ó, van még egy nagyon jó dal a következő albumra, én ezt majd szeretném. És akkor megint hazamentem, és azt mondtam a feleségem, Andikám, hát figyelj, ezeket az énekeseket az nem rakhatjuk ki, mert már mondta, Kis Tibi most tegnap mondta nekem, koncert után, hogy melyik dalt szeretné a második, a következő albumon énekelni. Úgyhogy ennek, ez csodálatos, hogy nem egy erőltetve jött össze, ez egy laza szövetségnek indult, egy album erejéig, amiből olyan szövetség, zenei szövetség alakult ki, ami mai napig összetartja a zenekart, és ez a fajta egymás és a zene iránt való szeretet tartja össze ezt a zenekart.
1: Beszéljünk egy picit a sikerekről. Rengeteg albumot adtatok ki, rengeteg országba jártatok már.
0: Igen, hát több mint 10 albumunk jelent meg, amit van egy-két különleges helyszín, amit nagyon a szívembe zártam, ez ilyen Brazília, amikor kint turnéztünk, 2 hétig turnéztünk kint, ez utána rögtön mentünk New Yorkba, az Alabaskolba játszottunk, majd természetesen egy helyi jazzklubban New Yorkba, de Törökországba, Franciaországba, Angliába is játszottunk. Nagyon sok helyen megfordult már a zenekar, de egyébként én azt gondolom, hogy a legjobban itthon működik, hisz magyar dalokról van szó, és ennek a már 100 év zenéjét, amit a Budapest Bár felölel és előad, úgyhogy ez itthon legjobb játszani, de nagyon izgalmas kikacsingatni, és tényleg Brazília is ilyen csodálatos volt, hogy emlékszem, volt egy koncertterem, ahol egy ilyen 300-400 kisebb koncertterem volt, és két napot játszottunk, két egymás követő estét, egyik este teltház volt, a következő este egy vetítőn még ki kellett vetíteni, ezt megoldották gyorsan a szervezők, mert még több száz ember kinn állt, és úgy néztek minket, úgyhogy természetesen azért az a fajta rutin már megvolt bennem, hogyha valahova megyünk, akkor a helyi dalokat is feldolgozzuk, sőt, ötvözzük a mi muzsikánkkal, úgyhogy voltak, ugye, ha brazil zenére gondolunk, akkor mindenki a bossanovát és a szambát az, amit jobban ismer. De egyébként az ő kultúrájukba, és az a fajta, amivel nagyon meg tudják mutatni a virtuózitásokat, az pedig a soho, amit az egy olyan műfaj, nagyon tudnám hasonlítani a cigány zenéhez. Megvannak a csodálatos dallamok, nagyon gazdag, megharmonizált dalok, és közben mindig van rá variáció. Úgyhogy olyan, mintha azt mondjuk, hogy nálunk egy csárdás, nagyon jó harmóniákkal, és közben még a szólista variációzik. Na most a soho az ugyanilyen, amit a brazilok játszanak, és én megismerkedtem ottani zenészekkel, mielőtt kint játszottam a Budapest Bárra, én előzőleg 2 évig, előző 2 évben 2-3 hónapot kint tanítottam. Volt szerencsém egy angol ösztöndíj keretében, és egy vegyes kórust tanítottam, fiúkat, lányokat, ilyen 8 és 16 év közöttieket, és ugye a Kodály módszer szerint tanítottam nekik akár a magyar dalokat, vagy akár cigány dalokat is énekelni. A feleségem tanította ő nekik a cigányul a szöveget, és ugye egyébként úgy, hogy a feleségem nem is cigány származású, de gyorsan megnézte a albumokról a fonetikusan leírattak, vagy hazatelefonáltunk, segítettek, és ő tanította nekik, én meg a dallamot, és tanítottam hegedűt és zongorát is. Úgyhogy ott megismerkedtem olyan muzsikával, amikor már visszamentem a Budapest Bárra játszani, akkor már tudtam, hogy milyen dalokat szeretnék feldolgozni. Ott van egy nagyon híres régi zeneszerzőjük, hát olyan, mint nálunk nem csak előadó, de zeneszerzés, Járóka Sándor, náluk úgy hívták, hogy Pisinginje. És olyan csodálatos dallamok vannak, amiket azóta is, ha van lehetőségem, akkor játszom. Meseszépek, és ezt megpróbáltuk a közönségnek ötvözni a mi muzsikánkkal, és úgy adtam, akár egy pacsirtába is belehetett, a virtuózabb dalokat, a brazil dallamokat beletett csempézést. Imádták.
1: Mi a sikeretek titka?
0: Nagyon összetett, ezt már nagyon sokszor kérdezték.
1: Gondolom.
0: Egyik részről az, hogy olyan ikonikus énekesek vannak a zenekarban, akikre nagyon sok ember kíváncsi. Olyan dalokat játszunk, ami fülbe mászó, és átmentjük a következő generációk számára, hogy nagyon jól lehet rá szórakozni. Egy olyan fajta hangszerelésben, amit ezelőtt még nem hallhattak így, úgyhogy nagyon sok minden és ez nagyon sok mindenből áll, és ezért is azt tapasztalom koncerteken, hogy a közönség a korosztályt nézve hát egészen a piciktől a pár évesekig ugye hozzák a szülők, hogy generációkat tartunk össze. Jönnek szülők, nagyszülők, unokák, családi programnak is kitűnő, hisz nem csak az, hogy elviszem a 8-10 éves kisgyereket olyan koncert, ami neki jó, és unatkozik a szülő, hanem eljönnek és minőségi, kellemes, jó muzsikát kapnak, és az egész család tudja élvezni. Vagy akár nagy barát társaságok, amiket tapasztalok, akkor 8-10-15 jegyeket is vesznek, hiszen nagy csapatban jönnek és szórakoznak.
1: Pont ez lett volna a kérdésem, hogy tulajdonképpen kikből áll a közönségetek? És akkor így nagyjából már válaszoltál.
0: Igen,
1: is
0: hát a fő, az fő az a 30 és 50 között van, én azt mondanám, és akkor fölötte is jóval, például játszunk szabadtéri helyszíneken nyáron, és nem ritka, hogy akár első sorban 70-80 évesek ott állnak.
1: Jó,
0: amit nehéz elhinni, hisz egy nyári este azért 2 órát, 2,5 órát ott állni egy koncerten, azért nem olyan egyszerű. Nekem fárasztó lenne, megmondom őszintén, és irigykedem ilyenkor, hogy végigek, milyen extra, és szórakoznak, és táncolnak, de ugyanígy látok tizenéveseket, akár kisebbeket, rengeteg felvételt kaptam még az első időkből, amikor 8-10 éves kisfiúk stuxnak öltözve, kemény kalappal és sétapálcával éneklik ezt a dalt, hisz nagy kedvenc, vagy akkor kislányok éneklik, reggelizve az asztalon, hogy tisztes őszes halánték. Úgyhogy ilyen csodálatos dolgok, vagy akár a Rumba című számukat, úgyhogy, vagy a Szilvafácskát, úgyhogy nagyon sok ilyet kapunk, és ez nagyon örülök, hisz és ezek a gyerekeknek benne lesz a kultúrában, hogy itt a magyar zene és a magyar dalok, nem csak a külföldi zenét hallgatnak. És én, amikor annak idején jött az ötlet, akkor pont így alakult ki, volt egy törzshelyem, ahova szerettem járni, egy kávéház, és mindig külföldi zenét hallottam, és nagyon örültem annak, amikor ritka pillanatnak, amikor valami magyar zene megszólalt, és innen jött az ötlet, hogy készíteni kell egy albumot, rengeteg kávéház nyílik, ugye a 2000-es években, és ez megváltozott, mert fiatalok is járnak laptoppal, megváltozott a kávéházi kultúra, de viszont újra élet, úgyhogy azt mondtam, hogy szeretnék egy albumot, ahol ezt a fajta muzsikát hallhatja a közönség.
1: A Covid milyen hatással volt rátok? Éreztél valami változást azóta?
0: Természetesen, és ezzel nem csak én vagyok itt. Hát nehéz időszak volt, hullámvasút volt, azt kell, hogy mondjam, mert az elején nagyon örültem, hogy egy kicsit lehet pihenni, és nem kell az állandó koncertezés, albumkészítés, próba, egy folyamatot egy kicsit meg lehetett szakítani. De amikor eltelt több hónap, és még mindig nem láttam, hogy ebből hova lesz kiút, és ugye ez nem csak velünk történt meg, hanem nem volt olyan földrész, ahova elmentél volna, és ez másképp lett volna, úgyhogy nagyon fura volt, hogy az egész világ konkrétan be van zárva, félelmetes is volt, és akkor ugye én megpróbáltam lefoglalni magam, akkor jött több hang, még egy-két hangszernek a tanulása, amit addig nem tehettem meg, viszont azt érzeztem Covid után, hogy nem jutottunk el arra a szintre, akár a koncertek számát nézem, kicsit megváltozott a világ, kicsit nehezebben akart beindulni, és közel vagyunk hozzá, de azért még nem vagyunk ott, mint Covid előtt.
1: Megváltozott az igény is esetleg?
0: Azt látom, az emberek járnak koncertre, szeretnek koncertre járni, csak én azt, amit látok, hogy az emberek pénztárcája azért véges. Ja. És ugye a koncertjegyek, ha a Covid előtti időszakot nézem is utána, hát mondhatom azt, hogy több mint a duplájára ugrott. Most már színházba se 3-4 ezer forintért megyünk, hanem 8-10 ezer forint, és arra emlékszem, előtte így volt, igen. És a Budapest bárra is régen 3-4-5-6 ezer forint volt a jegy, most már 10-12-15, és nem ritka, hogy 20 ezer is, uh-huh. Úgyhogy uh-huh. Azért ez is leredukálja uh-huh. Azt, hogy mennyien járnak, de most volt épp a születésnapi koncertünk, és 5-6 ezer ember volt a parkban, úgyhogy nem szeretnék panaszkodni, de azért ez érezhető, ha nem is legfőképp a Budapest bárnál, de sok kollégám, sok más zenekarnál azért ezt tapasztalom. Uh-huh. Erről beszélgetünk sokat.
1: Térjünk vissza most egy picit a gyökerekhez, hogy honnan sikerült eljutni ehhez az óriási sikerhez. Zenés családból származott.
0: Igen,
1: te
0: igen,
1: is.
0: Így van, így van. Hát 5 éves koromban édesapám adta a kezembe a hangszert, aki egyébként...
1: Hát ő kezdette veled foglalkozni.
0: Így van, igen, így van. És aki ő Brácsán játszik, Farkas István, egyébként a 100 tagú cigányzenekarnak volt nagyon sokáig az egyik szólamvezetője, és na 5 éves koromban kezembe adta a hangszert, és azt hiszem 7 éves voltam, hogy zeneiskolába elkezdtem a tanulmányokat, és azt nagyon jól tudom, hogy arra jól emlékszem, hogy én a klasszikus zenével kezdtem, és valahogy az nagyon megtetszett nekem, de aztán megláttam egy nagy zenekart a tévébe, hogy nagyon sokan játszanak, és én azt mondtam édesapámnak, hogy na én ebbe a zenekarba szeretnék játszani. Hát ez volt a 100 tagú cigány zenekar, amikor megalakult, azt hiszem, hogy ilyen 10 éves körül lehettem, és 14 évesen kerültem be a zenekarba, és először ott játszottam olyan zenét, ami nem a klasszikus zenéhez kötődik. És az nagyon megtetszett nekem, hogy több mint 10, azt hiszem 12 évet töltöttem a zenekarba, és egyébként édesapáddal is ott ismerkedtem meg, és a zenekar koncertmestere volt. Úgyhogy az nagyon szép emlékek, meg nagyon jó időszak volt az, meg kisgyerekként megélni, hogy ennyi ember közt lenni, és akkor azt hiszem, hogy a legjobb muzsikusokkal találkozhattam. Boros Lajos, Berki László, Járóka Sándor, Lendvai Csócsi József, édesapád, tényleg olyan muzsikusok voltak ott, hogy nem csak a zenét, de a maga viselkedést, és az a hétköznapi életet, hogy hogyan élik, azt is lehetett tőlük tanulni.
1: Hol tanultad a cigányzenét? Gondolom nem a zenéskolában.
0: Nagyon érdekes, mert igazából cigányzenét nem tanultam soha, és az nem is, valahogy nem is annyira vonzott. Úgyhogy én vendéglátó helységekben soha nem játszottam, de viszont ez a régi kávéházi cigányzene, ami nem a Nóta és a Csárdás, mert 20-as, 30-as éveket nézzük, akkor a kuplék, a sanzonok, a jazzes hatású dalok, az amerikai, német, francia, akár van egy kis keleti beütés is, amit észrevehetünk ezeken a dalokon keresztül. Sokkal inkább ez érdekelt engem, de az a fajta szórakoztatás, amit a cigányzene tud egyedülállóan adni, az nagyon tetszett. Csak én szerettem volna, hogyha ezeket a dalokat nem kávé, nem vacsora mellett hangzanak el. Én nekem fontos volt, hogy ezt a színpadra vigyem, és fő műsoridőben ezek a dalok hangozzanak el, akár például, ahogy a MIPÁ-ba is a Bartók Béla hangverseny teremben játszunk. Én nagyon büszke vagyok, hogy ezeket a dalokat kihoztuk, és egy másik polcra helyeztük el.
1: De abból a szempontból azért egy picit más, mint a 100 tagú cigány zenekarnak a repertoárja, hogy azért egyedi hangzás
0: természetesen, világos, hát inkább a 100 tagú cigány zene, a könnyű klasszikusok, igen. És a virtuós cigány darabok irányába lehet őket megtalálni. Mi nekünk ez teljesen más volt, ez nagyon sok idő eltelt, és ez a szeretet nekem egyébként onnan jött, hogy én nagyon szerettem mindig a régi magyar filmeket, Kabos, mm-hmm. Latabár, és ezekbe ezek a dalok felcsendülnek, akár a meseautó, vagy rengeteg dal, és én ez a fajta világ, ez a fajta millió, ez nekem nagyon tetszett, ez a régi, ez az elegáns, ez a patinás, ez a fajta világ, ez nagyon közel áll hozzám.
1: A 100 tagú cigányzenekarnak azért rendszerint legendás sikerei vannak, mondjuk így, hiszen amikor a koncert után feláll a közönség, és óriási ovációban törnek ki, és szinte szétszedik a koncerttermet, ami azért nem ritka.
0: Nem volt ritka, ez így van.
1: Igaz?
0: Ez így van.
1: Az hát, hihetetlen élmény hát lehet, még velük, az előadóknak is.
0: Igen, ez így van, és velük jártam be először a világot. Hát itthon sokkal kevesebbet koncerteztünk annak idején, mint külföldön. Igen. Abba az időben egy francia menedzserünk volt, Xavier Dubuc, aki a világon mindenhol elvitt minket. Európában szinte minden országban játszottunk, de Amerikában, Dél-Amerikában, velük jártam először Guatemalába, Közép-Amerikába, Japánba is a száztagúval jutottam el, és egy olyan fajta érzés, egy olyan fajta hát ennyi emberrel utazni, és koncertezni, és ezt a sikert megélni, 14-15 évesen, ez elképesztő. Majd azt hiszem 18 lehettem, amikor a zenekar egyik vezető prímása lehettem. Hát és onnan meg még izgalmasabb volt az élet. Úgyhogy tényleg csodálatos, hogy és mai napig működik ez a zenekar, és ma azt hiszem, hogy 35-40 éves, nem is tudom hány éves a zenekar, elképesztő. És amikor a zenekarban játszottam, emlékszem, hogy 186 tagú volt a 100 tagú cigány zenekar. Egészen elképesztő.
1: Így van. Valahol egy óriási show műsor egyébként, amit ők csinálnak. Így tehát van. Amikor a végén a pacsírt, a felcsendül.
0: Meg ennyi ember, hogy együtt muzsikál, ez már olyan fajta kuriózum, és ugye ez behatárolta, hogy csak nagy koncertermekbe tudunk játszani, és ez tényleg így is volt, hogy a legnagyobb koncertermekbe játszottuk. Hát évekig a téli koncertjeink az végig a francia Rivérán zajlott, meg az a téli francia turné, ahol 6-7 alatt 25-30-35 koncertet adtunk, elképesztő. Hát Franciaországban talán minden második városban biztos, hogy játszottunk, igen. Még ilyen kisebbekbe is, úgyhogy, és azt hiszem 7-8 éven keresztül jártuk a Franciaországot, úgyhogy szinte mindenhol jártam Franciaországba.
1: És a számtalan CD felvétel.
0: Rengeteg, és van. Akkor élő felvételek is, az egyik a Lyoni, amire nagyon auditoriumban, amikor játszottunk, az ott készült az egyik dupla albumunk, de számos albumot készítettünk, nem csak itt, hanem külföldön is élő koncertek keretében.
1: Tehát, hogyha az ember fiatalon ilyen élményekhez jut, akkor az valahol determinálja is. Nem minden esetben, de azért nem nagyon meglepő, hogy akkor ezek után te is egy olyan formációval állsz elő, mondjuk felnőtt korodban, mondjuk így, ami tulajdonképpen a Budapest
0: bárhoz
1: vezetett.
0: Igen, én azt gondolom kellett ahhoz, hogy én a 100 tagú cigány zenekarba játszak, és utána még én nagyon sok zenekarba játszottam. Több, volt egy olyan nyár, amikor egészen pontosan 11 zenekarba játszottam. Úgyhogy minden, minimum volt, hogy minden nap egy koncertem van, de nagyon sokszor kettő is volt. Úgyhogy az egy olyan nyári időszak volt, amikor onnan azt mondtam, hogy jó, ezt befejeztük, és akkor elmentem, felvételiztem a zeneművészeti főiskolára, és ott Dénes László keze alatt fejlődhettem, és igazából azt a fajta minőségi muzsikálás, azt a fajta klasszikus zenét, azt tőle tanulhattam, és nála is diplomáztam.
1: Fontos volt számodra, hogy diplomát szerez?
0: Mindenféleképpen, hisz az volt az érzésem a 100 tagú cigányzenekarban már vége felé, hogy valahogy innen nem lehet tovább. Itt az ember itt van, ez a repertoár, néha változik egy-két szám, de olyan merőben más dolog nem történik. Viszont én mindig nagyon nyitott füllel jártam, és nagyon sok zenei stílus engem még érdekelt. Hát így is azért is kezdtem el mondjuk gitározni, mert a dél-amerikai brazil zene az imádtam, és az gitáron szólal meg, vagy nagyon szerettem a balkáni zenét, ott pedig a harmonika az nagyon dominál, vagy imádtam a zongorát, és akkor ezeket a hangszereket pont azért kezdtem el tanulni, mert is stílusilag nagyon szerettem ha én azokat jól ismerem, és nem csak ismerem, de el is sajátíthatom. És a 100 tagú cigány zenekar után akkor jöttek olyan zenekarok, amivel más műfajokat tudtam játszani. Ilyen volt a Besodrom, a Romanodrom, akár a Kályág, autentikus cigány zene, Szilvási Gypsy Folk Band, ilyen volt a Pannonia Klezmerband, a Budapest Klezmerband, ahol klezmerzenét játszottam, vagy kicsit ilyen rokkosabb volt a kis tehéntárzenek, hogy nagyon sok műfaj volt, amit még érdekelt, és szerettem volna ezekben magam kipróbálni.
1: És hogy vált az ember mondjuk egy 100 tagos repertoár után egy besodrom vagy egy androdrom típusú zenekarhoz?
0: Teljesen más. Nagyon nehéz volt, és igazából a 100 tagú cigány, fellépéseim közben ugye az, emlékszem, volt egy olyan, ugye párhuzamosan ment több zenekar, és befejeztük a koncertet, ugye ott már vége volt este 10-kor, játszottunk a Vigadóba, és utána éjfélkor kezdtem a Ráckertbe, és az egy teljesen másik, ott pedig a Besodrommal, ahol balkán cigány zenét játszottunk, ott hegedűn is, harmonikán is, úgyhogy nálam nem volt ez a fajta kötöttség. Én ha szerettem valami stílust, akkor, és azt elsajátíthattam, akkor azt én örömmel játszottam, úgyhogy nem volt nehéz nekem ilyen szempontból se a stílus, se a hangszerek közti váltás.
1: De ezek mind olyan zenekarok, amik mondhatni azért legendás zenekarok a saját műfajukon belül, és óriási tábort mozgattak meg. Tehát nyilván ezek is mind hatással voltak akkor rád.
0: Természetesen. És amikor az a ominózus nyár, amikor 11 zenekarban játszottam, és minden nap egyet, legalább, de valahogy kettőt, akkor azt mondtam, hogy én ezt nem szeretném folytatni, nem szeretnék kiégni ebbe, és akkor mentem el a zeneművészetire. És amikor lediplomáztam, utána pedig már nem szerettem volna egy zenekarba se visszamenni, ennek két oka is volt. Szerettem volna valami sajátot csinálni, a másik meg, hogy szerettem volna a feleségemmel olyan közös dolgot, amivel egy kicsit több időt tölthetünk együtt, nem csak magánéletben, hanem a munkánkba is. És akkor így jött 2007-ben a Budapest Bár.
1: Farkas Róbert, a Budapest Bár vezetője és megálmodója volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a zenekar történetéről, a saját gyökereiről és művészi kiteljesedéséről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 10 óra 5 perctől. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrácigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrácigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelök. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 24-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Róbert, a Budapest Bár vezetője és megálmodója ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a zenekar mindennapi életéről, a saját művészi kifejezésmódjáról és gondolatairól. Tartsanak velünk ma este is!
4: A főiskolán viszont csak klasszikus zenét játszottál. Tehát az megint annyira más műfaj, és pont ez az izgalmas egyébként benned.
5: De hogy oda is becsempésztünk, mert az Ökrös Karcsi volt a kamerapartnerem, és ugye nem csak azokat a darabokat játszottuk, a könnyű zene is, a kicsit a, úgymond a ez a fajta kávéházi muzsika is elő-elő került, és egyébként én őt ott ismertem meg, és amikor zenekart alapítottam, akkor ez úgy került be a zenekarba, hogy én vele játszom, fantasztikus zongorista, tényleg nagyon sok oldalú, és hát mondtam, hogy a zenekar lesz, akkor ő biztos benne lesz. Úgyhogy én ezzel, hogy elmentem tanulni, még nagyon sok olyan kollégákat is szereztem, akikkel azóta is együtt muzsikálok, úgy már majdnem 2 évtizede.
4: Annyi fajta műfajt játszol, ismersz, tudsz behatóan, hogy nyilván nehéz lenne választani, hogy melyiket játszod a legszívesebben.
5: Igen. Hát nem egyszerű. A Budapest bár is eleve nagyon sok mindent játszik, igen. De ez a fajta, azért a cigány, ez a színpadi cigányzene, ez a virtuóz, ez nagyon szeretem. És hát ugye a Budapest bár is lehetőség, amikor zenekari számok vannak, akkor ezt meg tudjuk mutatni. Ez nekem nagyon tetszik, de egyébként ezek a kiváló magyar számok, amiket játszunk, ezeket mindig szívesen játszom, mert nagyon jó, könnyed, nagyon jó muzsika, és minden, akármilyen lelki állapotod van, minden lelki állapotra van rengeteg dal, rengeteg nóta, amit nagyon szívesen játszok bármikor.
4: Most jelenleg milyen hangszereken játszol rendszeresen? Hiszen mondtad például azt is, hogy a Covid alatt tanultál meg.
5: Igen, hát két hangszer is, igen, a cimbalom is akkor jött, és a nagybőgő is. De egyébként a Budapest bárba hegedűn, gitáron, nagyon ritkán zongorán játszom, és egyébként még ez a bőgő cimbalom, ez nagyon nagyon érdekes, és egyébként harmonikán is játszom, de úgyhogy én igazából nagyon szeretem a hangszereket, és tényleg olyan jó, amikor meg tudom szólaltatni ezeket a hangszereket, és mindegyik egyedi, különleges hangzás biztosít az ember számára, és ezeket nagyon élvezem.
4: Mit szeretnél közvetíteni a közönségednek, akár a Budapest Bárd koncertjein keretében?
5: Azt a fajta minőségi szórakoztatást, amit már csak elmondásokból hallhatok nagy idős muzsikusoktól, hogy milyen volt a kávéházi élet, hogy milyen volt akkor muzsikálni, milyen embereknek játszottak, és hát filmekről még ezeket láthatjuk, hogy hogyan is történt az akkori szórakoztatás, és ugye én nagyon sokat olvastam is erről, és tényleg amikor bejött a rádiózás első körbe, akkor meghallották, hogy milyen muzsikák vannak, az emberek följöttek Budapestre, és az Asztóriába mentek, mert onnan volt az első élő közvetítés, és oda mentek, ott nézték, hogy amit ők hallanak, az tényleg, és az hogy el se tudták akkor képzelni. És hát ugye a kor nagy tangó királya, Kalmár Pál volt az énekes, és hát ott is azért azt láthatjuk, hogyha igazából szórakoztatni akartak, ahhoz kell énekes. Az anélkül nem megy. És ezt a Budapest bárba is megtapasztalom, hogy ezeket a dalokat csodálatosan jó elmuzsikálni, de ehhez kell egy énekes, mert ott van a szöveg, ami nagyon sokat mond. És én nagyon szeretek úgy muzsikálni, hogy közben van énekes. Én ezt nagyon megszerettem a Budapest bárba, míg a 100 tagúba nagyon kevés volt, ritka pillanat volt, amikor énekes állt előttünk, de nekem az Budapest bárba ez meg nagyon vonz. És ezt a hagyományt, ezt a több mint 100 éves hagyományt, hogy ma is tovább tudjuk vinni, föl tudtuk eleveníteni, meg tudtuk újítani, és a fiatalok számára is ezt tovább tudjuk adni.
4: Hogyan változott meg a közönség? Te hogy érzed az elmúlt időszakban? Akár, hogyha hosszú távon nézzük.
5: Hát, ha azt nézem, hogy már mennyi idősek vagyunk, azt látom, hogy a közönség akarjuk, hanem velünk öregedett. De aminek nagyon örülök, hogy újra vannak fiatalok, akiket látok a közönség soraiba, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a generációval hogy egy generációval arrébb is van érdeklődés. Szerintem az idősebbek megmutatják a gyerekeinek, akik szeretik a Budapestvárt, megmutatják a gyerekeinek, unokáinak, és látom őket a koncerten, ami nagyon jó érzés, hisz nagyon fontos, hogy sok emberhez eljusson, és sokat koncertezünk, az ország minden táján koncertezünk, akár nyáron a fesztiválokon, ősszel, télen a koncerttermekbe. Nagyon sok emberhez eljut ez a fajta muzsika, aminek én nagyon örülök.
4: Milyen különbséget érzel a hazai és a külföldi közönség között? Hogyan fogadják külföldi?
5: Teljesen más. Itthon kultúrája van ennek a műfajnak, és egy kultúrtörténetik. Az emberek, amikor meghallanak egy karádi dalt, akkor nagyon sok minden eszükbe jut. Akár jó, akár rossz, akár a háborús időszak, akár az, hogy a nagyszüleik akkor csattanhatott el az első csók köztük, hogy nagyon sok minden feljön az emberbe. Mi külföldön azért ezt nem mondható el, viszont a külföldön a cigányzene, és ez a fajta muzsika, ez mindig nagyon híres volt. Ezért jöttek kimondottan Budapestre. A gasztronómia, a jó borok, a cigányzene azért mindig vonzotta a turistákat, úgyhogy amikor kimegyünk, akkor nagyon sok kíváncsi tekintetet látok, hogy akkor most mi lesz, mit fognak hallani, és nagy érdeklődéssel, kíváncsisággal jönnek. Viszont sokkal nehezebb a külföldi közönséget meghódítani, hisz nagy az elvárás, nem tudják, mire számíthatnak, de amikor az ember megfogja őket, akkor iszonyú hálásak. Nem véletlen, hogy sok állva tapsolnak, és ez a fajta. És akkor még azt nem is mondtam, hogy a külföldön vagyok, akkor találkozunk olyan magyarokkal, akik ott élnek, és hogy mennyire hiányzik nekik ez a fajta muzsika. De ezt is mindig halljuk, hogy ez annyira Magyarországhoz kötődő ez a fajta zenei kultúra, amit igazából itthon tapasztalhatnak meg, itthon tudnak rá igazából szórakozni.
4: Nagyon egyszerűen fogalmazok, hogyha azt mondom, hogy tulajdonképpen a magyar kultúrát viszitek a nagyvilágba.
5: És, igen, ez,
4: és tulajdonképpen úgy, ahogy régen a cigányzenészek vitték a hírét, a hírnevét az országnak, most ti ugyanezt csináljátok.
5: Igen, ez így alakult, én nem gondolkodtam ilyen nagy dologba annak idején, tényleg egy album, aztán akár, és ez nagyon kinőtte magát, de nagy öröm számomra, hogy ennyi helyre eljuthat ez a fajta muzsika, és tényleg itthon is hát értékelték, ha mondhatom, hisz a Budapest bár pár évvel ezelőtt a Budapestért díjat megkapta, én arany érdemlent fokozatot, meg lovakkeresztet is kaptam, kimondottan a Budapest bár vezetésért, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy ezt csinálhatom, ez ilyen muzsikusokkal, ilyen énekesekkel, ilyen kiváló emberekkel dolgozhatok együtt, és még remélem, hogy nagyon sok koncert vár ránk.
4: Milyen terveitek vannak a közeljövőre? Esetleg turné, új lemezek?
5: Igen, hát aminek nagyon örülök, újra kaptunk Brazíliába egy meghívást, úgyhogy a tavasszal fog a zenekar Brazíliába menni, de azért itthon is rengeteg koncertünk lesz. Amit szeretnék, hogy 20 évesek leszünk, és az egy nagy évforduló, főleg egy ilyen zenekar életében, aki ilyen sok főből áll. Én szeretnék akkor egy olyan albumot, sőt, két albumot szeretnék készíteni, szeretnék egy olyat, amit saját dalok találhatók, és szeretnék egy olyan albumot, ahol visszük tovább azt a hagyományt, hogy slágereket, dalokat dolgozunk fel, úgyhogy ez egy nagyon komoly munka lesz, úgyhogy ennek már hamarosan neki kell állnunk, legkésőbb 2026-ban elején, igen, mert 2027-ben leszünk, igen. 20 évesek, úgyhogy ez egy komoly feladat számunkra.
4: Hogyan válogatjátok ki a dalokat, amiket utána szeretnétek esetleg feldolgozni? Ez egy közös megbeszélés esetleg, egy ilyen ötletelés, vagy akkor, mint vezető
5: nagyon érdekes,
4: megmondod, hogy...
5: Nagyon érdekes, mert már a zenekarban minden előfordult. Volt, hogy énekesek hívtak föl, hogy ő ezt szeretné, az énekesek ajánlottak egymásnak, volt, hogy valamit meghallottam, és rögtön beugrott a hangom, ez rögtön mezőmisi, ezt neki kell elénekelni, úgyhogy ezek így megvannak, de van, hogy ők hozzák a dalokat, és annak is nagyon örülök, hisz ezáltal mindig változik a repertoár, de amikor a kiválasztunk egy dalt, akkor bemegyünk a próbaterembe, ami tőlem nagyon közel van, mert a lakásban van a próbaterem is, úgyhogy én igazából a próbán is otthon érzem magam, és akkor nekiállunk dolgozni, és az számunkra fontos, hogy olyan feldolgozások készüljenek, ami más, mint az eredeti, viszont ugyanolyan szórakoztat és ugyanolyan szerethető legyen, és hogyha ezt az énekes is, a zenekar is úgy érzi, akkor ezt bemutatjuk koncerten, és ugye a közönség mondja rá mindig az amen, de hál' Istennek tetszik az embereknek, amiket csinálunk.
4: Van olyan műfaj vagy dal, amit még nem próbáltatok ide, esetleg szívesen kipróbálnátok a Budapest Bár zenekarral?
5: Nagyon érdekes, mert most már itt 18 év távlatában most már mindent kipróbáltunk, a regitől, az alternatív rockzenén keresztül, nagyon sok stílust, a Klezmer albumunk is készült, úgyhogy nagyon sok stílus kipróbáltunk, nem tudom, hogyha én nyitott vagyok mindig az újra, de ha van esetleg ötletet, hogy milyen dal, vagy milyen stílus, akkor bátran. Sose lehet tudni, hogy miből születik milyen ötletből születnek jó dolgok.
4: Zenészként és zenekarvezetőként is dolgozol a Budapest Bárban. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni, ezt a két szerepet, és mik ennek a nehézségei?
5: Szerencsére a nehézségét nem érzem. Azt érzem, hogy sokszor van az a helyzet előfordul, hogy nekem kell a leginspirálóbbnak lenni. Akár próbák, vagy akár egy album készítésénél ötletelni, de mondjuk ez jó, mert ezt a feleségemmel szoktam, hogy akkor milyen stílus, milyen tematika szerint kerül, milyen legyen a következő album, milyen dalokon dolgozzunk, milyen célokat tűzünk ki magunknak, úgyhogy én nekem ez nagyon úgy a feleségemmel, ezt meg tudom élni, és tudunk együtt erről gondolkodni, de a zenekar és az énekesek felé az kell, hogy ő lássák, hogy az ember mennyire elhivatott, meg hogy mennyire szereti. És az igazság, hogy én is ezért szeretem ezt, mert imádnak próbára jönni, mert akkor mindig születik valami új dolog, amit megmutathatunk, és most már elmondhatom, hogy több száz, már lehet, hogy az 1000 felé is közelítünk, ha dalok számát nézzük, hogy annyi dal van a repertoárunkon, és aminek nagyon örülök, hogy mivel nagyon sokat koncertezünk, nemrég számoltuk így a 18. év környékén, hogy már túl vagyunk az 1500. koncertünkön, ami azért nem kis dolog egy ilyen zenekarnál, azért sem, mert ugye mindenki elfoglalt, hisz mindenkinek van saját, minden énekesnek saját zenekara, és ez nagyon megköti a lehetőséget, és nem véletlen, hogy minket nem igazából a hétvégén, hanem hétközben lehet hallani, és a színháztermek, koncerttermekben inkább a hétköznapokat preferáljuk, hisz az énekesek hétvégenként saját zenekarral koncerteznek.
4: Mi a legfontosabb dolog, amit egy jó zenekar vezetőnek tudni kell?
5: Nagyon sok minden kell lenni pszichológusnak, az hát nagyon fontos. Ismerni kell az embereket, és ismerni kell vagy érezni kell a hangulatváltozásokat embereknél. Kihez hogyan lehet hozzászólni, hogy érdemes. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos dolog, és hát hogy mindig fönntartani azt a fajta érdeklődést, akkor a barátságokat megtartani, ápolni. Szerintem nagyon sok minden kapcsolódik ahhoz, hogy az ember jó zenekarvezető legyen, de nekem nagy szerencsém volt, mert nagyon sok zenekarban játszottam, és a Száztokban meg nagyon sokat, ahol 100 embert kellett összelogisztikázni, és akármilyen probléma volt, akkor azt meg kellett oldani, úgyhogy én ott nagyon sokat tanultam gyerekként, és azt gondolom, hogy ezek mind arra készítettek föl, hogyha majd egyszer zenekarvezető legyek, akkor ott helyt tudjak állni.
4: Tulajdonképpen a Budapest Bár egy nagy család. Lehet ezt mondani, pontosan. Gondolom. Azonban néha vannak-e nézeteltérések a családtagok között is?
5: Így
4: ezt hogyan oldjátok meg ezeket a problémákat?
5: Ezt tudom. amíg normális keretek között meg lehet beszélni valamit, addig azt mondom, a probléma nem probléma. Uh-huh. Az csak azért volt, hogy jobban odafigyeljünk egymásra. Vagy jobban megismerjük egymást, mert azt gondolom, hogy egy problémánál sokkal jobban kijön olyan helyzet, amit egyébként más, ha minden happy, minden jó, akkor azt nem tudod megélni. Úgyhogy ennek is van jó oldala. Viszont van olyan, amikor olyan helyzet alakul ki, amikor azt mondod, hogy sokkal jobb szünetet tartani, mint hogy folytassuk ezt a fajta közös munkát, akár közös együttlét, úgyhogy van ilyen is előfordult, de nem ez a jellemző, hanem az, hogy nagyon értelmes, elsőként egy zenét imádó emberek, akik intelligensek, és tudják, hogy ez nem csak ez a mi javunkra válik, hanem egy nagy közösséget szolgálunk ki ebben, úgy a közönségünket, és amit mi csinálunk, az egy elhivatottság kell. És az, hogy mi színpadra állhatunk, és nem csak, amit szeretünk, azt nem csak mi szeretjük, hanem van egy nagy közönségünk, ezért hálát kell adni. És azt gondolom, a legfontosabb, ha az ember hálás tud lenni, akkor már nagyon nagy baj nem lett. Akkor már nem fog elszállni az ember, akkor már nem fog magasról beszélni. Én jó magam, nagyon hálás vagyok, és nagyon megbecsülöm, ami van körülöttem, és akik körülöttem vannak, hogy az a tisztelet az nálam elengedhetetlen, és hál' Istennek ez a fajta beállítottság van a kollégáim között is, és ezért nem tud olyan helyzet kialakulni, hogy azért mi ne tudnánk megbeszélni valamit.
4: Te elsősorban azért művész vagy, előadó és természetesen szervező, vezető, de azért korábban volt tapasztalatod a tanítással is. Milyen viszonyban vagy a tanítással? Fontos ez számodra?
5: Nagyon fontos, épp ezért nem csinálom, mert nagyon fontos. Mindjárt elmondom, hogy miért. Ha egy gyereket a kezed alá veszel, azt nem taníthatod úgy, hogy ne haragudj, én most jövő héten nem érek rá, én a következő hónapban nem érek rá, permanens szükség van rá heti rendszerességgel, hogy ott légy mellette. Ezért mondom, hogy nekem sokkal fontosabb az, hogy ez egy komoly dolog, hogy az ember valakit felnevel zeneileg, továbbadja a tudását, és míg ott vagy mellette, addig minden rendben van. Amikor nem tudsz ott lenni, akkor jönnek a problémák. Én per pillanat ezért nem tanítok, mert nagyon nehéz az időbeosztásomba heti rendszert betenni, hogy így is a próbáinkat is elég nehéz összeszervez a sok koncert mellett. Úgyhogy amikor tanítottam, akkor az tényleg azt éreztem, itthon is volt, és szerencsére külföldön is. A egyik legcsodálatosabb dolog, ha nem koncertezném, biztos, hogy tanítanék. Mert a zené közelben így tudok a legjobban ott maradni. És tényleg nagyon jó átadni. És nekem nagyon jó tanáraim voltak. És tőlük megtanultam a zene szeretetét, és az hogyan is kell továbbadni, és ugye én tanári szakon végeztem, kamaraművész és tanári diplomát kaptam, úgyhogy ezt tanultam is, de mindig is szerettem. Egyébként arról meg ne felejtkezzünk meg, hogy cigány muzsikusként ez a tradíció, ez velünk, bennünk van. Aki még nem is mondja, hogy ő tanított, nem is mondja így ki, de nincs olyan ember, aki a másiknak ne adta volna át, ahogy szoktuk mondani, kézről, mert mindenkit tanít. Úgyhogy ez a kultúra, ez így tud fejlődni, és így tud fennmaradni. Úgyhogy ez kulturálisan is bennünk van, és hát én még tanultam is, úgyhogy én ezt nagyon szeretem, fogok vele foglalkozni, amikor kevesebb fókusz lesz a színpadi muzsikán mindenképp.
4: Mi ad inspirációt neked a mindennapokban? Esetleg van olyan szokásod, rituáléd, ami segít mondjuk a munkádban?
5: Sok zenét hallgatok, különböző stílusokat, szeretek koncertre járni, élőbe is megtapasztalni a másik oldalról, nem csak a színpadról, hanem közönségként is, hogy mi az, ami elvarázsol, mi az, ami És ebben azt hiszem, hogy fejlődni is sokkal egyszerűbb, mert azért követni kell ezt is, hogy milyen épp a mi a trend, vagy mi az, amit el lehet lesni egy muzsikusoktól, vagyis hogy ők hogyan viselkednek a színpadon. Elsősorban nem csak a muzsikát, hanem a színpadi viselkedést, mennyire felszabadultak, mennyire ragadják maga a közönséget. Ezt nagyon sok külföldi zenekarnál látom, hogy elképesztően jól működik. És én ezt szeret, és ez mindig is fontos volt számomra, hogy az ilyen jó dolgokat becsempésztem a Budapest bárba. Én nagyon a szabadidőm nagy részét, mivel nagyon sok hangszeren játszok, ezért nagyon szeretek gyakorolni, de a nagy kikapcsolódásom a lakóbuszozás, hisz nagyon szeretek utazni. És én egy évben kétszer, hát egy hónap vagy egy kicsit több, akkor mindig elmegyünk és lakóbuszozunk a feleségemmel, ő is imádja, én is, úgyhogy ez nagyon nagy hobbi.
4: Ez a régi időkben még szekérrel ment.
5: Hát
4: ti már azért modernek igen, vagytok, igen. És váltottak hát, a lakóbuszra.
5: Nem, igen, szekéren is ment, de hát ugye voltak a vándor cigányok, azok karavánnal mentek, úgyhogy az megvolt. Hát én is egy kicsit egy modernebb karavánnal, de én is útra szoktam kelni.
4: És akkor merre mentek ilyenkor?
5: Nagyon szeretjük Dél-Olaszországot tavasszal. Ősszel nagyon szeretem Dél-Franciaországot, úgyhogy akkor meg oda. Egyébként meg amikor nem ide vezetnek útjaink, akkor Görögország, Spanyolország, Portugália, úgyhogy mindig van mit nézni, és azért Európát is nagyon szépen be lehet utazni, de amíg nem volt lakóbuszom, akkor előtte nagyon nagy Ázsia imádó voltam, és akkor sokat jártunk Ázsiába.
4: De oda gondolom repülővel mentetek.
5: Igen. Így van. Hát azért azt lakóbusszal érdekes lenne. De volt egyébként, aki már megcsinálta. Nem egyszerű.
4: Nagyon érdekes, hogy amikor jöttél ide a stúdióba, nem kocsival jöttél, hanem motorral, hiszen te rengeteget motorozol.
5: Igen. Mert a városba azért nagyon nehéz közlekedni. Nem szerettem úgy tölteni az időmet, hogy az ne legyen hasznos. Mm. És a dugóba ülni lehet az is hasznos, mert hangos könyvet is olvashat, hallgathat az ember, zenét is hallgathat, ugye rádiót is hallgathat, de azért én jobban szeretem, hogyha nem utazás közbe kell, hanem nekem az a zenehallgatása sokkal inkább fő tevékenység, mint hogy háttérbe hallgassam, mert akkor sokkal jobban oda tudok rá figyelni. Úgyhogy mivel nagyon kiszámíthatatlan a városi forgalom, nem szeretek késni, hogy hova, hogy érkezel meg, mennyi idő alatt találsz parkolhely, ilyesmi, úgyhogy amikor csak lehet, úgy szoktam mondani, amíg nem fagy, én motorozom.
4: De a motoron nagyon kell koncentrálni. Tehát én úgy érzem, hogy benned megvan, igen, ez a pörgés.
5: Igen. Hát,
4: és ez, hogy 1000 fokon égsz, és talán még az utazás közben is neked erre lehet, hogy szükséged van, hogy ott is egy picit jobban koncentrálj. Tehát nem az, hogy mondjuk felülsz egy tömegközlekedési eszközre, és akkor majd csak visz téged valami, hanem neked...
5: Hát szeretem, tehát, ha magam viszem. És ez koncerteken is így van, hisz az énekeseket is viszem, hogy ugye lehetne mikrobusszal járni, de én külön autóval járok, minden koncertre én vezetek, én nagyon szeretek vezetni, nem szeretek úgy utazni, hogy nem én vezetek, hát kivéve, hogyha vonaton vagy repülőn, ilyesmi, ahol megoldhatatlan, nem tudom, kivéve, de ha megoldhatom, akkor szeretem kézbe tartani a dolgokat még vezetés közben, utazás közben is.
4: Egy nehéz kérdés. És egyébként valahol azt hiszem, hogy értelmezhetetlen is, hiszen hogyha 5 éves korod óta zenész, akkor nem hiszem, hogy gondolkoztál volna esetleg azon, hogy mit csinálnál, hogy nem zenél.
5: Dehogy nem. Nekem megvan a hivatásos gépjárművezetőim is. Pont azért, mert a 76-osokat, amikor sorozták, akkor volt az a valamilyen, nem tudom, kedvező, nem tudom, minek hívják, hogy én gépjárművezető lehetek. És akkor én azt letettem, mert mennyivel egyszerűbb, rögtön megvan a jogosítvány, és nem csak a személy teher, ez teljesen ingyenesen volt, és hát amikor levizsgáztam, akkor kiderült, mert én első között megcsináltam gyorsan, pár hónap alatt, és kiderült, hogy katona viszont nem lehetek, mert lisztérzékeny vagyok, és nem tudják nekem azt biztosítani, úgyhogy viszont a jogosítványokat már nem vették el, úgyhogy én nekem ez így meglett, úgyhogy Én a Magyar Honvédségnek köszönhetem, de hivatásos gépjárművezető is vagyok, amit meg azért jó, mert hogyha, és a Covid alatt el is gondolkodtam rajta, hogyha kellett volna menni, akkor én mentem volna háruszállítás, fuvarozás, ilyesmi. Azért mennyivel jobb, hogyha hideg van, meleg van, autóba vagy, zenét mindig tudsz hallgatni. Szerintem az egyik legkényelmesebb szakma. Úgyhogy, és vezetni imádok, zenekarokkal is, hogy a Kistehén tánczenekarral kim voltunk amerikai turnén, kim voltunk 7 hetet, és volt 35 koncertünk 32 városba, 16 ezer mérföldet vezettem. Mondtam, gyerekek, én a hangszerek pakolását azt ne bízzátok rám, a kezeimet is kímélem, nem jó hangszereket, viszont a vezetést vállalom. És volt olyan, hogy koncert után elindultunk, beültettem a navigációba a következő címet, és kiírta, hogy 570 mérföld. És akkor én egész éjjel vezettem, és akkor... De úgyhogy én nagyon szeretek vezetni, de így is, ha kell, volt olyan, hogy lakóbusszal, hogyha szeret, ez a lakóbusznak az egyik előnye, hogy nem vagy az időjárás, a helyi időjáráshoz kötve. Egy hét eső van, továbbász. Ha kibérelsz valamit, vagy lefoglalod, akkor nem fogják azért neked visszaadni az árát, mert hogy nem olyan idő volt, amilyet te szeretnél, ha a hotelt bérelsz. És elmentünk a Gardatóhoz, ott akartunk lenni egy-két hetet, pár nap múlva láttuk, hogy egy hét eső. Hát én délután 00:30 elindultam, és azt mondtam a feleségemnek, addig fogok menni, amíg nem lesz napsütés, és Valenciáig mentem 1360 kilométert, reggel 8-ra ott voltam. Úgyhogy, na, hogyha nem zene, akkor...
4: Akkor kamionsofőr, vagy valamilyen sofőr lenni.
5: Igen.
4: Értem. Mit tanácsolnál egy fiatal pályakezdő zenésznek, aki saját formációt szeretne indítani?
5: Hát először fiatal pályakezdő ne indítson saját zenekart, legyen sok zenekarba, járja ki a létrát, és amikor begyűjtöd zeneileg és emberileg is annyi ismeretet, amivel elkezdhet zenekart alapítani, ezt utána tegye meg. És ami egyébként ami a cigányzenében is a tradíció, hogy nem úgy voltak zenekartagok, prímások, hogy egyik pillanatról a másikről prímás lesz, hanem egy zenekarba tanuló időszak megvolt, és megtanult mindent, repertoárt a prímásnak, hogy hogyan kell a vendégekkel, hogyan kell oda menni, hogyan kell szórakoztatni a közönséget, ezt megtanulták. És akárki fiatal zenekart szeretne alapítani, azt anélkül, hogy ezt nem látta, nem tapasztalta, addig nem érdemes, mert az nem lesz az igazi.
4: Nagyon szerencsés helyzetben vagy, hogy a feleségeddel együtt dolgozhatsz. Akkor így valószínűleg sokkal többet tölthetsz a családoddal időt, mint hogyha ez nem lenne föl ez a helyzet.
5: Van. Ez így van, mert koncerteken is együtt vagyunk, és mivel a lakásunk is úgy van, hogy nem csak a próbaterem, de az iroda is ott van, ezért azt szoktam mondani, hogy nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat, mert amit csinálunk épp most, az már kint el is van adva. Két szobával arrább. Úgyhogy ami nem utolsó szempont, hisz nagyon sok zenekar van, nagyon sok jó zenekar is van, de az is egy külön szakma és egy külön tudomány, az ember hogy tudja képviselni a zenekart, és hogyan tudja azt egyáltalán lehetőséget biztosítani, és nem csak egy-egy-két koncertről, hanem egész évben, akár évtizedeken keresztül, hogy biztos megélhetést nyújthasson a zenekarnak, a zenekari tagoknak. És ez a Budapest Bárba, hála Istennek, ez tényleg nem ilyen probléma nem merült még fel.
4: Nagyon sokat változott az elmúlt évtizedekben a menedzser szakma, és már nem is biztos, hogy lehet olyan menedzsereket találni, mint amiket régen mi megismertünk még fiatal korunkban, hogy akkor van egy nagy menedzser, és akkor az felkarol bizonyos fiatalokat különböző műfajokban. Tehát ez ma már nem így megy, én azt gondolom, és nagyon fontos az önmenedzserés. De nálatok szerencsére a feleséged megold mindent.
5: Igen, igen. Ez tényleg nagyon nagy dolog, és zenész kollégáim, hát jönnek is irigykedve oda, hogy milyen jó neked. És ez tényleg így van, hogy én is irigylem magam, hogy milyen jó, ha arra gondolok, hogy én nekem ezzel nem kell foglalkozni, és nagyon sok zenekarnál látom, hogy a zenekarnak igenis foglalkozni kell, és nem csak a zenekar vezetőnek, hanem még a tagoknak is, hogy a mai világban egyáltalán tudjanak róluk, és a, ott legyenek a médiába, és most már olyan felületek vannak, amiket nem lehet kihagyni, hogyha az ember, hogy az ember közönséget szeretne magának gyűjteni. Úgyhogy látunk erre olyan példákat is, akiknek ez csípőből megy, és azért van olyan is, aki ezeket nem nagyon érzi, nem nagyon érti, és sokkal nehezebben tud ezeken a platformokon részt venni, vagy jelen lenni.
4: Most ez nyilván rengeteg munkát igényel. Van erre, gondolom, akkor kidolgozott stratégiátok, hogy akkor milyen média megjelenések vannak, mikor lesznek a koncertek, hogyan kell megszólítani a közönséget.
5: Én nemrég beszélgettem valakivel, aki egy laikussal, aki arról kérdezgetett a nyári koncertekről, és akkor mondtam neki, hogy amikor egy nagy koncertünk van, akkor vannak olyan kikötések, hogy egy hónappal vagy 60 nappal előtte utána nem játszhatsz azon a környéken, vagy például nálunk így, vagy mert hogy az ilyen könnyű zenében ez abszolút van, de a klasszikus zenére is oda figyelnek, hogy nem játszom, vagy hasonlót, ne csinálj két olyan koncertet, ami az egyik ütheti a másikat. Tehát szerződések volt, hogy 30 nappal előtte nem játszunk Budapesten, ha van egy olyan nagy koncertünk is. És azért nehéz úgy logikázni, hogy azért jelen is legyél Pesten, ezeket is betartsd. Mondjuk ezek nagy koncertek, azok egy másik nagy koncertet nem adhatsz, ami azt jelenti, hogy egy kisebb vagy egy kevesebb nézőszám előtt felléphetsz, az nem zavar a történet, de mindegy, ilyenekre is oda kell figyelni, és nekünk, és amikor koncerteket szervezünk, vagy szeretnénk egy időszakot koncertekkel feltölteni, akkor erre is figyelni kell, hogyha játszol Szegeden, akkor ott a környéken már egy-két hónapos eltéréssel nem játszhatsz. Úgyhogy ezért van az, hogy egyik nap elmegyünk Nyíregyházára, a másik nap Pécsen játszunk, utána meg megyünk Sopronba, és ez tényleg így van, hogy egy hétvége alatt van, hogy 2000 kilométert is autókázunk, hisz csillagban megyünk össze-vissza az országba, úgyhogy nem az, hogy ott egymás mellett játszunk, és szépen úgy, mert akkor az sokkal egyszerűbb lenne szervezésbe is, meg nekünk is utazásba, de ez nem így van.
4: Egészen új világot élünk, és berobbant az életünkbe a mesterséges intelligencia. Ennek van egy egészen speciális szelete, azok a fajta mesterséges intelligencia, mondjuk programok, amik már zenét is generálnak. Sőt, léteznek olyanok is, hogyha bedug mondjuk egy szöveget a mesterséges intelligenciának, ami zenét generál, akkor fel is énekli.
5: Egyébként nem csinálnak rosszat. Nem csinálnak rosszat. Egy másodperc alatt beírod. Igen, én is, már mutatták igen. Ezeket nekem.
4: Mi a véleményed erről? Nem ijesztő egyébként?
5: Egyébként
4: kiváló ennek, minőségben.
5: Van ennek, a mesterséges intelligenciának van rengeteg előnye. De attól függ, hogy milyen szándékkal akarjuk ezt használni, az dönti el, hogy ez jó vagy rossz. Például egy keverésnél, egy hanganyagnak a megkeverésénél pillanatok alatt készíthetünk 5 akár 10 fajta változatot is, aszerint, hogy beadjuk, hogy milyen fajta felvételt csináljunk, és pillanatok alatt megcsinálja. Míg ha stúdióba bemész, azért óránként fizetsz több 10 000 forintot. És ilyen szempontra azt mondom, hogy jó.
4: De ez a masterelés,
5: igen,
4: igaz?
5: Igen. Vagy például meg tudja azt csinálni, hogy egy sűrű, tömör anyagból azt mondod, hogy ezt az egy szólamot szeretnéd csak kivenni, és azt kottázza le neked, akkor, ha mondjuk klasszikus zene, és azt mondod, hogy a trombitát, a B-trombitát szeretnéd külön hallani, a stim, akkor az megvan, és ezt meg tudja csinálni. Ezek a jó dolgok. De az, hogy készítesz egy olyan zenét, amit nem te készítettél, és még a szöveget se te írtad, majd eladod úgy, hogy az a te zenéd, de szerintem ez nem jó dolog. Aha. És szerintem régen is megvolt a mesterséges intelligencia másképp. Csak úgy volt meg, hogy ott voltak ott, az megírta, én meg odaírtam a nevem. És akkor el volt adva, hogy ezt a dalt én írtam, és nem. És akkor az volt akkor mesterséges intelligenciája. Aláhamisította a nevét, hogy ő írta, vagy nem ő írta. De én azt gondolom, hogy mindig volt olyan, hogy lehet élni és visszaélni, az mindenkorban megvolt, és ez is egy olyan segítség, amivel ha élünk, akkor nagyon jó, ha visszaélünk, akkor ugyanolyan rossz, mint bármi, amit nem veszünk komolyan, vagy nem tisztességes szándékkal állunk neki.
4: szeretem a bonyolult kérdéseket, és a következő is egy ilyen lesz. Főleg esetedben, hiszen te olyan sok műfajban járatos vagy, játszod, jól ismered, hogy nyilván nem is tudnál gondolom választani, hogy melyik a kedvenc, vagy melyiket játszod szívesen, hiszen gondolom mindegyiket szívesen játszod. De mégis a kérdés inkább arra irányul, hogyha esetleg elvinnének téged egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 zenemű album, CD, bakelit, amit egész nap el tudnál hallgatni? Tehát tulajdonképpen mi volt az eddigi életedben az 5 zenemű, ami nagy hatással volt rád, esetleg előadóval megnevezve?
5: Előadóval megnevezve, hát nem egyszerű a kérdés, mert ugye én sok hangszeren is játszok, hát, és igen. Sok hangszernél sok előadó. Hát azt gondolom, hogy ha hegedű hangját szeretném hallani, akkor Itzhak Perlmant, azt őtőle az mindenképp.
4: Hisz. Tőle jöhet bármi akkor?
5: Hát egyébként az a csodálatos hegedű hangszínnel nem tud olyat játszani, ami, de egyébként is bármit játszik. Mindenféleképpen, nem tudom, hogy ez mennyire csak album, de ha Kottát lehetne vinni, akkor a partitákat és a szonátákat, azt mindenféleképpen, hisz az egy, a hegedűre íródott, az egy elképesztően csodálatos mű. Hát én nagyon szeretem a jazz énekeseket is, és nekem férfiként a Natalie Cole, a Nat King Cole, a lánya Natalie Cole, a Nat King Cole az nagy kedvenc, ő is énekelhetne nekem akármikor bármit, aha, mert nagyon szívesen hallgatnám. És ha már ha könnyebb zenénél vagyunk, de ez olyan könnyű zene, hogy nagyon nehéz, akkor a jazz zongor, akkor Oscar Peterson.
4: Tehát még a klasszikusabb irányból.
5: Igen,
4: akkor.
5: Aha, így van. Aha. Igen, hát igazából az egy olyan kor, a jazznek egy örökzöld kora, uh-huh, amit már nevezhetünk klasszikusnak. Persze később is csodálatos, meg zongoristák voltak, jazz zongoristák, de az a fajta, nekem avval kimerül a jazznek, a kimeríti, uh-huh, avval a játékkal, avval a könnyedséggel, avval a játékkal, avval a technikai bravúros megoldásokkal, azokkal a hangokkal, a ritmusokkal, az nekem nagyon nagy kedvenc gyerekkorom óta, és azt hiszem most még 4-nél vagyunk, és még egyet kéne mondanom, hogy mit vinnék magammal. Hát a Spotify-t, hogy azon meghallgathassak bármit. Ez lenne.
4: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat, fantasztikus volt veled beszélgetni.
5: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én nekem is nagyon jó volt veled beszélgetni, és hát így, ahogy így beszélgettem veled, így előjöttek még a régi emlékek, amikor még a száztagúban játszottam, és akkor ott találkoztunk sokat, ugye az édesapáddal kapcsolatban, és úgyhogy nekem ez most nagyon jó emlékeket hozott föl. Nagyon szépen köszönöm.
4: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Farkas Róbert, a Budapest Bár vezetője és megálmodója volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a zenekar mindennapi életéről, a saját művészi kifejezés módjáról és gondolatairól. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk jövő héten is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
6: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódíj, ahol a mi hangunk hallatszódik. Itt a 100.3 Rádiódíj süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíjban.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódíj nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma majálist tartott szombaton a szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az UFC labdarúgó pályáján. A rendezvényre azonban nem csak a roma, hanem a nem roma családokat, baráti társaságokat is várták. A cigány rendezvények fontos szerepet töltenek be a cigány közösségek életében, hiszen ezek az események nem csak szórakoztatási lehetőséget jelentenek, hanem a hagyományok, a kultúra és az összetartozás megőrzésének eszközei is. A rendezvényeken keresztül a cigány emberek bemutathatják gazdag zenei, tánc és szokásvilágukat, miközben erősítik közösségi kapcsolataikat és identitásukat. A cigány kultúrában különösen fontos a család és a közösség szerepe. Ez a rendezvényeken is jól látható, hisz az ünnepeken gyakran több generáció vesz részt együtt. A családi események, például lakodalmak, keresztelők, vagy például névnapok mindig nagy jelentőséggel bírnak. Ezeken az alkalmakon a vendégek közösen énekelnek, táncolnak, zenélnek, miközben a hagyományos cigányételek is ünneplés részét képezik. A cigány rendezvények egyik legjellegzetesebb eleme a zene és a tánc. A cigányzenészek híresek, kivételes tehetségükről és érzelemdús előadásmódjukról. A rendezvényeken gyakran szól élő zene, melyhez látványos és energikus tánc társul. A ritmus, az improvizáció és az érzelmek erős jelenléte különleges hangulatot teremt. A zene nem csak szórakoztat, hanem az öröm, a bánat és az összetartozás kifejezésének eszköze is. Napjainkban egyre több kulturális fesztivál és cigány rendezvény kerül megszervezésre Magyarországon és Európa más országaiban is. Ezek célja a cigány kultúra bemutatása és elfogadtatása a társadalom szélesebb rétegeivel. Az ilyen eseményeken hagyományőrző műsorok, koncertek, táncbemutatók és kézműves programok várják az érdeklődőket. A rendezvények lehetőséget adnak arra is, hogy különböző kultúrák közelebb kerüljenek egymáshoz, és jobban megismerjék a cigány közösségek értékeit. A cigány rendezvények ugyanakkor közösségépítő szerepet töltenek be, segítenek abban, hogy a fiatalabb generáció megismerjék hagyományait, valamint hozzájárul a kulturális örökség fennmaradásához. Összességében elmondható, hogy a cigány rendezvények a kultúra, a hagyomány és az emberi kapcsolatos fontos színterei. A zene, a tánc és a közösségi élmények révén ezek az események hozzájárulnak a cigány identitás megőrzéséhez és kulturális sokszínűségének gazdagításához.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. március 5-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Horváth Albert jazzzongora művész lesz a ma esti vendégem, aki 2020-ban volt az év fiatal jazzzenésze. A műsorban beszélgetünk számos izgalmas téma mellett az életéről, a jazzről és a modern technológiákról egyaránt. Köszönöm, Albert, hogy elvállaltad a beszélgetést, és itt vagy a stúdiónkban.
4: Én is szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a szépen estén.
3: Hát először is, amivel szeretnék kezdeni, hadd gratuláljak enged meg, hiszen a Jazz Showcase zenei verseny külön díját nyerted a napokban, amelynek eredményeként Angliában a 606 Jazz Clubban fogsz fellépni hamarosan. Mesélj nekünk erről a versenyről.
4: Így van, egyrészt köszönöm szépen, még visszagondolva is, igaz, hogy pár héttel ezelőtt volt, de meghatározó élmény volt számomra, nem csak a verseny, hanem a felkészülés is, hiszen a Fazekas Tomi kollégám, barátom felkért minket a srácokkal az együttesen, az együttes tagjaival, hogy mert úgy mi külön-külön játszottunk eddig.
3: Aha.
4: Eddig a zenekarban például a basszusgitárossal játszottam egy másik zenekarban, és a Tomival együtt, viszont a Fehér Fábio gitározott, és így alakult meg, hogyha lehet így mondani, fusion zenekará ez az egész, mert hogy külön-külön egyrészt nagyon szeretjük a fusion zenét, és a Tominak ez koncepció volt, hogy olyan zenét játszunk, ami nem egy mainstream jazz, hanem a fusion populárisabb, vagy ilyen funkosabb verzióját, mint például a így ilyesmiket hallgattunk, mint referenciáként, Robert Glasper-t, leginkább ő volt a megtestesítője nekünk a műsorunknak, és a Tomi rá, hogy mondjam, szóval a Tomi inkább ráfókuszált, hogy olyasmi legyen a zenénk, mint például a Glasperi. Hát megpróbáltuk, inkább megpróbáltuk, úgy mondom, megpróbáltuk eljátszani, vagy hasonlóképpen feldolgozni a standardeket, és ez fantasztikus volt a maga az egész próba, meg az, hogy oda értünk, hogy oké, most a színpadra állunk, és elpróbáljuk a dalokat, és a színpad az annyira fantasztikus volt ebben az évben. Néztem a többi előadást is, meg a múlt éves adásokat is, és szerintem ez kiemelkedő volt, hiszen amikor bejött a Covid, akkor nem volt közönsége ugye a showkésznek.
3: Igen.
4: És az igen, és onnantól kezdve pedig streamben hallgatták a nézők, meg a zsűritagok, a többiek, akik nézték ezt, és ez pedig párhuzamosan ment. Tehát el tudtál menni a koncertre, és online is meg tudtad nézni.
3: Uh-huh.
4: Szóval ez nagyon-nagyon szuper volt, és hangban is ez kiemelkedő volt, hogy amit a színpadon hallhattunk, az oké, hogy ez egy élő zene, és ott éljük meg a dolgokat, viszont visszahallgatva szerintem még jobb volt az a zene, amit így tudtunk nyújtani, meg a többiek is. Szóval elég szerteágazó zenei egyéniségek voltak, úgy gondolom, hiszen hallgattam a többi előadást is, és nem volt egyforma produkció, szóval nem volt ez a valaki groove-ot játszik, valaki a mainstreamben, szóval mindenki a saját zenét hozta, és ez annyira szép volt. Teljesen más feldolgozásokat játszottak, és szóval ez olyan fantasztikus élmény volt, nem csak így versenyügyileg, hanem így koncertügyileg is. És szerintem a többi résztvevő is így hallgatta, legalábbis akikkel így beszéltem, a szervezők is azt mondták, hogy hú, hát a lelkalapal olyan színvonal volt, úgyhogy hatalmas élmény volt, hogy ráadásul én kaphattam a külön díjat, Steve Ruby által.
3: Aki az egyik zsűritag volt.
4: Aki az egyik zsűritag volt, igen, ő volt ő a tulajdonos is, ugye, a jazz klubnak, és ő volt a...
3: Ennek az angol jazz klubnak, ez a 606.
4: Igen.
3: Jazz klub.
4: Igen, és úgyhogy ez hatalmas megtiszteltetés, és nagyon várom már a koncertet, hogy végre ott legyek.
3: Mikor lesz egyébként?
4: Még nem tudjuk, még folyamodnak a munkálatok, hogy mikor lesz, mikor kerül rá sor, de úgy gondolom talán, hogy ennek az év második felében lesz majd a koncert. Legalábbis én így gondolom.
3: Biztos az izgalmas lesz egyébként az angol közönségnek játszani.
4: Abszolút, egy nagyon nehéz kihívás lesz, inkább így mondom, mert hiszen olyan emberekkel játszok majd, mert oké, hogy szólóba kaptam ezt a kategóriát, mert hogy szóló külön díjként kaptam, de ez nem azt fedi le, hogy szólóban fogok játszani a koncerten,
3: ja,
4: hanem összeraknak ott egy zenekart, kiválasztanak, nem tudom pontosan, hogy működik, nem akarok hülyeséget mondani, de valahogy, ha jól tudom, akkor így működik.
3: És akkor kiválasztanak neked mondjuk egy jazzbőgőst, egy jazzdobost, és akkor itt trióba játszatok például.
4: Így van.
3: Feltehetőleg. Na majd erről beszámolunk még később. Nagyon sok izgalmas dolgot említettél egyébként, amit majd szeretnék még egy picit körbejárni. Többek között az, hogy több műfajt egyesítettetek az előadásotokban, a produkciókban. Te ugyanis pontosan azt hiszem, hogy erről vagy híres, hogy nem csak jazzt játszol, hanem sokféle műfajt szeretsz keverni az előadásaid során.
4: Igen, én a funk zenéből jöttem, hogyha lehet így mondani, szóval kiskoromban leginkább a 70-es évek, 80-es évek Earth, Wind & Fire rajongó voltam. Apukám azt hallgattatta velem, hogyha lehet így mondani, szóval így megfertőzött az egész, és azóta az életemnek egy részese, sőt, a legnagyobb részét ez a zene töltötte ki, és a jazz utólagos dolog volt az életemben. 15 évesen kezdtem el tanulni magát a jazzt, előtte is ismertem a műfajt, de hogy leginkább az iskolában tanulhattam ezt meg, ifjabb Szakcsillakatos Bélától. Úgyhogy így a keveredés a műfajnak, ez így az életem során így folyamatosan közrejátszott.
3: Milyen műfajok keverednek még egyébként az előadásaid során?
4: Hogyha lehet így mondani, az R&B, neo-soul, szóval nagyon kapcsolódik a jazzhez, hiszen a harmónia összetétele az nagyon hasonló, sőt, hogyha így mondhatom, akkor copyright az egész. És a groove-ok, az a csúsztatott groove-alás, ugyanaz a triolás lüktetése, ugyanúgy benne van az R&B, neo-soul, szóval ebben a műfajban. És volt rá szerencsém, hogy akivel én ezt kimaxoltam, vagy ő mutatta meg, rálátott erre az egészre, az Jónás Gabó Gabriella, ez zseniális R&B neo-soul énekes, ő magyar énekes, hogy lehet így mondani, azért mondom, hogy magyar énekes, hogy kiemelem ezt, mert a neo-soul R&B az leginkább ugye az amerikai az Egyesült Államokban volt részese, leginkább onnan jött ez az egész, és próbáltuk idehozni Magyarországra, hogyha lehet mondani, és olyan dalokat eljátszani olyan előadóktól, amik meghatározóak az R&B zenében. Szóval ez az R&B, a funk, a neo-soul, smooth jazz, hogyha lehet így mondani, egy kicsit populárisabb része is, de viszont maga az a letisztult hangzás, azt szeretem leginkább megmutatni az R&B zenével így összekapcsolódóan, hogyha lehet így mondani. Hiszen a smooth jazznek az a tisztasága, az a könnyedsége. Mégis oké, hogy a jazzhez van kategorizálva, de inkább populárisabb része szerintem az itthoni zenének. De hogy ez is így közrejátszik az életemben, hogy ezt a műfajt így nem csak hallgatom, hanem játszhassam például.
3: És most jelen pillanatban milyen formációkban játszol, amik kapcsolódnak ezekhez a műfajokhoz? Hiszen több formációban is voltál, például 2020-ban, ugyebár amikor megnyerted a év jazzzenésze, fiatal év jazzzenésze kitüntetést, akkor például egy igazi jazz trió formációban játszottál.
4: Igen, minden álmom az, hogy trióval játszak egész életemben át, viszont elég nehéz mármint olyan szempontból, hogy én szeretek kitekinteni, nem csak egy műfajban, ahogy te is említetted, hogy keverem a műfajokat, vagy inkább azt mondom, hogy egyszer ott vagyok, egyszer itt. Szeretem ezt a változatosságot, hiszen úgy érzem, hogyha leragadnék valahol, mármint egy műfajnál, akkor lehet, hogy így stagnálnak, vagy megakadnék. Nagyon nehéz egy művész életében az, hogy folyamatosan alkosson, és mindig újat mutasson, hiszen pont ez a lényege ugye a művészi embernek, vagy a művészetnek, hogy akik nézik, vagy hallgatják az előadást, azért mennek arra a koncertre, vagy az előadóra, vagy az előadót megnézni, akár egy festményt, hogy valami újat lássanak, vagy újat halljanak. És ez nagyon nehéz egy művész életében, hogy mindig újat tudja mutatni. És de amúgy, szóval visszatekerve, a trió zene az az igazi álmom, hogy folyamatosan az menjen, viszont megtalálható vagyok az egy populárisabb részen is, hál' Istennek, most a Valmárban benne vagyok, úgyhogy én vagyok a billentyűse, a barátom által kerültem be, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy ott lehetek, és nem csak a baráti része van meg, mármint fantasztikus egyéni zenészek vannak, hogyha meg lehet így, vagy lehet így mondani, például a Bartók Vince basszus gitározik, aki ő is egy jazz közegből jött.
3: Így van.
4: Én, Matko Miki, ő vele ő a zenekar atya, hogyha lehet így mondani, ő rakta össze a zenekart, meg ő a zenei háttér, ő a zenei háttér, inkább így mondom. Vele tanszakon találkoztam az Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, a jazz tanszékén. Nagyon jó barátom lett, és fantasztikus zenész. A dobos pedig Kovács Edi, Edgár. Ő pedig nagyon érdekes fazon, autodidakta módon tanult meg dobolni, ha lehet így mondani. Igen, elképesztő füle van a srácnak. Viszont gospel zenéből jött, ha jól tudom. Szóval, hogy az is azért elég összetett műfaj a maga módján, és de hogy így vagyunk mi egyek, hál' Istennek. Úgyhogy...
3: És akkor mindenki hozza be tulajdonképpen a saját kis zenei világát, és akkor így fúziónáltok.
4: Abszolút.
3: Hoztok létre akkor egy ilyen egységet.
4: Igen.
3: És általában akkor velük muzsikálsz mostanában.
4: Igen, legtöbbet most velük zenéltem. Hál' Istennek rengeteg koncert volt így a múlt nyáron. Idén a tavalyhoz képest kevesebb lesz. Megpróbálunk leginkább új dalokat írni majd, és készülőben van egy jó pár új dolog, de ezt nem árulhatom még el.
3: Azért mondjuk el, hogy korábban mi egy középiskolában tanítottunk szakgimnáziumban, zeneművészeti szakgimnáziumban, ahol én többször hallottalak téged tanítani is, meg játszani is természetesen, és nekem ez nagyon érdekes élmény volt, tehát te azért egy más generáció vagy már. Ez érezhető a tanításodban is, hiszen te olyan technikai tudással is próbáltad felvértezni a növendékeket, akár még a közös növendékeinket is, hogy próbáltál egy picit ráfókuszálni mondjuk a technikai elemekre, tehát mondjuk hogyan kell használni egy hangkártyát, mit lehet kihozni egy zeneszerkesztő programból, és ezeket a technikai elemeket is próbáltad nekik átadni, nem csak egyszerűen a zenei gondolatokat, a jazz zongorázásnak a művészetét. Nekem ez nagyon tetszett, hiszen egy mai zenésznek erre szüksége van mindenféleképpen.
4: Hát a világ fejlődik, ugye, és úgy gondolom, hogy egy zenész számára, akik populárisabb részen vannak, elengedhetetlen már az, hogy otthon elegy egy hangkártya, egy laptop, amivel fel tudja venni az, amit szeretne leginkább. És ezt úgy éreztem, hogy meg kell mutatnom a srácoknak, hogy ha szeretnének valamit fölvenni, vagy szeretnének egy monológot akár, vagy bármit felmondani, nem a telefonban, hanem egy profibb körülmények között szeretnének valamit lementeni akár. Tök mindegy, hogy ez mi legyen.
3: Vagy komponálni.
4: Vagy komponálni, így van, szóval. Így van. És megmutattam nekik azt, hogy akár egy bármilyen telefonnal kapcsolatosan, egy hangkártyával hogyan lehet jó minőségben felvenni egy adott anyagot, és láttam azt, hogy erre van érdeklődés, hiszen a világ e felé megy, hogy leginkább otthon próbálj meg dolgozni, szóval már nem nagyon szeretnék már az emberek kilépni a világba, hogyha lehet így mondani, és nyilván ennek megvan az átka, hogyha így mondhatom, de van egyfajta szépség is benne, hogy ki tudunk teljesedni abban a dologban, amiben eddig nem tudtunk. És ez pedig a felvevés az, hogy otthon a recording elindul, és miket lehet otthon kihozni abból az egy számítógépből.
3: Szerintem ennek több előnye is van. A múltkor itt volt egy fiatal jazzzongora művész vendégem szintén, aki pont ezt hiányolta, hogy valahogy a képzése során nem kapott elég stúdiótechnikai ismereteket. És mi itt beszélgettünk róla, és én azért egy picit jobban értek ezekhez a dolgokhoz viszonylag, és próbáltam őt okítani ebbe az irányba, és nagyon fogékony volt egyébként rá. Tehát, hogy ha például ő szeretne otthon csinálni egy felvételt, nem kell feltétlenül elmenni ahhoz egy óriási koncertterembe, ahol egy hihetetlenül drága zongora és egy hatalmas keverőpult van tulajdonképpen rendelkezésre bocsájtva, hanem elég egy minimál technika is ahhoz, hogy hasonló szinte professzionális minőséget produkáljunk akár egy otthoni felvétel során. És ez nagyon izgalmas lehet, hogyha egy zongorista, egy zenész otthon készítheti a felvételeit. És ezzel természetesen időt, energiát és pénzt is meg tud ezen spórolni.
4: Igen.
3: Ez az egyik előnye, gondolom.
4: Igen, meg egyrészt meg nem, nincs meg az a stresszfaktor. Ez nagyon fontos, hogyha felvétel előtt állunk, és mondjuk ott vagyunk a stúdióban, és akkor nekem egy órát föl kell vennem az adott sávot, mert különben vagy kifogy az idő, mert hogy elfogy az idő, és mondjuk nem tudok máskor fölvenni, csak abban a pillanatban. Ennek is megvan az előnye, hiszen,
5: igen, pont ezt
4: hiszen ami megtörténik, utána nem tudod visszatekerni, igen, hogy úristen, akkor ez most nem volt jó ez a hang.
3: Ez kicsit olyan, mint egy koncert egyébként, nem? Igen. Tehát, hogy akkor felveszi az ember egyszer vagy kétszer, aztán ennyi.
4: Igen, igen.
3: De mostanában az online versenyek világában például, én azt hiszem, hogy más skillekre, más tapasztalatokra is szükség van.
4: Abszolút, ez elengedhetetlen, ezért jó a zeneiskola, hogy kiálljunk koncertezni, megmutatjuk a gyerekeknek, hogy mi is az a stresszfaktor. Hiába tudja az ember, ezt jól tudjuk mi is, hogyha 120%-osan tudunk valamit, az biztos, hogy vagy a felére lecsökken, rosszabb esetben, vagy a 100% oké, okay, de hogy valami biztos, valami gubanc biztos van.
3: Persze.
4: Ez nagyon jó, a gyerekeknek kell is, meg én úgy gondolom, hogy mindenkinek is kell, hiszen enélkül lehet, hogy nem hoznak ki olyan dolgokat belőlünk, ami. Viszont a másik fele meg ugye az nagyon jó, hogy elrontottam azt a hangot, akkor 11-ére biztos, hogy jól fog szólni, és elégedett leszek vele azzal a hanggal.
3: Igen. Tehát tulajdonképpen a stúdió munka alapvetően azért erről szól, csak hát kinek mennyi ideje, kinek mennyi pénze
4: így van
3: erre
4: így
3: a
4: van.
3: Dologra, ugye?
4: Így van, abszolút.
3: Itt említettél korábban egy olyan dolgot, hogy a Covid-ban egészen más volt a helyzet, hiszen akkor nagyon sok jazzklub, koncertterem átállt az élő közvetítésre. Sőt, mi tanárok pedig átálltunk az online órákra. Tehát akinek volt már ilyen gyakorlata, volt mondjuk otthon egy hangkártyája, az óriási előnybe volt, hihetetlen előnybe volt. Nekem szerencsére volt tapasztalatom is az online oktatásban, még előtte való időszakból, évekre visszamenőleg, úgyhogy nekem könnyen ment az átállás, de nem mindenkinek ment ez olyan könnyen. Ha visszaemlékszünk rá. Tehát azért voltak ezzel problémák. Diákok részéről is, tanárok részéről is egyaránt. És ami a lényeg egyébként szerintem az egésznek, hogy a Covid az azért kihozott egy olyan jó dolgot is a zeneiparból vagy a műfajból, hogy rengeteg élő közvetítés van most már, ami tulajdonképpen egy új platformot nyitott, és nem hiszem, hogy egyébként ez hátrányára lenne az élő koncerteknek, hanem inkább valamiféle pluszt adott hozzá. Te ezt hogy látod?
4: Hát ez nehéz kérdés, hiszen van egy hátulütője, és lehet, hogy én most a rossz indulatú én nem fog megszólalni, de hogyha mondjuk van egy óriási nagy koncert egy előadónak, legyen az bárki, és élő közvetítés van, én biztos, hogy fel fogom venni, mindenki felveszi a telefonjába a red gombot, screenshot, akármi, és onnantól kezdve azt nem tudod kitörölni. Tehát ott marad a telefonodban, a felhőbe, stb. És akár ezt el tudod küldeni másnak, és fel tudod tölteni. Szóval egyfajta kalózkodás is lehet ez a rossz része, hiszen hogyha én kifizetem azt a tiketet élő közvetítésként, akkor én azt így bárkinek el tudom küldeni. És akkor mondjuk én nem azon az áron adom el, mármint, hogy én, bocsánat, mondom, hogy eladom inkább másnak azt a koncertet, hiszen mondjuk nem tudta megvenni. Mondjuk a negyedért odaadom, másiknak mondjuk feléért, stb.
3: Van egy hátulütő hátrányai,
4: szóval az én részemről, hogy a biznisz oldalról keresem, de nyilván még soha nem fordult elő ilyen. Szerintem ezért is nincsen az, hogy mondjuk én éppen nem tudok kimenni Milánóban megnézni egy adott koncertet, és akkor közvetítik élőben. Nem annyira jó szerintem. Viszont a pozitív oldala pedig az, hogy olyan dolgokat is megismerünk, ami eddig nem volt, vagy nem is tudtuk, hogy létezik.
3: Igen.
4: Szóval, hogy leginkább, amúgy én ennek utána jártam, hogy fórumokat olvastam, hogy miért nincsen mondjuk a Beyoncé-nak egy olyan felvétele fent a YouTube-on, ami egy normális közvetítés, és pontosan ezért, mert mert elmegy valaki a koncertre, és lehet, hogy nem ilyen minőségben fogja, mert telefonról felvette azt az adott koncertet, de hogy a streamelésnek úgy gondolom, hogy még egy kezdetleges dolog ez, leginkább a nagyobb platformok, például az Apple Event, ezt mindenki nézik szerintem, világszerte millióan, vagy bármilyen, tudjuk, hogy beharangoznak egy nagy eseményt, akkor azt tudod élőben nézni. Például, mint az Oscar díjátadást, ugye most.
3: Igen.
4: Nem csak
3: igen.
4: A platformon tudtad nézni, visszanézheted. Nehéz dolog ez még szerintem, hogy ez valid legyen egy körnek.
3: Hát meglátjuk, hogy hova fejlődik még a technika. Ezekre a kérdésekre visszatérünk még mindenféleképpen. Térjünk azonban most egy picit vissza a gyökerekhez. Zenész családból származol. Mesélj nekünk egy picit, hogy milyen zenei hatások értett téged gyerekkorodban.
4: Mint említettem, édesapám fertőzött meg az egész zenével, de amúgy visszamenőleg az egész család zenéjét az apukám részéről, és leginkább az maradt még gyerekkorban is, hogy a nagypapa, a apukám apukája ez zenét folyamatosan, és okított minket, hogy zenét tanuljatok, bármilyen hangszer is legyen.
3: Aha. Szintén jazz zenész volt?
4: Nem, cigányzenészek voltak, úgyhogy közel...
3: Ez egy kicsit más műfaj, de azért mégiscsak tulajdonképpen a zenének a lényege azért.
4: Igen,
3: az
4: édesapám gitározik, szongorázik, énekel, ő volt a kisgyerekkorban a fő énekes, te lehet így mondani a családban, és jártak mindenhova, esküvőkre, lakodalmas zenét is játszottak, szóval mindenfélét is. Azt tudom, hogy amikor felkerült Pestre, akkor fertőzte meg igazán a zene, ott ismerkedett meg Freddie Mercury-val, Steve Wonderrel, George Michael-el, szóval a nagyokkal, és akkor ezt így átadta nekem, szóval az, ami otthon ment, nyilván én is hallgattam, nem volt választásom, hogyha lehet így mondani, és így jött utána a jazz.
3: De várj, akkor fel sem merült, hogy te mondjuk jogász leszel?
4: Nagyon szerettem kicsi koromban a focit, most is nagyon nagy rajongója vagyok, szóval folyamatosan nézem a meccseket, és amúgy szerettem volna az lenni, azt tudom, arra emlékszem, hogy jó lett volna focista lenni, viszont ez úgy kezdődött nálam, hogy az unokatestvérem elkezdett zongorázni. Hallották, hogy nagyon jó füle van, énekelt, mi lenne, hogyha zongorázna? Oké, ez volt, azt hiszem 9 vagy 10 éves volt, én akkor voltam 11 vagy 12 talán, és láttam, hogy ő mit csinál, és akkor én úgy álltam hozzá, hogy ő elkezdett valamit csinálni, akkor mi lenne, hogyha én is elkezdeném ugyanazt csinálni, mert tetszett az, hogy fogja a harmóniákat, kottából olvas, tök jó füle van, hú, de jó, hát akkor oké. És akkor egy tanárunk volt, ez a Bertóti László volt, ő Kőbánya Zene Stúdión tanult, és azt hiszem ott is végzett. Fantasztikus pedagógus volt. Pedagógus, hogyha lehet így mondani, szóval múlt korában találkoztunk.
3: Igen, ez jó értelemben, igen, pedagógus.
4: Igen, szóval elképesztő elképesztő zeneisége van, hogyha lehet így mondani. És hát eljött az az idő, hogy már nem nagyon tud mit a kottából megmutatni, viszont én nagyon hajlattam az improvizációra. És akkor mondja, hát akkor jazz kell tanulni. És akkor, jazz kell tanulni, mi ez a jazz? Oké, akkor megnéztem, beírtam a Google-be, hogy mi az a jazz, és akkor kiadta a legnagyobbakat. És akkor észrevettem, hogy ez egy más műfaj, és nagyon megtetszett az, hogy van egy harmóniasor, nyilván ismertük a legnagyobb slágereket, az Autumn Leaves, Summertime, de úgy utána mit csinálnak? Játszanak, még mindig hiába lement a téma, az micsoda? Az improvizáció.
3: Aha.
4: És akkor akkor nekem ez kell.
3: Egyébként ez egy igazi különlegesség egy tanár számára, illetve egy tanárnak az életében, a tanulmányaiban, hogyha például a jazzkonziban, a kőbányai jazzkonziban tanul, hiszen ott annyiféle műfaj tanulnak a diákok, amit más konziban nem kaphatnak meg. Tehát aki ott végez, ez egy különleges szaktudással rendelkezik, mondjuk ezt. Egyébként akkor, hogyha így 11 évesen kezdted el, akkor az viszonylag későinek számít.
4: Igen, mindenki mondta ezt, leginkább nagyapám.
3: mondta, hogy mindenféleképpen zenélet kell.
4: Ő volt az az ember, aki azt mondta, hogy nincsen fülem, sose leszek zenész. Szóval ez így jól jött ki. És mai napig mondja nekem, hogy Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy nem lesz semmi belőled?
3: Na jó, hát nyilván ezzel is próbált azért motiválni téged.
4: Tehát. Igen, igen, szóval pozitívan jött le ez az egész, meg tényleg sokat köszönhetek neki, hiszen hogyha ő nincsen, akkor nincs az a tanár, nincs az a segberugás, hogyha lehet így mondani. Szóval ez nagyon kell, nagyon kellett annó. És most is a gyerekeknek kell, ez visszamenőnek, hogyha egy ráteljetek erre, hogy a gyerekeknek ez nagyon-nagyon fontos, főleg a mostani évek során, hogy motiváljuk őket. És az nem mindegy, hogy. Nagyon nehezen fogadják a mostanában a kritikát. Mint annó engem folyamatosan tényleg nem csak szavakkal, de hogy próbálták azt, hogy például édesapám kihúzta a zongorát előlem. És ez nem azért volt, mert akkor most ennyi volt, és akkor elvágták ezt az egészet. Tudta, hogy hogyan kell ösztönözni engem. Nagyon nehéz ezt most kordába tartani, hogyha lehet így mondani, az, hogy hogyan kritizáljunk például egy srácot, vagy bárkit is, hogy hú, figyelj, ez most nem olyan jó, vagy nem jó, ki konkrétan megmondom neki, hogy figyelj, ez nem jó, valami más be kell fognunk, ez nem csak a zenével kapcsolatos, hanem legyen az bármi, egy dárc, hogy akkor ezt te nem jól dobod, és 10 éve nem úgy dobod be azt a bult, hogyha lehet így mondani, hanem legyél festő, vagy legyél bármi is. Valahogy utat kell mutatni a mostani generációnak, segbe kell rúgni őket szó szerint.
3: Én egyébként azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogyha mondjuk én tanítok egy növendéket, akkor én mindenféleképpen először megdicsérem. Tehát tulajdonképpen, amit Ökrös Otto is mondott, aki egyébként a Rajkóban is tanított, ő nagyszerű bárzongorista volt, hogy annak is rengeteget kellett gyakorolni, aki végül tróger lett. Tehát, hogy mennyi munka van a zene tanulásban, ez valami elképesztő egyébként. Tehát, hogyha valakinek esetleg nem jött ki olyan magasságokig eljutni, az is rengeteget gyakorol, és rengeteg energiát fektet a zenébe, úgyhogy szerintem tisztelni kell ezt a dolgot. Ezért szoktam először mindig megdicsérni a dövendékeket, hogy jó, ez szuper, ezt nagyon-nagyon jól csináltad, ez a rész az például kiemelkedően jó volt, de ezt a másik részt viszont csináljuk így, csináljuk úgy. Tehát nyilván ez a pedagógia része, gondolom, most, hogy megszületett neked is 2 évvel ezelőtt, 1,5 évvel ezelőtt, bocsánat, a gyermeked, most már gondolom, te is másként tekintesz a világra.
4: Igen, igen, ez hatalmas dolog, aki ezt átélheti. Üdvözlöm minden az összes szülőt. Szerintem tudják, hogy mind megyek most én legalább keresztül. Úgyhogy igen, amit mondtál visszatérve erre, hogy megdicsérjük. Ez nagyon-nagyon fontos, főleg tényleg a mostani generációban egy része az, hogy megdicsérjük, és akkor van az a része az, amikor elmondjuk nekik. Hogyha már eljutottunk oda, hogy nagyon szép az élet, igen, van egy rossz oldala is. És ez leginkább a nehezebb. Úgyhogy igen, amióta gyerek van pedig, hát szép az élet.
3: Térjünk egy picit vissza a tanulmányaidra. Végül is kinél kezdted el akkor a jazz tanulmányaidat, ha bár már említetted, de azért mondjuk el még egyszer.
4: Ifjabb Szakcsillakatos Béla volt a jazz tanárom, viszont előtte volt egy vagy másfél évig, már nem emlékszem pontosan, Misata Alexandra tanított engem.
3: Aha.
4: És nála fele-fele arányban tanultam klasszikus jazzt, hiszen akkor még nem voltam konzis, ott még felső, szóval 7-es voltam, szóval az még nem konzi, ugye? És hát úgymond kötelező volt ezt tanulnom, és nagyon sokat segített a klasszikus zenében ő. Leginkább klasszikust vettünk, és nagyon hálás vagyok érte, hogy ő tanította, hiszen egy jazz zongora tanár tanította nekem a klasszikus zenét. Nagyon fontos része volt az életemnek. Ha ő nincsen, nem tanítja nekem a klasszikust, akkor lehet, hogy nem tanultam volna komolyabban, vagy nem foglalkoztam volna annyira komolyan. És mai napig foglalkoztat, és tanulok mai nap a klasszikus zenétől, vagy klasszikus zenében. Úgyhogy lehet így mondani.
3: Miért fontos ez? Én nyilván értem és érzem a kérdést, de feltettek már olyan kérdést, hogy hát mondjuk mit keres itt mondjuk a rádiódikben Bach? Hát hogy mit keres itt? Hát a zenének az alapja természetesen Bach. De hogy gondolod ezt? Tehát, hogy egy jazzistának miért kell Bachot játszani, vagy miért kell klasszikus zenét játszania?
4: klasszikus zene megtanít arra minket, hogy ugye a klasszikus zene leginkább arról szól, hogy butítva mondom, lejátsszuk, megpróbáljuk lemásolni azt, amit a szerző leírt. Hát megpróbáljuk ugyanazt le kell játszanunk.
3: Tehát keretek között tartja az ember.
4: Így van, így van. Ugye? És ez nagyon fontos, hogy a zenében is leginkább másolni tanulunk meg, ugyanúgy, mint az első osztályban, amikor rajzoljuk az elbetűt, azt is lemásoljuk, azt az ívet követjük. Itt is ugyanez.
3: Legalábbis az elején, a tanulmányoknak az elején, ez mindenképp így megy.
4: Itt is ugyanez van, hogy először megtanít a keretek között, ahogy te mondtad, tartani minket, és ez nagyon fontos. Amikor házat épünk, akkor se egyből a, nem tudom, a...
3: Nem a tetővel kezdünk, mint a megtestel, igaz?
4: Vagy legalábbis nem a operett színházzal kezdjük, vagy a Nemzeti Múzeummal, hogy akkor most ezt hogy nézünk, hogy néz ki. Hanem oké, akkor az alapokat. És ez az alapja mindennek, a klasszikus zene. És mai napig hiába jazz zenész vagyok, és szerintem minden jazz zenész kollégám, barátom, zenésztársam is ezt vallja, hogy a klasszikus zene az, ami az alapja az egésznek.
3: Horváth Albert jazzzongora művész volt a ma esti vendégem, aki 2020-ban volt az év fiatal jazzzenésze. A műsorban beszélgettünk számos izgalmas téma mellett az életéről, a jazzről és a modern technológiákról egyaránt. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Idén több mint 89 ezeren felvételiztek középiskolába. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik majd. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A megfigyelések alapján úgy tűnik, a madárpókok képesek tapasztalataikra, emlékezetükre hagyatkozni a térbeli tájékozódásuk során, és ennek megfelelően hatékonyabban találnak rá zsákmányaikra vagy vissza a búvóhelyükre. A kutatók szerint a pók úgy tűnik képes megtanulni, megjegyezni, hol érdemes vadászni, hol nagyobb a siker, és visszajár oda a későbbiekben is. Ahhoz, hogy beigazolódjon, mely módszernek, az érzékelésnek és a tanulásnak milyen mértékben jut szerep a madárpók tájékozódásában, kísérleteket is kell majd végezni velük.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. március 6-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Horváth Albert jazz-zongora művész lesz ma ismét a vendégem, aki 2020-ban volt az év fiatal jazzzenésze. A beszélgetésünk második részét hallgathatják meg a mai este folyamán, amelynek során számos izgalmas téma mellett az életéről, a jazzről és a zenei kiteljesedés lehetőségeiről egyaránt beszélgettünk. Tartsanak velünk a ma este folyamán is!
4: És milyen volt végül is a konziban tanulni ifjabb szakcsillagatos Bélától?
5: Fantasztikus volt.
4: Én is ismerem őt, tehát, hogy tanítottunk már együtt, fantasztikus növendékei vannak. Tehát azt el kell mondani, nagyszerű növendékei vannak, a jazzzenekarokat, akiket felkészített, azok is mind hihetetlenül jól szóltak a konziban, amikor én hallgattam őket a vizsgán. Neked milyen élményeid vannak vele?
5: Nekem nincsen negatív, ez a legdurvább, hogy, hogy az én 5 évig tanultam tőle, és másoktól ugyanúgy kérdeztem, hogy figyelj, neked mit mondott a tanár úr? Mit mondott erről a standardről? Vagy mit mondott, hogy hogyan kéne megközelíteni egy dalt? Vagy mit gondolsz most, te jó állapotban vagy? Vagy lelkileg oké vagy? Szóval nálunk nem csak az történt, hogy akkor most milyen harmóniákat kell lefognunk. Hát ő terelt minket. Szóval ez nagyon fontos, hogy nem csak a zenén belül voltunk, hanem azon kívül is. És ez nagyon fontos, hogy egy pedagógus, aki nem csak már pedagógus a növendék számára, hanem mint mentor. Mentor is. És lehet, hogy már én annó így tekintettem rá, hogy nem csak a tanárom, hanem egy útmutató. Ő a messiás köbben nekem. Szóval, hogyha ő nincsen, vagy ő nem mutatja azt az utat, hogy vannak különböző rétegek a zeném belül, vagy zenén kívül is, akkor lehet nem itt tartok. Szóval ő egy meghatározó, sőt, ő volt az egyik legmeghatározóbb tanulás, vagy hát igazából nem is tanulás, szóval minden. Ő az életemben egy meghatározó alak volt, és nagyon sokat köszönhetek neki, és most is nagyon köszönöm, hogy múlt héten találkoztunk pont, és beszélgettünk így, kicsit nosztalgiáztunk, hogy az elmúlt években mi is volt, és mi lesz majd a jövőben, hiszen nála ugye megalakult a Szakcsi Jazz Egyesület, és hatalmas tervei vannak ezzel kapcsolatban. Szóval, hogy egy olyan ember, aki mindig a jövőbe tekint, és ez nagyon-nagyon példaértékű, hogy ilyen zenész, ilyen mentor, ilyen tanárom lehetett. Szóval visszatekintve a sulival kapcsolatban nem tudok szavakat mondani, annyira jó volt. Visszasírom tényleg azokat az éveket, vagy azokat a órákat, akár az együtt töltött időt, amit veled tölthettem, annyira meghatározó volt, és nagyon-nagyon-nagyon jó volt.
4: Akkoriban az Egressi Konziban azért elég nagy zenei élet volt jazz tanszakon, és sőt, kiemelkedően a jazz tanszakon. Akkor volt ugyebár, ha jól emlékszem, 2016-ban Lakatos Ablakos Dezső emlékére rendezett jazzzenei verseny is, ahol te elég szép eredményt értél el. Mesélj már nekünk erről is egy picit, milyen élmény volt.
5: Nagyon nehéz év volt az, hiszen 17. évemet töltöttem, és akikkel én együtt versenyeztem, azok már most kollégáim, barátaim, hogyha lehet így mondani, vagy tényleg jó barátok, mint például a Farkas Zsolt, Horváth Balázs, Jónás Rezső, szóval tényleg, és ráadásul ez csak a zongora része volt, akikkel együtt versenyezhettem, és hát, hogyha lehet így mondani, egy jó párokkal heti szinten, vagy tényleg napi szinten is van, hogy beszélünk. Nagyon nehéz volt akkor nekem, hiszen hogy mondjam, akkor voltam 2 éve az iskolában, szóval elég fiatal volt az a tudásom, amit ott kamatoztatni tudtam. De viszont lehet ez volt a pozitív része is, hiszen akkoriban nagyon nagy Jarrett rajongó voltam. Most is az vagyok, de akkor tényleg fanatikus voltam, csak őt hallgattam, senki más nem hallgattam, és annyira meghatározó volt a zenémben, hogyha lehet így mondani, mert próbáltam azt lejátszani, amit ő, vagy azt elképzelni, azt a koncerten, azt az érzetet adni, mert egyszerűen nem állt más a kezemre. Hát annyira megfertőzött akkor a zenéje, hogy próbáltam úgy zongorázni, és sose felejtem el, volt egy intro, egy baladát játszottunk, és intróval kezdtem, és becsuktam a szememet, soha nagy levegőt vettem, és elkezdtem. Szóval és mai napig visszasírom azt a részt az életemnek, mert akkor olyan dolog jött a kezembe, vagy ami nem tőlem volt. Szóval úgy éreztem, mint hogyha egy ilyen fentről jövő dolog lett volna.
4: Szóval nem transzcendentális kapcsolat volt akkor?
5: Igen, igen. Vagy a jóisten keze, nem tudom. Szóval, hogy nem tudom. És az arra emlékszem, hogy becsuktam a szemem, és amikor vége volt, akkor nyitottam ki. Arra nem emlékszem, hogy mi történt, csak megtörtént. És nincsen meg a felvétel. Ezt nagyon sajnálom, vagy talán valakitől, talán az akkori hangmérnöktől el tudom kérni, de nem tudom, a számát se, Facebookon nem találom, szóval elég nehéz, ezt nem tudom, csak megtalálom valamikor. És az egy meghatározó volt, emlékszem, hiszen odajött az idősebb szakcsi, Lakatos Béla, és azt mondta nekem, hogy ez csodálatos volt ez az intro. És szerintem azért is nyerhettem meg az első helyzetet. A zenekari kategóriában első helyzet lettem, szóló kategóriában pedig második, és szóval talán azért nyerhettem meg akkor azt a részt, mert ott tényleg az történt, hogy nem én zongoráztam, vagy nem tudom. Szóval én azt éreztem.
4: Ez valami igazán különleges pillanat, amikor a művésszel ez megtörténik, ez a fajta kapcsolat, akár a Jóistennel, akár a transzcendenssel, hogy az ember így kilép tulajdonképpen a saját testéből, és átadja magát a zenének. Tulajdonképpen akkor Szakcsi Lakatos Béla volt az, aki felkészített téged a zeneakadémiai felvételire. Neked ez volt a célod, hogy akkor a zeneakadémiára menj a jazz tanszakra?
5: Érettség.
4: Pontosabban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre.
5: Igen, érettségi előtt álltam, és úgy gondoltam, hogy hát jó lenne tovább tanulni. És
4: fontos volt ez számodra?
5: Abszolút, igen, hiszen amint említettem, hogy a zenei műfajok között jó, hogy az áttekintés, átlépés, vagy kitekintés, úgyhogy így mondom, mert hiszen így kap utána még zenei ikletet, vagy így tud tovább menni a zenéjében, és nekem kellett akkor már ez a változás, szóval szerettem volna újat tanulni, és gondolkoztam, hogy külföld, remegyek.
4: Mi jött szóba egyébként?
5: Hát minden álmom a Berkeley volt igazából. Aha. Berkeley College Music. Viszont jó lett volna. Ez csak egy ilyen álom volt. Egy kitekintés, hogy hú, de jó lenne. Mert akkoriban nagyon néztem a YouTube oldalát, a csatornáját, és annyira jó zenészek jöttek onnan ki, és annyira jó zenészek voltak. Akkoriban, meg most is.
4: Na jó, hát ez a világ első számú egyeteme tulajdonképpen, jazz egyeteme.
5: Igen, szóval közéjük tartozik, viszont nem mehettem el amellett, hogy Olá Kálmán itthon tanít.
4: Hát ez az. Hát ez az, igen.
5: Igen, szóval hallgattam rengeteget, amikor konzis voltam a zenéjét, és hát nem tudok szóhoz jutni most se, hogy milyen zenéje van, milyen átiratai vannak. Amikor a Jack de Jonette játszik, van az albumon, és az Always című darabot játsza, hát szerintem minden héten meghallgatom. Meg minden héten próbálom eljátszani, gyakorolni, elemzem, szóval ez elképesztő az a darab a többi másik mellett. Szóval, hogy szerettem volna, hogy ő legyen a következő tanár, lehet így mondani.
4: Csak mit éreztél, amikor felvettek a zeneakadémiára?
5: Fú, hát nálunk az van, hogy nem nagyon volt még, aki egyetemre is járt volna.
4: A családban?
5: A családban, igen, a családban. És ez óriási dolog volt, hogy felvehettek, vagy akár egyáltalán, hogy ott részese lehettem. Nagyon-nagyon izgultam, szerintem nem volt olyan verseny, amin ennyire izgultam volna. Mármint voltam sok versenyen, meg sok megpróbáltatáson, de ott volt az életem során, hogy na, ott tényleg izgulok.
4: Na, de itt dől el az embernek az élete.
5: Abszolút.
4: Tehát amit, nem tudom, évtizedekig gyűjtögetsz előtte, vagy sok évig, azt ott kell összpontosítani abban a felvételében, abban a 15-20 percben. Igen. És ez valami hihetetlen stressz.
5: Hát az volt. Tényleg visszagondolva remektem. Nagyon-nagyon féltem. És nem is akik ott ültek, tényleg zseniális tanárok, zenészek, hanem az a szituáció, amit az előbb elmondtál, hogy átment a gondolat, hogy ja, én tíz, nem tudom, akkor hány éve zongoráztam? Szóval akkor voltam ilyen 7 éve talán. Nem tudom pontosan. 11 évesen kezdtem, 14-15 évesen volt a jazz, szóval akkor játszottam 4-5 éve jazzt.
4: Az még nem is sok.
5: És ez nem is sok. Igen.
4: És így is sikerült el.
5: Igen, és így átutott az a dolog rajtam, hogy ja, hogy oké, az egy kevés időnek tűnik, de viszont, hogyha valaki minden nap odaül és tanulja, és tudjuk, hogy milyen egy konzervatórium, oda bemész reggel, és este jössz ki, és megéled azokat a napokat, hogy a 6 óra van, és föl kell kelni, és ugyanúgy be kell ülni a padba, törít tanulni, és utána zenét tanulni, akkor ez így elég hosszadalmas időnek tűnik, és így átfutott rajtam az egész, hogy mi mindenen mentem át keresztül. És hát ez, amikor jött az SMS, hogy sikerült, akkor ott eltört bennem egy pár dolog, mármint pozitív értelemben, hogy hú, oké, akkor most vége egy korszaknak, és elindul egy másik. Jön a felnőtt élet.
4: És akkor ott tanultál 3 évig, és végül is ott szerezted meg akkor a BA diplomádat.
5: Így van, így van.
4: Olá Kálmán irányítása alatt.
5: Így van.
4: Milyen volt egyébként összehasonlítva a Konzival a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem? Hiszen azért azt hiszem, hogy egészen másfajta légkör van.
5: Jó volt már nem matekot tanulni, ha lehet így mondani. Nem voltam egy jó matekból, viszont mindig megpróbáltam a legtöbbet kihozni magamból. Nagyon nagy szabadság volt. Utána csak azzal foglalkozni, amivel szeretek és szeretnék, az egy óriási szabadalmat adott a zenében is, emberileg is. Szóval egy nagyon-nagyon pozitív élményem volt az alatt a 3 év alatt. Nagyon sok jó barátot ismertem meg, vagy kollégát, és onnan indult el igazából igazán a zenei életem. Nem csak kapcsolati szempontból, hanem tényleg zeneileg ki tudtam teljesedni. Azt, amit az évek alatt összetudtam szerezni tudást a gimnáziumban, ott végre kamatoztatni tudtam. Olyan embereket ismerhettem meg, akik szó szerint már nagy művészek. Akár felső évfolyamokból ismerhettem meg, vagy összetársamként is.
4: Szóval ez akkor ők inspiráltak téged tulajdonképpen arra, hogy minél jobban elmélyedj a tanulmányaidban, a művészetben?
5: Igen, abszolút. Meg az, hogy nagyon közel álltak hozzám. Szóval nem az volt, hogy volt összetársam, aki már komoly zenekarba játszott, és hú, de jó lenne, hogyha együtt zenélnénk ott, és akkor én csak álmodoztam róla, nem, hanem meg is éltem ezt, és ez hatalmas dolog, hogyha van egy olyan produkció, vagy van egy olyan zenekar, aki megy mondjuk X mennyiségű koncertet egy évben, és azt megélni, beülsz a buszba, és órákat ott töltesz a csapattal, ezt így megélni, ez óriási dolog.
4: Hogyan jellemeznéd a saját játék stílusodat? És milyen egyedi elemek vannak benne, te ezt hogyan fogalmaznád meg? Tulajdonképpen ez egyfajta arszpoetika.
5: Amint említettem, nagyon nagy Jarrett rajongó vagyok, és ez mai napig fent áll, de ahogy mondtam még a műsor elején, hogy kitekintettem jó pár műfajban, vagy zenélek is, hogyha lehet így mondani, zenélek is jó pár műfajban. Azóta jóval változott a zenei ízlésem is, és a zenei hallgatásom is, és úgy mondanám ezt, hogy univerzális a játékom, hogyha lehet így mondani, hiszen a jazz megtanította arra, hogy hogyan lehet a harmóniákat, az improvizációt mind belerakni egy populáris részben mondjuk, vagy egy klasszikus zenében is. Ugye a Olá Kálmán tanár úr, aki kitekint folyamatosan a klasszikus zenére, is inspirált arra, hogy meg tudjuk azt a műfajt jeleníteni, ami lehet, hogy nem is így lehet, nem is illik hozzá, de hogy mégis működik ez. Ez legyen akár mondjuk egy deep house zene, abban is közre működik a jazz, lehet olyan lehet keverni úgy a műfajokat. Szóval úgy gondolom, az én zeném most jelenleg inkább univerzális, hogyha lehet így mondani.
4: A jazzben nagyon fontos az improvizáció. Ezt próbálod akkor belekeverni ezek szerint mondjuk a populárisabb műfajokba is. Sőt, még a gondolom akkor a klasszikus zenei tanulmányaid is megjelennek ebben.
5: Igen, nagyon nehéz, mert a minden műfajnak megvan a sajátossága, ugye? A pop zenében nem fogunk mondjuk népzenés elemeket belerakni, mert lehet, hogy az nem így lenne hozzá. Lehet, hogy működik, még nem hallottam ilyet. Ugye már manapság nagyon nehéz behatárolni egy műfajt, hiszen nagyon keveredik igazából minden is. Hogyha bemegyünk egy moziterembe, megnézünk egy filmet, az egyik jelenetbe, ahol éppen mondjuk táncol valaki repszerkóban, akkor nyilván repzenét fog hallani. Hogyha éppen ugrót kötelezik valaki, akkor lehet a rocki zenéjéből fog valami részt hallani. Ja, az is egy populárisabb, vagy igen. Szóval, hogy...
4: És nem viszi ez rossz irányba egyébként a zenét, hogy most már nincsenek azok a tiszta műfajok, mint amik régebben voltak? Hanem most már mindennel összekeverünk?
5: Hát nyilván megvan ennek a pozitív oldala is, negatív oldala is, de én úgy gondolom, ezt ugyanúgy kell felfogni szerintem, mint a barokk korszak. Egyszer csak elindult, létezett ott a zene, és jött utána mondjuk jóval később a klasszikus zene, a klasszicizmus. Uh-huh. Utána jön a rap, akármi, szóval, hogy ez hogy fejlődik ugyanúgy a zene.
4: Fejlődik
5: és igen, és lehet, hogy nem úgy kell rátekinteni, hogy ez egy kevert műfaj, hanem az egy alműfaj, az annak a részese lehet.
4: Milyen szerepet játszik az életedben a tanítás?
5: Az egyetemi éveim alatt merült fel ez a kérdés, hogy ez nagyon fontos, hogy az ember rájöjjön arra, hogy mit is szeretne igazából, és bennem nagyon nagy vacilálás volt, hiszen én zenészként szerettem volna az életet továbbvinni, és benne is vagyok, hál' Istennek. Uh-huh. Mint említettem, egy nagyobb produkció a Valmárban is benne vagyok, több jazz zenekarban is, szóval session zenészként is valhatom magam, hiszen nagyon sok mindenkivel játszhattam, úgy mint Radics Gigivel, például Horányi Julival, meg annyi mostani populáris zenésszel játszhattam együtt, és játszhatok együtt, viszont mellette az, hogy taníthatok, ez utólag derült ki, vagy utólag volt ez szempont a számomra, viszont már ez meghatározó az életemben, hiszen megszületett a gyerekem, és őt is meg kell tanítanom majd mindenre is. és ez nagyon-nagyon jó, már hogy előtte elkezdtem a tanítást, hogy ezzel foglalkozhatok. Pedagógusnak úgy gondolom, hogy az egyik legjobb dolog a világon. Azt, hogy megtaníthatom valakinek, hogy hol a C hang, és utána azt tudja kamatoztatni, utána kiderül az, hogy vannak harmóniák, oké, azt le tudja játszani, és utána tovább tud menni az életben vele, vagy akár segíteni bármiben is, mert hiszen nagyon sokan tudjuk azt, hogy a zene azt nem csak zene, hanem terápia is.
4: Sőt, fejlesztés is.
5: Igen. És nem hiába mondják a gyerekeknek, vagy küldik el a szülők az iskolába, a zeneiskolába a gyereket, hiszen rengeteg mindent tanul ott az ember. És mint pedagógusként, igaz, hogy fiatal vagyok, viszont minden nap tanulok. Uh-huh. Szóval más egy gyereket, meg más egy felnőttet tanítani, és én ezt napi szinten megtapasztalom, hiszen a jazz műfaj, ott már nyilván egy alaptudás kell, és leginkább idősebbek tanulnak, vagy szeretnének tanulni ezt a műfajt, és viszont azt tapasztalom, hogy a kisebb gyerekek is, szóval általános iskolások is elkezdhetik, el tudják sajátítani már minél hamarabb ezt a műfajt, hogyha megvan az adott tudásuk. Viszont párhuzamosan lehet ugyanúgy, ahogy a zene, azt mondják, hogy a zene, a nyelve az minden is, hogyha lehet így mondani. A klasszikus zene, a jazz zene, a pop, a latin, ez minden nyelv. És a klasszikus zene az alapja. Uh-huh. Ott az ABC, uh-huh. És utána jönnek a többi dolgok.
4: A múltkor hallottam egy előadást dr. Fraj Tamásról, a Magyar Tudományos Akadémia elnökétől, aki tulajdonképpen azt bizonygatta az előadása során, hogy a zenetanulásban olyan plusz idegi kapcsolatok alakulnak ki, ami tulajdonképpen akár egy fMRI géppel mérhető. Tehát bizonyos agyi területek megvastagodnak. Főleg a két agyféltekek között, nem mennék bele ennek a részletezésébe, hiszen ez egy külön szakma, de hogy ezek mérhető kapcsolatok, idegi kapcsolatok, amik kialakulnak a zenetanulás során. Nyilván sokan mondják azt is, hogy aki zenét tanul, az jobb matekból például.
5: Hát én ezt nem tapasztaltam, hogy jobb matekból. Én nem voltam egy jó matekos. Én úgy gondolom, hogy igen. És ezt tőlem jobban tudó emberek, professzorok is alátámasztják, és ahogy mondtad, hogy folyamatosan már mérni tudják ezt a egyfajta agyi tevékenységet, hogy ez működik, viszont műszer nélkül is látható szerintem. Igen. Abszolút, hogy mennyire tud fejleszteni bárkit is, ez nem csak gyerekkel. Igen. Kapcsolatosan, hanem akár beteg gyerekeket is, szóval nem csak az átlag emberről beszélünk, hanem a sérült, akár sérült gyerekekről is beszélhetünk itt, hogy abszolút egy pozitív hatása van a zenének.
4: Tehát akkor tanárként ezt te is érzékeled. És hogyan tudnád közelebb hozni a jazz műfajta fiatalabb generációhoz? Hogyan motiválod őket? Hiszen azért ez egy réteg műfaj, egyébként ugyanúgy, mint a klasszikus zene.
5: Ha lehet így mondani, én úgy csalogatom be a gyerekeket, vagy az arra, hogy is mondjam, szeretne többet tanulni, amit a YouTube zenétől többet szeretne. Hiszen ma már bekapcsoljuk az internetet, beírjuk, hogy piano learn, és már ki is dobja az, hogy hogyan kell zongorázni. Aki többet szeretne ettől, az leginkább vagy felkeresi az internetet, hogy hol van a legközelebbi zenéiskola, vagy legközelebbi tanár, és akkor megy az egyeztetés, hogy akkor mi legyen. A jazz zenét leginkább én úgy szoktam megmutatni a srácoknak, hogy az alap, nyilván ugye meséltem, hogy ez egy alaptudás kell. Megmutatom nekik, oké, itt van egy hármas hangzat, na ebből én mit tudok a legtöbbet kihozni. Hát három hangból rengeteg variáció lehet, hiszen ebből már elindulhat maga az improvizáció is. És megmutatom nekik leginkább azt, hogy hogyan lehet azt a tudást, ami éppen nekik van, a lehető legjobban kamatoztatni. Ezt pedig úgy értem, mint egy jó példa, az előbb mondtam, hogy három hang van, abból mit lehet a legtöbbet kihozni. Nem akarok a szakmai részébe belemenni, de hogy valami ilyesmiről van szó, hogy akár csak egyetlen vagy kettő hangot tényleg megtalálunk azzal, hogy lehet zenélni. És az már egy improvizatív része, hiszen az nincsen leírva, nincsen megmondva, hogy te azt hogyan játszd, neked kell elképzelni ezt a két hangot, hogy hogyan fogod a hangszeren játszani.
4: Hogyan látod egyébként a jazznek a népszerűségének az alakulását az elmúlt évtizedekben?
5: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Megpróbálok rá válaszolni. Mivel én még fiatal vagyok, leginkább a nagyoktól, idősebbektől próbálok rákérdezni én is ugyanerre, hogy hogyan látom ezt. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a jazz zene az abból épül. Ahogy mondtam, a klasszikus zene is arra épül az a többi műfaj. Hát utána a jazz jön szerintem, az, amire épül minden. Hát hogyha...
4: Tehát a populárisabb műfajokra
5: igen,
4: gondolsz.
5: Igen, szóval, hogyha igényesebb zenét szeretnénk alkotni, akkor nem feltétlen csak a klasszikus zeneihez kell hozzá értőnek lenni, hanem a jazznek is. Hiszen a jazz az kinyitja igazából azt, amit tanultunk eddig. És hogyha megvan ez a nyitottság, ez olyan dolog, ha valaki a jazzzel foglalkozik, hogy kinyílnek a kapuk, megvilágosodás van, hogy hogyan lehet egy Bach zenét átírni, hogyan nyúlhatunk hozzá egy zenéhez, egy átirathoz, vagy bármihez is, vagy akár van egy elképzelésünk, viszont nem tudjuk megmutatni azt, nem tudjuk a hangszeren, nem tudjuk sehogy sem megmutatni, akkor van az, hogy a jazzhez kell folyamodnunk, úgy, mint aki szeretne a másik oldalról válaszokat kapni, a Bibliához folyamódik, vagy ha más úton szeretne haladni, akkor valamilyen a zenén belül, akkor szerintem ez az út az, ami az irányát kell, hogy kövesse.
4: És aztán végülis ez adja a műfajoknak a kiteljesedését. Akkor térjünk át egy picit a jövőre. Habár beszéltünk már róla egy pár gondolatban, milyen terveid vannak a jövőre nézve, illetve hol látod magad 5-10 év múlva? Inkább így kérdezem.
5: Remélem, hogy mindenhol is játszani fogok. Én nagyon szeretem a koncerteket, és remélem, hogy minél több koncertélményem, vagy részese lehetek akár bármilyen produkciónak, hiszen nemrégében voltam egy workshopon, 3 napos workshopon, és egészen elképesztő emberekkel találkozhattam, és tanulhattam, és remélem, hogy valami ilyesminek a részese leszek ugyanúgy továbbra is, mint nem csak hallgató, hanem mondjuk, mint előadó. Szeretnék mondjuk előadásokat tartani akár a zenéről, vagy az én meglátásomból, hogy hogyan épül fel mondjuk egy zene, vagy egy dal. Szóval ilyen workshopos bármilyen kurzus félén szeretnék akár részt venni, és pedagógia az abszolút ezzel kapcsolódik. Ugyanúgy továbbra is azt látom, hogy tanítani szeretnék, és leginkább ez, ami mostanában velem kapcsolatos, az ennek az ötszerese, akár tízszerese is.
4: Ha egy fiatal jazzzongoristának egyetlen tanácsot kellene adni, akkor mi lenne az?
5: Sokat gyakoroljon.
4: Ez az alapja az egésznek? Fontosabb egyébként a szorgalom, mint a tehetség? Vagy ugyanolyan fontos, vagy mit látsz ebben?
5: Én úgy gondolom ezt, hogy a 20% tehetség és a többi, ez pedig a szorgalom. Nagyon szerintem te is a legjobban tudod ezt, hogy a legtehetségesebbek a legnagyobbokat bukhatták, hogyha lehet így mondani. És ez így is van. Én is ugyanezt gondolom, főleg, hogyha már tanítok, akkor mindig azt szoktam a gyerekeknek mondani, hogy az egy dolog, hogy valaki tehetséges, de az a másik fel az, hogy ugyanolyan szorgalmas legyen. Mert akkor fog igazán kiteljesedni, és akkor fog igazi sikereket elérni, hogyha kitart. És ez a legfontosabb lehet a tehetség és a szorgalom után, hogy kitart. Hogy kitart ahhoz, amit val, amit tanul, amit az életbe szeretne képviselni. A kitartás.
4: Van ennek azért egy hátulütője, én azt gondolom. Tehát az ember szorgalmas, őrülten kitartó. Elér valamit, mondjuk elér a diplomáig, megszerzi a BA, majd az MA fokozatot, és utána gyakran nem tudnak magukkal mit kezdeni. De egyébként ez neves jazzzongoristákkal is előfordul, hogy mivel annyira beszűkültek mostanában a lehetőségek, hogy tulajdonképpen nagyon kevés az a hely, ahol felléphetnek ezek az igazi nagy művészek, ezért valahogy nem találja meg egymást a közönség és az előadó.
5: Ez egy jó példa arra, amit mondtál, hogy friss diplomások. Ez nem csak a zenében értetendő, akár van egy, aki más művészetet, vagy más foglalkozást, vagy bármit is tanul, például közgazdásznak tanul, friss diplomás, és mondjuk nem tud egyből elhelyezkedni. Ez is egy hasonló dolog. Én ezt tapasztaltam nem csak a zenében, a unokatesom már jó pár éve végzett a BM-én, gazdaság és menedzsment szakon, és nem is azzal foglalkozik, szóval diplomát szerzett, nem azzal foglalkozik, és ugyanez visszatérve zenére, hogy nagyon nehéz megtalálni utána az utat. Hiába van egy tök jó papír a kezünkbe, tapasztaltunk már mindent, megtanultunk úgymond a felnőtt életről mindent az egyetemen, hogyha lehet így mondani, de utána jön a hideg zuhany. Szóval, hogyha nem készülünk fel arra, hogy van egy B-terv, vagy C-terv, vagy akármennyi terv, akkor nem az van, hogy tovább haladunk az életben, hanem stagnálunk, akár megakadunk egy olyan részének az életnek, hogy akkor mi lesz tovább. És ezért nagyon fontos az, már gyerekkorban, és ezt apukám nagyon jól mondta, mi van akkor, hogyha eltörik a kezem? Mi van akkor, hogyha bármi történik? Bármi történhet az életben, és kell BC-tervnek lennie, és ezt tudom ugyanúgy ajánlani, aki friss diplomás, megakad valahol, hogy már, jó, most már későbbi időben mondom, de hogyha ez rájön valaki, meg tudatosul benne az, hogy mint a gimnáziumban, első osztályban nem sikerül úgy, vagy lehet, hogy más felé tekint, legyen B és C terv. Ez nagyon fontos.
4: De ez nehéz kérdés egyébként, mert hogyha valaki azért mondjuk 18 évet nagyjából, optimális esetben ez így szokott lenni, hiszen mondjuk 8 év zeneiskola, 4-5 év konzi, mondjuk 5 év zeneakadémia, hát...
5: Igen, de
4: tehát, hogy ezek után még csináljunk egy B-tervet is.
5: Igen.
4: Ez egy nehéz kérdés. Habár az kétségtelen, hogyha mondjuk valaki elvégzi a zeneakadémiát, és mondjuk beiratkozik utána jogra, és mondjuk 5 év alatt azt elvégzi, akkor jogász lesz. De mondjuk, hogyha valaki elvégzi a jogot, akkor biztos, hogy nem fog tudni menni utána még a zeneakadémiára, vagy hát legalábbis nagyon-nagyon ritka az ilyesmi. Hiszen ennek megvan az ideje, hogy tulajdonképpen ezt azért végig kell gyerekkorban vinni ezeket a tanulmányokat, mert különben annélkül nem megy.
5: Igen, de ez ugyanolyan, mint a foci, hogy 6 éves korban elkezdi, és akkor 25 évesen eltelik a lába. Na, igen. Akkor mi lesz?
4: Igen. Igen,
5: szóval itt is ugye az van, hogy a nagy az élete nagy részét azzal foglalkozott, amivel szeretne, amivel, amit tanult, és mi van, hogyha nem sikerül. Hát ez egy óriási nagy kérdés.
4: De hogy azért pozitív kicsengése legyen. Igen. Én azt gondolom egyébként, hogyha valaki el akar érni valamit, és azért nap mint nap dolgozik, és ezen jár az agya egész nap, hogy én ezt szeretném elérni, azért általában ennek nagy az esélye, hogy azt el fogja tudni érni, hogyha tényleg benne van ez az elszántság, amit te is mondtál. És hogyha eléri az ember az álmait, akkor ez egy óriási dolog.
5: Igen, hát kiváltság az, hogyha valaki azzal foglalkozik, amivel szeret is, meg szeretne.
4: Így van.
5: Úgyhogy igen, ez egy óriási áldás. Nekem ez az én terápiám, hogy van ez nekem, hiszen tényleg azzal foglalkozhatok, amivel szeretek, meg amivel szeretnék, és remélem, hogy a későbbi éveimben akár tényleg életem végig csak ezzel fogok foglalkozni, ezzel foglalkozhatok, és másoknak utat mutathatok ezzel.
4: Hát így legyen. Szerencsések vagyunk egyébként, én is így gondolom. Befejező kérdésnek azért még kíváncsi lennék arra, hogyha kitennének egy lakatlan szigeten, ahogy szoktam kérdezni, akkor mi lenne az az 5 album, amit magaddal vinnél? Tőled azért várnék egy olyat is, hogy pontosan meghatároz, hogy melyik lenne az előadó, hiszen azért már itt az elmúlt percek alapján azért már sikerült kialakítani nekem is egy körvonalat, hogy sejtem, hogy mik lehetnek azok a CD-k, amiket magaddal vinnél. Gondolom például Jarrettet nem hagynád itthon.
5: Abszolút.
4: Melyik lenne az album például Jarrettől?
5: Hú, hát a Standard 1, Vol 1, abból az biztos, hogy azt elvinném. Hú, ez nehéz, mert nagyon sok jó hát zenét hallgatok, vagy sok
4: igen.
5: zenét hallgatok.
4: És 5-5 ebből kiválasztani, ebből az rettenetesen nehéz, igaz?
5: Igen. De hogyha kellene választani, akkor Earth, Wind and Fire lemezt vinnék. Ez biztos, hogy most a pontos album címet azt nem tudom megmondani.
4: Azon van a September Songs.
5: Igen, a Fantasy, azt hiszem a Boogie Wonderland.
4: Szóval van egy best of.
5: Igen.
4: Van egy best of lemez.
5: Vinni klasszikus zenét.
4: Na, ez érdekes. Az.
5: Szerintem nem lemez, de hogy előadás, például egy előadást oda elvinnék. Rachmaninov 3. zongora versenyét.
4: Jó, de jó, hogy ezt mondod. Köszönöm szépen, ez jól esett a lelkemnek.
5: Igen.
4: Ki játszaná egyébként? Melyik?
5: Ki játszaná?
4: Igen, kitől szeretett legjobban?
5: Ikonikus előadó, akiről filmet is csináltak, David Havgottól.
4: Aha. Nem sokára játszik egyébként Budapesten, ha jól tudom.
5: Voltam a koncertjén.
4: Aha.
5: És eljátszottam.
4: Zsinagogában szokott játszani, ha jól emlékszem.
5: Itt a Paplászló Sportarénában volt.
4: Ott is volt.
5: Uh-huh. Igen.
4: Van róla egy film, ugyebár ez a Shine, ezt mindenféleképpen ajánljuk a kedves hallgatóknak, hiszen ez egy óriási alkotás, én azt gondolom. Nekem mindenféleképpen meghatározó volt a konzis éveim alatt a gyerekkoromban, amikor én ezt a filmet láttam.
5: Nekem is.
4: Aha. Szóval a Rachmaninov 3. zongora verseny, igen?
5: Igen, Bachnak a Preludium fugái. Igaz, hogy ebből több van, de...
4: Igen, ez is alapmű tulajdonképpen.
5: De hogy igen, ez biztos mindenféleképpen meghatározó az egyetemi éveim során, hogy azt kellett játszanom.
4: Na, ez egy érdekes kérdés. Kivel szeretett hallgatni a Preludium és fugákat?
5: Fú.
4: Ez a Voltempertes klavír sorozat.
5: Igen.
4: Mert ott azért nagyon eltérő előadásmódok vannak, igen. Főleg, hogyha meghallgatjuk Gouldot, Richtert, vagy a Schiff Andrást, tehát, hogy én egyébként a növendékeimnek ezeket a felvételeket mindenféleképpen megmutatom és meghallgattatom velük, hiszen annyira különböző előadásmódok, hogy nagyon nehéz őket összehasonlítani.
5: Én a Glenn Gouldot mondom.
4: Glenn Gouldot.
5: Aha. Azért is, mert tudom, hogy nem nagyon szeretik, vagy vannak olyan, akik nem szeretik.
4: Igen.
5: Valaki meg nagyon szereti, viszont én nagyon szeretem, mert úgy áll hozzá, mint mi a jazz zenéhez, standardekhez. Szóval, hogy Szóval ő kicsit másképpen látja a dolgokat, és pont ezért tetszik.
4: És egy utolsó,
5: hát, nagyon nagy kedvencem mostanában, akit hallgatok, legyen a populárisabb része akkor, azt még nem mondtam, legyen a Bruno Mars,
4: aha,
5: és a 24K Magic albumát mondanám, az egyik legtöbb elvitt Grammy díj, mármint a Grammy díjat ő vitte el ezzel a lemezzel, azt, ha jól tudom, a Michael Jackson után. Mondjuk Michael Jackson-t is mondhattam volna, de a Bruno Mars-t mondom, hiszen ő mai. Voltam a koncertjén, és meghatározó koncert volt, hiszen olyan előadása volt, ami nagyon közel volt a jazzhez.
4: Aha.
5: Szóval nagyon sok improvizatív volt, és hát kegyetlen jó gitározása van.
4: Mm. Szóval nagyon sok műfajban közreműködik egyébként, tehát ez is egy különlegessége Bruno Marsnak.
5: Abszolút, abszolút.
4: Egy élmény volt a beszélgetés, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és itt megosztottad velünk a gondolataidat, és természetesen várunk vissza szeretettel, hiszen hamarosan mész Angliába, a 606 Jazz Clubba, és ott fogsz játszani majd ugyebár verseny eredménynek a díjaként, amit legutóbb nyertél, úgyhogy sok szeretettel várunk akkor vissza.
5: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
4: Horváth Albert jazzzongora művész volt a ma esti vendégem ismét, aki 2020-ban volt az év fiatal jazzzenésze. A műsorban beszélgettünk számos izgalmas téma mellett az életéről, a jazzről és a zenei kiteljesedés lehetőségeiről egyaránt. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma majálist tartott szombaton a szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az UFC labdarúgó pályáján. A rendezvényre azonban nem csak a roma, hanem a nem roma családokat, baráti társaságokat is várták. A cigány rendezvények fontos szerepet töltenek be a cigány közösségek életében, hiszen ezek az események nem csak szórakoztatási lehetőséget jelentenek, hanem a hagyományok, a kultúra és az összetartozás megőrzésének eszközei is. A rendezvényeken keresztül a cigány emberek bemutathatják gazdag zenei, tánc és szokásvilágukat, miközben erősítik közösségi kapcsolataikat és identitásukat. A cigány kultúrában különösen fontos a család és a közösség szerepe. Ez a rendezvényeken is jól látható, hisz az ünnepeken gyakran több generáció vesz részt együtt. A családi események, például lakodalmak, keresztelők, vagy például névnapok mindig nagy jelentőséggel bírnak. Ezeken az alkalmakon a vendégek közösen énekelnek, táncolnak, zenélnek, miközben a hagyományos cigányételek is ünneplés részét képezik. A cigány rendezvények egyik legjellegzetesebb eleme a zene és a tánc. A cigányzenészek híresek, kivételes tehetségükről és érzelemdús előadásmódjukról. A rendezvényeken gyakran szól élőzene, melyhez látványos és energikus tánc társul. A ritmus, az improvizáció és az érzelmek erős jelenléte különleges hangulatot teremt. A zene nem csak szórakoztat, hanem az öröm, a bánat és az összetartozás kifejezésének eszköze is. Napjainkban egyre több kulturális fesztivál és cigány rendezvény kerül megszervezésre Magyarországon és Európa más országaiban is. Ezek célja a cigány kultúra bemutatása és elfogadtatása a társadalom szélesebb rétegeivel. Az ilyen eseményeken hagyományőrző műsorok, koncertek, táncbemutatók és kézműves programok várják az érdeklődőket. A rendezvények lehetőséget adnak arra is, hogy különböző kultúrák közelebb kerüljenek egymáshoz, és jobban megismerjék a cigány közösségek értékeit. A cigány rendezvények ugyanakkor közösségépítő szerepet töltenek be, segítenek abban, hogy a fiatalabb generáció megismerjék hagyományait, valamint hozzájárul a kulturális örökség fennmaradásához. Összességében elmondható, hogy a cigány rendezvények a kultúra, a hagyomány és az emberi kapcsolatos fontos színterei. A zene, a tánc és a közösségi élmények révén ezek az események hozzájárulnak a cigány identitás megőrzéséhez és kulturális sokszínűségének gazdagításához.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Di-ben. Rádió Di-ben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di-ben.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

az életemre gondolok. Visszagondolok, és ráébredek. Az igazságot

0: ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ezen németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nájá.
2: Így van, tehát nájá, ujjak. Szityúvász losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di.
0: Rádió Di. Rádió Di. Hírek rólunk neked.
4: 2026. május 12-e, kedd, 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Dick Roma híradója, Patai Anna vagyok. Herceg Dávid új dala a Parnograsztal. Roma nők segítik a hátrányos helyzetű diákok felzárkózását Nyugat-Nógrádban. Kevesen, de még beszélik a romungró cigány nyelvet.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
4: A népszerű roma előadó Herceg Dávid nem először dolgozott együtt hazánk legnépszerűbb roma előadóival. Így biztos benne, hogy most is komoly sikereket ér majd el a közös daluk Herceg Dávid a Gyertek cigányok című dalról és annak komoly mondani valójáról mesélt. Alig ha érhet nagyobb megtiszteltetés egy honi magyar roma előadót, mint hogy közös dalt készíthet a Parnograszt zenekarral. Herceg Dávid ráadásul nem is először mérettethette meg magát az illusztris társaságban, hiszen néhány éve már sikerré vitték közösen a Rózsám című dalt, amit eddig közel 6 millióan hallgattak meg. Nemrég pedig debütált a fiatal roma előadó és az autentikus cigányzenét játszó banda legújabb közös megmozdulása, ami a Gyertek cigányok címet kapta. Herceg Dávid most pedig erről mesélt és a közös munkáról. Most a nagy közönség is hallhatja és láthatja az újabb közös munkák eredményét, nyilatkozta. Számomra, és szerintem minden magyar és nem magyar ember számára a Parnograszt jelenti a cigányzene magas iskoláját. Már évekkel ezelőtt is hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy velük dolgozhattam a Rózsám című dalom kapcsán, kezdte Herceg Dávid, aki az új szerzeményével fontos üzenetet fogalmaz meg az össztársadalom felé. A helyzet az, hogy szeretnék már kitörni az internet előadók világából, ezért is kerestem egy olyan zenekart, akikkel nem igazán szoktak fiteket csinálni a feltörekvő előadók. Mackó Viktor barátom fejből pattant ki, hogy keressem meg ismét a Parnograszt zenekart, már csak a korábbi közös sikerünk okán is. Végül elküldtem nekik a dalt, ami nagyon tetszett a bandának, így most a nagy közönség is hallhatja és láthatja az újabb közös munkák eredményét, mondta a Romaton műfaj megálmodója. Ma már senki sem használja szitok szóként a cigány kifejezést. A Gyertek cigányok című dal egy olyan világról szól, ahol a romáknak nem kell szégyelni a származásukat, és ez a világ Herceg Dávid szerint be is köszöntött. A népszerű előadó ugyanakkor nem tagadja, gyermekként neki is szembe kellett néznie a felé áradó rasszizmussal. Gyermekként nagyon furcsa volt azt tapasztalni, hogy a társaim, barátaim időnként kigúnyoltak a származásom miatt. Különösképpen ez volt meglepő, hogy tudtam, őszintén szeretnek engem, mégis kaptam pár kemény megjegyzést. Egyszerűen azért, mert hallották a szüleiktől, és úgy gondolták, hogy rendjén van, ha kigúnyolnak. Szóval igen, tisztában vagyok vele, hogy a cigány kifejezés sok éven át szitok szóként volt jelen a társadalomban, mondta a roma előadó, aki szerint ezeknek az időknek már vége. Azt tapasztalom, hogy a hazai roma előadók egytől egyig nagyon sokat tettek azért, hogy megváltozzon a megítélésünk. Ma már senki sem használja szitok szóként a cigány kifejezést, és ez nem csupán üdvös, de előremutató is. Én úgy tapasztalom, hogy a roma társadalom tagjai számára kinyílt a világ, és ma már merhetünk nagyot álmodni, hiszen minden elérhető számunkra, ami a többségi társadalom tagjai számára is. Erről szól a Gyertek cigányok című dal is, mondta el Herceg Dávid. Roma nők segítik a hátrányos helyzetű diákok felzárkózását Nyugat-Nógrádban. A Balassagyarmati Tankerületi Központ több mint 24 millió forintos Európai Uniós támogatással indítja el a Nő az Esély programot az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz pályázat által. Ennek keretében két roma nő kezdheti meg munkáját neveléstámogató asszisztensként két nyugat-nógrádi iskolában. Nagyné Barna Orsolya, a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója eljutatott közleményben ismertette, hogy több mint 24 millió forintos Európai Uniós támogatással indítja el a Nő az Esély programot az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz pályázat keretében a Balassagyarmati Tankerületi Központ. A kezdeményezés által két roma nő kezdheti meg munkáját neveléstámogató asszisztensként a Ludány Halászi Rádai Gedeon általános iskolában és a Tereskei általános iskolában. Roma nők segítenek a lemorzsolódás elleni küzdelemben. A 2028 áprilisáig tartó program célja, hogy javítsa a hátrányos helyzetű diákok esélyeit, csökkentse a pedagógusok leterheltségét, valamint visszaszorítsa az iskolai lemorzsolódást. A projekt egyúttal a munkaerőpiaci beilleszkedést is támogatja, a résztvevők összesen 24 hónapon keresztül dolgoznak az intézményekben, amelyből 16 hónap támogatott foglalkoztatás, 8 hónap pedig kötelező továbbfoglalkoztatás, közölte Nagyné Barna Orsolya. Hozzátette, a program fontos eleme a képzés is. A bevont munkavállalók egy 300 órás, ingyenes tanfolyamon vesznek részt a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság szervezésében. A megszerzett szakképesítés hosszabb távon javítja az elhelyezkedési esélyeket. Az igazgató rámutatott arra is, hogy az asszisztensek munkája közvetlenül az iskolák mindennapjaiban is érezteti hatását. Jelenlétük lehetővé teszi, hogy a pedagógusok több figyelmet fordítsanak az egyéni fejlesztésre, ami különösen fontos a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatásában. Hangsúlyozta továbbá, a program így hozzájárulhat a korai iskola elhagyás csökkenéséhez és a tanulói eredmények javulásához. A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, a Magyar Államtárs finanszírozásával, a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósulhat meg. Kevesen, de még beszélik a romungró cigány nyelvet. A kulturális hatásokra folyamatosan reagáló cigányságot nagyon nehéz távolról megérteni, vagy az egyes csoportokat egymástól elválasztani, azért érdemes megpróbálni a főbb irányvonalakat megtalálni. A Magyarországon élő cigányság több jellemző mentén is csoportosítható, melyek közül a nyelviség az egyik legérdekesebb és legmeglepőbb viszonyítási pont. Ha a nyelv felől indulunk ki, akkor a többségi társadalom által leginkább ismert három csoport, a romungró, az olá és a beász cigányok is kicsit más fénytörésben jelennek meg. Az még talán a nagy közönség számára sem meglepő, hogy az imént említett három különböző csoport három különböző nyelvet beszél. A közkeletű tudás úgy tartja, hogy a legkorábban már a 15. században az ország területére érkező, majd később több hullámban betelepülő és leginkább asszimilálódott romungrók már jó ideje teljes egészében átvették a magyar nyelvet. Velük épp ellentétesen a 19.-20. század fordulóján román területekről érkező beás cigányok megtartották a cigány nyelvektől teljesen eltérő, archaikus román nyelvjárásukat. Éppen ezért a 19. századtól a román fejedelemség felől érkező olá cigányok azok, akikkel általában azonosítják a cigány nyelv használatát, azon belül is főképp a legismertebb rovárit. Az egyes csoportokat szépen elkülönítő felosztás nem csak felületes, de több helyen téves és hiányos. Többek között ezt megtudhatjuk Zuzanna Bodnarová és Olá Lídia által szerkesztett hiánypótló Vakermore honlapjáról és a hozzá kapcsolódó Facebook oldalról. Nyelvészeti körökben persze nem újdonság, ami az átlagember számára mindenképpen. A cigány nyelvek négy nagy csoportba sorolhatóak, amelyek közül három meg is található Magyarországon. Egy táblázatból egyedül a balkáni cigány nem kapcsolódik szorosan a magyar lakta területekhez, viszont az olá, a centrális, tehát kárpáti és az északi cigány nyelvjárások némely dialektusának mind a mai napig találhatók anyanyelvi beszélői az országban, illetve a történelmi Magyarország területén, még ha nem is minden esetben túl nagy számban. A már említett volá cigány dialektus csoport a legismertebb, de a lovári csak egy ide tartozó, tucatnyi különböző dialektusból, míg az északi cigány nyelvjárások közül főleg a német területekről bevándorolt szintókat érdemes kiemelni, bár az ő létszámuk mindössze néhány százra tehet. érthető. Számukra igazán fontos, és az egész cikk alapjául szolgáló jelenség a centrális, más néven kárpáti cigány nyelvváltozatok, azon belül is a romugró nyelvjárás, melynek beszélői szintén csak elszórva és vészesen kis számban találhatóak már meg Magyarországon. A legrégebb óta itt élő csoportként nem meglepő, hogy az országon belül már csak néhány területen, egészen pontosan Nógrád megyében, a Pilis egyes falvaiban, illetve a Baranya megyei Velsenden élt túl ez a dialektus, amelyet még Délnyugat-Szlovákiában beszélnek nagyobb csoportok. Tudva, hogy milyen elenyésző az aktív beszélők száma, talán nem meglepő, hogy nem csak a cigány magyarok előtt, de a roma társadalom tagjai között is sokszor ismeretlen, hogy az egyébként szó szerint magyar cigányoknak nevezett csoportoknak volt, és helyenként mind a mai napig van saját cigány nyelvjárása.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Időjárás.
5: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Napközben már mindössze 12-19 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
5: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Török-Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nótan.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7 óra múlt, kedd van, és május 12-e. Hát nagyon sajnálom, hogy ilyen rossz idők jöttek el. Ugye tegnap jött egy hidegfront felénk, sajnos ez ma is kitart, és legközelebb jó idő majd csütörtökön lesz, de sajnos most egész hétvégére is elszórtan záporokat, erős szeleket jósolnak itt nekünk, úgyhogy a múlt hétvégéhez képest, hát jócskán lejjebb van a hőmérséklet, illetve az embernek a hangulata is, mert ez a csodaszép, szinte már nyárias idő, ez most így megint tovaszállt, holott ugye május közepe van már, és az ember azt gondolná, hogy ez így is marad, de nem marad így. Na de ma van Pongrácz névnap, pongrácoknak nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni. Ma avatták fel a Zeneakadémia új épületét 1907-ben, ugye 119 esztendővel ezelőtt. Aztán 391 éve Pázmány Péter bíboros esztergomi érsek megalapította az első tartósan működő magyar egyetemet. 385 éve Londonban lefejezték Thomas Wentworthet, Stanford grófját, aki Írország kormányzója volt. 181 éve született Gabriel Fauré, francia zeneszerző. Ma 119 éve született Catherine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő. 105 éve született Joseph Beuys, német szobrász, koreográfus, performance művész. 99 éve született Litomerický Mária, olimpiai bajnok, úszónő, edző, gyógyszerész. 97 éve született Heller Ágnes, filozófus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 88 éve született Erdős János, festőművész. És végül, de nem utolsó sorban, ma 64 éve született Emilio Estevez, amerikai színész, rendező. Ugye ő Charlie Sheen testvére, ne tévesszem meg senkit a név, ugye Charlie Sheen is Estevez néven látta meg a napvilágot, már mint család néven. Aztán ő is, és az apja is, ugye, ő Martin Sheen, ugye a fater, ők nevet változtattak, a többi testvér megtartotta az Estevez nevet, többek között a ma 64 éves Emilio Estevez is. Na most pedig zene következik, nem sokára jövök vissza friss közlekedési hírekkel.

0: utca.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Mindjárt 7:30 van. Ez nem jelent mást, mint hogy elmondom nektek a közlekedési híreket. Lezárták a 7. kerület Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott. A Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Lezárták a 18. kerület Vlasics-Gyula utcát a Baross utcánál gázvezetékjavítás miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a 19. kerület Árpád utcát az Üllői út szervizútja közelében, mert javítják a csatornát. Tart a csatorna felújítás a 22. kerület Török utcában. A Bartók Béla úton megszűnt a forgalmi akadály, de a Török utca a Bartók Béla útnál továbbra sem járható. A Bemtábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé. A 213-as és a 287-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Hát ezekkel tudtam most szolgálni nektek, jöjjenek is rögvest a roma hírek egy kis zene után.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dick Rádióval.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak. Elmúlt 7:30, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
4: A roma nők helyzetéről beszélgettek, kerekasztal beszélgetés, fontos gondolatai. A roma nők helyzetéről folyt egy nagyon izgalmas beszélgetés a Bura Galériában, Józsefvárosban, az egyik rendezvény sorozat programjaként. Ebből emelt ki pár fontos gondolatot Bogdán Adrien szociológus, az UCU Alapítvány oktatási koordinátora, az Egalipe hálózat a romák egyenlőségéért munkatársa. Az április 8-ai Nemzetközi Roma Naphoz kötődően nemrégiben az UCU Roma Informális Oktatási Alapítvány egy egyhetes rendezvényt szervezett, Opre Roma Hét címmel. A rendezvény célja a roma reprezentáció, önreprezentáció erősítése, a Józsefvárosban élő roma emberek cigányság megélésének megmutatása és a kevésbé látható roma csoportok megjelenítése volt. A hét folyamán rengeteg izgalmas, érdekes programon lehetett részt venni. Rendeztek kerekasztal beszélgetéseket roma irodalom, roma fiatalok aktivizmusáról, de színházi előadás, kiállítás, koncertek és vezetett séta is szerepel egyébként a kínálatban. A Bura Galériában a roma nők társadalmi helyzetéről beszélgettek, erről szerettek volna beszámolni, mert nagyon fontos gondolatok hangoztak el. A moderátor Bari Jutka volt, emberi jogi aktivista, aki elkötelezett a roma nők helyzetének javítása iránt. A beszélgetés során közvetlen baráti hangulatot teremtett, a résztvevők mind olyan kivételes roma nők voltak, akik saját szakmájukban elismertek és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Rézműves Szilvia, a Polgár Alapítvány az esélyekért munkatársa és az Egy Magyarország kezdeményezés alapító tagja több mint 20 éve foglalkozik szociálpolitikával és az oktatás témájával. Balog Adrien újságíró, kommunikációs szakember, Horváth Anita és Horváth M. Judit fotográfusok, az utóbbi az Amarodrom roma közéleti magazin volt főszerkesztője. Mindegyik résztvevő máshonnan jött, más-más témával foglalkoznak szakmai életükben, de mindannyian egy olyan társadalomban élnek, ahol nőnek lenni nem a legkönnyebb. Szembe kell nézniük a társadalmi szerepeknek való megfeleléssel, a munkaerőpiaci hátránnyal és még rengeteg mindennel. Ráadásul a roma nők egy kisebbségi csoport tagjai, minden napjaik során találkoznak az előítéletekkel, sztereotíp gondolatokkal, vagy legrosszabb esetben ezek megnyilvánulásaival. Fontos, hogy lássák, honnan indulnak a társadalom tagjaként. Megosztották a közönséggel azokat az emlékeiket, amikor roma nő mi voltuk okán érte őket, akár hátrány, romák és romát játszó nem romák a filmekben. Fontos volt a diskurzus során a nőkről való beszédmód és a reprezentáció kérdése. A roma nők helyzete ebben is más.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dick.

0: a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hétfő reggel 8 órakor volt az új kormány miniszterelnök jelöltjeinek bizottsági meghallgatásai. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelölte a bemutatkozása során elmondta, hogy feláll a miniszter mellett egy tanácsadó testület, amelynek tagja lesz Karikó Katalin, Nobel-díjas tudós is. A politikus arról is beszélt, hogy számtalan új intézkedést, intézményt, hatóságot hoznak létre, elsősorban a brit egészségügyi rendszer mintájára. Az egészségügy a Tisza kormánynak központi kérdés. Olyan egészségügyben hiszek, ami átlátható, betegközpontú, transzparens, mondta Hegedűs Zsolt a Parlament Egészségügyi Bizottságának meghallgatásán. A Telex beszámolója szerint a politikus arról beszélt, hogy az egészségügy a nemzeti jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti, hanem a nemzet jövőjébe tett befektetésnek. Hegedűs Zsolt a bizottsági meghallgatása elején az egészségügy hazai statisztikai adatairól beszélt, kiemelve a negatív számokat. A magyar egészségügy válsága nem tegnap kezdődött, hanem több évtizedes folyamat eredménye, mondta, majd így folytatta. Ehhez hozzátett az őszinte szembenézés és átláthatóság hiánya. Kiemelte, 2010 óta 10 000 ágyat szüntettek meg, leromlott az infrastruktúra, sok intézményben az alapvető fertőtlenítő szerek is hiányoznak. A rendszer túlságosan a fekvőbeteg ellátása épül, túl hosszúak a várólisták, és a betegek céltalanul bolyonganak a rendszerben. Azt is mondta, hogy nagyon fontos a betegek visszajelzése, hogy akár szabad szöveges mezőben névtelenül tudjanak visszajelzéseket adni az ellátásra. Ezeket a visszajelzéseket a vezetőségnek kötelező lesz szakmailag feldolgoznia, független betegjogi rendszert alakítanak ki. Mint mondta, nem csak azt kell mérni, mi történt a rendszerben, hanem azt is, hogy a beteg hogyan érzékelte az ellátás minőségét, és az milyen hatással volt az életére. Továbbá azt is mondta, ugye, amit már mondtam a cikk legelején, hogy felkértem Karikó Katalint, hogy a miniszter mellett felálló tanácsadó testületemben vegyen részt, és ő ezt elvállalta, jelentette ki Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter. Na, most pedig zene következik, és 8 után jövök vissza egy programajánlóval.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé ugye az a vast és a vasta.
2: Kicsit ezen németes.
1: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
2: Náj.
1: És akkor mi a többes számunk?
2: 3, 2, 1, nájá.
1: Így van, tehát nájá, ujjak. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A népszerű roma előadó Herceg Dávid nem először dolgozott együtt hazánk legnépszerűbb roma előadóival. Így biztos benne, hogy most is komoly sikereket ér majd el a közös daluk Herceg Dávid a Gyertek cigányok című dalról és annak komoly mondani valójáról mesélt. Alig ha érhet nagyobb megtiszteltetés egy honi magyar roma előadót, mint hogy közös dalt készíthet a Parnograszt zenekarral. Herceg Dávid ráadásul nem is először mérettethette meg magát az illusztris társaságban, hiszen néhány éve már sikerré vitték közösen a Rózsám című dalt, amit eddig közel 6 millióan hallgattak meg. Nemrég pedig debütált a fiatal roma előadó és az autentikus cigányzenét játszó banda legújabb közös megmozdulása, ami a Gyertek cigányok címet kapta. Herceg Dávid most pedig erről mesélt és a közös munkáról. Most a nagy közönség is hallhatja és láthatja az újabb közös munkánk eredményét, nyilatkozta. Számomra, és szerintem minden magyar és nem magyar ember számára a Parnograszt jelenti a cigányzene magas iskoláját. Már évekkel ezelőtt is hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy velük dolgozhattam a Rózsám című dalom kapcsán, kezdte Herceg Dávid, aki az új szerzeményével fontos üzenetet fogalmaz meg az össztársadalom felé. A helyzet az, hogy szeretnék már kitörni az internet előadók világából. Ezért is kerestem egy olyan zenekart, akikkel nem igazán szoktak fiteket csinálni a feltörekvő előadók. Mackó Viktor barátom fejből pattant ki, hogy keressem meg ismét a Parnograszt zenekart, már csak a korábbi közös sikerünk okán is. Végül elküldtem nekik a dalt, ami nagyon tetszett a bandának, így most a nagy közönség is hallhatja és láthatja az újabb közös munkák eredményét, mondta a Romaton műfaj megálmodója. Ma már senki sem használja titok szóként a cigány kifejezést. A Gyertek cigányok című dal egy olyan világról szól, ahol a romáknak nem kell szégyelni a származásukat, és ez a világ Herceg Dávid szerint be is köszöntött. A népszerű előadó ugyanakkor nem tagadja, gyermekként neki is szembe kellett néznie a felé áradó rasszizmussal. Gyermekként nagyon furcsa volt azt tapasztalni, hogy a társaim, barátaim időnként kigúnyoltak a származásom miatt. Különösképpen ez volt meglepő, hogy tudtam, őszintén szeretnek engem, mégis kaptam pár kemény megjegyzést. Egyszerűen azért, mert hallották a szüleiktől, és úgy gondolták, hogy rendjén van, ha kigúnyolnak. Szóval igen, tisztában vagyok vele, hogy a cigány kifejezés sok éven át szitokszóként volt jelen a társadalomban, mondta a roma előadó, aki szerint ezeknek az időknek már vége. Azt tapasztalom, hogy a hazai roma előadók egytől egyig nagyon sokat tettek azért, hogy megváltozzon a megítélésünk. Ma már senki sem használja szitokszóként a cigány kifejezést, és ez nem csupán üdvös, de előremutató is. Én úgy tapasztalom, hogy a roma társadalom tagjai számára kinyílt a világ, és ma már merhetünk nagyot álmodni, hiszen minden elérhető számunkra, ami a többségi társadalom tagjai számára is. Erről szól a Gyertek cigányok című dal is, mondta el Herceg Dávid.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei. Időjárás.
6: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunán túlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Napközben már mindössze 12-19 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
6: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Törökbálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
8: Ki gyere már? Dragon es mutor edeb lesara kaftume. Rolazzo pa ungro. Kadi gili mi shavla smuro signo kal. O Giorgio. Taimuri signi pei. E marsi. Le ternengele kamadenge. Ave

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak. 8 óra múlt, ez itt még mindig a Vekker. Jön egy programajánló, és egy vadonatúj színházi előadást hoztam el nektek, ugyanis ennek a premiere szeptember 18-án lesz a Madách Színházban, 2026-ban természetesen, tehát idén ez az új évad első bemutatója lesz, ami nem más, mint a világhírű Andrew Lloyd Webber musical, az Evita. Gyerekek, hát visszatér az Evita a magyar musicalek színpadára. Eva Peron legenda és jelenség, a történelem egyik legrejtélyesebb alakja. Élete körül mindmáig kérdések és ellentmondások lebegnek. Vajon valóban az a kérlelhetetlenül törtető asszony volt-e, aki a hatalom felé vezető úton mindenkin átgázolt céljai érdekében? Vagy inkább fiatal nő, aki a legmélyebb szegénységből indulva talált rá saját sorsára? Evita felemelkedésének története nem pusztán az ambícióról szól. Inkább szenvedélyről, rendíthetetlen hitről és arról az erőről, amely akkor születik meg, amikor két ember sorsa összefonódik. Eva és Peron egymást erősítve teremtették meg azt az erőt, amely végül milliók számára válik a remény jelképévé. Az előadás rendezője természetesen a Madách Színház igazgatója Szirtes Tamás tanár úr lesz. Na de nézzük, hogy kik játsszák majd az előadást. Természetesen három szereposztás lesz, tehát három premier is lesz effektív. Szeptember 18, 19 és 20-a Madách Színház nagy színpad. Evita szerepében Gadó Anita, Gubik Petra és Muri Enikő. Che Guevara szerepében Pesák Ádám, Szaszák Zsolt és Tóth Dominik. Peron szerepében Miller Zoltán, Posta Viktor, Solti Ádám, Magaldi, Sánta László, Serbán Attila, Szemenyei János. Kidobott szerető, Szőke Laura, Tóth Nikoletta és Zambó Brigitta. Továbbá az előadásban szerepet játszik még, meg nem nevezett szerepet játszik Baksa András, Balázs Dávid, Borsányi Dániel, Mezei Diána, Nagy Attila, Németh Gábor, Porzsolt Éva, Széphalmi Júlia, és közreműködik természetesen a Madách Színház zenekara, tánckara, valamint kórusa. Úgyhogy a legendás musical Evita szeptember 18-ától a Madách Színház repertoárján. Én a helyetekbe, ha szeretném megnézni, már most vennék előre jegyet, mert biztos, hogy tel is tele lesz a nézőtér. Na, zene!

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Hamarosan 9:30 üt az óra, jönnek a közlekedési hírek. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Napközben az második kerület Árpád-Fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a harmadik kerület Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítése miatt. Lezárták az ötödik kerület Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Lezárták az ötödik kerület Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Tart a felújítás a hatodik kerület Kármán utcában, amelyet véglegesen lezártak. Lezárják a hatodik kerület Paulay Ede utcát építkezés miatt napközben. Illetve a hetedik kerület Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni, méghozzá építkezés miatt. Ezekkel tudtam most nektek szolgálni. Menjünk is tovább, nem sokára jönnek a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival itt az FM 100.3.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Ármándó! Papó és mámi, ezt már tudom, mivel folytatjuk ma?
2: Így van. Az anya úgy van, hogy mamo.
3: Mamo?
2: Igen.
3: És te így hívod az édesanyádat, hogy mamo?
2: Igen, viszont van egy másik kifejezése, ezt én mondom az anyukámnak, viszont hogyha valakire mondom, hogy anya, akkor az déj.
3: Déj.
2: Így van. Szityúvászlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbassa.
0: Rólunk, neked.
2: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nem sokára jön a süsfelnap, ám előbb egy kis hír, méghozzá sporthír. 29. bajnoki címét szerezte meg az FC Barcelona a Real Madrid ellen a spanyol bajnokságban. A Barcelona megszerezte 29. bajnoki címét a spanyol labdarúgó bajnokságban. Vasárnap 2-0-ra győzte le a Real Madridot. A Barcelona előnye így 3 körrel az idény vége előtt 14 pont. A legutóbbi 10 játékból a Barcelona 5-öt nyert meg, a Real 4 aranyérmet szerzett. 5-öt nyert meg, a Real 4-et. Az egyetlen csapat, amely képes volt beleszólni a két együttes párharcába, az az Atletico Madrid volt még 2021-ben. Először fordult elő a La Liga történetében, hogy a Barcelona az ősi rivális Real Madrid elleni mérkőzésen biztosította be a bajnoki címét. Ugye ez a mérkőzés, ahogy említettem is, vasárnap volt. Én megmondom őszintén, meg szerintem sokan mások is élőben követtük végig ezt a mérkőzést. Hát ugye egy nagyon szép, nagy meccset várt az ember. Hát az első fél időben még talán-talán azt tudom mondani, hogy meg is kaptuk azt, amire számítottunk. A Barcelona fantasztikusan futballozott, és ugye hát szinte nem is azt mondom, hogy perceken belül, de hogy azért elég gyorsan megszerezték ezt a 2 gólos előnyt. Hát amit aztán sajnos tartottak is, és azért mondom, hogy sajnos, mert a második félidő viszont, megmondom az őszintén, személyes tapasztalásom, hogy nem volt egy olyan nagy szám mérkőzés. Javítson ki bárki, hogyha tévedek. A Real Madrid nagyon kereste magát, nagyon nagy akcióig, nagyon nagy helyzetig szinte sem az első, sem a második fél időben nem jutottak, úgyhogy én ezt megmondom őszintén, nagyon furcsáltam. Nyilván a belső feszültségek, amik most ugye körülveszik a Real Madrid öltözőjét, ugye meg annyi hír van, ami akár itthon is, amint hogy ide is elér hozzánk ez a hír, de hogy a világ sajtóban is kering, ugye Rüdiger és Carreras között, akkor most volt ugye egy állítólagos verekedés, ugye Valverde és Tchouameni között, Valverde kórházba került, hát mennek ott nagyon érdekes dolgok a Real Madrid öltözőjében. Nincs nagyon nagy tisztelet Arbeola felé, ugye, aki a vezetőedző. Szóval igazából ez meg is látszódott, most megmondom az őszintén, a Real Madrid játékán. Elnézést kérek minden Real Druckertől. Jó magam is az vagyok amúgy, vagy hát most már inkább azt mondom, hogy az voltam, mert elég kevés játékot látok tőlük. Inkább tényleg annak az azért vannak központban még mindig, mert tényleg egyszerűen hihetetlen, ami az öltözőkben zajlik náluk, és aztán kijönnek a pályára, és akkor jön egy ilyen mérkőzés, és hogy 2-0, és tényleg akciót sem látunk tőlük, Isten igazából, tehát olyan nagyon nagy helyzetet, nagyon szép, gyönyörű játékot nem nagyon láttunk most vasárnap a Real Madridtól, amit én nagyon-nagyon sajnálok. Így tud az ember sajnos egy foci csapatból szerintem a legkönnyebben kiábrándulni, hogyha így folytatják a játékot. Na de, én folytatom, nem a játékot, hanem a rádiózást. Reméljük, hogy ezt is sokak örömére, sokak bánatára. 9 óra után pár perccel jövök vissza Völgyi Zsuzsival.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyen a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti Takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Napközben már mindössze 12-19 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
2: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában a burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Török-Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Kedves hallgatóink, Sütfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Díj, Sütfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra 19 perc van, kedd és május 12-e. Hát, szebb reggelt kívánunk mindenkinek, mint amit az időjárás mutat jelenleg.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az eső, az esik rendületlenül, egész estétől, ma reggelig, és úgy látszik egész héten. Mi gyuszikál?
1: Nem. Ma se esik igazából. Nagyon hideg szelek fújnak igazából, illetve most még csepeg igazad van, de hogy nem fog, így értettem, hogy nem fog már esni. Legközelebb, amikor esni fog,
2: azt hittem, hogy csak déli bábot látok.
1: Nem, jól mondod, én mondtam rosszul, hogy nem fog már esni az eső, ha minden igaz, hát nyilván én sem vagyok jós, viszont péntek, szombat, vasárnap sajnos nagyon-nagyon esni fog ugyanígy, tehát igazából ma délutántól szerda, csütörtök szünet, és utána péntek, szombat, vasárnap megint eső. Úgyhogy sajnos ez a hét, ez ilyen kellemetlen hét ilyen szempontból. És az időjárás is, hát picit fölmelegszik majd az idő, de nem nagyon. Tehát most azért valljuk be, hűvös van. Most kifejezetten hűvös van, én konkrétan egy vékonyabb, de téli pulóverembe jöttem, farmer kabáttal karöltve, mert nincs meleg, gyerekek, azt kell, hogy mondjam sajnos. Tehát most per pillanat a telefonom szerint 12 darab fok van összesen.
2: Nagyon hideg.
1: Azért az nem
2: az
1: sok.
2: Karcsú.
1: Az nagyon karcsú, az olyan szexin karcsú, már ilyen modell karcsúságú.
2: Igen, levékonyította magát az időjárás.
1: Igen. Úgyhogy sajnos ahhoz képest, pont ezt beszéltük feleségem, hogy ahhoz képest, hogy hétvégén csodaszép idő volt, és pólóba melege volt az embernek szinte. Ahhoz képest most azért tényleg ez, hogy előkerestem a szekrényem mélyéről úgymond a téli pulóvereket, és azok közül is azért a vékonyabbat vettem föl nyilván, de hogy azért föl kellett vennem. Na, hát most föl kell
2: Igen,
1: venni.
2: Én is ma reggel a gyerekemre kabátot adtam, hogy ne fázzon meg.
1: Hát
2: és
1: igen.
2: Hát igen, én is a kabátot vettem ki.
1: Nem is
2: szekrényből.
1: Árt. Nem is árt sajnos. Ha,
2: nem olyan régen kaptam egy üzenetet, egy jó pár perccel ezelőtt, mielőtt beértem volna ide a stúdióba, egy kis érdekesség, hogy azt írja egy úriember nekem, hogy megírta, hogy hol lakik, egyébként az utca stimmel, mert egy utcában lakunk, csak a házszám nem, tehát én nem oda szoktam parkolni, amit ír az úriember, és azt írja nekem, hogy valószínűleg én tegnap beletoladtam az autójába, mert a rendszám tábláján látszódik, illetve karc is lett mellette, és az én autóm hátulján is látszódik, ahogy a rendszám táblám felgyűrte a festéket. Na most...
1: Ezt lefotózta?
2: Bármennyire
1: vagy
2: is...
1: csak így ráfogta?
2: Nem, ez csak így. Megkaptam ezt az üzenetet. Azt írja, hogy remélhetőleg egy polírozás el fogja tüntetni a karcot, és légy szíves, máskor jobban figyelj. Na most, hát írtam ennek az úriembernek, hogy ez a feltételezés azért nem állja meg a helyét, mert alapvetően tolatóradar van az autómba, tehát az így elég riasztólag hat, amikor elkezd csipogni, hogyha én valakire nagyon ráállok, tehát így ettől sem tudok valakire rátolatni, a másik meg hát ez csak egy feltételezés, ugyanis az én autómon semmi nincsen, és a rendszámtáblám meg pont egy olyan helyen van, egy egész magas helyen, hogy ugrálni kéne az autóknak, hogy ezt a rendszámtáblát felérjék, és hát megvizsgáltam nagyítóval közelről az autómat, és az én autómon semmi nincsen, úgyhogy egy nagyon rossz ajtón van kopogtatva most.
1: De ez vajon miért? Nem ismered őt? Vagy találkoztatok már ott az utcában?
2: Nem,
1: volt már valami?
2: Tudom, ki ez.
1: Nem
2: az
1: tudod. De ő például honnan? Ja, hogy Facebookon írt, gondolom.
2: Facebookon megkeres. Tehát valószínűleg nyilván látott már ott kiszállni az utcába, tehát valószínűleg ott lakik az úriember.
1: Persze.
2: De hát lehet, hogy összekeverte az autókat, és éppen nem az én autóm tolatott rá, hanem valaki másé.
1: Ja.
2: Aztán így
1: velem próbálkozik
2: most, igen. Szóval nem tudom, hogy ilyenkor emberek, hogy meg mit képzelnek, vagy mit gondolnak, hogy ilyenkor mondjuk egy betétlapot be tudnak húzni, vagy...
1: Ez is igen érdekes, mert se nem készített fotót, mert hogyha mondjuk készített volna egy fotót, akkor már hiába magyarázkodsz, ott a fotó, ugye. De hát most csak is bemondásra...
2: Igen.
1: Az olyan...
2: A másik az a legérdekesebb...
1: Az olyan fura nekem.
2: Tehát, hogy én nagyon tisztán emlékszem arra, hogy amikor megérkeztem, és leparkoltam, akkor még autó se állt mögött, mögöttem, se előttem, tehát annyira tiszta volt az utca, hogy úgy álltam meg, hogy nem tudtam volna senkire sem rátolatni, mert nem állt ott senki. Ma reggel pedig szintén, amikor kiparkoltam, akkor se állt mögöttem senki.
1: Tehát szóval... magyarul kamu. Na, teljesen. Csak tényleg igen. Mondom, ezt nem vágom, hogy főleg a mai világban, amikor már tényleg hanggal, képpel, videóval kell bizonyítani az embernek már a bíróságon is az igazát. Most gondolt, hogy ez bemondásra, az egy működőképes történet?
2: Igen,
1: hogy...
2: egyébként még ez jó ötlet, hogy majd ráírok még egy levelet, hogy miért nem készített erről egy képet, fotót, egy
1: így
2: fotót,
1: van, így van, mert hogyha van fotó, és tényleg látszik, és tényleg nem tudsz mit csinálni, hibáztál, jó van, semmi baj, de szólt, te is elfogadtad, oké, rendben van. Bemondásra ezek nekem hát furcsa igen, dolgok, mindig igen. Legyen szó bármiről, de bemondásra
2: hát
1: ma
2: igen,
1: már...
2: bizonyítani is kell
1: hát 2026
2: tudni.
1: Május 12-én már bemondásra dolgok a mai világban, amikor már tényleg a hangfelvételektől kezdve, a videóanyagokon át, a képeken át, és akkor még ott is még mindig fönnáll az esélye, hát bíróságokat meg lehet, nem lehet megtéveszteni, de megpróbálhatja persze. Megtéveszteni valaki egy AI-jal generált képen, de hát azért ott nyilván dolgoznak szakemberek, akik ezt kiszúrják, de ma már bemondásra, hogy bíró úr, neki jött a kocsimnak, azt maga honnan tudja, hol a ha én tudom. Ja, jó.
2: Persze.
1: Ja, jó. Oké, okay. Hát maga tudja, akkor jó. Akkor jó.
2: Hát igen, meg a mai világban tényleg az okos eszközünkben van minden, fotó, videó, tehát bármi.
1: Ami a fotó ráadásul a legjobb ilyen szempontból, ha telefonon fotózom, már pedig nagyon ritkán mászkál az ember ilyen nagy fotómasinákkal, mert hogy ha lefotózod, megnyitod a fotómappádat, ott van, hogy ez mikor készült, melyik nap, hány óra, hány perc, hány másodperc.
2: Pontosan.
1: Érted? Tehát, hogy annál nagyobb bizonyíték szerintem nincs is manapság, hogy te lefotózol valamit, és másodpercre pontosan meg tudod, vissza tudod keresni, hogy ez a fotó, ez mit tudom én, június 10-én 14 óra 41 perc 17 másodperckor készült, és ott van a kép.
2: Hát
1: azt még a legnagyobb ilyen guru, ilyen telefon guruk se tudják megmásítani, mondjuk az iPhone fotótáron belüli dátumozást. Azt nem lehet szerintem megmásítani.
2: Hát még a másik kedves uram, hogyha ismerkedni szeretne, akkor
1: ne így kezdje.
2: Hagyjon ott egy szetlit az autómon, vagy egy virágot, vagy igen, ilyesmi. Igen. Csak jelzem, hogy jelen pillanatban foglalt vagyok, úgyhogy nem ismerkedem.
1: Ezzel is akartam kezdeni. Nagyon sok hírem van, de akkor ha már így ezt elszpoilerezted, akkor már nem meglepetés, pedig belefutottál. De ez már nem mostani cikk.
2: Itt van Gyuszi itt előtt egy óriási.
1: Azt mondja, a tizedikei, ez tegnap előtti cikk. Itt van, tessék, itt is 15:01-kor rakta föl a Blikk.
2: Igen.
1: Figyeljétek a szalag címet, mutatom. Kivirult a szerelemtől Völgyi Zsuzsi, 2. Először mutatta meg új párját a rajongóknak. Vigyázzatok! Tehát nagyon vigyázzatok!
2: Kiáltunk egy nagy színpadra!
1: Így van!
2: És gyere! És gyere!
1: Én úgy hallottam, gyere. Az MVM domba volt ez.
2: Igen,
1: de kiáltatok.
2: És álltak a rajongók a színpad előtt, és én kihúztam az úriembert, hogy a backstage-ből.
1: A kalapból kihúztad.
2: Igen, ne is olvasd tovább.
1: De én szeretném.
2: De én nem akarom.
1: Ja, nem akarod.
2: Én nem akarom, mert valójában ez úgy jelent meg, elárulom, hogy...
1: Én magamba végigolvasom, de figyelek. Igen.
2: Jaj, nem már. Úgy is tudod, hogy tehát, hogy itt az ember, hogyha egy sztorit kirak egy 24 órában bármiről, akkor arra szeretnek úgy lecsapni az újságírók, és bár én már többször elmondtam, hogy én nem aknizom a magánéletemmel, és de ettől függetlenül azért a social médiában azért élek, tehát azért szeretem kirakni azokat a pillanatokat, hogy egy kicsit dicsekedjek a barátaimnak, persze. Vagy az ismerőseimnek, de szóval, hogy ez egy sztori volt, amire úgy jól rárepültek, és azonnal meglovagolták. Aztán utána már nyilván, hogyha fölhív az újságíró, és megkérdezi, hogy mi újság, akkor nem fogom azt mondani, hogy ezen a számon előfizető nem kapcsolható, hanem akkor nyilván kedves vagyok, és akkor egy minimális beavatást engedek ebbe az egészbe, hogy ez hogy történt, és hogyan alakult. De erről ennyit szeretnék itt is csak elmondani, hogy igen, már nem vagyok szingli egy jó ideje, hát nem most kezdődött ez, csak hát most.
1: Csak hát mi ezt titkoltuk, igen.
2: Igen, mi ezt jól titkoltuk, csak igen. Csak én most raktam ki egy fotót, amit úgy éreztem, hogy nekem az nagyon tetszik, és akkor látod rögtön.
1: De szépet írnak, tehát, hogy igazából nincs benne semmi negatív, sőt, itt írják, hogy a kapcsolat története filmbe illő módon indult,
2: csak
1: hogy te...
2: Elmondja.
1: Nem az, de hát ezt lenyilatkozta, tehát, hogy ez ott van, tehát, hogy ez nem mondok többet annál, mint ami
2: igen,
1: van,
2: a Gyuszi
1: szemés ide.
2: Fültanúja volt annak, hogy ide érkeztek azért virágcsokrok.
1: Így van, csak direkt nem, na akkor nem mondtam, most már mondhatom, mert itt van előttem feketén-fehérre leírva,
2: pedig
1: hogy ez
2: itt
1: így volt.
2: Igen, akkor adásba, és akkor érkezett ide, itt van egy nagy üveg, és itt látjuk az előteret, a rádió előterét, és akkor a Gyuszi így folyamatosan nézett ki, hogy mi történik, jött egy futár.
1: Így van, egy nagy nagyon keresett virággal. Valakit, virággal, igen, és akkor ott valaki bejött, nem tudom már
2: Tomi,
1: ki volt.
2: Baranyi Tomi.
1: Baranyi volt?
2: Igen.
1: Lehet, hogy ő volt, igen. És akkor őt azt hitt, hogy neki jött, szomorú lett, innen láttam az üvegen keresztül, hogy elsírta magát, és akkor, de viccen kívül aztán igen.
2: Igen, bízott benne, hogy neki jött a csomag.
1: Nagyon, de aztán innen láttam, hogy sírva fakadt, mikor kiderült, hogy nem, mert Völgyi Zsuzsanna Magdolna Ilona Gizella névre volt címezve. Igen, és hát nem titok, hogy ugye hát itt a sportban is motiválva vagy ezáltal, mert ezt viszont itt már régóta mondott, hogy egy kicsi életmódváltáson estél azért keresztül,
2: igen.
1: Figyelsz az étkezésre, sport, ez eddig se volt titok,
2: nem,
1: itt, nem?
2: Nem, sőt, igen, ezt folyamatosan hangoztattam, hogy igen, nagyon nagy változást szerettem volna, de ezt úgy, szóval, hogy így elpötyögök, tehát, hogy nem az van, hogy most én majd a valami fit balanszon fogok indulni, vagy bármi ilyesmi reményeim nincsenek, tehát, hogy a saját kereteimen belül szépen elpötyögök, és hát igen, az úriember, aki a virágcsokrokat küldte, aztán végül kiderült, hogy az úriember az az illető, akivel együtt tornázom, és együtt edzünk.
1: Na, örülök, hogy te mondtad ki, nem nekem kellett felolvasni, úgyhogy ez így a korrekt, gyerekek, szerintem,
2: igen.
1: Amikor már úgy... Látjátok, milyen jól tartunk titkokat? Ki tudja még, miket titkolunk, ugye?
2: Hát nem mindent kell elárulni feltétlenül, és én nem is szeretem ugye magánéletemet teregetni, de hát látod, szóval, hogy vannak uborka szezon időszakok, amikor az emberek kíváncsiak, de valószínűleg azért, hogy a nagy rajongó tábor, így annyira nem, vagy hát nem tudom, hogy kik az én rajongóim, fogalmam sincsen, mert azért a kommentuszárok tudnak a kedvességeket, bókokat írni, tehát ott mindig feltűnik egy-egy jó szándékú, egy-egy jó indulatú,
1: az mindig,
2: de
1: az
2: úgy
1: mindig.
2: Vagyok vele, hogy ezt elengedem már a fülem mellett, tehát nem érdekel, tehát nem ezzel flexelek, nem ezzel haknizok, hogy most nekem párkapcsolatom van, de igen, most már kétségtelen eljutott arra a szintre, hogy úgy voltam vele, hogy volt, lőttünk egy pár fotósorozatot, és az egyiken annyira gyönyörűen szépen néz rám az úriember.
1: Hogy azt úgy gondoltad, hogy büszkeségből megosztod,
2: igen.
1: Mert egy nőnek ez egy nagyon pozitív
2: igen.
1: Dolog, hogyha a párja, a férje, vőlegénye
2: szépen néz
1: rá. Igen.
2: Na hát ritka pillanatok egyike volt, és folyamatosan azt néztem, hogy ezen a fotón úgy néz rám, mint eddig senki. És úgy voltam vele, hogy na, hát akkor most akkor tudja meg mindenki. És valójában innen tudta meg a családom is.
1: Tényleg?
2: Persze.
1: Na, mert... hallottátok ez, gyerekek? Milyen elánnal megy itt? Kora reggel a mesélés erről? Hogy hesszelnek a Zsuzsira, mint egy éhes a rántott húsra,
2: nem
1: tudod,
2: úgy,
1: ilyen
2: nem
1: szép.
2: Nem úgy, hanem abba nagyon nagy szeretet
1: egy,
2: van.
1: Egy tisztelet, egy szeretet,
2: igen.
1: egy mögbecsülés.
2: Láttad
1: ugye?
2: A képet akkor ezek
1: láttam,
2: szerint?
1: Láttam, persze.
2: Ugye, hogy olyan az a nézés?
1: Sőt, nem is én vettem észre, megmondom az őszintét, hanem feleségem látta, és akkor mondta, hogy már vállalod, kérdezte ezt tőlem. És ő megmondtam, mondom, őszinte leszek, mondom, nem tudom, mondom, hogy a Zsuzsi mit vállal, mit nem, de mondom, kirakja a sztoriba, mondom, hát akkor valószínűnek
2: igen,
1: tartok.
2: Igen, jött egy ilyen
1: érzés. És ez volt hétvégén, és akkor ezt én már tegnap láttam ezt a cikket, és amúgy kiderült, hogy vasárnapi ez a cikk rólad, hogy vállalod ezt a szerelem dolgot. És már tegnap föl akartam hozni, csak valahogy soha nem alakult úgy a beszélgetés.
2: Nem baj.
1: Mondom, hagyjuk. Erre most ma már saját magadtól bedobod, hát mondom, akkor nincs visszaút. Akkor mondom, most már hagyd mondjam el, hogy én ezt már tegnap láttam ám a Blikken.
2: Hát így végig ezt a, is ezt a tudta a Gyuszi, végig kísérte
1: ezt az egészet. Ja, az meg a másik, csak hát most nyilván én nem fogom így ezt fölhozni, hogyha te nem beszélsz.
2: Nagyon jól
1: erről,
2: tudjuk
1: hát
2: egymás titkait, és azt titokba is tartjuk, nem mindent közlünk ki azért adásba.
1: Én is el fogom mondani majd később, hogy nekem is egy tehető szírüzletember a párom, mint ahogy Szabó Zsófinak, hogy ha már így átkössek, ha már legyen egy szép átkötés.
2: Gyerekek. Egy óra márka tulajdonos? Az.
1: Ő az?
2: Igen.
1: Itt is felolvasnám a cikk elejét. Valóságos szenzációként robbant a hír, Szabó Zsófi bejelentette, gyermeket vár.
2: Várandós, igen.
1: Igen.
2: Nagyon, én nagyon örülök annak, hogyha valaki várandós megy, meg azt jelenti be, az mindig egy örömhír. Tudod,
1: amúgy
2: így
1: az maximálisan, persze.
2: Bármi, legyen az híres ember, celeb, vagy bárki, aki gyermekáldás
1: elé néz. Persze.
2: Igen, az mindig egy csodálatosan szép dolog. Nem gondoltam volna egyébként, hogy a Zsófi majd még anyai örömök elé adja be a derekát, tehát hogy van erre.
1: Hát nézd!
2: Fiatal.
1: Velem egy idős, pontosan 88-as ő is. Aha, annyira már fiatal. Hát én magamat se tartom
2: igen,
1: olyan.
2: Igen, azt hittem, hogy ő olyan, hogy nálad fiatalabb. Azt hittem, hogy a 32, 31.
1: Ha jól tudom, ő is 88-as, de mindjárt meg fogom nézni, hogy nem mondjak hazugságot.
2: És hát második de... gyereke érkezik, gyermekét várja. Igen.
1: Pontosan 88-as, ő fiatalabb nálam 2 hónappal, mert ő szeptember 22, meg ugye júli 3.
2: Amúgy fiatalabbnak néz ki, nem mint te, hanem nem nálad, hanem fiatalabbnak néz ki a Zsófi.
1: Fiatalabb
2: mondom,
1: is
2: 2 hónappal. Gondoltam.
1: De mondtam, jól emlékeztem, hogy ő is 88-as, mint én.
2: És állítólag össze is házasodtak már.
1: Na várjatok. Igen.
2: Várjunk.
1: Úgy tudjuk, mondja ezt a Blik, hogy egy szír származású, tehetős üzletember az édesapa, akivel Zsófit már 2023-ban hírbe hozták. A bejelentést követően azonnal beindultak a találgatások, vajon ki lehet a születendő gyermek apja. Sokan arra az idősebb, szír származású üzletemberre gyanakodnak, akivel Zsófit még 2023-ban hozták hírbe. Akkor egy montenegrói utazás során kapták őket Lencse végre, amint meghitten egymást átkarolva sétálnak. Nagyon úgy tudni, a férfi üzleti érdekeltségei Magyarországra is kiterjednek, így gyakran találkoznak hazánkba. Milyen érdekes, hogy valahogy úgy nem számítottam én sem arra, hogy ki az édesapa, megtaláltuk, egy jelenleg 13. kerületi építkezésen dolgozó fiatalember. Milyen érdekes, hogy egy szírüzletem. Nem, csak ezt most minden rossz indulat nélkül mondom, hogy valahogy így rögtön egy ide is van írva, nem én írtam a cikket, hogy tehetős üzletember. Tehát nem úgy üzletember, tudod, mint amit beszéltünk egyszer a randizások kapcsán. És mivel foglalkozol? Üzletember vagyok. Nem így. Egy tehetős szír üzletember, akinek érdekeltségei Magyarországra is kiterjednek.
2: Szép kis romantikus sztori, össze is házasodtak állítólag.
1: Az nem szerepelt a cikkbe, én már csak olvastam olyat, ami a cikkbe volt.
2: Én már olvastam olyat is, ez tegnap jelent meg, én azért úgy nézegettem én is, hogy ki lehet, én is kíváncsi vagyok. Szóval, hogyha most én is kíváncsi vagyok arra, hogy másnak hogy alakul a szerelmi élete, akkor most végül is hogy elgondolkodtam, hogy lehet, hogy rám is tényleg kíváncsiak az
1: persze,
2: emberek, hogy nálam mi újság, hogy
1: vannak, akik még, most figyelj, azért legyünk egymáshoz őszinték. Vannak két tábor szerintem, vagy vannak a köztesek is, de két tábor van, ugye. A választások előtt óta és a választások óta ugye tele van politikai hírrel minden egyes platform. Van, aki ezt már úgy nem annyira szívesen fogyasztja, és azért inkább azt olvassa el, mondjuk, hogy a Szabó Zsófinak
2: éppen jön a baba,
1: és hogy kitől jön a baba, hogy most ez egy adott esetben egy szírüzletember, vagy egy francia olajmágnás, vagy egy mit tudom én kicsoda?
2: Igen.
1: Érted?
2: Igen.
1: Szóval már vannak ezek a típusok.
2: Én se olvasok szívesen politikai híreket. Már én is inkább a Jackson Lászba vagyok folyamatosan, és arról olvasok, hogy mi volt régen, hogy volt régen, mi van Jafarral, hogyan készül.
1: Mi van Jafarral? Mondd el.
2: Folyamatosan edz, és tornázik.
1: Vékony gyerek,
2: hát de látod, és szalagos edzések csinál, aha, és látod, ő is edz.
1: Na, helyes. Fontos ő is összene jöjjön az edzőjével, ugye? meglátjuk, mit hoz a sors. Na de.
2: Hát látod, ez így alakult. Amikor emberek sok időt töltenek együtt.
1: Ez így van.
2: Akkor van,
1: benne
2: hogy...
1: van a pakliba. Benne van a pakliba. Igen. Na jó. Hát gyerekek, akkor itt én most a Rádiódik nevében sok boldogságot kívánok drága Zsuzsánknak. Szerintem ezt így mondhatom.
2: Nagyon köszönöm. Köszönöm. Jól is érzem magam. Igen.
1: Amen. Amen. Én megörülök, hogy te jól érzed magad. Ha boldog a partnernő, akkor boldog a szakma. Szakmai rész.
2: Igen. Végül is a családom is a sztorimból értesült arról, hogy
1: az mondjuk nagy show. Az mondjuk nagy show. Ebben most nem megyek bele, mert hogy végül elbeszélgettük már ezt a szegmensünket, úgyhogy legközelebb mi már csak 10 órakor jövünk hozzá.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen. Megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ez a németes.
2: Igen. És most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.

0: És akkor mi a többes számunk?
1: 3, 2, 1, nája!
0: Így van, tehát nája, újjak. Szicsi baszlosasza?
1: Tanuljunk örömmel!
2: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják bele. Roma nők segítik a hátrányos helyzetű diákok felzárkózását Nyugat-Nógrádban. A Balassagyarmati Tankerületi Központ több mint 24 millió forintos Európai Uniós támogatással indítja el a Nő az Esély programot az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plus pályázat által. Ennek keretében két roma nő kezdheti meg munkáját nevelés támogató asszisztensként két nyugat-nógrádi iskolában. Nagyné Barna Orsolya, a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója eljuttatott közleményben ismertette, hogy több mint 24 millió forintos Európai Uniós támogatással indítja el a Nő az Esély programot az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz pályázat keretében a Balassagyarmati Tankerületi Központ. A kezdeményezés által két roma nő kezdheti meg munkáját nevelés támogató asszisztensként a Ludányhalászi Rádai Gedeon általános iskolában és a Tereskei általános iskolában. Roma nők segítenek a lemorzsolódás elleni küzdelemben. A 2028 áprilisáig tartó program célja, hogy javítsa a hátrányos helyzetű diákok esélyeit, csökkentse a pedagógusok leterheltségét, valamint visszaszorítsa az iskolai lemorzsolódást. A projekt egyúttal a munkaerőpiaci beilleszkedést is támogatja. A résztvevők összesen 24 hónapon keresztül dolgoznak az intézményekben, amelyből 16 hónap támogatott foglalkoztatás, 8 hónap pedig kötelező továbbfoglalkoztatás, közölte nagyné Barna Orsolya. Hozzátette, a program fontos eleme a képzés is. A bevont munkavállalók egy 300 órás, ingyenes tanfolyamon vesznek részt a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság szervezésében. A megszerzett szakképesítés hosszabb távon javítja az elhelyezkedési esélyeket. Az igazgató rámutatott arra is, hogy az asszisztensek munkája közvetlenül az iskolák mindennapjaiban is érezteti hatását. Jelenlétük lehetővé teszi, hogy a pedagógusok több figyelmet fordítsanak az egyéni fejlesztésre, ami különösen fontos a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatásában. Hangsúlyozta továbbá, a program így hozzájárulhat a korai iskola elhagyás csökkenéséhez és a tanulói eredmények javulásához. A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, a Magyar Államtárs finanszírozásával, a Széchenyi Terv Plus program keretében valósulhat meg.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. Közlekedési hírek.
6: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Török-Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
2: Időjárás.
6: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunán túlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Napközben már mindössze 12-19 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
7: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
7: Most indulunk.

0: 95.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 11 perccel, kedd van és május 12-e. Szép reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt, jó reggelt.
1: Sajnos az időjárás olyan, amilyen, ahogy Zsuzsi szokta mondani. Hát ez a hét, ez sajnos ilyen. Itt most ne nagyon tervezzünk ilyen szabadtéri programokat. Kicsit visszamentünk megint egy ilyen hűvösebb tavaszba, vagy ilyen melegebb őszbe. Lehet esetleg így is nevezni, kinek hogy tetszik tulajdonképpen.
2: Igen. Sajnos igen.
1: Igen. Na, akartam mesélni nektek valamit, egy érdekesség szerintem, hogy tényleg hogy változnak a szakmák, és hogy változik a megítélés a dolgoknak. Ma reggel taxival érkeztem a stúdióba, ide befele, és egy nagyon-nagyon aranyos, hát nem azt mondom, hogy idős úr, de hát azért egy bőven 50 és 60 körosztályú úriember volt a sofőrünk, aki elmesélte, nagyon beszédes volt, én nagyon szeretem a kedves beszédes sofőröket így reggelente, és ő mesélte, hogy ő egy teljesen más társaságnál, hát aztán ki is mondhatjuk, mert alig létezik, a City Taxinál dolgozott, azt mondta 25 éven keresztül, és erről beszélgettünk javarészt, hogy mennyire megváltozott a maga az utas és a sofőr megítélés tulajdonképpen. Ugyanis sose felejtem el, volt egy másik sofőr mondta ezt a mondást, vagy mondatot, ami szerintem szinte egy mondássá is válhatna, hogy ő is egy idősebb úr volt, aki mondta, hogy ő is egy régebbi taxita, vagy egy ma is működő, de más taxitársaságnál dolgozott ezelőtt, és azt mondta, hogy annak idején igazából azok is, tehát ma már azok is lehetnek sofőrök, akik annak idején utasok sem lehettek. Tehát, hogy annyira, hát annyira fölhigult ez a taxis szakma, tiszteletek.
2: Kivételnek. Minden szakma.
1: És ez az úriember mondta, hogy például ő anno a City Taxinál, azt mondta, hogy elvárás is volt, például az, hogy ingbe, nyakkendőbe voltak sofőrök. Igen. És én mondtam neki, hogy mondom, uram, nem gondolja, hogy talán az is lehetett, hogy régen azért ez egy picit ilyen privilégium volt taxizni. És mondta, hogy azt nagyon jól mondja, mert hogy tényleg régen egy taxi hívása azért az egy más metódus volt, mint ma. Ma már ugye applikációja van az összes taxitársaságnak, meg tudod rendelni, látod, hogy hol van. Régen meg tudod, telefonon hívtad fel a diszpécsert, hogy jó napot, mit tudom én, a XY utca 42-höz szeretnék kérni egy autót. Más volt a milliője az egész taxizásnak.
2: Mint ahogyan a repülésnek is. Tehát, hogy ha belegondolunk, akkor régen egy régi filmekben a repülőre, ma a tűsorkuba érkeztek a hölgyek, kosztümbe, ki volt a költözve,
1: sőt,
2: a férfiak
1: is tűsorkuba voltunk.
2: Férfiak is 45-ös, 44-est magas sarkuk. Hordtak. Ki voltak a férfiak is egyébként öltözve, tehát öltönybe, nyakkendőbe, sik volt a repülés, mint igen. Ahogyan a taxizás is, igen, és a sofőrök jól is néztek ki, és én visszahoznám ezt a
1: ugyanezt
2: kicsit
1: mondtam.
2: Ezt a, nem azért, mert én urizálni akarok, hanem azért, mert ad egy megjelenést.
1: Igen, ugyanezt mondtam én is, hogy ennek az
2: sofőr,
1: úrnak.
2: Igen.
1: És mondta, hogy ő régen azt mondja, úgy is ment be, mindig azt mondja, a trafikba, meg minden azt mondja, volt nála ez a taxis briefkó, hogy ő büszke volt arra, hogy taxis volt. Azt mondja, hát ma már nem. Így megmondta ezt így ma reggel, hogy mondta, hogy azt mondja, ma már azt mondja, nem nagyon, mert hogy tényleg nagyon azt mondja, vannak, akiket úgy kell átrugdosni a taxis vizsgán, de átrugdossák őket, mert hogy kevés a sofőr, nagyon sok az utas, ezáltal az a maga, az igazi sofőr mag, az kevés, ezért sajnos fel kell venni olyan sofőröket is, akik hát azt mondja, hogy nem nagyon felelnének meg hivatalosan az elvárásnak, és ezért cserébe az adott cég, annak nem mondom most ki a nevét, így átrugdossa őket ezeken a taxisvizsgákon, és ezáltal azokból is lehet sofőr, és akkor viszont utána meg hát jönnek a negatív visszajelzések, de azt mondja, hogy muszáj sajnos ez, mert hogy viszont nagyon fölhigult az utas dolog is olyan szempontból, hogy míg régen maga elmondása szerint is 20-25 évvel ezelőtt tényleg egy rajság volt, igen, taxizni.
2: Igen.
1: Ma már nem.
2: Tehát ma már van, amikor ha nincsen 50%-os kuponkódod, akkor raj vagy taxizni.
1: Igen, ugyanezt hozzátettem én is, hogy nekünk azért a 13-ból ide el Budára, hogyha nincs kedvezményünk, akkor azért nekünk is húzósám, és most van, azért merünk taxizni. De hogy igen, hogy ezt én magam is bevallottam saját megítélésem szempontjából, hogy igen, elgondolkozunk akkor, hiába van bármilyen szaridő reggel, ha nincs éppen aktuális kedvezménye se feleségemnek az apjába, se nekem, akkor nem hívunk mi se. Most könnyebben hívtunk. Á, szar idő van, hideg van, van a kedvezményed? Van. Na, nekem is. Mindegy, akkor valamelyikünk majd hív, hogyha készen vagyunk. És akkor megtörténik a dolog. Tehát, hogy azért ma már ez egy szomorú lenyomat, és tényleg az ilyen kedves sofőrök, akik tényleg ilyen igazi régi vágású úriember sofőröket ilyen szempontból annyira sajnálom, hogy egy kalapba veszi a nem hozzáértő utas, azokkal a taxisofőrökkel valóban, akik sajnos elég negatív megítélés alá esnek bizonyos társaságoknál.
2: Én az a helyzet, hogy én úgy nem ítélkezem. Tehát, hogy nincs bennem úgy, semmi, hogy tehát, hogy amit elmondtál, hogy maga a taxis úriember mondta, hogy taxisnak lenni nem egy ilyen olyan szakma, amivel dicsekszik az ember. Úgy bennem nincsen semmilyen úgy. Biztos, hogy azok, akik dolgoznak ebben a szakma, tehát ebben a körben, azok másképp érzik, vagy a megítélést, de hogy én soha nem voltam így ezzel, hogy mondjuk én még egy kukást se nézek le, akik a kukásautón állnak.
1: Ja, nem úgy, persze, nem így mondta ő sem.
2: Nem is te mondtad, hanem ő, hogy más már.
1: Igen, azért, mert amiatt a felhigultság miatt inkább. Nem is maga a szakma végzés, tehát ne értsük félre, meg tényleg tisztelet a kivételnek, ezt mindig el kell ugye ilyenkor mondani, kinek nem inge nem veszi magára, és mondom azért, hál' Istennek, mi ennél a társaságnál, amivel ma is jöttünk, inkább pozitív élményünk van, semmi negatív. Tehát egy kezemen meg tudom számolni, hogy számtalan fuvarom közül hány volt az, akire utána nem 5 csillagot, hanem mondjuk csak 2 vagy 3 adtam, vagy 1, mert ilyen is volt. Ahhoz már tényleg nagyon olyannak kell lenni annak a sofőrnek, hogy bunkónak, minősíthetetlen kocsinak lenni, mert azért náluk ez szabály már, hogy 10 évnél idősebb autóval nem taxizhatsz. Ehhez képest ugye a COVID miatt nagyon sokaknak tettek engedélyt, és azért vannak olyan autók, amikbe belefutok, és én, aki nem vagyok egy autószakértő, én is megmondom, hogy hát ha ez a kocsi 10 évnél fiatalabb, akkor én meg kiskutya legyek, azt ugassak. Tehát, hogy ilyen is van, mondom, de alapvetően nekem pozitív benyomásom van. Ezt a taxi sofőr úr mondta most, hogy inkább úgy megítélsek, hogy ezek a visszajelzések, a kommentek, például ő maga is elmondta, hogy ő egyszer azért kapott egy csillagot visszajelzést, holott egy nagyon jó sofőr volt, biztonságosan vezetett, nagyon kedves volt, nagyon úriember volt, de azért kapott egyszer egy csillagot, mert nem ott kanyarodott le a véz, tehát látszik ugye a véz hátsó ülésről nézve is, az utas is látja, hogy merre viszi őt a véz, nem ott kanyarodott le, hanem egy jobb utat választva levágta azt az utcát, és ezért a visszajelzés alapján, hogy rossz útvonalat választott a sok.
2: Ez milyen rossz indulatúság. Én mindig 5 csillagot adok. Kidobja az értékelés, hogy hány csillagot adok, mindig 5-öt.
1: Alapvetően én is, mondom, volt egyszer-kétszer, és hál' Istennek tényleg ebből volt a kevesebb, amikor kevés csillagot adtam, de arra volt indokom. Tehát arra tényleg volt indok, és nem ilyen mondva csinált indok, hogy nem ő. Sőt, én igazából szoktam is, már van bevett útvonal, én inkább szólok is, hogyha látom, hogy a véz nem arra vinne, én mondok egyet, és hogyha dugó van, akkor az én hibám ott, érted? Tehát akkor nem az van, hogy a sofőr a hibás azért, mert ő ment arra, hanem én kértem meg őt, hogy legyen kedves ott lefordulni, és akkor általában tartják is ezt, és akkor utána, ha ne adj Isten,
2: a dugó én is
1: van,
2: ismerem a várost, én is szoktam mondani, hogy merre persze menjünk, merre kanyarodjon, hogyan induljunk neki az útnak, de azért van, hogy így hagyom, és rájuk bízom, aztán én meg nézem a telefont, meg beszélgetek a barátaimmal, közben örülök neki, hogy nem nekem kell vezetni.
1: Igen.
2: De mondom, te visszahoznád amúgy ezt az uniformist, mint ahogyan mondjuk felszállsz a repülőre, akkor is meg tudod különböztetni, hogy ki a légiutas kísérő, tehát akkor a taxisoknál és a buszvezetőknél, a buszsofőröknél azt látom, hogy kötelező a fehéring, tehát hogy nem jöhetnek el abba a karácsonyi pulcsiba, amit a feleségeiktől kaptak, hanem ott
1: pedig
2: azért...
1: Pedig az cuki lenne amúgy, de igen.
2: Venni a fehéringet.
1: Igen, én azt gondolom, hogy egy taxisofőrnél is ez egy tök jó dolog lenne, mert szerintem én nagyon tisztelem és szeretem a taxisofőröket, nagyon örülök neki, hogy tényleg azért sok... örülök, hogy sokan vannak abból a szempontból, hogy tényleg mindig találsz autót, azért, tehát nagyon ritka. Hát én akkor, igen, hát akkor nem nagyon szoktam, hál' Istennek, Budapesten lenni, és ezáltal nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy szilveszterkor nehéz, de egy sima hétköznap azért találsz. Tehát egy 2-10 percen belül mindig érkezik autó. Sőt, olyan is volt, hogy hívtam az autót, és konkrétan épp, hogy eltettem a telefon, már ott állt előttem az autó, és akkor jó napot, Gyula néven? Mondom, ja, már itt is van, de ilyen is volt már. Szóval én nagyon tisztelem és szeretem a taxisofőröket. Én azt gondolom, hogy ez adna nekik is egy olyan sikket, amit most ma reggel az úriember mondott, hogy ő azt mondta, hogy ő szerette reggel úgy kezdeni a napját, hogy fölvett egy fehér inget, fölkötött egy hosszú nyakkendőt, briefkó, az a régi taxis briefkó, beült
2: mert
1: a kocsijába.
2: Mert akkor még azért nagyobb készpénzforgalom volt
1: igen,
2: régebben.
1: Igen, ha ma már appal is fizet, meg
2: a telefon, meg régen persze. Nem is volt szerintem. Régen, én úgy emlékszem, hogy a 80-es években nem volt kártya. Tehát a kártya az 90-es években jött be, 92.
1: Lehetséges.
2: Akkor kezdett el ugye a bankkártya úgy bejönni divatba.
1: Divat még lenni, igen.
2: 80-as években igen, meg volt a bőrbriefkó, tele volt pénzzel.
1: Azt mondja, hóna alá csapta, beült a kocsiba, és akkor várta, hogy a diszpécser szóljon, hogy ki van közel a, mit tudom én, Astoriához. Most mondtam valamit, és akkor, hogy oda kell menni. Ma meg ugye hát applikáción keresztül ő maga
2: egyszerűbb
1: dönti el.
2: Egyszerűbb lett az élet, igen.
1: Ilyen szempontból persze egyszerűbb, meg modernebb, nyilván ebbe fejlőd, tehát ez, de ezzel semmi baj nincsen, hogy ez fejlődik, de ugyanakkor igen, én is szeretem a régi vágású dolgokat, és hogy rád reflektálva, amit mondtál, hogy nem az urizálás miatt, valóban nem az urizálás miatt, hanem hogy tényleg, amit mondtál is.
2: A módját, nem?
1: Hogy a reptéren is, vagy igen. A repülőgépen is tényleg a pilóta se, mit tudom én, egy Ace Ventura ingbe van, egy Hawaii ingbe, mert
2: persze,
1: mi most éppen majd
2: biztos kényelmetlen lenne egész nap a fehér ingbe utazgatni, megvezetni, de egyébként adna egy, hát egy ilyen sikket, igen, sikket a sofőröknek, igen.
1: Igen, de figyelj, ki tudja még, hogy hova fejlődik ez a dolog, bár nem tartom valószínűleg, hogy visszajön, de nagyon sok minden retro dolog visszajön manapság divatba, úgyhogy ki tudja. Na, így viszont van. Most elmegyünk három darab zenére, utána jövünk hozzátok vissza, ne nagyon kapcsoljatok sehova.

évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb kincsem.

0: Rádiódik süsfelnap, bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 10 óra múlt 32 perccel ígéretemhez híven, 3 darab zene után vissza is tértünk hozzátok, hello!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, nyalóka!
2: Mész idén a Balatonra, Gyuszi?
1: Na,
2: bár most minden ugye... évben mész?
1: Hát, ha teheti az ember, igen, de hát ez sok mindentől múlik. Most idén nyáron reméljük, hogy tudunk. Ugye a tavaly nyár az kicsit nehézkesebben alakult, ugye június közepén halt meg anyám, és akkor utána ugye egy picit nehézkes volt a nyarat megszervezni, ugye temetést kellett intézni, papírokat, ez mind ugye anyagilag is, meg mind ugye lelkileg is azért úgy cipelte az ember ezt így, aztán végül oda jutottunk, hogy azt hiszem novemberben, amikor már hűvös volt, akkor tudtunk lemenni, apámékat levittük így ajándékba. Igen. Feleségemmel, és nem voltunk egy két éjszakát.
2: Szállodába.
1: A Zamárdiba, hol máshol, ugye? Három nap, két éjszakára.
2: Ilyenkor ott tesztek, igen. De ilyenkor ott tesztek, tehát nem kint a strandon, meg hát akkor már nem volt strand.
1: Akkor már nem is volt strand, igen. De amúgy, amikor nyáron megyünk se a strandon, de egyszer ettünk a strandon, volt egy ilyen tipik régi retro büfé, és akkor ott ezt a régi bucis hamburgert megkóstoltuk, vagy hát így azt akartuk így újra megízlelni, hogy
2: halazás,
1: mi változott.
2: Hekkezés?
1: Nem vagyunk nagy halasok,
2: tehát
1: hogy őszinte legyen.
2: A hekkárak nem érintenek benneteket ennyire.
1: Hát ugye szigorúan nem, aha. De ha valaki vesz hekket, és ad belőle egy pár falatot, azt úgy megeszem.
2: Meg elfogadod egy kis kovjúbival?
1: Azt úgy elfogadom, de úgy én is saját magamtól úgy nem nagyon fogyasztott. Te kamázod a halat.
2: Én már inkább nem is a halra reflektálnék, hanem arra, hogy azt hiszem, hogy én már ugye Balatonra annyira nem vágyom.
1: Na.
2: Tehát ez tényleg nem nagy képűség és nem gizdaságból mondom, tehát anyukám még úgy szeret lejárogatni, és úgy le is szokta vinni a gyereket egy-két hétre egy olyan üdülőbe, amikor még dolgozott, egy ilyen céges üdülő volt, és azt ő úgy azt hiszem, hogy élte, de szerintem már az utolsó időszakokat már anyukám se élvezte annyira, miután már megtapasztalta azt, hogy mondjuk milyen egy all-inclusive török szállodába eltölteni egy hetet, és anyagilag is, szóval anyagilag is, hogyha a kettőt egymás mellett, sajnálom egyébként, hogy mindig ezzel, tehát erre tudok ösztönözni mindenkit, hogy párhuzamba kell, hogy állítsam, mert tényleg nincs más alternatíva. Párhuzamba kell állítani, hogy értékarányban mennyire jössz ki egy balatoni nyaralásból, mondjuk egy hét után, és mennyiből jössz ki egy török all-inclusive nyaralás után egy hét után. Tehát, hogy így mindig, amikor így számolok, akkor arra kell rájönnöm, hogy nem, annyira nem vágyom a Balatonra, meg nem vágyom annyira retróra, hogy elköltsek ott sokkal több pénzt, per fő, mint mondjuk egy olyan helyen töltsem el azt, és költsem el azt a pénzt, kevesebb pénzt, ahol 0-24-ben koktélozok, nem a Balatonparton vagyok, hanem azért mégiscsak egy tengerparton vagyok, ahol egy ilyen luxus étteremben luxus kiszolgálás és luxus kaják között. Hogy annyira már nem vágyom a retro feelingre, nem vágyom annyira sem a lángosra, és sem a hekre, hogy a pénztárcámból feleslegesen dobjak ki 5-600 ezer forintot egy hétre, és akkor lehet, hogy még keveset is mondtam.
1: Lehet, hogy keveset mondtál, így van, de azért azt én meg a Balatonhoz egy picit azért hozzátenni a pozitív oldalára, hogy azért oda sokkal könnyebb leutazni. Tehát, hogy azért most például mi is tervezünk egy kicsit elkésett nászutat, idén nyárra szeretnénk mi is külföldre elutazni, és hát jelenleg az elmúlt egy-másfél hétben azt próbáljuk nézni, hogy vegyünk ki úgy szabadságot, hogy mennek a repülők, stb. Mikor érkeznénk, onnan vissza mikor jövünk, stb. Azért azt egy picit nehezebb megszervezni.
2: Esküszöm, megszervezem.
1: Ha mondd el azt, hogy hova jársz, majd ne itt adásban, de majd privátban mondd el, igen, hogy melyik szállodában mész. De hogy, tehát, hogy azért picit nehezebb ezt logisztikailag összehozni, mint mondjuk azt, hogy te fölfogod magadat, kijössz ide a déli pályaudvarra, és felszállsz egy vonatra.
2: De vigyél magaddal a pénzt. Mert hogyha nem hiszel magaddal rántott húsos szendvicset, meg üdítőket, meg jégtáskát, akkor zsebben nyúlós lesz. Most,
3: zsebbe.
2: Pont ez erről fogunk beszélgetni, mert igen. Megnézzük most egy klasszikus balatoni ilyen kis büfé árlapját.
3: Igen. A 2026-os árlapot már közzé tették, ugyan még mint május 12-e van, tehát még úgy igazából a Balaton sem éli, pláne ebbe az időben, hogy körülbelül 16 fok van most.
2: Bocsánat, de nem ellenreklámot a magyar szép tengerünknek.
3: Nem, egyáltalán nem erről
2: van
3: szó.
2: Bár nagyon ki van most apadva, és épp valamelyik nap egy őzikét láttunk ugrálni videón a Balaton közepén.
3: Igen.
2: Hát, hogy annyira
3: eddig se volt mondjuk nyakigérő a víz.
2: Ne ugráljatok most a Balcsiba.
3: Igen, elég messzire kell bemenni, hogy a válladig érjen a vasszer, ez tény és való.
2: Meg lehet, hogy elakad a vízibicikli is.
3: Igen, nem, egyáltalán nem ellenreklám. Én értem, hogy miért hoztad ezt most szóba, ezt a történetet. Én, aki Balaton párti vagyok, sem veszem ezt támadásnak, hogy mondjam.
2: Nem,
3: egyszerűen ez szimplán tényleg az, hogy ma már...
2: Jó szándék vezérel.
3: Ma már minden drága, tehát hogy úgy nagyon kevés az a helyzet, vagy az a szituáció, amiből te olcsón jössz ki. Tehát hogy most itt persze beszélhetünk a török rivieráról, beszélhetünk bármi más, azért az sincs ingyen. Tehát
2: nincs
3: az
2: ingyen,
3: az
2: de hogyha meg kiszámolom, figyelj, nem olcsó egyáltalán, de ha már most így ránéztem erre az étlapra, azért én ott a török, akkor elmondom, hogy mennyiért megyek. 350 000 forint per fő egy út. Uh-huh. Ebbe benne van minden. Ebbe benne van a repülés, ebbe benne van az, hogy a repülőtől elszállítanak, és vissza a repülőtérre. Uh-huh. Transfer, minden, igen. És benne van egy teljes all-inclusive ellátás. Nyilván a költőpénz ebbe az összegben nincs benne.
3: De mivel all-inclusive, ezért nagyon sokat nem költesz.
2: Igen,
3: pluszba.
2: Nem, semmit nem költök, uh-huh. Mert ott a szállodán belül...
3: 24-ben halózhatsz.
2: Minden van. Tehát világos. A palacsint tehátó kezdve a fagyig korlátlanul.
3: Pörkölt van?
2: Pörkölt is, igen, tényleg, tényleg minden van. Tehát ott olyan felhozatal van, és olyan korlátlanul tudsz fogyasztani mindent 0-24-be, ha éjszaka megéhezel. Nekünk volt olyan, nem is olyan, tavaly, hogy a lányom mondta, hogy anya, én éhes vagyok. Mondom, gyere, vedd a papucsot,
3: gyere,
2: menjük
3: no.
2: Le. Igen, volt 00:30. Mondom, gyere, akkor nézzük meg, hogy mi van az éjszakai kínálatban, és volt 6-7, vagy talán még 8 étel is így kirakva. Tehát, hogy tök jó volt.
3: De májtól 11 után, este 11 után én azt csak azt hallottam, hogy ott már ilyen 18 karikás ételek vannak, ilyen szexi halak, ilyen kis topleszbe halak vannak.
2: Csak kis banán.
3: Igen, csak kis banán egybe.
2: Igen. Minden, ami afrodiziákum.
3: Persze.
2: Szóval, hogy ott
3: nem,
2: már
3: értelek,
2: nem kell pénzt költened. Míg, ha most így ránézek erre, hogyha most levinném a lányomat Balatonra, és én azt tudom, hogy mit művel a büfébe. Uh-huh. Minden órában valamiért el kell szaladni a büfébe, mert uh-huh. Ő egyébként ilyen. Most tegyünk egy fagyit, anya, most tegyünk egy sört, persze viccelek.
3: Kocincsunk ma, anyám!
2: Most anya, együnk meg egy lángost.
3: Pálinkát dobjatok már ki, hogy kocincsak anyámmal.
2: Persze, de hogy ott nekem tényleg két óránként a büfében
3: dolgom
2: van.
3: Ez minden családnál látom én is, amikor nem vagyunk Balcsin, hát ott azért a gyerekekkel teljesen más, persze. Jaj, ilyen fagyi, jaj, ez a waffle, mi az magyarul? Goffi.
2: Az, igen, akkor ez az olyan fagyi, ami golyókból áll össze. Ezresen túl van. Hát már egy ezresen túl van.
3: Hogyne.
2: És akkor még nem is beszéltem arról, hogy akkor én még utána még vacsorát főzök ott azon a szálláson. A szállás az nem egy 5 csillagos szálloda, hanem egy apartman, mert azért Balatonon, hát jó, persze ki lehet azért bérelni. Most én csak a saját tapasztalataimat uh-huh. mondom, ezt a üdülőt, jó? Uh-huh. Tehát az üdülő az nem egy 5 csillagos szálloda, nem érzem magam olyan jól, otthon jobban érzem magam, mert otthon jobb a helyzet, meg a környezet, tehát hogy én mindig azt vallom, hogy ha elmész nyaralni, akkor olyan helyre menj el nyaralni, ami jobb, mint az otthoni környezet. Amiben, uh-huh. amiben mondjuk van egy jó kis medence, vagy
3: bármi,
2: napozó
3: ágy, kicsit luxív,
2: jobb legyen, mint ami otthon van.
3: De
2: amikor rosszabb a mész, akkor én attól kimondottan vakarózok.
3: Hát jó, hát körbe kell nézni. Mi nagyon szeretjük a mi hotelünket, igaz, mi félpanziósra szoktunk ráadásul menni Zamárdiba, és az ráadásul 4 csillag.
2: Ja, hát az a hotel az jó.
3: Félpanzió az reggeli és vacsora.
2: Jó, az a hotel az kimondottan jó, tehát, de az, az sem, szóval, hogyha most megint csak árérték arányba, megint elmondom, hogy mennyi az a hotel egy három napra, és mennyi megint csak mellé kell sorakoztatnom egy csomó jó pozitív oldalát annak, hogy én Törökországban mit kapok azért a pénzért egy héten keresztül, akkor valahogy nekem a matek az még mindig oda billen, hogy akkor inkább fölülök a repülőre és utazok.
3: Nézd, én meg azt mondom erre, hogyha valakinek igen van pénze, akkor azt gondolom, hogy árérték arányba. Amúgy én Balaton pár, én tudnék a Balaton arca lenni ilyen szempontból. Már régóta ismerném a Balata, az Amárdi polgármestert, én már rég mondtam volna neki, hogy vigyen már szóvivőnek, vagy valami. De én nagyon Balaton, de ez nem is baj, hogy így picit így ütköztetjük a véleményt ilyen szempontból. Ettől függetlenül most például Nászútra én is külföldre szeretnék menni a feleségemmel, tehát hogy ez vitán felül áll, hogy én is azért látjuk meg persze tengerpart, tényleg kiszakadni, hogy azért nem Magyarországon vagy, hanem egy kicsit tényleg elmenni máshova pihenni. Maga a hangulat is más, én ezt maximálisan is gondolom. Ráadásul
2: a török vendéglátás az
3: tehát annyi, barátom!
2: Tényleg azok, tényleg annyira szeretik a magyarokat, persze, és nem csak Törökországban szeretik a magyarokat, én a görögökkel is nagyon, tehát hogy az volt a tapasztalatom.
3: Amúgy lehet, Rodoszra megyünk, az amúgy, jó csak hely. Úgy mondom.
2: Tehát
3: hogy...
2: a Görögországban is nagyon, nagyon nagy vendégvárás van, szeretik
3: meg ezek a drága
2: turistákat.
3: Műsorok, amikor tudnak, én régen voltam Korfun, még egy más párkapcsolatban éltem. És
2: nem ott úgy adtak, más.
3: Nem úgy más, és ott adtak, a szállodában minden este volt műsor. Olyan jó ez a görög tánc, így fölgyújtották ott maguk körül a alkoholt, és középen ott táncoltak, ez a szirtaki tánc. Annyira jó volt, annyira imádtam, ez volt a napi program.
2: Hát igen,
3: gyorsan megvacsizni, hogy lemegy megnézni a műsort.
2: Így van,
3: annyira
2: hát
3: jó.
2: A népszokásaikat, meg a saját népi táncaikat is megmutatják. Igen. Törökországban is, igen, ezt el is felejtem mondani, mind a mellett, a jó mellett, hogy mennyi mindent kapsz. Minden este van műsor, és minden este szórakoztatnak valami műsorral, és nem egy akármilyen műsorokat szoktak fölvonultatni. Volt múltkor Jackson Show. Meg szóval tényleg, nagyon jó. De azért ne menjünk el, nézzük meg ezeket, hogy mennyi bekerül a balatoni mulatság. Azért nézzük meg, hogy mennyi most ez a árlista. Nem akarom kihagyni. Tehát a hek az most... Hát a 10 deka hek az 870 forint, tehát nem tudom, hogy mennyi egy hek általában, vagy mekkora szokott lenni.
3: Dekára mondod? Hogy dekára kérdezed?
2: Hát akkor egy olyan 8000 forintot, egy normális hekkért.
3: Nagyobb, ami úgy jól laksz vele, mert azért legyünk egymáshoz őszinték, hogy azért a halas, bár mondom, nem vagyok nagy halas, tehát nem akarok itt okoskodni, de azért a hal... ugye csipegeted, azért kell hozzá krumplit kérni, vagy kell hozzá legalább kovászos uborkát kérni.
2: De csak 10 deka 870 forint.
3: Azért mondom, persze, hogy az...
2: Mekkora lett 10 deka semmi?
3: Az semmi. Hát 10 deka, most gondolj abba bele, hogy veszel, ugye nyilván veszel otthonra, te is felvágottad. Hát azért te is nagyon jól tudod, hogy 10 deka Párizsi,
2: igen, ahol nem akkora szokott lenni, így van.
3: Hát én valamelyik nap pont így kimérősen vettem a Spárba Párizsit, sajtos Párizsit, mert régettünk, és megkívántam, és mondom, nem mondom, megesszük vacsorára. Hallod, szó szerint megettük vacsorára, ketten, pedig se én, se a feleségem, azért nem vagyunk egy állatzabálók, de hát azért az semmi. Igen, ilyen, úgy mondanám én inkább, mielőtt az egész árat így végigmondod, de ha akarod, nyugodtan mond, de én átlagolva úgy mondanám, hogy a balatoni ilyen büfé árak, azok megfelelnek mondjuk egy Liszt Ferenc téri étterem árnak.
2: Igen.
3: Nem? Vagy, most vagy
2: még annyinak se, mert én a Liszten nagyon jól kiszoktam jönni. Úgyhogy jól lakásig eszem, még desszertet is eszem, és van, hogy nem fizetek 15 ezer forintnál többet.
3: Per fő? Azt azért tegyük hozzá az igazság jegyébe. Tudom, csak mondom, hogy az igazság, csak senki nem megy el egyedül enni. Tehát azért mondtam ezt, hogy per fő,
2: ja, jó,
3: mert az
2: hát
3: minimum.
2: Jó, igen. De
3: minimum
2: persze, hogyha párod... lányommal megyek, az mindjárt más.
3: Igen, vagy én megyek a feleségembe, vagy te is, hogyha majd hármasba mentek.
2: A feleséged
3: mente.
2: Is lerendeli az étlapot.
3: Jó lenne, de nem. Nem, vagy nem lenne jó, de állítanak.
2: Fogas szereted?
3: Nem, mondom, halakkal nem. A fogastól meg fogas szeretem, amire tudom, a kabátomat tudom. Rakom, azt szeretem.
2: Na mindegy, fogas, filé, 1500 forint, 10 deka, akkor harcsa, az 1410 deka, a pontszelet a halászlébe, az 3000 forint, pontyfilé a halászlébe, megint csak 3100.
3: Amúgy, bocsánat, a halászlé, az amúgy is valahogy mindig azt vettem észre, hogy mivel eléggé olyan szezonális, meg tartalmas is, meg azt akartam inkább mondani, hogy szezonális étel. Ugye karácsonykor is például, amikor rendelni lehet, vagy hát vagy meg is lehet főzni, de hogy például mi ugye rendeltünk most haza számunkra nagyon kedves újpesti étteremből ételt, ami amúgy nagyon jó árban működik, hogy még ott is a halászlé az valahogy mindig ilyen kicsit kiemelkedőbb árkategória, mert hogy ilyen olyan szezon, olyan különlegesebb étel, úgy nem az van, mint mondjuk egy sima mezei húslevesnél, vagy egy zöld borsólevesnél, nem?
2: Meg az mindenhol drága.
3: Hanem olyan picit ilyen különlegesebbnek
2: számít.
3: Mindenhol
2: drága a halászlé.
3: Igen, ezt akartam amúgy ebből kihozni.
2: Sehol
3: én is, igen.
2: Nem olcsó. Tehát ti képbe vagy az ital árakkal, úgy mennyiért igen. Szoktál meginni mondjuk egy...
3: Kosósört?
2: Aha, igen, igen.
3: Átlagban 1500-2000 forint már.
2: Már?
3: Aha.
2: Igen. Hát igen, igen, itt is annyi.
3: Igen, és az akárhol nézed, egy, ha nem egy, most nem mondok szándékosan helység nevet, de mondjuk egy körúti kocsmába iszol egy sört, ott nyilván kapsz mondjuk 1000 is, vagy 1200 uh-huh. is, de ha már egy olyan helyre mész el, ami már azért egy bár, vagy egy pub, uh-huh. akkor ott alsó hangon 1500, egy jobb, komolyabb helyen meg mondjuk legyen az egy Balatonnak a jobb környékei, Siófok, Almádi, Zamárdi, Füred, aha. Füred, akkor ott simán elkérnek két rongyot. Egy,
2: akkor mentes üdítők? Üdítő?
3: Szoktam azt is, de na mennyi? 1100 körül?
2: Á, nem.
3: Na mennyi?
2: Itt 950.
3: Akkor annyi. Nem tippeltem jóval fölé. Igen. Úgy nagyjából igen, képbe vagyok ezekkel. Mondjuk, amikor voltunk ott például legutóbb úgy Zamárdiba, hogy ebédre kintettünk, tehát nem a hotelen belül lettünk, akkor ott egy pizzériában voltunk, és nagyon finom pizza volt, és árérték arányban ugyanannyi volt, mintha itthon rendez Budapesten. Tehát olyan fejenként a 4000 forint volt egy-egy pizza, plusz kértünk hozzá egy-egy üdítőt, mm-hmm. olyan 12-13-at fizettem jattal együtt, és csak pizzáztunk. Alapvetően azt gondolom, hogy ezek
2: csak egy ebéd.
3: És ez csak egy ebéd, ez csak egy pizza, tudom, de hogy alapvetően itthon is, ha nem főzöl, vagy nem rendelsz ilyen teletál, vagy ilyen étele.
2: De most nyaralsz. Most
3: tudom, csak mondom,
2: most
3: hogy...
2: csak a nyaralás. Valójában igen. Az van, hogy a nyaralás azért mindig egyre drágább, miközben a büfés ételek ára már több külföldi üdülőhely árszintjét megközelíti. És én mindig ezért döntök a külföld mellett, mert tudom, hogy abból az összegből nem jönnék ki egy hétre.
3: De hál' Istennek a külföldiek Balatonon. A külföldiek meg ezért döntenek Magyarország mellett, érted? Hát, tehát szép ez a,
2: olyan furcsa
3: ez a turizmus, ez erről szól, igen. Hogy míg ez nekünk magyar viszonylatnak soknak érezzük, egy külföldi eljön, és azért kamázzák halálosan a Balaton, meg én is imádom tényleg. A Balaton, úgyhogy ha hallgat esetleg az amerikai polgármester, akkor azért, tehát hogy a Balatonnak is megvan ez a bája, lehet, hogy mondjuk neked, vagy más olyan embernek nem feltétlenül már, de ez nem is baj, meg ez nem is negatívumként mondom most én, hogy jó, neked nem. Nem, hanem neked nem feltétlenül. De nagyon sokaknak pont ez adja meg még, hogy amúgy összehasonlítod, ugyanaz az ár, és a turizmusnak pont ez az egál része az, amiben én hamarabb kiegyezek, mert ott a turizmusnak ez a lényege, hogy nyáron dobjuk meg az árakat, mert nyár van. Teljesen más az, hogy bevásárolni, és ugyanannyi vásárolunk be, mint mondjuk bécsi testvéreink, azt a fizetés meg mondjuk nem ugyanannyi. Na, az megint más, mert az a hétköznap. De a turizmusban szerintem én azt gondolom, hogy nem baj az, hogy a Balaton ilyen árban van, mert a turizmusban tartani kell viszont azt a fajta egált, hogy mondjuk igen, horvát tengerparton is körülbelül ugyanennyiért tudnál szállni, enni, inni, mit tudom én, mint a Balatonon. Miért lenne azért olcsóbb, mi csak a Balaton?
2: Jól meg kell válogatni.
3: Már.
2: Ez a lényeg, hogy nagyon meg kell gondolni, jól meg kell válogatni, hogy az ember hol tölti el.
3: Utána kell nézni.
2: A nyaralását, hol tölti el a szabadságát, igen, mert nem mindig, szóval, hogy lehet egy nyaralás, hogy boldogtalan pillanatokat is tud okozni, amikor az ember hiába
3: de ez külföldön
2: kifizeti
3: is.
2: A drága pénzt, és még nem is jót kap.
3: Te magad mesélted, nem emlékezünk vissza, csak így gyorsan most már zárásként, hogy amikor Franciaországban voltatok, ugye a Disneyland rátad rögtön letyűzted. Tehát sajnos ez az a baj, és én még mondom, én akkor is azt gondolom, hogy hajrá Balaton, de hogy azért nyilván az ember kicsit járjon körbe a világba, erről szó, tehát a nyaralás erről is tud szólni, és ez egy nagyon szép, nagyon jó dolog, de ugyanakkor látott külföldön is érhetnek olyan csúnya meglepetések, amikor még nem is biztos, hogy a nyelvkülönbség miatt te tudsz olyan szintű panaszt tenni, vagy olyan szintű ügyfélszolgálatnak pozitív részese lenni, mint mondjuk akár itthon tudnál.
2: Igen. Minden esetre kaptam már levelet, tehát kérték már ki a tanácsomat, teljesen ismeretlen emberek, számomra ismeretlen emberek, hogy mit javasolok, melyik, sokszor voltam már Törökországban, és hogy melyik szállodát, és
3: na most én is mindjárt befejeztük, és én is mindjárt megkérdezlek.
2: Örömmel, tényleg nagyon örömmel írtam az úriembernek vissza választ, hogy, hogy hová menjenek a családjával, és mit tanácsolok, és mit csináljanak, és hogy. Semmi nagy ördöngőség nincs benne, de bárki, aki tényleg szeretne tőlem bármit kérdezni, nyugodtan írjatok, válaszolni fogok nagy örömmel, és most miután majd elmegyünk szünetre, a Gyuszinak is elmondom, hogy hova menjen.
3: Helyes. Na, 11 után jövünk hozzátok vissza, és telefonálni is fogunk, hogy kinek és mi kapcsán, azt majd 11-kor fogjuk elmondani.
4: Elhibáztad, láttad kicsim újra, elhibáztad. GPM Music Production.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálat és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító

0: Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja el feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajthoz állhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunán túlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Napközben már mindössze 12-19 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
2: Tart a felújítás, de változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, de lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerület Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között kell félpályás lezárásra számítani, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerület Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerület Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárják a 11. kerület Törökbálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 14 perccel, május 12 van és kedd. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Szép délelőttöt, jó reggelt ki, ahogy ébredezik. Na, fiúk, lányok, férfiak és asszonyok, hallgassátok Koppány vezért. Az a helyzet, hogy szerintem nem árulok el nagy titkot és zsákbamacskát azzal, hogy az elmúlt hetekben a világot lázban tartja a hantavírus, amiről rengeteg videó, illetve rengeteg cikket lehet olvasni, de mielőtt itt mi nekiállnánk itt elemezgetni
2: a
1: dolgokat.
2: Megszok érteni a dolgokat.
1: Így van, ezért
2: doktori
1: inkább... Doktori nélkül, ezért inkább fölhívjuk a kedvenc virológusunkat, dr. Rusvai Miklóst, úgyhogy tárcsázom is.
3: Igen, Rusvai Miklós.
1: Szép délelőttöt kívánunk, doktor úr, itt pedig Maka Gyula és Völgyi Zsuzsi a vonalban. Üdvözöljük nagy szeretettel, doktor úr. Most alkalmas önnek.
2: Jó reggelt kívánok.
3: Igen, teljesen jó reggelt kívánok.
1: Üdvözlöm, doktor úr. Hát bele is vágnánk rögtön a közepébe, a lecsóba, hogyha szabad így fogalmaznom. Ugye hát most tele van a TikTok, az internet, minden is ezzel a hantavírussal.
2: Azért csörögtünk, hogy nyugtasson meg bennünket, meg a hallgatóinkat is. Mi ez, Gyuszi, mit tudsz róla?
1: Ami ugye egy óceánjáró hajón terjedt el, és a tegnapi napon kötött ki ugye ez a hajó Tenerife partjaitól, nem messze, mert ugye nem engedték ugye konkrétan, hogy ott a parton kössön ki ez a hajó, de hát már időközben leszálltak utasok erről a fertőzött halálhajóról, így nevezték el az interneten, ilyen cikkeket is láttam. Hát doktor úr, nyilván jobban képbe van ezzel, kérem meséljen nekünk erről.
3: A hantavírus fertőzés világszerte ismert, nálunk is előfordul különben bizonyos, tehát ennek a vírusnak is különböző mutánsai, különböző változatai vannak, ahogy azt már például a koronavírusnál megfoghattuk, tehát ennek is vannak úgynevezett óvilági változatai, ami Európában és Ázsiában évtizedek óta ismerten előfordul, illetve az újvilági változat, ami az amerikai földrészen fordul elő, és amivel ezen a hajón is fertőződtek az utasok. Ez az úgynevezett andoki változat, már a neve is utal arra, hogy ez Dél-Amerikában honos, és ez azért különleges, mert ez az egyetlen olyan változat, ami képes emberről emberre terjedni. A többi, tehát a nálunk honos, az óvilági változatok, azok rákcsálók hordozzák ezeket a vírusokat, és ezek a vírustípusok emberről emberre nem terjednek, hanem mindig rákcsáló a fertőzési forrás, tehát például erdőjárók fertőződhetnek a különböző vad rákcsálók, nálunk például nagyon gyakran a sárganyagú erdei egér által összemászkált, megfertőzött fűvel, szamócával, akármivel, amivel esetleg kontaktusba kerülnek, illetve hát a rákcsálók ürülékével és vizeletével fertőzött porral, azaz belélegző raktári segédmunkások mondjuk a takarítás során szintén fertőződhetnek, tehát így kell érteni a rákcsáló kontaktust, hogy sajnos az ember anélkül, hogy tudna róla, bizonyos fokig ki van téve annak, hogy a rákcsálókkal érintkezzen. Ezen a hajón az volt a különlegesség, hogy emberről emberre terjedő változat került be egy utassal, aki eredetileg szintén rákcsálóktól fertőződhetett, de ez a vírus ott egy helyi fertőzést indított meg az összezárt közösségben, tehát az asztaltársak, a hajóorvos, az ápoló személyzet, aki az első beteget ott ápolta és kezelte, tehát ők azok, akik a fertőzöttek között voltak elsődlegesen, illetve hát sajnos az utastársak, akik nem tudták, hogy fertőzöttek, hiszen ne felejtsük el, 2-4 hét lehet a lappangási idő.
2: Ó, akkor tehát már le is szálltak azok az utasok.
3: Így van.
1: Hát 29-en leszálltak, igen, hogyha jól tudom, és külön 12 különböző országba vándoroltak, úgymond haza.
3: Szétspicceltek.
1: Igen.
3: Tehát Szent Ilona szigetén többen megszakították az utazásukat, volt, aki eredetileg is csak úgy tervezte, hogy addig megy, ugye a Napóleon emlékhely meglátogatása szerepelt a tervei között, onnan azután hazatért, tehát ezek az utasok, annélkül, hogy tudtak volna róla, tünetmentesen fertőződhettek, és ezeknek az utánkövetése, megkeresése, és azoknak a személyeknek a felkeresése, akikkel ők érintkeztek. Tehát ez most egy nagyon szigorú járványtani nyomozást követel, hogy megtalálják az összes olyan személyt, aki fertőződhetett, hiszen ne felejtsük el, azóta már a hajóról leszállt utasok között is azonosítottak fertőzötteket.
1: És mit tud erről? Mert igazából itt az ember sok mindent hall, igazából maga a WHO-nak az elnöke is ott volt tegnap Tenerifén, hogyha jól vagyok értesülve, és ők folyamatosan Igen. most azt hangoztatják, hogy mindig egy mondat környezetben alkalmazzák azzal, hogy ez nem Covid, ez nem olyan, de mégis egyre jobban az az érzete az embernek, talán nyilván az internet adta lehetőség miatt, de hogy valamiért az az érzete az embernek, hogy megint egy ilyen világjárvány felé kúszunk szép lassacskán.
2: Őszintén reméljük, hogy nem.
3: Őszintén reméljük, hogy nem, de vannak gyanús körülmények, tehát én soha nem szeretek riogatni, de ez most megint egy nagyon érdekes virológiai járványtani szituáció. Mert bár hangoztatjuk, és az összes eddigi tapasztalat arra mutat, hogy emberről emberre nehezen terjed a vírus, és ezt mindenki közli is, és az összes médiát erre kérünk is, hogy közöljen, nagyon nehezen terjed emberről emberre, de egy gyanús körülmény mégis van. Johannesburgban halt meg a második olyan utas, aki Szent Ilona szigetéről átment Dél-Afrikába, és onnan akart Hollandiába hazarepülni, de a repülőtéren rosszul lett, ezért az utaskísérők nem engedték felszállni a KLM Hollandiába induló gépére, és az a néhány perc, amíg az utaskísérő érintkezett ezzel a később a repülőgépre felszállni nem engedett utassal, elegendő volt ahhoz, hogy az utaskísérő fertőződjön, és ő már Hollandiában megbetegedett, és jelenleg is kórházban van, és hát karantén szituációban nyilván. De az, hogy ez a néhány perc elegendő volt, ez gyanúra ad okot, tehát ezért is van az, hogy fokozott figyelemmel kísérjük ezt a vírust.
1: Igen, ez valóban, mert itt írják, igen, hogy Európában ez a terjedési mód eddig nem igazolt, ehhez képest már ugye tegnap igen ettől, ezt is pont olvastam, hogy Hollandiában már kimutattak fertőzött szemét. Előre láthatólag nyilván nem lehet ezt megmondani, nem Nostradamus, sem a doktor úr, sem senki sem, de hogy ez Magyarországra vajon mikor és hogyan tud ön szerint elérni ide bennünket? Mert ugye a Covid is egy picit azért, vagy sőt nem is picit, azért jóval később ért el bennünket, de
2: azért csak elért.
1: De csak elért. És csak volt azért karantén, csak volt azért szigorítások, stb. Ön mit gondol, hogy meddig van időnk, hogyha így szabad kérdeznem?
3: Akkor ezzel kezdem, hogy remélem, hogy egyáltalán nem ér el, tehát ne felejtsük el, hogy pont a Covid miatt sokkal éberebb, hogy így mondjam, a járványügyi hatóság és az együttműködés is a különböző országoknak az egészségügyi hatóságai között sokkal erősebb, mint korábban volt. Ez a vírus korán felhívta magára a figyelmet, tehát nem úgy, mint annak idején Kínában, ahol a Covid-nak volt ideje terjedni lappangva a wuhani lakosságban, még mielőtt világjárványá kirobbant volna. Tehát itt most én remélem, hogy eléggé a hatóságok célkeresztjébe került ez a vírus, és sikerül valóban megfékezni. Tehát maradjunk annyiba, hogy egyelőre ezt reméljük, erre a szituációra vagyunk készülve. Nagyon figyeljük a vírust, nagyon meg kell találni azokat a személyeket, akik a hajón utaztak, vagy a hajón utazókkal érintkezésben voltak, de egyelőre félni jobban nem kell, de óvatosnak kell lenni.
2: Nekem az lenne még a kérdésem, hogyha ne adja az Isten, valaki ezt elkapja, ennek mi a kezelési módszere? Mi van erre a hantavírusra? Antibiotikum, vagy ilyen természetes gyógymóddal lehet ezen túlesni, hogyha valaki mégiscsak így beleesik ebbe a vírusba?
3: Alapvető az, hogy vakcina sajnos nincs ellene. Koreában, ahol az első esetek voltak az 50-es években a Hantan folyó völgyébe, és ugye innen kapta a hantavírus is a nevét, hogy az ottani folyóról kapta a nevét. Tehát Koreában és Kínában van lokálisan alkalmazható vakcina, de világszerte engedélyezett vakcina nincs. Gyógykezelés ellene nincsen, csak tüneti kezelés, tehát a lázcsillapítás, hiszen magas lázat okoz a fertőzés adott esetben, az óvilági törzsek, tehát amik itt nálunk is jelen vannak, meg Eurázsiában, azok vesekárosodást idéznek elő, és sajnos akkor dialízisre szorul az, aki esetleg a súlyos tüneteket mutatja. Az új világi, tehát például az andoki törzs, amiről itt szó van, az pedig tüdőgyulladást és tüdőödémát, légzési nehézségeket okoz, ezért is terjedhet esetleg cseppfertőzéssel, ami az emberek közötti fertőzés átvitelt könnyebbé teszi, és ebben az esetben lélegeztetőgép, és hát itt is a légzéssegítés, tehát oxigénterápia és hasonlók.
1: Amit most mondott, én arra kapcsolnék vissza egy mondattal, hogy talán igen, azt én is észrevettem laikusként, hogy a WHO talán egy picivel előbb reagált most erre a történetre így világszinten, mint mondjuk a Covid idején.
2: Ezt komolyabban ön is így látja. Vették, ugye?
3: Én őszintén remélem, hogy igen. Bár megmondom őszintén, virológusként megütődtem azon, hogy szétengedték Teneriféről az utasokat. Én megmondom őszintén, ott a hajón rendeztem volna be egy karantént, és akár a hetekig történő elszállásolását is biztosítottam volna a hajón utazóknak. Más megoldást választottak, tehát biztonsági ruhába, tehát ilyen szkafanderekbe öltöztetve hazaengedték őket, és a különböző országoknak a járványkórházaiban kell a karantént eltölteniük. Reméljük, hogy ez ugyanolyan hatékony lesz, mintha ott lokalizálták volna Tenerifén, ahol nyilván nem voltak megfelelő körülmények erre a hajón.
1: Hát ámen. Még egyetlen egy kérdés, hogyha még az belefér. Itt a megelőzéssel kapcsolatban én is hagy kapcsoljak rá, hogy ezt a híradóban is többször elmondták, hogy például úgy lehet ezt úgymond kerülni, de hát nem mintha az ember szerintem sűrűn szeretné érintkezni rákcsálókkal vagy az ürülékükkel, de hogy például akik olyan helyen laknak, ahol ugye takarítani kell, legyen az egy padlás, vagy nem tudom, ahol ugye találhatók rákcsálók, hogy maszkba söprögessenek, mert a por, ha felszáll, ugye abban van a rákcsáló ürülékének egy...
2: Igen.
1: Hogy is mondjam?
2: Hát nem. Abból fertőződik.
3: Néhány molekulája, igen.
1: Hogy ezzel igen, lehet esetleg segíteni? Vagy hát...
3: Így van, ez megfelelő módszer, tehát ez az egyik megfelelő módszer, másrészt, ha valaki kirándul, erdőben jár, lehetőleg ne fogyasszon nyersen, akármilyen szép az a szamóca vagy szeder, most ugyan még nincs szezonja, de később lesz, tehát ezek mind a vadrágcsálókkal érintkezhetnek ezek az erdei gyümölcsök, de egy szederindának a karcolása, az is átviheti a fertőzést, tehát minden mikrosérülés, ami a bőrön esetleg átható, vagy akár kis horzsolást is ejt, az sajnos forrása lehet a fertőzésnek.
1: Hát, doktor úr, szerintem bizakodjunk a legjobbakban közösen, igen. Így és egész hát Magyarország nevében.
2: Továbbra is a kézmosás, a sűrű kézmosás és a fertőtlenítés az továbbra is fennáll.
1: Ajánlott.
3: Így van, és padlástakarításnál a maszk.
1: A maszk. Így van, így van. Nagyon szépen köszönjük doktor úr a drága idejét. Részben meg is nyugtatott minket, de hát részben pedig hát sajnos az ember olvassa, látja.
2: Akodalommal tölti el ez a...
1: Igen, ez most...
3: Figyelni kell, tehát készenlétben kell állni, pánikolni nem kell.
1: Köszönjük, ez legyen akkor a végszó. Doktor úr, nagyon szépen köszönjük még egyszer az idejét.
2: Önnek is jó egészséget.
1: Jó egészséget.
2: És szép napot kívánok, viszont hallásra.
3: Viszont kívánom, szép napot.
1: Viszont hallásra.
2: Rusvai Miklóst hallhattátok.
1: Így van.
2: Virológus urat.
1: Virológus urat, így van, így van. Hát figyeljetek, én megmondom az őszintét, hogy én ugye nagyon sok ilyen videót hallottam, meg láttam, meg minden. Hát igen, és sajnos azért igen, a doktor úr is ugyanazt mondta, hogy amit végszónak is hagytunk meg, hogy pánikolni ugyan nem kell, de hát legyünk egymáshoz őszinték, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon nagy csoda kéne ahhoz, hogyha mondjuk ez tényleg elkezd szétterjedni Európában, már pedig hallottuk, és mondom, tegnap én is pont ezt láttam, hogy mind Tenerifén, mind pedig Hollandiában már eljutott a hantavírus. Nagyon-nagyon nagy csoda kéne, hogy ez Magyarországot ne érintse személyes szinten.
2: És
1: szerintem.
2: Ezek szerint ez nem csak a tüdőt, ez még a vesét is károsítja.
1: Igen, igen. Magas lázzal jár, szóval kemény dolog ez. Na jó, hát mindegy.
2: Igen,
1: is.
2: Nem szabad félvárról venni, mert a Covidot is nagyon félvárról vettük akkor. Persze voltak ilyen rémisztő videók, ilyen, hogy emlékszel arra, amikor a Covid elindult, hogy emberek
1: hogy az elején mondott, hogy félvárról vettük. Hát igen.
2: Nem vettük komolyan, hogy tehát ilyen keleti országokban emberek összeestek az utcán, rögtön meghaltak, és akkor így nem akartuk elhinni, hogy ez megtörténik, meg ugye azt hittük, hogy ezek ilyen kamu videók, meg ilyenek.
1: Hát ha talán azt nem is, hogy kamu, de mindig egy picit úgy van vele Magyarország, hogy minket úgy nem, mert például ugye maga a Covid ugye Wuhanból indult ki, hát az azért tőlünk igencsak messze van, ugye az ember egy picit úgy nyugodalomra adott magának okot, hogy ó, hát ez tőlünk ez nagyon messze van, minket ez nem. Aztán, amikor elkezdődtek Európába is a megfertőződések,
2: hát
1: és akkor egyszer csak eljutott, már kaptuk a híradóba az infót, hogy hát igen, ez már bizony Magyarországon is itt van, na akkor bezeg elkezdtünk egy kicsit becsokizni.
2: Így van, azért repülővel jönnek, mennek az emberek már, tehát hogy annyira széles a spektrum így utazás szempontjából, végig lehet vinni egy egész világon egy vírust, és ezt jól láttuk 2020-ban.
1: Így van. Így van, és hát nem menjünk messzire, pont tegnap ezzel kapcsolatban, hogy Hollandiába is felütötte már a fejét. Én olvastam egy olyat, hogy ezből a 29 utasból, aki elhagyta a hajót idő előtt, mielőtt karanténba tudták volna tenni az utasokat, abból ugye 12 országban spricceltek szét, hogy így a doktor úr szavát idézzem, abból az egyikük két nap múlva, hogy leszállt a hajóról, részt vett egy több mint 100 fős esküvön. Érted? Tehát, hogy innentől kezdve sajnos ez a vírus dolog, ez olyan, ugyanígy a Covidnál is. Honnan tudták azt? Tehát ugye először emlékezzünk vissza, biztos te is emlékszel erre, meg a hallgatók is, hogy elkezdődtek ezek az úgynevezett kontaktkutatások. De egy idő után megállt a történet. Mert nem tudtad egyszerűen, már nem tudtad nyomon követni azt, hogy az az ember érintkezett azzal, az még azzal, addig még stím, mondjuk egy 10 emberig le tudott követni, de utána nem tudott követni.
2: Már persze, de hogy
1: utána
2: is,
1: egyszerűen ez már
2: is
1: lehetetlen lekövetni a kontaktokat. Na mindegy,
2: érdekes,
1: hát egy szónak
2: a neve is,
1: is,
2: hogy Hanta, mert tehát ez nem egy becsapás, tehát a maga a név nem Hanta, nem azért Hanta vírus, mert itt hantázunk róla.
1: Csak nálunk jelenti ez, de ennek hivatalosan is ez a neve, mint hallottuk, hogy a koreai folyóról kapta a nevét. Ez nálunk jelenti, igen, ezt, ez a Hanta boy, ez a Hanta vírus.
2: Emlékszel, hogy akkor a Covid az voltak ilyen találgatások, hogy a denevérektől, meg hogy...
1: Hát ez nem is csak találgatás volt.
2: Igen, és most megint csak a rákcsálók.
1: Most megint
2: a rákcsálók.
1: Igen. Az bőregér volt, ez meg sima egér.
2: Ez meg a sárganyakú egér.
1: És nem is akarok már ilyen összeesküvésekbe belemenni, de hogyha a Covid és a hantavírusnak az első betűit nézed, az micsoda? CH, írjuk még utána, hogy INA. China. Érted?
2: Ez nem kicsit, tudod, milyen volt Simpson családos.
1: Tudom, ez csak egy összeesküvés. Tegnap láttam, hogy egymás alá rakták a betűket, hogy C, mint Covid, H, mint hantavírus, azt összerakod CH, és majd jön a következő években az INA, és azt összeolvasod, akkor China. De nem biztos,
2: de hogy
1: jön, ez mondom csak
2: jön,
1: egy ilyen...
2: Minden onnan...
1: Ez most speciál, nem is onnan jött, ráadásul ne bántsuk szegény kínai testvéreinket, nem onnan jött, de ez egy ilyen nagyon ilyen nagyon sötét összeesküvése.
2: Nagyon Simpson családos volt,
1: maradjunk, hogy
2: jó.
1: Simpson családos, igen. Na, viszont a doktor úr azért kellő felvilágosítást adott szerintem mindannyiunknak.
2: Ne egyetek az erdőbe semmilyen gyümölcsöt, meg még hogyha jól is néz ki. Nem
1: és
2: szabad.
1: És takarítani, aki olyan házban lakik, ahol rákcsálók előfordulhatnak, hallottátok a doktor urat, szigorúan maszkba és gumikesztyűbe. Szigorúan maszk és gumikesztyűbe takarítsa a padlást, az ember vagy a pincét, ahol rákcsálók hasonló előfordulhat. Úgyhogy jobb az óvatosság. Nem kell jobb félni, mint megijedni alapon vagyunk. Hallottátok, pánikolni nem kell, de azért jobb az óvatosság, úgyhogy például ez a takarítás szempontjából erre figyeljetek mindenképpen oda.
2: És ahogy Zsuzsi is mondta, magatokra.
1: Kézmosás, fertőzés, ahogy eddig, tehát hogy ezt tartsuk. Ez tök jó, hogy ezt a Covid megtanította azokat az embereket is, akik mondjuk azelőtt nem figyeltek.
2: Elhanyagolták a higiéniát.
1: Mondjuk adott esetben így, hogy azért tényleg új helyre megyünk, bemegyünk egy lakásból máshova, vagy utcáról bemegyünk, mosunk kezet, fertőtlenítsünk, ezeknek legyünk hívei szerintem. Ez vírustól függetlenül szerintem legyünk
2: így van.
1: Ennek hívei.
2: Bízunk a legjobbakban, meg Istenben, hogy megint nem lesz egy világjárványunk.
1: De hát sajnos arra fele megyünk, de ne ijeszgessünk senkit, de jobb félni, mint megijedni, legyünk óvatosak. Na, és hát ezzel zárjuk a mai napunkat, úgyhogy holnap szerda, úgyhogy jövünk hozzátok változatlanul. Szép napot kívánunk nektek, esernyőm azért még ma is legyen nálad.

szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: változik meg. Te az én testvérem, én pedig a te testvéred leszek.
1: Az évek elteltek, a farsok elvesztek, már nincs itt senki, ki nem hozzánk való.
2: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
4: Szia, Hajni!
5: Szia, Armando!
4: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
5: Kicsit ez a németes.
4: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
5: Náj.
4: És akkor mi a többes számunk?
5: 3, 2, 1, nája!
4: Így van, tehát nája, ujjak. Szicsi vászlosasza!
5: Tanuljunk örömmel!
2: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottatok!

0: Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kevesen, de még beszélik a romungró cigány nyelvet. A kulturális hatásokra folyamatosan reagáló cigányságot nagyon nehéz távolról megérteni, vagy az egyes csoportokat egymástól elválasztani, azért érdemes megpróbálni a főbb irányvonalakat megtalálni. A Magyarországon élő cigányság több jellemző mentén is csoportosítható, melyek közül a nyelviség az egyik legérdekesebb és legmeglepőbb viszonyítási pont. Ha a nyelv felől indulunk ki, akkor a többségi társadalom által leginkább ismert három csoport, a romungró, az olá és a beász cigányok is kicsit más fénytörésben jelennek meg. Az még talán a nagy közönség számára sem meglepő, hogy az imént említett három különböző csoport három különböző nyelvet beszél. A közkeletű tudás úgy tartja, hogy a legkorábban már a 15. században az ország területére érkező, majd később több hullámban betelepülő és leginkább asszimilálódott romungrók már jó ideje teljes egészében átvették a magyar nyelvet. Velük épp ellentétesen a 19.-20. század fordulóján román területekről érkező beás cigányok megtartották a cigány nyelvektől teljesen eltérő, archaikus román nyelvjárásukat. Éppen ezért a 19. századtól a román fejedelemség felől érkező olá cigányok azok, akikkel általában azonosítják a cigány nyelv használatát, azon belül is főképp a legismertebb rovárit. Az egyes csoportokat szépen elkülönítő felosztás nem csak felületes, de több helyen téves és hiányos. Többek között ezt megtudhatjuk Zuzanna Bodnarová és Olá Lídia által szerkesztett hiánypótló Vakermore honlapjáról és a hozzá kapcsolódó Facebook oldalról. Nyelvészeti körökben persze nem újdonság, ami az átlagember számára mindenképpen. A cigány nyelvek négy nagy csoportba sorolhatóak, amelyek közül három meg is található Magyarországon. Egy táblázatból egyedül a balkáni cigány nem kapcsolódik szorosan a magyar lakta területekhez, viszont az olá, a centrális, tehát kárpáti és az északi cigány nyelvjárások némely dialektusának mind a mai napig találhatók anyanyelvi beszélői az országban, illetve a történelmi Magyarország területén, még ha nem is minden esetben túl nagy számban. A már említett volá cigány dialektus csoport a legismertebb, de a lovári csak egy ide tartozó, tucatnyi különböző dialektusból, míg az északi cigány nyelvjárások közül főleg a német területekről bevándorolt szintókat érdemes kiemelni, bár az ő létszámuk mindössze néhány százra tehető. Számukra igazán fontos, és az egész cikk alapjául szolgáló jelenség a centrális, más néven kárpáti cigány nyelvváltozatok, azon belül is a romungró nyelvjárás, melynek beszélői szintén csak elszórva és vészesen kis számban találhatóak már meg Magyarországon. A legrégebb óta itt élő csoportként nem meglepő, hogy az országon belül már csak néhány területen, egészen pontosan Nógrád megyében, a Pilis egyes falvaiban, illetve a Baranya megyei Versenden élt túl ez a dialektus, amelyet még Délnyugat-Szlovákiában beszélnek nagyobb csoportok. Tudva, hogy milyen elenyésző az aktív beszélők száma, talán nem meglepő, hogy nem csak a cigány magyarok előtt, de a roma társadalom tagjai között is sokszor ismeretlen, hogy az egyébként szó szerint magyar cigányoknak nevezett csoportoknak volt, és helyenként mind a mai napig van saját cigány nyelvjárása.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép kedd délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Május 12-e van Pongrác névnapja. Ez a Pongrác eredetileg egy görög eredetű névből származik, mégpedig a Pankraciosból. Két görög szóból áll össze, pánból, ami mindent jelent, a másik pedig a kratosz, az pedig erőt és hatalmat jelent. Így jelentése nagyjából minden erő, minden ható vagy teljes erejű. Egyébként ebből származik a pankrátor megnevezés is. Szóval a pongrácok tele vannak erővel, az igaz, hogy egyre kevesebben vannak, hiszen nem egy elterjedt név. Isten éltesse őket sokáig, ahogyan a drága Marcsi barátnőmet is, akinek pedig ma születésnapja van. Kívánom, hogy áldja meg őt az Isten minden lehetséges áldásával. Adjon neki erőt, pontosabban egy nagy nyitottságot az élet teljességének az átvételéhez. A mai nap témája is ebben a születésnapos Marcsi barátnőm is megihletett, a valóság összetettsége, diverzitása, sokszínűsége. Mert hogy a valóságunk mindig összetett, és az igazságot pedig akkor látjuk csak a maga teljességében, amikor árnyaljuk, és több szemszögből nézünk rá. Vagyis a teljes képhez bizony szükségünk van egymás igazságaira, látószögére is. Mielőtt ezzel kapcsolatban jönne egy gondolat, vagy egy idézet, előtte megnézzük a budapesti utak helyzetét. Napközben az Árpád fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert javítják a csatornát. A harmadik kerületben útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítés miatt. Az ötödik kerületben lezárták a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítése miatt, illetve ugyanebben a kerületben lezárták a Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. És még egy lezárás az ötödik kerületből, ami a Kozma Ferenc utcát érinti, épület felújítás miatt. Tart a felújítás a hatodik kerületben a Kármán utcában, amelyet így véglegesen lezártak. A Hunyadi téren pedig építkezés miatt útszűkületre kell készülni a Csengeri utcában, valamint a Szófia utcában is az Ötvös utcától építkezés miatt. A hetedik kerületben lezárták a Kazinci utcát a Király utca és a Dob utca között útfelújítás miatt, és a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni építkezés miatt. És még mindig a hetedik kerületben maradva a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni építkezés miatt. A nyolcadik kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. És még tovább jött hír innen a nyolcadik kerületből, lezárták a kerékpársávot az Üllői úton kifelé a Korányi Sándor utca előtt, és szakaszos útszűkületre kell készülni az Illés utcában a Tömlő utcától a Kőrös utcáig, valamint lezárták a Szentkirályi utcát a Revicki utcánál. A Kőris utcában pedig a Diószegi Sámuel utca közelében lezárták a félútpályát építkezés miatt, és lezárták az Ötpacsirta utcát is szintén építkezés miatt. Mai első gondolatunk a francia Blaise Pascaltól származik, akit legtöbbünk a matematika és fizika óráról ismer, kevesen tudják róla, hogy ő ugyanilyen nagy jelentőségű filozófus és vallási gondolkodó is volt. Mondata így hangzik, az igazság ritkán születik meg egyetlen ember fejében. Több szem, többet lát. Ez ugye így már ismerős. Ez a gondolat arra emlékeztet minket, hogy az ember nézőpontja mindig korlátozott. Mi nem tudjuk a teljes valóságot, ami végtelen és határtalan, teljesen befogni. Mindig töredékes, amit abból látunk. Mások tapasztalata és igazsága viszont segít teljesebb képben látni a valóságunkat. Számtalanszor előfordult velem, hogy éppen egy másik ember véleménye mutatott rá arra, amit addig én nem vettem észre. Az igazság közös keresése ezért nem gyengeség, hanem egy nagyon bölcs felismerés, és ez lehet az emberi kapcsolataink, közösségeink egyik legnagyobb ereje. Több szem többet lát, ahogy mondja Pascal, a figyelem és az erő benne összeadódik. Ha ezt felismernénk, és engednénk is ennek a felismerésnek, erősen lerövidíthetnénk az utat a problémáink és a megoldásaink között.

0: neked. Rádiódik.
1: Mindenkinek egy remek napot kívánok így május 12-én, Pongrácz neve napján. Jön majd egy gondolat vagy egy idézet azzal kapcsolatban, hogy mennyire szükségünk van egymás meglátásaira, és így tárul fel előttünk a valóság teljessége, de mielőtt ez következne, előtte megnézzük a budapesti útinformot. Tart a felújítás a 6. kerületben a Kármán utcában, amelyet így véglegesen lezártak. A Hunyadi téren pedig építkezés miatt útszűkületre kell készülni a Csengeri utcában, valamint a Szófia utcában is az Eötvös utcától építkezés miatt. A 7. kerületben lezárták a Kazinci utcát a Király utca és a Dob utca között útfelújítás miatt, és a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni építkezés miatt. És még mindig a 7. kerületben maradva a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni építkezés miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. És még tovább jött hír innen a 8. kerületből, lezárták a kerékpársávot az Üllői úton kifelé a Korányi Sándor utca előtt, és szakaszos útszűkületre kell készülni az Illés utcában a Tömlő utcától a Kőrös utcáig, valamint lezárták a Szent Királyi utcát a Revicki utcánál. A Kőrös utcában pedig a Diószegi Sámuel utca közelében lezárták a félútpályát építkezés miatt, és lezárták az Öt-Pacsirta utcát is szintén építkezés miatt. Nézzük a 9. kerületet, ahol napközben időszakosan lezárják a Szobieszki János utcát a Gát utcánál, illetve a Népligeti felüljáron befelé csak a belső sáv járható a híd állapotának felmérése miatt. És még 3 lezárás innen a 9-ből. Az első a Lackovics utcát érinti a villamos végállomás közelében, majd az összekötő útnál is van egy lezárás a vasúti híd felújítása miatt, és lezárták a Tajkálmán utcát a Vendel utca és a Tűzoltó utca között épületfelújítás miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárásra számítottok, mert gázvezetéket javítanak, és építkezés és felújítás van a Gyógyszergyári utcában, ezért ott időszakosan útszűkület nehezíti a közlekedést. A 11. kerületben lezárták a Bogyó utca, Csóka utca kereszteződést közműépítés miatt. És egyirányosították a Kánai utat a Tippan utcától a Tóberek utcáig csatornaépítés miatt. A 12. kerületben minden nap délután 3 óráig lezárják az Árnyas utat a Budakeszi útnál átépítés miatt. A 13. kerületben egyirányosították a Hajdú utcát a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig útépítés miatt, és szintén egyirányosították a Meder utcát a Váci úttól a Cserhalom utcáig átépítés miatt. Következő mondatunk Martin Bubertől származik, aki többek között a Párbeszéd filozófiájáról is ismert gondolkodó volt, és olvastam tőle egyszer egy gyönyörű esszét a létezés, akár csak egy porszem létezésének az óriási jelentőségéről. És ebben arról ír, hogy a filozófia egyik nagy kérdése valójában az, hogy miért a létezés van, és miért nem a semmi. Ugyanis a semmi magától értetődő lenne. De ha van, létezik egyetlen porszem is, egy pici kis porszem az óriási probléma, mert nem evidens, nem magától értetődő. És létezésével egy hatalmas kérdéskört indít el. De térjünk vissza a gondolathoz, amit hoztam Bubertől, ez így hangzik, a Párbeszéd nem arról szól, hogy legyőzzük egymást, hanem hogy együtt közelebb kerülünk az igazsághoz. Az igazság sokszor, legtöbbször a kapcsolatainkban válik érthetővé. Ha meghallgatjuk egymást, nem gyengülünk, hanem gazdagodunk. Egy őszinte beszélgetés közben gyakran előfordul, hogy új szempontokat ismerünk meg, amelyek árnyalják, tovább pontosítják a teljes képet, és ezáltal akár változásra készítik a saját gondolkodásunkat. Amikor valahol egy probléma körül van szó, a valódi párbeszéd az nem egy harc, hanem közös útkeresés, olyan együtthaladás, ami közelebb vihet bennünket egymáshoz és a valósághoz is. Mert az igazi valóság az nem töredékes, csak a mi látószögünk az. Az igazi valóság mindig egy egész, komplex rendszert ír le. Hiszen a valóság az nem csak a mi világunk, hanem abban minimum 8 milliárd ember vesz részt.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a sarok és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítják.

0: Tanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapítások alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest adott hont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hívet ajánlják.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik
1: romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Legyen szép délutánunk, eredményes napunk, és kívánom, hogy mindenkinek legyen benne egy számára elkészített, akár kicsi vagy nagy ajándék, ami fölpesdíti benne az igazi valódi örömöt. Baranyi Tamás vagyok. Mielőtt jönne egy gondolat azzal kapcsolatban, hogy a valóság teljességét egymás szemszögein keresztül tudjuk megismerni, és nagyon is szükségünk van egymásra, úgy is mondhatnám Pilinszky szavaival, hogy menthetetlenül összetartozunk, de mielőtt ezt mondanám, előtte a budapesti utak helyzetére nézünk rá. Napközben az Árpád fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert javítják a csatornát. A harmadik kerületben útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítés miatt. Az ötödik kerületben lezárták a Ferenczi István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítése miatt, illetve ugyanebben a kerületben lezárták a Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. És még egy lezárás az ötödik kerületből, ami a Kozma Ferenc utcát érinti épületfelújítás miatt. Tart a felújítás a hatodik kerületben a Kármán utcában, amelyet így véglegesen lezártak. A Hunyadi téren pedig építkezés miatt útszűkületre kell készülni a Csengeri utcában, valamint a Szófia utcában is az Eötvös utcától építkezés miatt. A hetedik kerületben lezárták a Kazinczy utcát a Király utca és a Dob utca között útfelújítás miatt, és a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni építkezés miatt. És még mindig a hetedik kerületben maradva a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni építkezés miatt. A nyolcadik kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. És még tovább jött hír innen a nyolcadik kerületből, lezárták a kerékpársávot az Üllői úton kifelé a Korányi Sándor utca előtt, és szakaszos útszűkületre kell készülni az Illés utcában a Tömlő utcától a Kőrös utcáig, valamint lezárták a Szentkirályi utcát a Revicki utcánál. A Kőrös utcában pedig a Diószegi Sámuel utca közelében lezárták a félútpályát építkezés miatt, és lezárták az Öt-Pacsirta utcát is, szintén építkezés miatt. Nézzük a 9. kerületet, ahol napközben időszakosan lezárják a Szobieszky János utcát a Gát utcánál. Illetve a Népligeti felüljárón befelé csak a belső sáv járható a híd állapotának felmérése miatt. És még 3 lezárás innen a 9-ből. Az első a Lackovics utcát érinti a villamos végállomás közelében, majd az összekötő útnál is van egy lezárás a vasúti híd felújítása miatt, és lezárták a Tajkálmán utcát a Vendel utca és a Tűzoltó utca között épületfelújítás miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kadó utca közelében sávlezárásra számítottok, mert gázvezetéket javítanak, és építkezés és felújítás van a Gyógyszergyári utcában, ezért ott időszakosan útszűkület nehezíti a közlekedést. A 11. kerületben lezárták a Bogyó utca, Csóka utca kereszteződést közműépítés miatt. És egyirányosították a Kánai utat a Tippan utcától a Tóberek utcáig csatornaépítés miatt. A 12. kerületben minden nap délután 3 óráig lezárják az Árnyas utat a Budakeszi útnál átépítés miatt. A 13. kerületben egyirányosították a Hajdú utcát a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig útépítés miatt, és szintén egyirányosították a Meder utcát a Váci úttól a Cserhalom utcáig átépítés miatt. És most jön egy gondolat Szenekától, a római sztoikus filozófustól és államférfitól. Senki sem lehet bölcs önmagában. Az ember könnyen bezáródik a saját gondolataiba, de szerintem az zárkózik mindig be, aki az odakint vagy a túloldalon állókban veszélyt, ellenséget lát. Pedig mások meglátásai segítenek felismerni azt, amit egyedül talán sosem vennénk észre. A bölcsesség nem csupán tudást jelent, hanem nyitottságot is más emberek meglátására, tapasztalata felé. Amikor elfogadjuk, hogy szükségünk van egymás igazságaira, sokkal alázatosabbá és megértőbbé válunk, és így sokkal szélesebbre tárt karokkal fogadhatjuk be az életet. Mert nekem egyre inkább az az érzésem, hogy az élet az nem az igazságosztásból születik, hanem a kapcsolódásból.

kicsiket, nagyokat. Hisz nem volt olyan rég, a postás keres még.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Szép kedd délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Május 12-e van Pongrácz névnapja. Ez a Pongrácz eredetileg egy görög eredetű névből származik, mégpedig a Pankraciosból. Két görög szóból áll össze, pánból, ami mindent jelent, a másik pedig a kratosz, az pedig erőt és hatalmat jelent. Így jelentése nagyjából minden erő, minden ható vagy teljes erejű. Egyébként ebből származik a pankrátor megnevezés is. Szóval a pongrácok tele vannak erővel, az igaz, hogy egyre kevesebben vannak, hiszen nem egy elterjedt név. Isten éltesse őket sokáig, ahogyan a drága Marcsi barátnőmet is, akinek pedig ma születésnapja van. Kívánom, hogy áldja meg őt az Isten minden lehetséges áldásával. Adjon neki erőt, pontosabban egy nagy nyitottságot az élet teljességének az átvételéhez. A mai nap témája is ebben a születésnapos Marcsi barátnőm is megihletett, a valóság összetettsége, diverzitása, sokszínűsége. Mert hogy a valóságunk mindig összetett, és az igazságot pedig akkor látjuk csak a maga teljességében, amikor árnyaljuk, és több szemszögből nézünk rá. Vagyis a teljes képhez bizony szükségünk van egymás igazságaira, látószögére is. Mielőtt ezzel kapcsolatban jönne egy gondolat, vagy egy idézet, előtte megnézzük a budapesti utak helyzetét. A 7. kerületben lezárták a Kazinci utcát a Király utca és a Dob utca között útfelújítás miatt, és a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni építkezés miatt. És még mindig a 7. kerületben maradva a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni építkezés miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. És még tovább jött hír innen a 8. kerületből, lezárták a kerékpársávot az Üllői úton kifelé a Korányi Sándor utca előtt, és szakaszos útszűkületre kell készülni az Illés utcában a Tömlő utcától a Kőrös utcáig, valamint lezárták a Szentkirályi utcát a Revicki utcánál. A Kőrös utcában pedig a Diószegi Sámuel utca közelében lezárták a félútpályát építkezés miatt, és lezárták az Ötpacsirta utcát is szintén építkezés miatt. Nézzük a 9. kerületet, ahol napközben időszakosan lezárják a Szobieszki János utcát a Gát utcánál. Illetve a Népligeti felüljáron befelé csak a belső sáv járható a híd állapotának felmérése miatt. És még 3 lezárás innen a 9-ből. Az első a Lackovics utcát érinti a villamos végállomás közelében, majd az összekötő útnál is van egy lezárás a vasúti híd felújítása miatt, és lezárták a Tajkálmán utcát a Vendel utca és a Tűzoltó utca között épületfelújítás miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kadó utca közelében sávlezárásra számítottok, mert gázvezetéket javítanak, és építkezés és felújítás van a Gyógyszergyári utcában, ezért ott időszakosan útszűkület nehezíti a közlekedést. A 11. kerületben lezárták a Bogyó utca, Csóka utca kereszteződést közműépítés miatt. És egyirányosították a Kánai utat a Tippan utcától a Tóberek utcáig csatornaépítés miatt. A 12. kerületben minden nap délután 3 óráig lezárják az Árnyas utat a Budakeszi útnál átépítés miatt. És most jöjjön egy mondat Carl Gustav Jungtól, a modern pszichológia egyik legismertebb alakjától. Ő ugye Sigmund Freud tanítványa volt, aki sokak szerint meg is haladta mesterét. Gondolata ez, a másik ember tükör, amelyben önmagunkat is jobban megérthetjük. Így van, sokszor mások véleménye és tapasztalata mutat rá a saját erősségeinkre vagy a hibáinkra. Mert egy rajtunk kívülálló nézőpont, ha tisztességesen figyel ránk, sokkal objektívebb, tényszerűbb, tárgyszerűbb, kevésbé elfogult és ezáltal hitelesebb képet nyújthat a valóságunkról. Egymás igazságai nélkül önmagunkat sem látjuk teljesen tisztán. Szükségünk van egymásra, egymás meglátásaira, hogyha magunkkal is tisztába akarunk kerülni. Az emberi kapcsolatok segítenek abban, hogy fejlődjünk és jobban megértsük saját érzéseinket. A másik ember azért sosem akadály, hanem egy lehetőség arra, hogy közelebb kerüljünk önmagunk valódi megismeréséhez.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ez a németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nája!
2: Így van, tehát nája, ujjak. Szicsi vászlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A népszerű roma előadó Herceg Dávid nem először dolgozott együtt hazánk legnépszerűbb roma előadóival. Így biztos benne, hogy most is komoly sikereket ér majd el a közös daluk Herceg Dávid a Gyertek cigányok című dalról és annak komoly mondani valójáról mesélt. Alig ha érhet nagyobb megtiszteltetés egy honi magyar roma előadót, mint hogy közös dalt készíthet a Parnograszt zenekarral. Herceg Dávid ráadásul nem is először mérettethette meg magát az illusztris társaságban, hiszen néhány éve már sikerré vitték közösen a Rózsám című dalt, amit eddig közel 6 millióan hallgattak meg. Nemrég pedig debütált a fiatal roma előadó és az autentikus cigányzenét játszó banda legújabb közös megmozdulása, ami a Gyertek cigányok címet kapta. Herceg Dávid most pedig erről mesélt és a közös munkáról. Most a nagy közönség is hallhatja és láthatja az újabb közös munkák eredményét, nyilatkozta. Számomra, és szerintem

0: Minden magyar és nem magyar ember számára a Parnograszt jelenti a cigányzene magas iskoláját. Már évekkel ezelőtt is hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy velük dolgozhattam a Rózsám című dalom kapcsán, kezdte Herceg Dávid, aki az új szerzeményével fontos üzenetet fogalmaz meg az össztársadalom felé. A helyzet az, hogy szeretnék már kitörni az internet előadók világából, ezért is kerestem egy olyan zenekart, akikkel nem igazán szoktak fiteket csinálni a feltörekvő előadók. Mackó Viktor barátom fejből pattant ki, hogy keressem meg ismét a Parnograszt zenekart, már csak a korábbi közös sikerünk okán is. Végül elküldtem nekik a dalt, ami nagyon tetszett a bandának, így most a nagy közönség is hallhatja és láthatja az újabb közös munkák eredményét, mondta a Romaton műfaj megálmodója. Ma már senki sem használja szitokszóként a cigány kifejezést. A Gyertek cigányok című dal egy olyan világról szól, ahol a romáknak nem kell szégyelni a származásukat, és ez a világ Herceg Dávid szerint be is köszöntött. A népszerű előadó ugyanakkor nem tagadja, gyermekként neki is szembe kellett néznie a felé áradó rasszizmussal. Gyermekként nagyon furcsa volt azt tapasztalni, hogy a társaim, barátaim időnként kigúnyoltak a származásom miatt. Különösképpen ez volt meglepő, hogy tudtam, őszintén szeretnek engem, mégis kaptam pár kemény megjegyzést. Egyszerűen azért, mert hallották a szüleiktől, és úgy gondolták, hogy rendjén van, ha kigúnyolnak. Szóval igen, tisztában vagyok vele, hogy a cigány kifejezés sok éven át szitokszóként volt jelen a társadalomban, mondta a roma előadó, aki szerint ezeknek az időknek már vége. Azt tapasztalom, hogy a hazai roma előadók egytől egyig nagyon sokat tettek azért, hogy megváltozzon a megítélésünk. Ma már senki sem használja szitokszóként a cigány kifejezést, és ez nem csupán üdvös, de előremutató is. Én úgy tapasztalom, hogy a roma társadalom tagjai számára kinyílt a világ, és ma már merhetünk nagyot álmodni, hiszen minden elérhető számunkra, ami a többségi társadalom tagjai számára is. Erről szól a Gyertek cigányok című dal is, mondta el Herceg Dávid.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódíj. Fatima Bari, yeah.

0: Rádió, Rádió Dick.
1: Mindenkinek egy remek napot kívánok így május 12-én, Pongrácz neve napján. Jön majd egy gondolat vagy egy idézet azzal kapcsolatban, hogy mennyire szükségünk van egymás meglátásaira, és így tárul fel előttünk a valóság teljessége, de mielőtt ez következne, előtte megnézzük a budapesti útinformot. Napközben az Árpád fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert javítják a csatornát. A harmadik kerületben útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítés miatt. Az ötödik kerületben lezárták a Ferenczi István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítése miatt, illetve ugyanebben a kerületben lezárták a Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. És még egy lezárás az ötödik kerületből, ami a Kozma Ferenc utcát érinti, épületfelújítás miatt. Tart a felújítás a hatodik kerületben a Kármán utcában, amelyet így véglegesen lezártak. A Hunyadi téren pedig építkezés miatt útszűkületre kell készülni a Csengeri utcában, valamint a Szófia utcában is az Ötvös utcától építkezés miatt. A hetedik kerületben lezárták a Kazinci utcát a Király utca és a Dob utca között útfelújítás miatt, és a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni építkezés miatt. És még mindig a hetedik kerületben maradva a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni építkezés miatt. A nyolcadik kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. És még tovább jött hír innen a nyolcadik kerületből, lezárták a kerékpársávot az Üllői úton kifelé a Korányi Sándor utca előtt, és szakaszos útszűkületre kell készülni az Illés utcában a Tömlő utcától a Kőrös utcáig, valamint lezárták a Szentkirályi utcát a Revicki utcánál. A Kőris utcában pedig a Diószegi Sámuel utca közelében lezárták a félútpályát építkezés miatt, és lezárták az Öppacsirta utcát is szintén építkezés miatt. Nézzük a 9. kerületet, ahol napközben időszakosan lezárják a Szobieszki János utcát a Gát utcánál, illetve a Népligeti felüljáron befelé csak a belső sáv járható a híd állapotának felmérése miatt. S még 3 lezárás innen a 9-ből. Az első a Lackovics utcát érinti a villamos végállomás közelében, majd az összekötő útnál is van egy lezárás a vasúti híd felújítása miatt, és lezárták a Tajkálmán utcát a Vendel utca és a Tűzoltó utca között épületfelújítás miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárásra számítottok, mert gázvezetéket javítanak, és építkezés és felújítás van a Gyógyszergyári utcában, ezért ott időszakosan útszűkület nehezíti a közlekedést. A 11. kerületben lezárták a Bogyó utca Csóka utca kereszteződést közműépítés miatt. És egyirányosították a Kánai utat a Tippan utcától a Tóberek utcáig csatornaépítés miatt. A 12. kerületben minden nap délután 3 óráig lezárják az Árnyas utat a Budakeszi útnál átépítés miatt. A 13. kerületben egyirányosították a Hajdú utcát a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig útépítés miatt, és szintén egyirányosították a Meder utcát a Váci úttól a Cserhalom utcáig átépítés miatt. És most akkor jön egy gondolat, nem mástól, mint Johann Gottfried Herdertől, aki egy német filozófus és irodalmár volt. Az emberré válás, mondja Herder, csak más emberek között lehetséges. Nocsak, ahhoz, hogy én valódi ember legyek, ahhoz szükségem van más emberekre is. Az ember közösségben fejlődik, gondolkodik és tanul. A saját tapasztalataink mellett mások igazságai formálják a saját világlátásunkat is. Már gyerekkorunktól kezdve más emberektől tanuljuk meg, hogy hogyan értsük meg a világot és önmagunkat. Ha nyitottak maradunk mások tapasztalataira és gondolataira, sokkal gazdagabb és emberibb életet élhetünk. S még valami eszembe jutott Herdernek erről a mondatáról, hogy az ember emberré csak más emberek között tud válni, mégpedig József Attila Nem én kiáltok című versének 2 sora. S ez így hangzik, hiába fűröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.

0: Rádió D.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Legyen szép délutánunk, eredményes napunk, és kívánom, hogy mindenkinek legyen benne egy számára elkészített, akár kicsi vagy nagy ajándék, ami fölpesdíti benne az igazi valódi örömöt. Baranyi Tamás vagyok. Mielőtt jönne egy gondolat azzal kapcsolatban, hogy a valóság teljességét egymás szemszögein keresztül tudjuk megismerni, és nagyon is szükségünk van egymásra, úgy is mondhatnám Pilinszky szavaival, hogy menthetetlenül összetartozunk, de mielőtt ezt mondanám, előtte a budapesti utak helyzetére nézünk rá. A második kerületben a Gábor Áron utcában, a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert javítják a csatornát. A harmadik kerületben útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában, a Vihar utcánál, közműépítés miatt. Az ötödik kerületben lezárták a Ferenci István utcát a Magyar utca után, elektromos közműépítése miatt, illetve ugyanebben a kerületben lezárták a Balaton utcát, a Honvéd utca és a Szemere utca között, felújítás miatt. És még egy lezárás az ötödik kerületből, ami a Kozma Ferenc utcát érinti, épületfelújítás miatt. Tart a felújítás a hatodik kerületben a Kármán utcában, amelyet így véglegesen lezártak. A Hunyadi téren pedig építkezés miatt útszűkületre kell készülni a Csengeri utcában, valamint a Szófia utcában is az Ötvös utcától építkezés miatt. A hetedik kerületben lezárták a Kazinci utcát a Király utca és a Dob utca között útfelújítás miatt, és a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni építkezés miatt. És még mindig a hetedik kerületben maradva a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni építkezés miatt. A nyolcadik kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. És még tovább jött hír innen a 8. kerületből, lezárták a kerékpársávot az Üllői úton kifelé a Korányi Sándor utca előtt, és szakaszos útszűkületre kell készülni az Illés utcában a Tömlő utcától a Kőrös utcáig, valamint lezárták a Szent Királyi utcát a Revicki utcánál. A Kőrös utcában pedig a Diószegi Sámuel utca közelében lezárták a félútpályát építkezés miatt, és lezárták az Ötpacsirta utcát is szintén építkezés miatt. Nézzük a 9. kerületet, ahol napközben időszakosan lezárják a Szobieszki János utcát a Gát utcánál, illetve a Népligeti felüljáron befelé csak a belső sáv járható a híd állapotának felmérése miatt. És még 3 lezárás innen a 9-ből, az első a Lackovics utcát érinti a villamos végállomás közelében, majd az összekötő útnál is van egy lezárás a vasúti híd felújítása miatt, és lezárták a Tajkálmán utcát a Vendel utca és a Tűzoltó utca között épületfelújítás miatt. Most következik az utolsó gondolat mára, mégpedig Paulo Freire-től, aki a közösségi tanulás és az emberi párbeszéd híres képviselője volt. Bizony a párbeszéd, a beszélgetés ráfér mai társadalmunkra, akár a családjainkra is. Freire mondata így hangzik. Nem azért van szükségünk egymásra, mert egyformák vagyunk, hanem azért, mert különbözünk. A különböző tapasztalatok és nézőpontok teszik teljessé a közös gondolkodást. Egymás igazságai nélkül könnyen egyoldalúvá válik a világunk. A különbségek azok nem elválasztanak bennünket, hanem lehetőséget adnak arra, hogy új dolgokat tanuljunk egymástól, ami az élet lényege, hogy befogadjuk az újat, megtapasztaljuk azt. Minél többféle nézőponttal találkozunk, minél többféle látószöget tapasztalunk, annál több dimenziósabb, valósághűbb képet alkothatunk a világról, amiben élünk. És higgyük el, hogy mélyebben értetjük meg az élet összetettségét, vagyis szépségét. Ezzel a gondolattal kíván további szép délutánt és jó rádiózást mindenkinek, a szerkesztő műsorvezető Baranyi Tamás.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A

0: Város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezetői jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több 10 000 befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között tart a burkolatjavítás, így ismét behajthatnak, hála Istennek, a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti majd a közlekedést. Át kell hajtani útszűkületen a Mester utcában, a Tari Kálmán utcától a Ferenc körútig, illetve le van zárva a Petneházi utca, a Lomb utca és a Teve utca között. Időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton, a Kerepesi út felé, a Korong utcánál, illetve a Kossuth-Lajos utcában, Csepelen, a Víztoronynál, a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Napközben időszakos, valamint szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni az Iglice utcában, illetve Sajna-Bajna, le van zárva a buszsáv a Pacsirta mező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Nagy Sándor József utcában a Nagykörösi út felé, illetve a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Rényi utca között félpályás lezárásra kell készülni. További útszűkület okoz fennakadást a Péterfi Sándor utcában is a Rottenbiller utca előtt, illetve le van zárva a Török-Bálinti út, a Felső Határ utca és a Spanyol Réti út között. Le van zárva a félútpálya a Pest-Újhelyi úton, az Apolló utcánál, a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik, illetve az Árpád utcát lezárták az Üllői út szerviz útja közelében, szóval én amondó vagyok, hogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és okosan, viszont azért nem mazsolázzunk, haladjunk már. Amíg mondom, hogy milyen a mai időjárás, addig várom a egyéb közlekedési infókat SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Eső és zápor 2 hullámban várható a késő délutáni, kora esti órában, viszont napközben csapadékmentes időre számíthatunk, sőt, igazából így délután igazából eléggé napos lesz az idő, csak a későbbi időszakra várható majd egy-egy gyenge eső, esetleg elfáradt rozog a zápor, viszont a szél sajnos északnyugatira fordul, és hogyha ez nem lenne elég probléma, erős és viharos lökések is kísérhetik majd, így egy nagyon minimálisan lehűl a mai hőmérséklet, 18 fok várható, például azzal szemben, hogy mondjuk tegnap előtt 26 fok volt, ez egy kicsi lehűlés, bár szerintem ez egy tök jó időjárás, hiszen se meleg, se hideg nincsen, hanem pont a kettő között az arany középút.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, szóval várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630 30 30 100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, szóval én amondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig hívjatok fel, és mondjátok meg nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel is lehet küldeni a dalokat. Én pedig olvasom is nektek már a követendő példát, ugyanis kaptam egy SMS-t nem olyan régen, így szól. Sziasztok, egy zenét szeretnék küldeni Leilától, Didókának küldeném Martonvásárra. Üzenjük neki, hogy nagyon szeretjük Betty és az egész család. Előre is köszönjük, többször írtam már, de még sajnos egyszer sem lett lejátszva. Szép napot mindenkinek! Hát igen, képzeld el sajnos, hogy a 100.3 rádiódik nem azért jött létre, hogy na Betty és egész családja vajon mikor fog végre írni SMS-t, és akkor végre írt, most nem olvassuk be, ha-ha-ha, nem erről szól. Többször is el szoktam mondani egy nap folyamán, hogy bruttó 3 óra a műsoridő, és ebből ugye levonjuk a híreket, a reklámokat, az óra végén megtalálható nyelvoktatót, az átjátszókat, szvépereket, zenéket, az a bruttó 3 óra mondjuk már mindjárt csak egy nettó 1,5 óra. Abba pedig több 100 SMS-t és betelefonálást lehetetlen beszerkeszteni, de én a lehető legtöbbet szoktam, ami tőlem kitelik. Most viszont hála Istennek, hogy Bettire esett a szerencse és a választás. Úgymond úgy, hogy Martonvására Didókának fog szólni nagyon sok szeretettel Leilától a Te meg én című slágere.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom a zenei kívánságokat minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a 06303030-100-as telefonszámra, hiszen ez a Bódi kívánságshow, tehát az előbb említett 3 órában a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen amennyi belefér a műsoridőbe, és hát azért a bruttó 3 óra nem annyira sok, mármint ahhoz képest, hogy én több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, hála Istennek, hála nektek, és hát sajnos mindenkire elég idő sosem fog tudni jutni, viszont higgyétek el, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok! Habib Family küldi, Habib Márkónak szeretném, fekete BMW-vel megyek hozzád Martin Laurent küldeni, és a családja üzeni, hogy nagyon szeretjük, és hiányzik nekünk. Hát én szó szerint szoktam olvasni a kívánságokat, úgyhogy ha megfogalmazásbeli probléma van, vagy helyesírásbeli probléma van, én egy per egy olvasom be, ne rám vessetek. Ha valaki esetleg mondjuk mégsem tudna helyesen írni, ő nyugodtan használja a mikrofonjelet a billentyűzetnél, és akkor a telefon igazából megoldja neki helyette, csak be kell diktálni. Illetve, hogyha írtok, akkor úgy írjátok meg az SMS-t tartalom szempontjából, mint ahogy a Habib Family is tette most nekem. Tehát köszönt, bemutatkozott, tehát tudjuk, hogy ki küldi, leírta azt is, hogy kinek küldi a zenét, illetve, hogy milyen zenét, és egy kedves kis üzenet még így a kívánság végére, ilyen egy jó SMS, tehát, hogyha valaki ír nekem, akkor hasonlóképpen járjon el, most pedig következzen Martin Laurent.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rá.

0: Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között tart a burkolatjavítás, így ismét behajthatnak, hála Istennek, a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti majd a közlekedést. Át kell hajtani útszűkületen a Mester utcában, a Tari Kálmán utcától a Ferenc körútig, illetve le van zárva a Petneházi utca, a Lomb utca és a Teve utca között. Időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton, a Kerepesi út felé, a Korong utcánál, illetve a Kossuth-Lajos utcában, Csepelen, a Víztoronynál, a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Napközben időszakos, valamint szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni az Iglice utcában, illetve Sajna-Bajna, le van zárva a buszsáv a Pacsirta mező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Nagy Sándor József utcában a Nagykörösi út felé, illetve a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Rényi utca között félpályás lezárásra kell készülni. További útszűkület okoz fennakadást a Péterfi Sándor utcában is a Rottenbiller utca előtt, illetve le van zárva a Török-Bálinti út, a Felső Határ utca és a Spanyol Réti út között. Le van zárva a félútpálya a Pest-Újhelyi úton, az Apolló utcánál, a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik, illetve az Árpád utcát lezárták az Üllői út szerviz útja közelében, szóval én amondó vagyok, hogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és okosan, viszont azért nem mazsolázzunk, haladjunk már. Amíg mondom, hogy milyen a mai időjárás, addig várom a egyéb közlekedési infókat SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Eső és zápor kettő hullámban várható a késő délutáni, kora esti órában, viszont napközben csapadékmentes időre számíthatunk, sőt, igazából így délután igazából eléggé napos lesz az idő, csak a későbbi időszakra várható majd egy-egy gyenge eső, esetleg elfáradt rozog a zápor, viszont a szél sajnos északnyugatira fordul, és hogyha ez nem lenne elég probléma, erős és viharos lökések is kísérhetik majd, így egy nagyon minimálisan lehűl a mai hőmérséklet, 18 fok várható, például azzal szemben, hogy mondjuk tegnap előtt 26 fok volt, ez egy kicsi lehűlés, bár szerintem ez egy tök jó időjárás, hiszen se meleg, se hideg nincsen, hanem pont a kettő között az arany középút.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Több benzinkút is kifogyott már a védett táras üzemanyagból, hamarosan pedig újabb korlátozások is várhatóak lesznek. A szakmai szervezet vezetője szerint van olyan benzinkút, ahol 20 litert engednek tankolni, de olyan is van, ahol 5 literben állapították meg a limitet. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint, Gépész László szerint van olyan tulajdonos is, akinél nincs mennyiségi korlát, és addig dolgozik, meg addig keresi a pénzt, ameddig lehet, aztán amikor elfogy, azt tervezi, hogy majd akkor húzza le a rolót. Tehát igen, ez eléggé kényes probléma, hiszen most az ilyen olajválságra való tekintettel most ugye van egy kis pár hónapos, egy-két hetes, egy-két hónapos fennakadás, ami ugye nem örökké fog tartani, viszont amikor ugye kijött mondjuk a Covid, csak egy példa, akkor a pékség tulajdonosok, vagy a hamburgerező tulajdonosok, vagy mondjuk a vendéglátó, bármilyen vendéglátó helységet üzemeltetők, sem hiszem, hogy panaszkodtak, nem annyira emlékeznék rá, hogy kifordultak volna magukból. Ők is tisztában voltak vele, hogy ez egy vállalkozás, több milliót keresek havonta, amikor van egy válsághelyzet, akkor természetesen nem keresek több millió forintot havonta, de amint vége van, ugyanúgy keresek több millió forintot havonta, így működik egy vállalkozás, ahogy egy benzinkút is egy vállalkozás. Nyilván azért csak nem azt hitték a benzinkút tulajdonosok, hogy hát csinálok most egy benzinkutat, és akkor egy életen át több 10 milliót keresek havonta, hát nyilván azért csak benne van nekik a kockázatkezelésbe, hogy azért vannak olyan időszakok, amikor mondjuk ott volt a Covid, senki nem ment sehova, alig használták az üzemanyagot az emberek. Most meg ugye természetesen valahogy nincsen benzin, illetve semmilyen olaj, úgyhogy most eddig a pár hétig, egy-két hónapig most ez lesz, de utána ugyanúgy fogják keresni a rengeteg pénzt a benzinkútulajdonosok, sőt, én nekem is a szívem vágya, hogy bárcsak legyen egy benzinkutam, hiszen attól stabilabb és jövedelmezőbb vállalkozás szerintem nagyon kevés van, de nyilván ebbe is benne van a kockázat, mint ahogy egy pékségnek, vagy egy hamburgeresnek, vagy egy aluljárós kiroszosnak, minden vállalkozásban van kockázat. Szóval ez eléggé durva helyzet, hogy van olyan benzinkút, ahol 5 litert lehet tankolni egy nap. Hát ez elég furcsa nekem, szerintem az a benzinkút, hát inkább adja el egy másik benzinkútnak a kis készletét, és inkább szegény ne szenvedje ki, zárjon be, vagy nem tudom, szüneteltesse egy kicsit, amíg elmúlik ez a olajválság, utána pedig igazából ugyanúgy tudja folytatni a pénzbevételt. Viszont a szervezet vezetője szerint egy-két nap és több benzinkúton is elfogy majd ez a stratégiai készlet, és le fognak állni, és ez különösen inkább csak a vidéki térségekben jelent majd leginkább ellátásbeli problémát. A szerencsésebb kutakon még mindig van a stratégiai tartalékból származó üzemanyag, ott 35 forintos árréssel dolgozhatnak a hatósági áras eladás mellett. Tehát igazából most így belegondolva, ha még így is van 35 forint árrés a benzinkutaknak, akkor gyakorlatilag ugyanúgy igazából termel pénzt, megkeresnek pénzt, csak nem több 10 milliót mondjuk havonta, hanem csak 1-2 millió forintot, de szerintem azért ahhoz képest, hogy amilyen válságos helyzetet élünk így mostanában, szerintem azért annyira nem vészes a helyzet, bárcsak ennyit kerestek volna mondjuk annó a Covid idején mondjuk a többi vállalkozások, tehát mondjuk egy pékség, vagy egy fodrász, vagy igazából bárki más.

0: buli az életem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, vagy hogyha biztosra szeretnétek menni, fel is hívhattok akár, és én nagyon szívesen fölveszem a telefont, nem harapok, nem bántok, csak szimplán kívánságokat teljesítek. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Horváth Vikustól. Így szól: szia, Horváth Vikus vagyok, férjemnek, Patrick Sanyikának szeretnék kérni egy dalt. Üzenem neki, Isten sokáig éltessen, kedvesem. Nagyon vigyázz magadra, ne szomorkodj, mert minden rossz véget fog érni. Légy türelmes, kérlek. Nagyon hiányzol, szerelmem. Végtelen irántad a szeretetem, mely sosem múlik el. Várok rád bármeddig. Rajtad kívül nem kell soha senki más. Küldenék egy dalt Bari Lacikától. Hát akkor szóljon sok szeretettel Horváth Vikus kérésére élete szerelmének, Patrick Sanyikának egy jó kis Bari Laci, Nem tudok élni nélküled címmel. Már indítom is a dalt.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityúvász Losasa, tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
4: Kicsit ezen németes.
3: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
4: Náj.
3: És akkor mi a többes számunk?
4: 3, 2, 1, nájá.
3: Így van, tehát nájá, ujjak. Szitjú vászlósászá.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
6: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják vele. Roma nők segítik a hátrányos helyzetű diákok felzárkózását Nyugat-Nógrádban. A Balassagyarmati Tankerületi Központ több mint 24 millió forintos Európai Uniós támogatással indítja el a Nő az Esély programot az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plus pályázat által. Ennek keretében két roma nő kezdheti meg munkáját neveléstámogató asszisztensként két nyugat-nógrádi iskolában. Nagyné Barna Orsolya, a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója eljuttatott közleményben ismertette, hogy több mint 24 millió forintos Európai Uniós támogatással indítja el a Nő az Esély programot az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz pályázat keretében a Balassagyarmati Tankerületi Központ. A kezdeményezés által két roma nő kezdheti meg munkáját neveléstámogató asszisztensként a Ludányhalászi Rádai Gedeon általános iskolában és a Tereskei

0: általános iskolában. Roma nők segítenek a lemorzsolódás elleni küzdelemben. A 2028 áprilisáig tartó program célja, hogy javítsa a hátrányos helyzetű diákok esélyeit, csökkentse a pedagógusok leterheltségét, valamint visszaszorítsa az iskolai lemorzsolódást. A projekt egyúttal a munkaerőpiaci beilleszkedést is támogatja. A résztvevők összesen 24 hónapon keresztül dolgoznak az intézményekben, amelyből 16 hónap támogatott foglalkoztatás, 8 hónap pedig kötelező továbbfoglalkoztatás, közölte nagyné Barna Orsolya. Hozzátette, a program fontos eleme a képzés is. A bevont munkavállalók egy 300 órás, ingyenes tanfolyamon vesznek részt a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság szervezésében. A megszerzett szakképesítés hosszabb távon javítja az elhelyezkedési esélyeket. Az igazgató rámutatott arra is, hogy az asszisztensek munkája közvetlenül az iskolák mindennapjaiban is érezteti hatását. Jelenlétük lehetővé teszi, hogy a pedagógusok több figyelmet fordítsanak az egyéni fejlesztésre, ami különösen fontos a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatásában. Hangsúlyozta továbbá, a program így hozzájárulhat a korai iskola elhagyás csökkenéséhez és a tanulói eredmények javulásához. A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, a Magyar Államtárs finanszírozásával, a Széchenyi Terv Plus program keretében valósulhat meg.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: A Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között tart a burkolatjavítás, így ismét behajthatnak, hála Istennek, a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti majd a közlekedést. Át kell hajtani útszűkületen a Mester utcában, a Tarikálmán utcától a Ferenc körútig, illetve le van zárva a Petneházi utca, a Lomb utca és a Teve utca között. Időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton, a Kerepesi út felé, a Korong utcánál, illetve a Kossuth Lajos utcában, Csepelen, a Víztoronynál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Napközben időszakos, valamint szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni az Iglice utcában, illetve Sajna-Bajna, le van zárva a buszsáv a Pacsirta mező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Nagy Sándor József utcában a Nagykörösi út felé, illetve a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Rényi utca között félpályás lezárásra kell készülni. További útszűkület okoz fennakadást a Péterfi Sándor utcában is a Rottenbiller utca előtt, illetve le van zárva a Török-Bálinti út, a Felső Határ utca és a Spanyol Réti út között. Le van zárva a félútpálya a Pest-Újhelyi úton, az Apolló utcánál, a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik, illetve az Árpád utcát lezárták az Üllői út szerviz útja közelében, szóval én amondó vagyok, hogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és okosan, viszont azért nem mazsolázzunk, haladjunk már. Amíg mondom, hogy milyen a mai időjárás, addig várom a egyéb közlekedési infókat SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Eső és zápor kettő hullámban várható a késő délutáni, kora esti órában, viszont napközben csapadékmentes időre számíthatunk, sőt, igazából így délután igazából eléggé napos lesz az idő, csak a későbbi időszakra várható majd egy-egy gyenge eső, esetleg elfáradt rozog a zápor, viszont a szél sajnos északnyugatira fordul, és hogyha ez nem lenne elég probléma, erős és viharos lökések is kísérhetik majd, így egy nagyon minimálisan lehűl a mai hőmérséklet, 18 fok várható, például azzal szemben, hogy mondjuk tegnap előtt 26 fok volt, ez egy kicsi lehűlés, bár szerintem ez egy tök jó időjárás, hiszen se meleg, se hideg nincsen, hanem pont a kettő között az arany középút.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Mindenféleképpen azt tanácsolom számotokra, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig nyugodtan felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, illetve kinek szeretnétek zenét küldeni. Természetesen azt is jó lenne tudni, hogy miért, milyen alkalomból, na meg hát természetesen, hogy melyik dal lenne a kívánság, hiszen amelyik zene benne van az adatbázisunkban, én azt nagyon szívesen lejátszom, semmibe sem tart, igazából ennyi az egész, egy klikkelés, és már szól is a zene, most viszont olvasnám is a következő kívánságot, hiszen bruttó 3 óra a műsoridő, ami annyira nem olyan sok, szóval nem húznám tovább az időt. Zsoltinak az SMS-ét fogom beolvasni, így szól: sziasztok, Zsolti vagyok, és a Tróger brigádnak szeretnék egy zenét kérni, a legjobb festőknek, Gyuszinak és Misinek, Jocinak, Sanyinak és Lázinak, Bódi Gusztitól, légy szíves, Kőszi. Hát remélem, hogy ez a Tróger brigád kifejezés inkább csak egy ilyen jó pofa kis vicceskedő becenév, és nem azért Tróger, mert mondjuk nem úgy dolgoznak, de mivel azt írta ez a Zsolti gyerek, hogy a legjobb festőknek, szerintem akkor ez csak egy vicces név, és akkor a brigádnak, tehát a festő királyoknak, szóval Gyuszinak, Misinek, Jocinak, Sanyinak és Lázinak fog szólni egy Bódi Guszti Zsolti kérésére. Hadd szóljon sok szeretet!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi kívánságshow a 100.3 Rádió DJ-je.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06303030-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami most sincsen másképp, szóval én tényleg amondó vagyok, hogy használjátok ki ezt a tök jó kis lehetőséget, és kérjetek tőlem egy zenét, mint ahogy a kedves kívánságkérő is tette, aki sajnos nem írta meg a nevét, nem tudom, hogy miért, de olvasom az SMS-t. Szia, Berki Jani laposnak szeretnék kérni egy zenét és a csapatnak. Remélem most leadjátok, mert eddig még nem adtátok le. Munkába jönnek hazafele, úgyhogy sürgős lenne. Köszönöm. Hát elsősorban, ha valaki ír nekem SMS-t, mindenféleképpen érdemes oda bigyeztenie a drága kedves kis kereszt nevét, hiszen akkor így tudjuk, hogy kiküldi a zenét igazából. Így sajnos ezt nem tudom elmondani, illetve még annyit kiemelnék, hogy most tényleg adjátok le, mert eddig még nem sikerült. Hát az az igazság, hogy azért elég sokan hallgatnak minket, most csak mondok egy számot, mondjuk 10 000, na most, hogyha csak a 5%-a a hallgatóknak ír nekem SMS-t, az már mindjárt 500 kívánság, és hát azért 500 kívánságból kikeresni, hogy na végre, most végre írt nekem, gyorsan beolvasom, ez azért nem így működik sajnos. Én mindent tőlem telhetőt megteszek, úgyhogy el is indítom nagyon sok szeretettel Berki Jani laposnak és a kedves csapatnak a most következő dalt, Gyémitől a Haza kell menni, hogy kellemes legyen a hazafelé tartó út a munkából. Remélem jó napotok volt, és kellemes pihenést kívánok nektek.

0: csokolni. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Közlekedési hírek.
1: A Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között tart a burkolatjavítás, így ismét behajthatnak, hála Istennek, a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti majd a közlekedést. Át kell hajtani útszűkületen a Mester utcában, a Tarikálmán utcától a Ferenc körútig, illetve le van zárva a Petneházi utca, a Lomb utca és a Teve utca között. Időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton, a Kerepesi út felé, a Korong utcánál, illetve a Kossuth Lajos utcában, Csepelen, a Víztoronynál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Napközben időszakos, valamint szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni az Iglice utcában, illetve Sajna-Bajna, le van zárva a buszsáv a Pacsirta mező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Nagy Sándor József utcában a Nagykörösi út felé, illetve a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca között félpályás lezárásra kell készülni. További útszűkület okoz fennakadást a Péterfi Sándor utcában is a Rottenbiller utca előtt, illetve le van zárva a Török-Bálinti út, a Felső Határ utca és a Spanyol Réti út között. Le van zárva a félútpálya a Pest-Újhelyi úton, az Apolló utcánál, a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik, illetve az Árpád utcát lezárták az Üllői út szerviz útja közelében, szóval én amondó vagyok, hogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és okosan, viszont azért nem mazsolázzunk, haladjunk már. Amíg mondom, hogy milyen a mai időjárás, addig várom a egyéb közlekedési infókat SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Eső és zápor kettő hullámban várható a késő délutáni, kora esti órában, viszont napközben csapadékmentes időre számíthatunk, sőt, igazából így délután igazából eléggé napos lesz az idő, csak a későbbi időszakra várható majd egy-egy gyenge eső, esetleg elfáradt rozog a zápor, viszont a szél sajnos északnyugatira fordul, és hogyha ez nem lenne elég probléma, erős és viharos lökések is kísérhetik majd, így egy nagyon minimálisan lehűl a mai hőmérséklet, 18 fok várható, például azzal szemben, hogy mondjuk tegnap előtt 26 fok volt, ez egy kicsi lehűlés, bár szerintem ez egy tök jó időjárás, hiszen se meleg, se hideg nincsen, hanem pont a kettő között az arany középút.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Dr. König Róbert 25 éves pályafutása alatt nem látott annyi balesetet egyetlen eszköz miatt, mint az elektromos rollerekkel kapcsolatban. A szakember a magyar traumatológusok egyetértésében szigorítaná a CRESS erre vonatkozó jármű kategóriára vonatkozó szabályait a gyermekek testi épsége védelmének érdekében. Amúgy ez teljesen jogos, és hát azért tényleg eléggé durva, amiket szoktam látni így közlekedés közben, hogy a, nem csak a gyerekek, hanem igazából felnőtt, meglett szőrös férfiak is ugye rollereznek, és hát, hogy ők is közlekednek, és valószínűleg azért csak kéne legyen jogsíjuk, meg kocsijuk, csak kéne tudják a szabályokat elvileg, és hát nem nagyon tudják, és azért eléggé veszélyes helyzetek vannak, és ugye a testi épség meg az emberi egészség mellett azért hát anyagi kárt is okoznak. Hát most, ami elkerülhető probléma, azt kerüljük már el, ne törjék már be, csak a fényszóró 680 ezer per darab egy matrixos LED lámpának, ne törjük már be fölöslegesen, mert hát most nem nézünk balra meg jobbra, mert mondjuk most rollerral vagyok, és most azt játsszuk, hogy nem nézünk körbe. Nézzünk körbe, legyünk szabályosak, illetve hát azért egy kicsit mégis jó, hogy egy-egy ember, ahogy elesik a rollerral, egy kicsit szerintem hasznos, mint ahogy például az is hasznos lenne, hogyha valaki mondjuk vezetést tanul vezetés órán, azért szerintem érdemes mondjuk egy szakember mellett, oktató mellett valahogy megcsúsztatni az autót, hogy kitapasztalják az emberek, hogy milyen érzés, amikor megcsúszik, és ne akkor bénázzanak, amikor már megcsúsznak mondjuk egy téli időszakban, hanem ó, én emlékszem, Hát én voltam direkt olyan pályán, ahol megcsúsztatták az autót, és tudom, hogy hogy kell kikerülni a kicsúszást. És akkor meg tudja oldani a problémát, és azért, hogyha valaki egy kicsit elesik a rollerral, akkor tapasztaltabb lesz, és tudni fogja, hogy a kátyút ki kell kerülni, vagy mondjuk a járda patkájáról nem ugratunk le, és akkor így meg fogja tudni szegény tapasztalni a saját bőre kárán, de hát azért legalább tapasztaltabb lesz, és legközelebb majd nem fogja elkövetni azt a hibát. Viszont, hogyha belegondoltok, igazából gyakorlatilag, hogyha visszamegyünk a gyerekek születéséhez, és onnantól fogva úgy neveljük a gyerekeket, hogy normálisan az életre neveljük, nem pedig az óvodára, meg az iskolára, akkor például nekem is a testvéreim 11 éves koruk óta elektromos rollerrel közlekednek, hogy ne kelljen a biciklit ott tekergetni, meg ilyesmi, és akkor csak felállnak a rollerra, és átmennek A-ból B-be, és igazából nem okoz nekik ez problémát, hanem pontosan tudják, hogyha mondjuk nekik van például elsőbségük, ők nem biztos, hogy élnek az elsőbségi jogaikkal, inkább elengedik az autót, hiszen amelyik autót elengeded, az már biztos, hogy nem fog tudni elütni. Ilyen elv alapján lett ez beléjük nevelve még annó, és igazából, hogyha a szülők ugye kicsit felelősségteljesebben nevelnék a gyerekeket, akkor ugye a gyerekben is lenne egy kis öntudat, meg felelősség, és akkor nem lenne ennyi. Hát őszinte leszek, hogy van egy tipikus roller márka, ami 70-nel tud menni, és a szembe szomszédomnak a gyerekének olyannya van, és van, amikor autóval se bírom utolérni, olyan gyorsan megy. Hát azért ez tényleg felelőtlenség a szülő részéről, meg a gyerek részéről is. Szóval tényleg jó lenne egy szigorítás, a legkisebb kategóriás jogosítvány szerintem meg kéne szerezni ahhoz, hogy valaki elektromos rollerrel közlekedjen, mint mondjuk a 14 éves gyerekek is már tudnak menni valami robogóval, vagy segédmotoros, nem tudom mivel, na az a fajta jogsi kéne szerintem az e-rollerhez, ez az igazság.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: életem.
1: Én a mondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni. Igazából én így is, úgy is teljesítem a kívánságokat, tehát nyugodtan lehet engem hívni, de SMS-t is írhattok. Én próbálok a lehető legdiplomatikusabb lenni, és hát igazából, ha éppen akkor van bejövő hívás, akkor fölveszem, vagy pedig SMS formájában úgy működik, hogy éppen aki legfelül van az SMS falon, tehát egy kicsi szerencse is kell ahhoz, hogy bekerülj a műsorba, de nyilván, hogyha éppen nem érkezik be pont abban a minuthumban zenei kívánság, akkor egy kicsit lejjebb szoktam tekerni, és akkor így azoknak a kívánsága is teljesül, akik mondjuk a közelmúltban nem kerültek be a műsorba. Szóval szerintem panaszkodni nem érdemes rám, én minden tőlem telhetőt megteszek, úgyhogy most olvasom is Anitának az SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Horváth Anita vagyok, szeretnék kérni egy zenét Horváth Ernőnek, szeretem és nagyon hiányzik, úgyhogy Horváth Anita élete szerelmének Horváth Ernőnek kérni egy zenét, mivel nem írt konkrét dalt, ezért én választok, és mivel Horváth Anita Horváth Ernőnek küldi a zenét, ezért kitalálhattátok, elindítom a Horváth Family-t.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szolgálat a Nemzeti Színházban tartotta ünnepségét, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálat és ügyeleti dolgozó vehetett át. Az Országos Mentőszolgálat az 1887-ben alapított európai viszonylatban is úttörőnek számító Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület hagyományait folytatva 1948 óta látja feladatait egységes állami szervezetként. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajthoz állhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: A Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között tart a burkolatjavítás, így ismét behajthatnak, hála Istennek, a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti majd a közlekedést. Át kell hajtani útszűkületen a Mester utcában, a Tari Kálmán utcától a Ferenc körútig, illetve le van zárva a Petneházi utca, a Lomb utca és a Teve utca között. Időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton, a Kerepesi út felé, a Korong utcánál, illetve a Kossuth Lajos utcában, Csepelen, a Víztoronynál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Napközben időszakos

0: Mint a szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni az Iglice utcában, illetve Sajna-Bajna le van zárva a buszsáv a Pacsirta mező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Nagy Sándor József utcában a Nagykörösi út felé, illetve a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utca és a Zrínyi utca között félpályás lezárásra kell készülni. További útszűkület okoz fennakadást a Péterfi Sándor utcában is, a Rottenbiller utca előtt, illetve le van zárva a Török-Bálinti út, a Felső Határ utca és a Spanyol-Réti út között. Le van zárva a félútpálya a Pest-Újhelyi úton, az Apolló utcánál, a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik, illetve az Árpád utcát lezárták az Üllői út szerviz útja közelében, szóval én amondó vagyok, hogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és okosan, viszont azért nem mazsolázzunk, haladjunk már. Amíg mondom, hogy milyen a mai időjárás, addig várom a egyéb közlekedési infókat SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Eső és zápor kettő hullámban várható a késő délutáni, kora esti órában, viszont napközben csapadékmentes időre számíthatunk, sőt, igazából így délután igazából eléggé napos lesz az idő, csak a későbbi időszakra várható majd egy-egy gyenge eső, esetleg elfáradt rozog a zápor, viszont a szél sajnos északnyugatira fordul, és hogyha ez nem lenne elég probléma, erős és viharos lökések is kísérhetik majd, így egy nagyon minimálisan lehűl a mai hőmérséklet, 18 fok várható, például azzal szemben, hogy mondjuk tegnap előtt 26 fok volt, ez egy kicsi lehűlés, bár szerintem ez egy tök jó időjárás, hiszen se meleg, se hideg nincsen, hanem pont a kettő között az arany középút.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, szóval kapjátok elő a telefonotokat, és tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, ugyanis pontosan tudjátok, hogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, és higgyétek el, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, pontosan ezért nem is nagyon húznám tovább az időt, hanem olvasnám is inkább a következő SMS-t, melyet Attilától kaptam. Így szól: Halihó, Mikó Attila vagyok, fateromnak, Vancsik Lacinak szeretnék egy jó pörgős zenét kérni. Hát, hogyha jó és pörgős zenének kell, hogy szóljon, akkor most el is indítanék szerintem mondjuk egy, hát melyik legyen, mondjuk Zsuditól a Habibi Mykonos Style-ba. Ez fog szólni nagyon sok szeretettel a drága Mikó Attila kérésére édesapukájának, Vancsik Lacinak.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió DJ-n.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

Én a mondó vagyok, hogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, szóval ne habozzatok, ne kéressétek magatokat, nyugodtan megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek és milyen zenét szeretnétek kérni, illetve hát azt is jó lenne tudni, hogy például ugyebár milyen alkalomból szólna a zene, én pedig nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is a következő SMS-t, mely legyen számotokra követendő példa. Farkas Patriktól kaptam nemrég egy üzenetet, így szól. Sziasztok, Farkas Patrik vagyok, Budapest legjobb bárberjainak szeretnék kérni egy zenét a csepeli fodrászoknak. Na hát akkor figyelj! Szerintem teljesen egyértelmű most, hogy akkor mi vár ránk, tehát Farkas Patrik kérésére fog szólni Budapest, tehát Csepel és Budapest legjobb fodrászainak egy jó kis dal, és mivel szerintem, hát hogy is mondjam nektek, általában aki fodrász vagy bárber, nekem ugyanaz igazából, ő általában azért egy rajtcsávó, de mivel itt Budapest legjobb bárberjairól van szó, ezért ők a legnagyobb rajok lehetnek szerintem itt Budapesten, úgyhogy el is indítom nekik a Rajosan című dalt Kunu Máriótól.

0: Ilyen az, amikor beindulunk.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

0: Ródi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: nem a többi pali.
1: Közlekedési hírek.
2: A Zöld Lomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, illetve a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között tart a burkolatjavítás, így ismét behajthatnak, hála Istennek, a 3,5 tonna feletti járművek is, de várhatóan szerda estig útszűkület nehezíti majd a közlekedést. Át kell hajtani útszűkületen a Mester utcában, a Tari Kálmán utcától a Ferenc körútig, illetve le van zárva a Petneházi utca, a Lomb utca és a Teve utca között. Időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton, a Kerepesi út felé, a Korong utcánál, illetve a Kossuth Lajos utcában, Csepelen, a Víztoronynál, a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Napközben időszakos, valamint szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni az Iglice utcában, illetve Sajna-Bajna, le van zárva a buszsáv a Pacsirta mező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt. Útszűkületen kell áthajtani a Nagy Sándor József utcában a Nagykörösi út felé, illetve a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Rényi utca között félpályás lezárásra kell készülni. További útszűkület okoz fennakadást a Péterfi Sándor utcában is a Rottenbiller utca előtt, illetve le van zárva a Törökbálinti út, a Felső Határ utca és a Spanyol Réti út között. Le van zárva a félútpálya a Pest-Újhelyi úton, az Apolló utcánál, a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik, illetve az Árpád utcát lezárták az Üllői út szerviz útja közelében, szóval én amondó vagyok, hogy közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és okosan, viszont azért nem a zsalánszunk, haladjunk már. Amíg mondom, hogy milyen a mai időjárás, addig várom a egyéb közlekedési infókat SMS formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Eső és zápor kettő hullámban várható a késő délutáni, kora esti órában, viszont napközben csapadékmentes időre számíthatunk, sőt, igazából így délután igazából eléggé napos lesz az idő, csak a későbbi időszakra várható majd egy-egy gyenge eső, esetleg elfáradt rozog a zápor, viszont a szél sajnos északnyugatira fordul, és hogyha ez nem lenne elég probléma, erős és viharos lökések is kísérhetik majd, így egy nagyon minimálisan lehűl a mai hőmérséklet, 18 fok várható, például azzal szemben, hogy mondjuk tegnap előtt 26 fok volt, ez egy kicsi lehűlés, bár szerintem ez egy tök jó időjárás, hiszen se meleg, se hideg nincsen, hanem pont a kettő között az arany középút.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
2: Egyes a sofőrök valamiért úgy próbálják elkerülni a parkolási díjat, hogy ponyvával takarják le az autójukat. Ez azonban szabály sértésnek minősülhet. A közterületekre és a fizetős övezetekre egyaránt érvényes, hogy a rendszámnak mindig látszania kell, így aki elrejtésével trükközik, komoly büntetésre számíthat. Vas Tamás, Csokonya-Visontai gépjármű vezető szakoktató azt mondta, sok ilyen szellemautó áll a lakótelepeken, hozzátette, hogy a gazdája azt hiszi, hogy ha ráhúzza a leplet a verdára, onnantól láthatatlan. Ez azonban egyáltalán nincs így. A törvény szeme átlát a ponyván is, így csak a büntetés lesz nagyobb a végén. A szakember emlékeztetett, hogy a KRESZ alapján a hatósági jelzésnek, vagyis a rendszámnak mindig azonosíthatónak kell, hogy legyen, ami nem csak például az autópályára érvényes, hanem a fizetős parkolás esetére is. A ponyvás trükk alkalmazása súlyosabb következményekkel járhat annál, mint amikor valaki elfelejt jegyet venni. Ha azért takarjuk le, hogy ne tudják elolvasni a rendszámot, az már súrolja a szabálysértés határát, sőt, a rendőr még azt is megkérdezheti, nem akarunk-e esetleg eltitkolni valamit előle. Figyelmeztetett minket az oktató. Ha tehát mindenképpen ponyvával szeretnéd letakarni az autót, akkor ügyelj rá, hogy a rendszám látható maradjon. Ennek érdekében szükség lehet arra, hogy kivágd a ponyvát a rendszám helyén. Bár elvileg a parkolóőr nem nyúlhat hozzá a ponyvához, ugyanakkor értesítettek értesítheti a közterület felügyelet vagy a rendőrség embereit. Ha a feladatuk ellátásához ez szükséges, a közterület felügyelők már megvizsgálhatják a járművet, sőt, ellenőrizhetik, hogy fizettél le a parkolásért. Vas Tamás szerint ezért nem is nagyon éri meg trükközni a ponyvázással. A legrosszabb az, hogy a végén már nem csak a parkolási díjat és a pótdíjat kell kifizetni, de még egy rendőri eljárás is a nyakunkba lesz így akasztva, úgyhogy nem tudom, hogy miért kell ezzel ennyit szenvedni. Hát felnőtt meglett emberek vagyunk, be kell tudni, hogy ha a parkolásért fizetni kell, mondjuk 300 forint egy óra, vagy nem tudom, akkor az sajnos annyi, de igazából még a lustaságnak sem lehet ezt igazából így elnézni, hiszen nem ér annyit az egész, tehát még az ember felszenvedi a ponyvát az autóra, addig már rég kifizethetett volna egy parkolást, szóval itt tényleg nem a lustaságról van szó, hanem a pénzespórolásról, bár aki szerintem manapság autóval tud közlekedni, ő neki nem kéne probléma legyen annak a 300 forintos óradíjnak. Hát óránként 300 forintot azért valaki csak meg tud spórolni egy parkolásra, de hogyha meg nem, akkor meg egy kicsit arrébb kell leparkolni, ahol nem kell fizetni, vagy akkor menjen gyalog. De amúgy én még azt is elfogadnám, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, nyugodtan megírhatjátok nekem SMS-ben, hogyha mondjuk, hát hogy is fogalmazzam meg ilyen szépen és érthetően, tehát hogyha mondjuk még drágább lenne a parkolás, viszont cserébe sokkal nagyobb lenne a parkolóhely, és nem kéne ott kicentizgetni egymás mellett, meg egymásnak neki nyitogatni, hanem akkor mondjuk legyen olyan övezet, ahol mondjuk drágább a parkolás, ilyen prémium parkoló jelleggel, drágább a parkolás, viszont hosszabbak vagy szélesebbek a parkolóhelyek, és akkor sokkal komfortosabban otthagyja az ember a kocsiját az utcán.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Elsősorban nagyon szépen szeretném nektek megköszönni ezt a mai napot, másodszorban szeretném megragadni az alkalmat, és hát elbúcsúzni tőletek, hiszen eddig tartott a mai Bódi kívánság show, viszont akinek nem teljesült volna ma a kívánsága, őneki azt üzenem, hogy pánikra semmi ok, aki pedig szeret engem, őnek is ugyanezt tudom csak mondani, hogy holnap délután 3-kor visszatérek, és nagyon-nagyon sok szeretettel fogom várni, és teljesíteni majd a további zenei kívánságokat. Addig is további kellemes napot, szép estét, jó álmokat, majd holnapra jó reggelt, jó napot, és kellemes délutánt így előre is, úgyhogy sziasztok, Dave Lissa, itt hagyom nektek búcsúzásul Dr. BRS és a Radics Gigi duettjét, Mr. Andreast és Curtis-t, valamint Csík Lacit is, úgyhogy nem panaszkodhattok, elég jó zenékkel zárom most a mai napot, holnap pedig nagyon sok szeretettel várok vissza mindenkit, sziasztok!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé, ugye az a vast és a vasta.
4: Kicsit ez a németes.
3: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
4: Náj.
3: És akkor mi a többes számunk?
4: 3, 2, 1, nája.
3: Így van, tehát nája, ujjak. Szicsivász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kevesen, de még beszélik a romungró cigány nyelvet. A kulturális hatásokra folyamatosan reagáló cigányságot nagyon nehéz távolról megérteni, vagy az egyes csoportokat egymástól elválasztani, azért érdemes megpróbálni a főbb irányvonalakat megtalálni. A Magyarországon élő cigányság több jellemző mentén is csoportosítható, melyek közül a nyelviség az egyik legérdekesebb és legmeglepőbb viszonyítási pont. Ha a nyelv felől indulunk ki, akkor a többségi társadalom által leginkább ismert három csoport, a romungró, az olá és a beász cigányok is kicsit más fénytörésben jelennek meg. Az még talán a nagy közönség számára sem meglepő, hogy az imént említett három különböző csoport három különböző nyelvet beszél. A közkeletű tudás úgy tartja, hogy a legkorábban már a 15. században az ország területére érkező, majd később több hullámban betelepülő és leginkább asszimilálódott romungrók már jó ideje teljes egészében átvették a magyar nyelvet. Velük épp ellentétesen a 19.-20. század fordulóján román területekről érkező beás cigányok megtartották a cigány nyelvektől teljesen eltérő, archaikus román nyelvjárásukat. Éppen ezért a 19. századtól a román fejedelemség felől érkező olá cigányok azok, akikkel általában azonosítják a cigány nyelv használatát, azon belül is főképp a legismertebb rovárit. Az egyes csoportokat szépen elkülönítő felosztás nem csak felületes, de több helyen téves és hiányos. Többek között ezt megtudhatjuk Zuzana Bodnarová és Olá Lídia által szerkesztett hiánypótló Vakermore honlapjáról és a hozzá kapcsolódó Facebook oldalról. Nyelvészeti körökben persze nem újdonság, ami az átlagember számára mindenképpen. A cigány nyelvek 4 nagy csoportba sorolhatóak, amelyek közül 3 meg is található Magyarországon. Egy táblázatból egyedül a balkáni cigány nem kapcsolódik szorosan a magyar lakta területekhez, viszont az olá, a centrális, tehát kárpáti és az északi cigány nyelvjárások némely dialektusának mind a mai napig találhatók anyanyelvi beszélői az országban, illetve a történelmi Magyarország területén, még ha nem is minden esetben túl nagy számban. A már említett volá cigány dialektus csoport a legismertebb, de a lovári csak egy ide tartozó, tucatnyi különböző dialektusból, míg az északi cigány nyelvjárások közül főleg a német területekről bevándorolt szintókat érdemes kiemelni, bár az ő létszámuk mindössze néhány százra tehető. Számukra igazán fontos, és az egész cikk alapjául

0: szolgáló jelenség a centrális, más néven kárpáti cigány nyelvváltozatok, azon belül is a romungró nyelvjárás, melynek beszélői szintén csak elszórva, és vészesen kis számban találhatóak már meg Magyarországon. A legrégebb óta itt élő csoportként nem meglepő, hogy az országon belül már csak néhány területen, egészen pontosan Nógrád megyében, a Pilis egyes falvaiban, illetve a Baranya megyei Velsenden élt túl ez a dialektus, amelyet még Délnyugat-Szlovákiában beszélnek nagyobb csoportok. Tudva, hogy milyen elenyésző az aktív beszélők száma, talán nem meglepő, hogy nem csak a cigány magyarok előtt, de a roma társadalom tagjai között is sokszor ismeretlen, hogy az egyébként szó szerint magyar cigányoknak nevezett csoportoknak volt, és helyenként mind a mai napig van saját cigány nyelvjárása.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: 6-tól 8-ig szeretnélek benneteket igazából boldogítani a sok-sok üzenettel, akkor is hallgassatok a Küldtök zenét, és akkor is, hogyha nem, mert talán meglepetés gyanánt valaki nektek akar kedveskedni. Maradjatok itt!

0: Rádió Dík.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: 103 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Nézzük meg, hogy kinek szóljon a következő dal. A következő dalt engedjétek meg, hogy én tudjam a drágónunkat testvéremnek, Trojanonnak küldeni adáccsal sok-sok szeretettel, mert ő itt a legnagyobb király a TikTokon. Nagyon aktív felhasználónk, és mindig velünk tart, úgyhogy sok-sok puszit küldök neki, a faterjának, az anyukájának és az összes testvérének is.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Anikó üzenetére került most a sor. Anikó azt mondja, szia Szabina, szeretnék kérni egy számot Briginek, Jukinak és Bécinek is, gyarmata, sok-sok puszi. Köszönöm, hogy írtál, de még gyorsan Erik üzenetére is sort kerítünk. Szia Szabina, szeretnék egy zenét küldeni, méghozzá Botka Dominiknak, Csökölybe. Köszönöm, hogy írtatok, hadd szóljon a dal.

0: vagyunk.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: Sebastian Oszmán is itt van velünk. Hello, szeretnék kérni egy zenét tőletek. Természetesen, akkor hadd szóljon a dal, tiéd lett a szívem.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövege. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ CRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a sarok és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapításuk alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest adott hont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes út

0: vonalon közlekedő Z70-es vonatokat vagy a H5-ös hívet ajánlják.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Csók puszi mindenkinek, megyünk tovább a jókedvel és a hangulattal, és Erik üzenetével. Szia Szabina, szeretnék egy zenét küldeni, méghozzá Dominiknak, sok-sok szeretettel. Aztán még nézzük meg, hogy kik írnak üzenetet. Köszönöm szépen, hogy velem vagytok. Evelynnek is küldjük a következő dalt, aki szeretne kérni egy zenét magának. Természetesen, és akkor szerintem most a legnagyobb slágerek egy helyen megtalálhatóak.

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Pudnoki Rebeka azt írja, hogy a bátyámnak Ricsinek szeretnék küldeni, és a testvéreimnek egy dalt. Hát akkor legyen itt egy zene, ami csak nektek fog szólni. Tartsatok hát velem!

0: Sunenvója sza.
1: 103 rádiódik.
2: Lóter Tamás azt mondja, hogy Dorinától szeretne meghallgatni egy zenét. Hát természetesen ezt is lehet, hiszen ez egy kívánság műsor, és előkeresünk Dorinától egy jó kis zenét. Maradj velem!

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Erőt, egészséget és véget nem érő boldogságot kívánok minden kedves Dick hallgatóknak. Ne feledjétek, minden hétköznap 6-tól 8-ig a kedvenc kívánságműsorotok van. Csumi Daftume, Boruk Szabinával. Puszilok mindenkit.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked.
1: 2026. május 12-e kedd, 20 óra van, jó estét kívánok. Ez a Rádiódi Roma híradója, Patai Anna vagyok. Herceg Dávid új dala a Parnograsztal. Roma nők segítik a hátrányos helyzetű diákok felzárkózását Nyugat-Nógrádban. Kevesen, de még beszélik a romungró cigány nyelvet.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A népszerű roma előadó Herceg Dávid nem először dolgozott együtt hazánk legnépszerűbb roma előadóival. Így biztos benne, hogy most is komoly sikereket ér majd el a közös daluk Herceg Dávid a Gyertek cigányok című dalról és annak komoly mondani valójáról mesélt. Alig ha érhet nagyobb megtiszteltetés egy honi magyar roma előadót, mint hogy közös dalt készíthet a Parnograszt zenekarral. Herceg Dávid ráadásul nem is először mérettethette meg magát az illusztris társaságban, hiszen néhány éve már sikerré vitték közösen a Rózsám című dalt, amit eddig közel 6 millióan hallgattak meg. Nemrég pedig debütált a fiatal roma előadó és az autentikus cigányzenét játszó banda legújabb közös megmozdulása, ami a Gyertek cigányok címet kapta. Herceg Dávid most pedig erről mesélt és a közös munkáról. Most a nagy közönség is hallhatja és láthatja az újabb közös munkák eredményét, nyilatkozta. Számomra, és szerintem minden magyar és nem magyar ember számára a Parnograszt jelenti a cigányzene magas iskoláját. Már évekkel ezelőtt is hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy velük dolgozhattam a Rózsám című dalom kapcsán, kezdte Herceg Dávid, aki az új szerzeményével fontos üzenetet fogalmaz meg az össztársadalom felé. A helyzet az, hogy szeretnék már kitörni az internet előadók világából, ezért is kerestem egy olyan zenekart, akikkel nem igazán szoktak fiteket csinálni a feltörekvő előadók. Mackó Viktor barátom fejből pattant ki, hogy keressem meg ismét a Parnograszt zenekart, már csak a korábbi közös sikerünk okán is. Végül elküldtem nekik a dalt, ami nagyon tetszett a bandának, így most a nagy közönség is hallhatja és láthatja az újabb közös munkák eredményét, mondta a Romaton műfaj megálmodója. Ma már senki sem használja szitokszóként a cigány kifejezést. A Gyertek cigányok című dal egy olyan világról szól, ahol a romáknak nem kell szégyelni a származásukat, és ez a világ Herceg Dávid szerint be is köszöntött. A népszerű előadó ugyanakkor nem tagadja, gyermekként neki is szembe kellett néznie a felé áradó rasszizmussal. Gyermekként nagyon furcsa volt azt tapasztalni, hogy a társaim, barátaim időnként kigúnyoltak a származásom miatt. Különösképpen ez volt meglepő, hogy tudtam, őszintén szeretnek engem, mégis kaptam pár kemény megjegyzést. Egyszerűen azért, mert hallották a szüleiktől, és úgy gondolták, hogy rendjén van, ha kigúnyolnak. Szóval igen, tisztában vagyok vele, hogy a cigány kifejezés sok éven át szitokszóként volt jelen a társadalomban, mondta a roma előadó, aki szerint ezeknek az időknek már vége. Azt tapasztalom, hogy a hazai roma előadók egytől egyig nagyon sokat tettek azért, hogy megváltozzon a megítélésünk. Ma már senki sem használja szitokszóként a cigány kifejezést, és ez nem csupán üdvös, de előremutató is. Én úgy tapasztalom, hogy a roma társadalom tagjai számára kinyílt a világ, és ma már merhetünk nagyot álmodni, hiszen minden elérhető számunkra, ami a többségi társadalom tagjai számára is. Erről szól a Gyertek cigányok című dal is, mondta el Herceg Dávid. Roma nők segítik a hátrányos helyzetű diákok felzárkózását Nyugat-Nógrádban. A Balassagyarmati Tankerületi Központ több mint 24 millió forintos Európai Uniós támogatással indítja el a Nő az Esély programot az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plus pályázat által. Ennek keretében két roma nő kezdheti meg munkáját nevelés támogató asszisztensként két nyugat-nógrádi iskolában. Nagyné Barna Orsolya, a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója eljutatott közleményben ismertette, hogy több mint 24 millió forintos Európai Uniós támogatással indítja el a Nő az Esély programot az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz pályázat keretében a Balassagyarmati Tankerületi Központ. A kezdeményezés által két roma nő kezdheti meg munkáját nevelés támogató asszisztensként a Ludányhalászi Rádai Gedeon általános iskolában és a Tereskei általános iskolában. Roma nők segítenek a lemorzsolódás elleni küzdelemben. A 2028 áprilisáig tartó program célja, hogy javítsa a hátrányos helyzetű diákok esélyeit, csökkentse a pedagógusok leterheltségét,

0: valamint visszaszorítsa az iskolai lemorzsolódást. A projekt egyúttal a munkaerőpiaci beilleszkedést is támogatja. A résztvevők összesen 24 hónapon keresztül dolgoznak az intézményekben, amelyből 16 hónap támogatott foglalkoztatás, 8 hónap pedig kötelező továbbfoglalkoztatás, közölte nagyné Barna Orsolya. Hozzátette, a program fontos eleme a képzés is. A bevont munkavállalók egy 300 órás, ingyenes tanfolyamon vesznek részt a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság szervezésében. A megszerzett szakképesítés hosszabb távon javítja az elhelyezkedési esélyeket. Az igazgató rámutatott arra is, hogy az asszisztensek munkája közvetlenül az iskolák mindennapjaiban is érezteti hatását. Jelenlétük lehetővé teszi, hogy a pedagógusok több figyelmet fordítsanak az egyéni fejlesztésre, ami különösen fontos a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatásában. Hangsúlyozta továbbá, a program így hozzájárulhat a korai iskola elhagyás csökkenéséhez és a tanulói eredmények javulásához. A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, a Magyar Államtárs finanszírozásával, a Széchenyi Terv Plus program keretében valósulhat meg. Kevesen, de még beszélik a romungró cigány nyelvet. A kulturális hatásokra folyamatosan reagáló cigányságot nagyon nehéz távolról megérteni, vagy az egyes csoportokat egymástól elválasztani, azért érdemes megpróbálni a főbb irányvonalakat megtalálni. A Magyarországon élő cigányság több jellemző mentén is csoportosítható, melyek közül a nyelviség az egyik legérdekesebb és legmeglepőbb viszonyítási pont. Ha a nyelv felől indulunk ki, akkor a többségi társadalom által leginkább ismert három csoport, a romungró, az olá és a beász cigányok is kicsit más fénytörésben jelennek meg. Az még talán a nagy közönség számára sem meglepő, hogy az imént említett három különböző csoport három különböző nyelvet beszél. A közkeletű tudás úgy tartja, hogy a legkorábban már a 15. században az ország területére érkező, majd később több hullámban betelepülő és leginkább asszimilálódott romungrók már jó ideje teljes egészében átvették a magyar nyelvet. Velük épp ellentétesen a 19.-20. század fordulóján román területekről érkező beás cigányok megtartották a cigány nyelvektől teljesen eltérő, archaikus román nyelvjárásukat. Éppen ezért a 19. századtól a román fejedelemség felől érkező olá cigányok azok, akikkel általában azonosítják a cigány nyelv használatát, azon belül is főképp a legismertebb rovárit. Az egyes csoportokat szépen elkülönítő felosztás nem csak felületes, de több helyen téves és hiányos. Többek között ezt megtudhatjuk Zuzana Bodnarová és Olá Lídia által szerkesztett hiánypótló Vakermore honlapjáról és a hozzá kapcsolódó Facebook oldalról. Nyelvészeti körökben persze nem újdonság, ami az átlagember számára mindenképpen. A cigány nyelvek négy nagy csoportba sorolhatóak, amelyek közül három meg is található Magyarországon. Egy táblázatból egyedül a balkáni cigány nem kapcsolódik szorosan a magyar lakta területekhez, viszont az olá, a centrális, tehát kárpáti, és az északi cigány nyelvjárások némely dialektusának mind a mai napig találhatók anyanyelvi beszélői az országban, illetve a történelmi Magyarország területén, még ha nem is minden esetben túl nagy számban. A már említett volá cigány dialektus csoport a legismertebb, de a lovári csak egy ide tartozó, tucatnyi különböző dialektusból, míg az északi cigány nyelvjárások közül főleg a német területekről bevándorolt szintókat érdemes kiemelni, bár az ő létszámuk mindössze néhány százra tehető. Számukra igazán fontos, és az egész cikk alapjául szolgáló jelenség a centrális, más néven kárpáti cigány nyelvváltozatok, azon belül is a romungró nyelvjárás, melynek beszélői szintén csak elszórva és vészesen kis számban találhatóak már meg Magyarországon. A legrégebb óta itt élő csoportként nem meglepő, hogy az országon belül már csak néhány területen, egészen pontosan Nógrád megyében, a Pilis egyes falvaiban, illetve a Baranya megyei Versenyben élt túl ez a dialektus, amelyet még Délnyugat-Szlovákiában beszélnek nagyobb csoportok. Tudva, hogy milyen elenyésző az aktív beszélők száma, talán nem meglepő, hogy nem csak a cigány magyarok előtt, de a roma társadalom tagjai között is sokszor ismeretlen, hogy az egyébként szó szerint magyar cigányoknak nevezett csoportoknak volt, és helyenként mind a mai napig van saját cigány nyelvjárása.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: Jó estét kívánok, Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódi Roma szalonjában. Üdvözlöm a hallgatókat. Ma május 12-e van, és 20 óra múlt. A mai napon világszerte azokat az embereket ünnepeljük, akik a gyógyítás folyamatának legemberibb arcát képviselik, az ápolókat. Ez a dátum nem véletlen. 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale, akit a modern ápolóképzés megalapítójaként ismerünk. A krími háború idején csak úgy hívták a lámpás hölgy. Ő volt az, aki éjszakánként egy szál lámpással a kezében járta végig a sebesültek sorait, és aki bebizonyította, hogy a figyelem, a higiénia és az empátia épp olyan életmentő lehet, mint a sebészi beavatkozás. Az ápolás azonban sokkal több, mint egy szakma. Ahogy Nightingale fogalmazott, az ápolás művészet, amit ha valaki mesterfokon akar művelni, ahhoz épp olyan kizárólagos odaadás és kemény felkészülés kell, mint bármilyen festő vagy szobrász munkájához. Ma Magyarországon és a világ minden táján az ápolók a napi 24 órájában sokszor erejükön felül állnak a betegek ágya mellett. Ők azok, akik az orvosi diagnózis és a gyógyulás között hidat építenek. Ők a professzionális segítők, akik nem csak a kötözéseket végzik el, vagy a gyógyszereket adják be, hanem ott vannak azokban a pillanatokban is, amikor egy biztató szó vagy egy készszorítás többet ér minden műszernél. Ezen a napon nem csak köszönetet mondunk az áldozatos munkájukért, hanem arra is emlékeztetjük magunkat. Az egészségügy szíve az ápolóknál dobog. Kanalas Mónikával fogok beszélgetni a következő két órában, akit először is arról kérdeztem, hogyan választotta ezt a nemes szakmát.
4: Ez a munka, ez a hivatás, ez úgy jött létre, vagy úgy jött az eszembe, hogy már kisgyermekként is mindig érdekelt az, hogy a betegekkel való kapcsolat, a segítségnyújtás, az együttérzés, tehát mindig segíteni vágyó ember voltam a rászorulóknak.
3: Te egy ilyen jó lélek voltál már.
4: Hát, mondhatjuk így is.
3: És hol telt az a gyermekkor?
4: Hát ez a gyermekkor, ez Demjénbe történt, demjéni származású vagyok, és...
3: Családodról egy picit mesélj már, légy szíves.
4: Hát ez így kezdődött, hogy a nagymamám megbetegedett, még 2009-ben. Egyébként én vendéglátó és idegenforgalmat végeztem Egerbe, a Pozsonyi úton volt egy kereskedelmi iskola, ott végeztem. Majd 2009-ben, tehát 2009 előtt 2007 környékén a nagymapám megbetegedett, daganatos lett. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy én mit is szeretnék csinálni. Sokat ápoltam, együtt voltam vele ezekben a nehéz időkben, én ápoltam, és akkor fogalmazódott meg bennem az a dolog, hogy én ezt szeretném csinálni. A segíteni vágyás, az embereken való segítség.
3: Mi volt ennek a folyamata?
4: Hát ennek egy hosszú folyamata volt, a kemoterápia, a sugár, ezeket mind, ugye én is ott voltam vele, mellette a betegágyán, aztán amikor már a negyedik stádiumba, az utolsó stádiumba került, akkor már ugye a pelenkázástól kezdve a gyógyszerelésig minden ugye rám hárult, és akkor úgy döntöttem, hogy én ezt szeretném csinálni, hogy segítsek az embereken. Láttam, hogy mennyit szenvedés, tanulja voltam a szenvedésnek. És nagyon kevés ember volt az, aki, tehát voltunk többen is a családban, de csak én voltam az egyedül, aki tényleg, aki mindenben ott voltam mellette. Hosszú. Hát ez egy 5 éves folyamat volt, és az utolsó év az volt az, amikor már az ágy melletti dolgok voltak.
3: Nagyon sajnálom, Mónika. Én azt hiszem, hogyha valaki beteg a családban, és nagy beteg, akkor kettő reakció van. Az egyik az, hogy az ember megijed, távol marad, nem tudja, hogy mit kell ilyenkor csinálni. A másik pedig az, hogy valaki bátor, és oda mer menni, és segíteni, és próbál gondolkodni, hogy hogyan, mit lehet. Nyilván sokkal egyszerűbb az, ha az ember már szakvégzett ápoló, belőled igen, hogy lett ápoló?
4: Ekkor még semmiféle képesítésem nem volt, ez magától jön az emberbe. De ahhoz, hogy én hivatásos ápolónő lehettem, ahhoz el kellett végeznem egy 3 éves iskolát, aztán később ugye le is érettségiztem, fejlesztettem magam tovább. Úgyhogy ez egy hosszú folyamat, ez ugye tanulás árán válik az ember ápolóvá, ehhez elhivatottság kell, és elsősorban tehát empatikusnak kell lenni, az a lényeg, az empátia és az alázat. Ebben a szakmában az alázat és az empátia ez, amit ki kellene mindenképpen emelni.
3: Igen, és ebben a szakmában minden nap az embernek figyelmesnek kell lennie a betegekre. Igen. Hogyan tudja az ember lelkileg mindig abba az állapotba hozni magát, hogy mindig tudjon valaki másra figyelni, hiszen megvan mindenkinek a saját magánéleti gondolatai, magánéleti esetleges problémái, vagy amik foglalkoztatják. Hogyan lehet minden nap más valakire odafigyelni?
4: Ez úgy történik, hogy amikor ugye bemegy az ember a munkahelyére, akkor már csak a munkahely van, és ugye a betegek. Tehát minden beteg, tehát minden ember egy más betegséggel küszködik. Tehát lényegében abban a szituációban az ember teljesen átadja magát, és minden áron azon van, hogy segítsen. Lehet az egy daganatos, egy lábtörött, lehet ez egy szociális intézményben való idős ellátás. Tehát mindig az adott szituációban bele kell az embernek úgymond képzelnie magát. Tehát teljesen átadja magát az ember annak, amit csinál. Annak a betegnek, amire szüksége van. Ezt másképp nem lehet.
3: Általában a betegek sokkal közvetlenebb viszonyban vannak az ápolókkal, mint az orvosokkal. Én ezt jól érzem?
4: Igen, igen, ugye. Hát ugye az orvosokkal, tehát itt az ápolóknak úgymond időzőjelbe téve egy ilyen intim kapcsolat is, hát úgynevezett, ugye van a tisztázás. Tehát kiemelni egy olyan pár dolgot, ami tényleg csak az ápolóra és a betegre, ez egy nagyon, nagyon bensőséges, tehát ehhez rendkívül nagy empátia kell, ahogy az imént is említettem, és elhivatottság. És ugye többet vannak az ápolók a betegekkel, tehát az ápolók azok nem csak egy diagnózist esetleg, egy vizsgálatot, hanem etetés, a tisztázás, tehát amik ehhez kapcsolódik mindent az ápolók. Ezáltal kialakul egy ilyen bensőségesebb kapcsolat beteg és az ápoló között. Tehát ez egy nővérnek teljesen más a státusza, mint például egy orvosnak.
3: Mennyire vannak tisztában a betegek egyébként az ápolónak a kötelezettségeivel? Én már voltam kórházban, és emlékszem, hogy volt olyan beteg mellettem, aki folyamatosan igényelte, folyamatosan hívta az ápolót minden kisebb dologra. Én meg azért nem akartam túlterhelni egy ápolót. Tényleg csak akkor szóltam, ha valami bajom volt, vagy tényleg, amit én nem tudtam megoldani. Mennyire vannak tisztában a betegek azzal, hogy mi a feladatköre egy ápolónak?
4: Hát ez ugye egyéntől és betegségtől is függ. Tehát az egyéntől és a betegségnek az állapotától, kimenetelétől is függ. Tehát vannak olyan betegek, akik jobban igénylik a törődést, vannak, akik beérik magukkal csak a fő tevékenységekkel. Hát szerintem nem nagyon vannak ők tisztában, hogy egy ápolóra mennyi feladat hárul.
3: Igen.
4: Van, aki fel tudja mérni, de vannak olyan betegek is, akik nem. Vannak, akik úgy gondolják, hogy hát ez az ápolónak a feladata, hogy ugye 5 percenként ott legyen a beteg ágy mellett. De sajnos ugye az a helyzet, hogy Magyarországon nagyon kevés az ápoló. nagyon kevés az ápoló. Például egy szociális intézménybe 40 emberre 2 ápoló jut.
3: Ó.
4: Amiben benne van a tisztázás, az etetés, a vérnyomásmérés, a gyógyszerelés, meg soharolhatnám a tisztázástól kezdve. Tehát ők nincsenek, őnekik vannak olyan betegek, akiknek tehát ezt ugye nem a kompetenciája elmondani egy ápolónak ezeket, tehát próbálunk azért mindenkivel foglalkozni, megértően fog kezelni minden egyes beteget, de nem mindig vannak tisztában a betegek a nővéreknek a munkájával, igen, hogy mennyi feladat hárul rájuk.
3: Igen, ez azért is nagyon érdekes, mert gondoljunk bele csak, hogyha valaki otthon egy szemét ápol, egy időst, az tulajdonképpen egy juttatást kap érte, már azért az egy személyért is.
4: Igen.
3: És ugyanakkor egy nővér nem kap 20-szor annyit, azért mert 20-szor annyi embert ápol, vagy tisztáz.
4: Van egy meghatározott összeg.
3: Igen.
4: Amit megkapnak a nővérek, kórházakban kicsit magasabb a bértáblázat, mint a szociális szférában, tehát ott egy kicsit magasabb, de ennek, tehát rengeteg a beteg, nővér pedig kevés, ugye nem sokan választják ezt a hivatást, főleg a fiatalok körében nem népszerű ez a hivatás.
3: Igen.
4: És ez nincs megfizetve. Magyarországon az ápolók nincsenek, ez ki lehet nyilvánítani, ezt ki lehet jelenteni. Magyarországon az ápolók nincsenek megfizetve.
3: Egyébként te csak idősekkel foglalkoztál a pályafutásod?
4: Foglalkoztam, nem, foglalkoztam. Kórházban voltunk gyakorlaton 60-ban, tehát arra is van rálátásom, ott is eltöltöttem egy bizonyos időt. De tehát ott is ugyanaz a helyzet, mint a szociális szférában. Tehát nem igazán van különbség, a betegeket ugyanúgy el kell látni. Most jelenleg egy szociális intézményben dolgozom. Nyilván a kórházi feladatok a vérvételtől kezdve ott még nagyobb nyomás telepedik a ápolónővérekre. Úgyhogy nagyon kevesen választják manapság ezt a hivatást. De ehhez, aki választja, ehhez szeretni kell a munkáját. Tehát teljes egészében át kell magát adni az embernek, a munkájának. Szeretni kell azt, amit csinál, mert ezt másképp nem lehet.
3: Van egy olyan kórházi osztály, amikor fiatal voltam, még én is azt mondtam, hogy ott még én is nagyon lennék ápoló, és természetesen az a szülészeti osztály, ugye? Ahol ott az a rengeteg kisbaba. Te voltál valaha is szülészeten?
4: Voltam, igen, gyakorlaton szülészeti osztályon, és meg kell mondani, az szerintem is az egyik legjobb osztály, mert ugye ott teljesen örömteli hangulatban van, tehát itt a örömről, nem a betegségről szól az ápolás. Tehát itt egy örömteli esemény.
3: Igen,
4: maga a szülészet, maga a folyamat, maga a vajudás is, ez egy olyan stádium, ugye, amikor a szülőszobán vannak az anyukák, hogy ugye egy új élet születik. Tehát az teljesen más alapjában véve. De hát ugye ott is kevés a nővér.
3: Képzeld el, drága Mónika, én biztos nagyon rossz beteg voltam, amikor szültem, mert hogy semmi áron nem akartam már, míg az elsőt odaadtam, hogy visszavigyék, amikor evett, de a második gyermekemet akkor már kitanultam a fortéját a gyerekeknek, hogy hogyan működik egy kisbaba, semmi áron nem akartam visszaadni az ápolónőknek, és ott könyörögtek, hogy jó, csak adja már ide, még megfürtetjük, vagy a reggeli vizitre, mert jön a főorvos, de én nem akartam adni a
4: igen, ezzel rengeteg anyuka így van, de én úgy gondolom, mint ápoló, hogy az anyukának szüksége van egy feltöltődésre, ugye a vajudás időszak az rendkívül kimeríti az anyukákat, minket, mint nőket. Tehát az anyukának úgymond szüksége van regenerálódni ebbe a stádiumba, ebbe a helyzetbe, és ugye azért szoktuk kérni azt, hogy nyugodtan pihenje ki magát az anyuka, a kismama, és akkor a babával is egy kicsit jobban, ugye ott is történik súlymérés, hogy mennyit szopott a baba,
3: igen,
4: azt megmérjük, ha nem evett eleget, ugye azt pótoljuk tápszeresetetéssel. Tehát ennek is vannak olyan oldalai, amikor igen, vissza kell azért adni a babát, de nem szívesen. Tehát ezért is helyeztünk el olyan kis inkubátorokat, amikor a kismama úgy érzi, hogy szopott eleget a baba, és tehát a mennyiség is megvan, akkor oda bele lehet tenni a kisbabát, és akkor az anyuka ott tudja szemmel tartani a kisbabáját.
3: Akár. Igen, ez nagy.
4: Itt a Gyöngyösi kórházban is így van, úgyhogy hát szeretik is nagyon a kismamát, mert ugye előttük van, de ugye az egy-két óra hosszára azért néha el kell, hogy vigyük, szakorvos megvizsgálja, tehát vannak ennek különböző menetei.
3: Egy ápolónő egyébként hány éves koráig dolgozhat? Van erre bármilyen limit vagy életkori határ?
4: Ilyen nincs, tehát ilyen leírás, tehát úgy van, hogy ugye 40 éves munkaviszonya, akinek megvan, úgymond, vagy megvan a nyugdíjkorhatára, azok mehetnek nyugdíjba, de annyira nincs nővér, hogy még ismerek olyan nővéreket, akik a nyugdíj mellett is ugye dolgoznak.
3: Ó. Oh.
4: Igen, mert annyira nincs nővér, annyira nővér hiányba szenved az ország, hogy még nyugdíj mellett is, igen, van olyan, hogy még nyugdíj mellett is vállalni, egyszerűen nincs nővér, és vállalják tovább a munkájukat.
3: Azt hiszem, ezt a dolgot ingyenes képzésekkel kicsit előre lehetne lendíteni talán, hiszen azért nagyon sokan igen keresnek munkát.
4: Igen, már most online oktatás is van, van gyakorlati idő is, amit kórházakba lehet letölteni, de nagyon kevés a jelentkező szerintem. Szerintem kevés a jelentkező, mert folyamatosan kellene az utánpótlás, és ugye azért kényszerülnek a nyugdíjasok is visszamenni, akik már nyugdíjban vannak, mert ugye nagyon kevés a nővér.
3: Nehéz egyébként.
4: És annak is örülnek, hogyha visszamennek a nyugdíjból a nővérkék.
3: Ó, értem.
4: Annak is örülnek a kórházak, ugyanúgy a szociális intézményekbe, és akkor nagyon örül mindenki, mert annyira nagy a nővérhiány itt Magyarországon, hogy nem nagyon szeretik ezt a hivatást, úgymond. Tehát nem a legnépszerű hivatás sok közé tartozik sajnos ez a szféra.
3: És akkor csak ezen a nővérvizsgával mehet el valaki ápolónak, ugye?
4: Így van, tehát most már a szakképesítés kötelező. Tehát most már segédápolónőket sem szívesen. Tehát a szakképesítésre mindenképpen a szaktudásra szükség van.
3: Hát nyilván. Egyébként nehéz egy ilyen vizsga?
4: Hát szerintem nem. Szerintem meg lehet tanulni. Szerintem meg lehet tanulni odafigyeléssel, tanulással, arra, hogy valaki mindig ott van az órákon, figyel. Egyébként a gyakorlat, itt a gyakorlat az, ami nagyon fontos. A gyakorlati része, nem beszélve hát ugye az elméletről is, hogy ugye tudjuk, amit tudni kell. Ezért vannak a gyakorlati órák, a gyakorlati helyek. Bővítsük folyamatosan a tudásunkat, tanuljunk, erre mindig szükség van. Mindig van valami új.
3: Egy picit nem vagyok tisztában így a határaival a nővéri munkának. Tehát nyilvánvalóan, hogy tisztázzák a betegeket, ha arról igen van szó, vagy frissen műtött, figyelik vérnyomás, lázmérés, stb. De például a nővér, az vehet-e vért egy nővér?
4: Attól függ, hogy milyen a kompetenciája. Uh-huh. A kompetencia alatt azt értjük, hogy például tehát vannak különböző sorszámok a bizonyítvány.
3: Értem.
4: Tehát nem egy egyszerű szociális ápoló és gondozónő, hanem egy szakképzett szakgondozó.
3: Értem.
4: Tehát ennek is vannak különböző kritériumi helyzetei, amikor csak az a nővér vehet vért, aki erre kompetens. Tehát annak megfelelő iskolai végzettségének kell, hogy legyen, szakértelmének, hogy ő vért vehessen.
3: És gondolom,
4: ennek is
3: minden
4: a különböző fokozatai.
3: Értem. Akkor minden osztályon kell, hogy legyen mindig jelen egy ilyen, gondolom.
4: Ugye? Így van. Igen, természetesen. Tehát vannak magasabb képzettségű nővérek, akár főiskolával rendelkező nővérek is vannak, akár vannak egy, amint az előbb is említettem, tehát vannak ezek a 3 éves szakmunkás képzős nővéreink, ilyenek is vannak, tehát a kompetenciától függ, hogy milyen feladatokat végezhet el egy ápolónő.
3: Mónikám, egy érzékenyebb vagy érdekesebb kérdést akarok most Mert hogy amikor én szültem, akkor még mindig olyan egyszerű volt, hogy a hálámat kifejezni, nagyon jó nővérek voltak körülöttem a Ceglédi kórházban, egyébként is szerettem azt a kórházat, és természetesen én tudtam, hogy mindenkinek jól esik. Az én édesapám az a vendéglátásban dolgozott, és tudtam, hogy mindig jól esett nekem, amikor kapott borravalót, tudod. És akkor még ki lehetett fejezni egy kis összegben azt, hogy mennyire jól esett nekünk a törődés, amikor én a gyerekeimet szültem, de most ugye ez törvényszerűen megváltozott, tehát nincs igaz. Az, hogy adok kávéra, mit, 2 vagy 5 000 forintot, hogy menjenek-e kávézni, viszont azt lehet-e, hogy én veszek egy kávét, egy narancsot, egy csokoládét, ez működik-e még ez? Tehát ezt megengedi-e a törvény?
4: Hát én megmondom őszintén, ez nincs törvénybe foglalva.
3: Tehát nincs megtiltva.
4: Tehát megtiltva sincs, de természetesen semmiféle borravalót, pénznemű dolgot nem fogadhatunk el. Nem fogadhatunk el. Ezt már hál' Istennek most már a ellátottak is tudják. Hogyha esetleg egy csokit, vagy egy kávét kapunk,
3: az tehát az nem tilos. Okay.
4: Tehát ez nincs szabályba foglalva, tehát ez azért nem tilos.
3: Jó,
4: de akkor pénzösszeget, pénzt, azt nem fogadunk el természetesen. Szabály is tiltja.
3: Értem.
4: És hát az, hogy valaki egy csokit, vagy egy kávét úgymond, hát ez nincs szabályba foglalva, tehát ez nem tiltott.
3: Na jó, hogy akkor ezt még lehet, mert tényleg az a fajta gondoskodás, az olyan jól esik az embernek abban a szituációban, amikor tehetetlen, esetleg kétségbe van esve, fájdalmai vannak, hogy valaki gondoskodik róluk, és igen, tényleg ez egy nagyon érzékeny dolog, amikor szülés után is lemosdatják a nőket, és igen, ez egy intim dolog valahol, tényleg.
4: Igen, valahol az, valahol tényleg az. És de hát a betegeink nagyon hálásak. Az arcukon látjuk, tehát látjuk azt a jó érzést. Tehát egy nővérnek az a legnagyobb öröm, amikor meggyógyul a beteg, jól érzi magát a beteg, nincs fájása a betegnek, akkor már tudja a nővér, hogy ugye nem volt hiába való az ő munkája lényegében. Tehát a legnagyobb öröm ez.
3: Hát biztosan nagyon sok köszönetet kapsz ezért
4: a rengeteget, és állás is vagyok minden egyes betegemnek, minden egyes lakónak, hogy tényleg látja az ember, hogy azért szeretik és tisztelik is a nővéri munkát.
3: Akkor valamilyen ez szinten. Már olyan, mint egy nagy család, az ember minden nap
4: ez
3: oda
4: igen,
3: megy.
4: Ez igen. Igen, ez végül is olyan, hát ugye a kórházban ott ugye folyamatosan váltakoznak a betegek, de amikor már az embernek úgy telik el egy napja, hogy igenis, hogy hazamennek a betegeink, és jól vannak, és gyógyultan, szerintem annál nagyobb öröm egy nővérnek nem kell.
3: Na hát én nagyon jó egészséget kívánok, meg kitartást ehhez a munkához. Gondolom nem tudtak volna neked felajánlani olyan munkát, amit így szerettél volna.
4: Nem, ez nekem már régi álmom volt, és az, hogy a nagymamámat ápolta mennyi időig, ez még jobban megpecsételte azt, hogy én nekem ezt kell csinálni, ez a hivatásom, és ezt szeretem csinálni, és ezt is szeretném.
3: A hallgatóknak még egyszer elmondanám, hogy Monika Barok Szabina édesanyja, most nem tudom ezt kihagyni, hogy erről ne beszélgessünk. Először is gratulálok a lányodhoz, mert egy nagyon tisztelettudó, kedves, segítőkész, tényleg kollégaként is egy fantasztikus ember is, Barok Szabina. És mesélj már nekem arról, hogy amikor ő pici volt, te már láttad rajta, hogy ilyen szeretne úgy a középpontba lenni?
4: Hát amikor pici volt, akkor is már ő a tükör előtt táncolt. 2 évesen ő már a tükör előtt a kezébe fogott egy ilyen kis műanyag mikrofont, és ő már ott táncolt, énekelt, konferált, úgyhogy ez már kicsi kora óta benne van, ez a szerepelni vágyás. Tehát ez 2 éves korától, ez mindig így volt. Mindig így volt.
3: És egyébként nálatok a családi tradícióba belefért az, hogy ő lánygyerekként nagyon meg akarja mutatni magát?
4: Nem. Ez nem nagyon fér bele. Ugye elég konzervatívak a roma olászigány emberek. Ezt azért hozzáteszem. Elég konzervatívak. És ugye nálunk a lányoknak általában az a dolga, hogy tisztességesen férjhez megy, és ugye neveli a gyerekeket, családot alapít, van férje, tehát ez a roma tradíció. Na, ugye ő erre ugye egy kicsit rácáfolt. Ötödikes korától ő már Egerbe a Sziszterci gimnáziumba járt, kis ötödikesként, tehát 8 osztályos gimnáziumba járt, igen. Nagyon jó tanuló kislány volt, és szófogadó, és nagyon okos volt. Tehát fogékony volt.
3: Értem.
4: Fogékony volt mindenre. De neki mindig ez volt az álma, hogy ő a tévébe szerepeljen. Tehát...
3: Te emlékszel arra, amikor ez a karrierje elindult Szabinának?
4: Igen.
3: Hogy ez a...
4: Igen.
3: Mesélj hát már róla, hogy ezt hogy élted meg.
4: Hát nem jól.
3: Tényleg?
4: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem jól. Mert ugye az volt, hogy ő mindig felutazott Pestre, ugye ő teljesen ingyen járt már akkor is a tévébe.
3: Uh-huh. Amikor még indult.
4: Saját költségén, ami indult, ő ezt annyira szívvel, lélekkel csinálta, pedig tényleg nem kapott érte semmit. De annyira féltettük, ugye, tényleg? Mint lánygyermeket.
3: Hány éves volt akkor, Szabi?
4: Hát akkor olyan 16.
3: Igen, kicsi volt.
4: 16-17 éves.
3: Nagyon picike volt, még utazgatott meg minden, igen.
4: Igen, igen. És ugye azt mondta nekem, hogy legyünk türelmesek, mert ő ezt szeretné. És akkor láttuk rajta, hogy tényleg, tényleg annyira akarja.
3: Igen.
4: És aztán az idő folyamán, ugye, hál' Istennek, ugye meglett a gyümölcse, hogy ebbe a médiába, tehát a Big TV-be az egyik műsorvezető lett, úgyhogy nagy, én most már így utólag, most már persze most már büszkék vagyunk rá, meg örülünk, de akkor nagyon, nagyon izgultunk, meg nagyon féltettük.
3: Igen.
4: És ugye ő is ápolónő, Szabina is ápolónő.
3: Neki is az
4: egyébként.
3: Az alap, tényleg?
4: Neki is, igen, neki ő is ápolónő, és ő is nagyon szerette csinálni.
3: Na hát, nem is tudtam Szabináról.
4: Igen, és ugye Szabina is ápolónő. És ugye mindig kedves volt, mindig megérte úgy, hogy egy... Úgyhogy, tehát ő is, tehát ő egy jó ember alapjába véve.
3: Ezt csak alátámasztani tudom. Egyébként, amikor már megsokasodtak ezek a rajongói levelek, ami tényleg nagyon sok, hiszen látjuk itt érkeznek folyamatosan, volt benne azért a aggódás, mert azért tényleg olyan leveleket kap, ami nagyon ilyen megszállott rajongás, tudod, a Szabina?
4: Igen, és ebben benne van a félelem is, ugye, hogy annyira féltjük. Tehát ugye azt mondta Szabina, hogy ezt úgy kell kezelni, hogy ez beletartozik ebbe a hivatásba, hogy vannak ugye negatív, vannak pozitív visszajelzések, hogy, tehát megpróbáljuk most már így az idők folyamán ugye úgy kezelni, hogy kezeljük ezt a dolgot.
3: Igen.
4: Is.
3: Igen.
4: Tehát kénytelenek vagyunk kezelni ezt a dolgot, mert ugye ő ezt szereti csinálni. Meg hát tudom, hogy vannak pozitívan hozzáálló emberek, negatívan hozzáálló emberek, ugye ezzel tisztában van az ember, úgyhogy próbáljuk elfogadni valamilyen szinten.
3: Neked a Szabina akkor nem a hisztis lányod volt, meg a kínes?
4: Nem, soha nem volt. Nem.
3: Hát.
4: Ő soha nem volt hisztis. Ő nagyon sokat dolgozott. Volt olyan időszak is, amikor ő kőkeményen dolgozott, mint ápolónő, 12 órás munkarendbe, és közben ugye járt fel a Dik TV-be is.
3: Tehát ő egy szorgalmas.
4: Ő szorgalmas, és tényleg teljesen, teljesen, és kitartó volt. Kitartó volt, tehát munka mellett, gyerek mellett, még plusz feladatokat vállalni a tévébe, stb. Szóval ez rettentő kimerítő is volt néha.
3: De hát már látjuk, kire ütött akkor, hogy ilyen kitartó.
4: Hát a kitartás az mindenhez kell. Az minden munkaterületen a kitartás, a szorgalom, az majd a későbbiekben ugye meghozza a gyümölcsét, hogyha kitartóak és szorgalmasak vagyunk.
3: Drága Mónika, nagymama vagy már?
4: Igen.
3: Elmondtad, mennyire szereted a munkádat, milyen vágyaid vannak még? Mi az, amit még szeretnél az élettől megkapni?
4: Hát a mostani helyzetben most gondolkodok a főiskolán.
3: Na hát.
4: Igen, gondolkodok a főiskolán. Hát szeretnék még azért tanulni, fejleszteni, képezni magamat. Én úgy gondolom, hogy ugye 50 éves vagyok. Hát sokan megmosolyogják lehet ezt, hogy 50 éves, és akkor ő még szeretne tanulni, de igen. Igen, szeretném. Szeretném magam fejleszteni. Szeretnék tanulni, szeretnék többet tudni. Én úgy gondolom, hogy sohasem késő. Most van rá egy kis lehetőségem, én úgy gondolom, hogy kihasználom.
3: Na hát 50 éves, hogy ez még nem számít egyáltalán öregnek, tudom, mert én is annyi vagyok, úgyhogy ilyenkor még nagyon belefér a tanulás, és hogyha úgy érzed, hogy ez olyan jó, amikor valami még motivál, mert a mi korunkban az ember már folyamatosan a motivációt keresi, mert már felneveltük a gyerekeinket, már azért rendeződtek a körülményeink úgy, ahogy azért erre a korra már tudja az ember,
4: igen,
3: hogy
4: igen.
3: Olyan megérkezés se van az életében, és aztán olyan motivál szerintem, hogy mit kellene kezdeni az idővel, mert idő még hál' Istennek nagyon sok van, és ez jó dolog, hogyha ezt téged vonz.
4: Igen, nagyon. Én úgy gondolom, hogy most egy kicsit úgymond, idézőjelben van egy kis időm, amit így a tanulásra rá tudnád fordítani, hát akkor én úgy gondolom, hogy kihasználom ezt a kis időmet.
3: Na hát akkor ez biztathatja fiatalokat is, hiszen hogyha még a mi korunkban tanulni van kedvünk, akkor még ennyire legyen a fiataloknak, hiszen ápoló hiány van, ahogy ezt el is mondtad. Remélem hallják azok a fiatalok, akik nem találják az útjukat, hogy bizonyára a szakmára nagyon is szükség van.
4: Így van.
3: És hogy ez egy olyan szakma, amiért minden nap köszönetet kap az ember.
4: Igen, ez pontosan így van.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem. Nagyon jó egészséget kívánok neked, a családodnak, az unokádnak is, és remélem majd egyszer személyesen is találkozunk.
4: Én köszönöm, drága Anna, és köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy meghallgattak, és minden jót kívánok mindenkinek.

0: 20 000 választási irodai tagot és 50 000 választott, valamint 40 000 delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti Takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több 10 000 befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit. Kökény Anna vagyok, ez pedig itt a Roma Szalon. Még mindig május 19-e, hétfő van, és 21 óra múlt. A Szent András István Roma Művészeti Galéria örömmel számolt be arról, hogy munkatársuk Hájas Zoltán festőművész képviselte intézményüket az ELTE TOP Roma napi rendezvényén. A program a sokszínűség és befogadás 2 rendezvény sorozat részeként valósult meg a Társadalomtudományi Tanszék és a Kulturális Mediáció ma szakhallgatóinak szervezésében. A nap során számos izgalmas esemény várta a résztvevőket. Bevezető gondolatokkal indult a program, majd a vers flix beszélgetés, a költészet és a mozgókép kapcsolatáról, ezt követően az Omara című film vetítése és a rendezővel való beszélgetés gazdagította az élményt. Délután Hája Zoltán képzőművészeti workshopot tartott, ahol a résztvevők betekintést nyerhettek az alkotó folyamatokba, és saját kreativitásukat is kibontakoztathatták. A napot egy kerekasztal beszélgetés zárta, amely a köznevelés és a közoktatás aktuális kérdéseit járta körül. A következő beszélgetésben a művész Hája Zoltán életéről mesél a rádiódik hallgatóinak.
4: Ez teljesen visszanyúl a gyerekkorunk, óvodáskorunkra, teljesen, és az áruházra, a gyermekotthonra fogalmazom így. Még azt is kimerem mondani, hogy együtt voltunk óvodás. És ennyire visszamegy teljesen ez az ismeretség a Kálmánnal kapcsolatban. Jó?
5: Helyileg hol vagyunk?
4: Jelenleg helyileg a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kis falu, ami Baktalóránt házának nevezik ezt a helyiséget, ezt a falut, és ott van egy ilyen létesítmény, egy intézmény, ahol árvákat foglalkoztak, vagy nem tudom, nem tudtak foglalkozni a szülők a gyerekekkel, és akkor mi így kerültünk be az árvákba. Kaptunk persze a végén már, amikor 18 évesek lettünk, és akkor úgy meg

0: tudtuk azt, hogy mi a mi sztorink, és miért kerültünk be ebbe az árvaházba, és hogyan kerültünk be ebbe az árvaházba. De Kálmára visszatérve, innen jön a kapcsolatunk, az ismerettségünk, hogy teljesen óvodás korunktól, teljesen a, még a szakmunkás képzőig, ez a tiszadobi gyermekvárosig teljesen, még szakmát tanulunk, és odáig, és utána, amikor 18 évesek lettünk, utána mindenki ment a dolgára, belépett a nagybetűs életbe, és akkor jó is fogalmazta Kálmán, hogy igen, mert hogy az árvaház gyerekekre az volt a pecsétájuk, hogy banhésók, csúnyán beszélnek, és rabolnak, és nem illeszkednek a társadalomban. Sok minden konfliktus van velük, és van egy ilyen, és ez a norma. És akkor Kálmán megmond tényleg egy olyat, hogy mi vagyunk a nem normálisak, mert mi beépülünk az aktuális rendszerbe, az aktuális életbe, ami fölveszünk mi is a ritmust azzal, hogy dolgozunk, családot építünk, és nem keresünk a bajt, hanem mi is beállunk a normál életbe, hogy túl akarjuk érni mi is a hétköznapokat, és akkor kisebb-nagyobb sikerekkel, ami előre visz, vagy egy picit, mivel most egy átmeneti időszakok vannak.
1: Azt mondta, egészen nagy voltál, mert amikor elmondták a te történetedet, hogy te ki vagy. Tud ez természetessé válni idővel? Az, hogy mindig ott marad, vagy ez elmúlik? Te nem családban nőttél, mások családban nőnek. Igazából, aki családban nőtt, soha nem fogja megtudni, hogy milyen lehet a másik, és viszont szerinted ez mindenkiben ugyanakkor a másságot vagy nyomot hagy, másságnak jó értelemben mondom, hogy ez idővel változik, és ez egy feldolgozható dolog. Azért kérdezem ezt tőled, mert az anyák napjának a hete van.
0: Úgy tényleg igazad van. Igen.
1: És nyilván az anya az a család is. Változik ez az élet során, hogy erre hogyan gondolsz vissza?
0: Inkább így fogalmazom, hogy gyermekkoromra vetitek vissza, és egyes szám első személy, én magamról beszélek most, és akkor fogalmazom így, hogy tudatomra ébredek az óvodás korszakomra, és akkor felbokom azt, hogy én létezek, én vagyok aktuális korszakomban, mint gyerek, és valahol láttam egy-két mintát, hogy az óvónő behozza a gyerekét, vagy láttam egy-két olyan jelenséget, hogy a dadus behozza a gyerekét, és akkor láttam olyan, amikor kimentünk a játszótérbe, akkor láttam ilyen mintákat, hogy férfinő és egy gyerek, de én meg egy házban vagyok, ahol sok gyerek van, de nem is tudtam felfogni azt, hogy mi vesz engem körbe. És valahogy egy kicsit elfog engem is egy olyan vágy, hogy mi lenne, ha nekem is lenne egy olyan, persze nem az a játszok a gondolattal, hogy anyukám, vagy édesapám, hanem mi lenne az, hogy nekem is lenne esetleg egy ilyen jelenség, hogy én is tartozzak valahova, én is beleférjek ebbe a társadalomba, ebbe a családi körbe, fogalmazzam így. De nem is gondoltam sose túl. De később majd vágyaim lettek, hogy honvágyaim, inkább így fogalmazom, ami már több mintát látok már az általános iskolában, és akkor láttam azt, hogy egy-két gyerekek kimennek a szülőkhöz, kaptak engedélyeket, hétvégenként ki lehetett menni, és akkor felültek a vonatra, és akkor vagy érte jöttek, akkor olyan kis láttam, és valahogy nekem soha nem jött senki értem, valahogy mintha magamra maradtam volna.
1: Nagyon indiszkrét lenne, hogy a te történetedet is mi is megismerjük, úgy, hogy te megismerted, hogy kerültél.
0: Hát egy gyors sztoriba, vagy egy pici sztoriba, dióiba elmesélem, bár lehet ez nekint is írni belőle, de inkább egy kis dióiba elmesélem, hogy az árvaházi történetem az történik itt, hogy Szabolcs-Szatmár Berek megyébe jönnek az én szüleim, és heteig lakosunk, ez Vásáros Neménytől egy pár kilométerre van, és édesapám az hiszem 46-47 éves, és édesanyám 16 éves. És megtörténik, ami megtörténik, és akkor én megszületek. És akkor menet közben volt egy olyan gyámügy program, ami kiment ugyanúgy a cigány családokhoz, és akkor megnézték, hogy rendben van a gyerek, vagy mi van vele. Meg a többi, amikor kihozzák a gyereket a kórházra, akkor gondolom ez a gyámügy rendszer azt, hogy megnézi azt, hogy oké, vagy nem oké. És akkor én 4 hónaposan, január 4-én születtem, 1975 és január 4-én születtem, és 4 hónap után, április 12-én engem kiemelnek onnan a lakásból, abból a házból, amit így dokumentálnak, hogy a ház nem aktuális az életvitelhez, mint egy újszülött baba, döngölt föld van ott, rongyokba betekert baba, világítás nincs, és akkor az étel is ki nem mondható főzett, ami nem tudjuk, hogy mi van benne, és akkor döntöttek, hogy többszörű láttapatásnál nem igazán tudták ellátni a gyereknek a biztosítását, hogy tudjon normálisan nevelkedni vagy élni, és akkor kiemeltek onnan április 12-én, én már a nyírbátori csecsemő otthonba kerültem. Szóval onnantól semmi, mint egy képvágás, hogy semmi, nulla.
1: Tehát nincs
0: semmi. Semmi. És egy gyors sztori még mellette folytatva, hogy Budapest, vagy általános iskolában volna, nem sikerült találkozni az anyukámmal, de akkor elkerültük egymást, mert akkor én Berkeszen vagyok az általános iskolába, 8 évet karol föl, és utána később majd a tiszadobi szakmunkás kézével érkezett, mint szobafestő, és akkor ott van majdnem egy találkozás, de ott is elkerültük egymást. És akkor nem is volt lehetőség az anyámmal találkozni. Majd később Budapesten, amikor feljöttem ide dolgozni, itt éltem az életemet, akkor van egy lehetőség, hogy az egyik ismerősen dolgozik a Danka utcában, a 8. kerületben a Fűtött utcában, és akkor felhív engem az egyik ismerősöm, hogy te figyelj, már van itt egy nő, aki Hályas Józsiként emlegeti, Hályas Józsefné emlegeti a saját nevét, gondolom a férj az apám nevét használta, nem vette el, vagy nem tudta, hogy kell más nevet felvenni, és akkor gondolom ez maradt meg ez a név használata, és egyébként Horváth Mária az édesanyám neve, és akkor felhívott ez a fiú, te figyelj már, minden azonos a te neveddel, mindent, te nem biztos, hogy ő, mondom, én nem tudom, már honnan tudjam. De ha érdekel, akkor menj el a Nyugatinál van a Podmanicki utca, és akkor ott egy női szálló, menj el, nézd meg, és akkor mondom, jó, gyűltem egy kicsit magam, mert kicsit én is itt elgondolkodtam, hogy jaj, mi lesz, hogy lesz, jaj, találkozok vele, és akkor haragszok-e, nem haragszok le, ne cseszem le, szóval, hogy mi legyen, hogy legyen, miért nem jött, miért nem látogatott, miért nem bármi, vagy egy levelet akármi, és gyűlölet, harag, minden zajlik bennem. És akkor találkozok vele, elmegyek a Podgonyicki utcába, találkozok vele, és akkor hajléktalan ez a négy számra egy hajléktalan központ, és akkor ott hajléktalan ez a nő. Bocsánat, így fogalmazom, hogy nő, de egy idegen, aki számomra sajnos nincsenek semmilyen szálak, érzelmi szálakra gondolok, ami fűződne egymáshoz, egy pici kis árnyalat, vagy bármi kis érzelmi szálak, ami kötődnénk egymáshoz, semmi, ez így világon semmi. És én mint idegen nőként nézek rá, és akkor ő mondja azt, hogy a Hályas Zoli, igen, én, és akkor fogyognak a könnyei. És akkor érdekes volt ez a jelenség, hogy nem tudtam hova tenni, nem is haragudtam rá utána már, nem is voltam mérges, de nem is örültem neki, egy ilyen mint egy jó ismerősemmel találkozok, vagy egy idegennel találkozok, és akkor megadom a tiszteletet, ennyi. És akkor beszéltünk, elmentünk valamit egy kicsit beszélgetni, hogy igen, én vagyok az anyád, ez is ez történt. Nem sok mindent mondott el, azt mondja, nem is akart elmondani, mert szerintem ez egy rossz élmény. Egy agyának kell leszinteni a gyerekét, és ennyi évesen találkozni vele a fiával. Hát nem tudom, nem sok mindent tudtam meg. Az a baj, hogy nagyon keveset tudtam meg. Na, szerintem szégyelte, és nekem egy nagy fájdalma volt, hogy kiemelje a családjából, az így karjaiból egy 4 hónapos gyereket is.
1: Hasonlít aztán?
0: Jó kérdés. Szerintem igen. Szerintem biztos, hogy hasonlítok rá. Ja. Igen, ja.
1: Szerintem. Ismerős volt az arc, a tükörből?
0: Inkább várjál. Nem is. Nem, inkább volt egy másik esemény, ami ez is egy jó volt, és ez például már ez egy kicsi pozitív volt, hogy rám ír a Facebookon egy HS nevezetű Rózsa hölgy, aki nem tudom most mondani, jelenleg hány éves, azt hiszem 60 éves, és akkor figyelj már, én vagyok a unokanővéred, igazoljuk vissza egy másik valami. Jó, mondom, adok lehetőséget neki is, mondom, jó, már legyen, mondom, nézzük meg, legyen. És akkor találkoztunk ezzel a hölgyen, akkor olyan érzésem volt, mintha magammal találkoznék. Egy olyan érzés volt, mintha magamat látnám ott. Mondom, mi történt? Mondom, mintha én lennék ott, de nőben. És akkor elmondta, hogy 8-an vagyunk unokanővérek, és mi tudtuk mindent rólad. Láttuk is, hogy kiemelt téged a gyermekot, vagy elvisznek téged a 4 hónapos babát, mindent tudtunk róla, csak nem tudtunk, hogy mi merre, hogy szerint mentünk volna hozzá, mert te vagy az egy fiú, akit láttunk, hogy ott vagy közöttünk, ez a 8 unoka nővér, mondta, hogy ő azt hiszem a második idősebbik nővér, és akkor mondta, hogy ő még meg is mosta a hátamat, hogy adatták neki, hogy megfüntetett engem. Szóval, hogy engem még azt mondja, hogy meg a kezébe is tartott. Jó, ez üres, mert nincs itt se semmilyen érzelmi szállam, de jól esett egy ilyet hallani, hogy és akkor sok mindent elmondott. Például akkor annak az időszakában, annak a cigánytelepen, ahogy ők nőnek föl, és akkor az édesapámról mesél, az anyámról mesél, hogy ők hogy éltek, milyen nehézségeken mentek át, és akkor... De valami őszintén nem éreztem semmit. Mindig az árvaházban voltam, mindig a gyermekotthonban voltam, és az, hogy most egy cigány kultúra mit karol fel, abban az időszakban nem tudtam. Most, hogy azt hiszem egy ilyen 14 éve élek fel Budapesten, és akkor most így kitárul előttem a cigány kultúra, hagyományok, nyelvek és az emberekkel találkozom, cigány emberekkel. Számomra ez egy érték számomra, mert hogy amikor Angliába járok, és akkor lemegyek Indiába, vagy bocsánat, Angliába járok, és lemegyek az indiai sorra, akkor ott visszaköszön bennem, te Jézusom, az a Barabás Béla, az meg a Lakatos Béci, mondom, ez ilyen cigányok lakják ezt az Angliát, és utána jövök rá, hát nem lehet, hát indiaiak ezek. És ott egy jó érzés, töltött el, hogy akkor Indiából jövünk, és akkor nekünk van egy ilyen, hogy egy közös szálunk, hogy akkor a cigányok is ilyenek, hát honnan, mindegy, már úgy, hogy helyére kerülnek a lapok bennem, hogy ami zavartság voltak bennem, akkor így az angliai útam ez egy kicsit helyre rakta az, hogy akkor most mi az indiai, mi a cigány, és én hova tartozok ebbe, és hogy tudok ebbe létesülni, és akkor így összeraktam a lapokat, és a Kálmánra visszatérve, Kálmánra visszatérve, elkerülnek az éveink, elkerülnek.
1: Tehát amiért a beszélgetés folyik, igazából, hogy az maga, hogy találtad meg a annak az örömét, hogy lerajzold azt, amit látsz, érzel, ami körülötted van. Mikor kezdődött ez?
0: Ez is egy jó út, nagyon jó út, és hát a sztori az, hogy az említettem az elég, hogy kim voltam Angliában, de valami szintén, hogy egy nőcivel mentem ki, és akkor terveztem a nagybetűs életemet, hogy én kim leszek Angliában már. Azt hiszem, így elmondok, hogy a 5 évet tekerek vissza most, akkor olyan 43-45 éves lehettem, hogy és akkor kimaradok, és akkor ott vagyok, és akkor ez nekem jó lesz. Britannia, és egy nőcivel kim vagyok, és akkor hát egy nagyon-nagyon nagy ketté lakt az életemet, mert ez a nőci állandóan azon volt, hogy nem tudom a nyelveket, még azon se van gond, én se tudok annyira angolul, de valamennyire úgy ilyen konyha nyelven el lehet adni magamat, amit el akarok kérni, és akkor befeszült. Jó, megértem, messze van a távol, van a hazájától, van egy lánya, meg stb. És akkor honvágya van. És akkor volt egy olyan felelősségtudatom, hogy ha kihoztam, akkor vissza is viszem Magyarország, nem azt, hogy csak úgy tessék itt egy repsi egyes, akkor menj, ahogy akarsz. És akkor ott egy ilyen vonal volt benne, hogy na most itt ez a terve elment, ez elúszott, ez nem sikerült, és mindaddig még megfeleltem a rendszernek, mindaddig még megfeleltem sok mindennek, önmagamnak is, ez az út teljesen elvágta bennem. Megengedtem a hajamat, megengedtem a szakállamat, és egy ilyen nem is lázadás, hogy ilyen inkább az, hogy van egy az a szó, hogy na most már nincs mit veszíteni. Tehát, hogy most már az a kis remény is elment. És akkor találkozok a Balogh Tibikével, jó, hát többször van kapcsolatunk, és akkor ő próbálja kicsit gyógyítatni a szívemet, látta, hogy gáz van. És akkor Budapesten van itt egy Szent Király utca, a 7 szám alatt ott a régi frok működött, és ott a Tibi kapott egy galériát, és akkor oda be tudtam menni, és akkor mondta Tibi, hogy ha van kedved, gyere el, van kedved, rajzolgass, és akkor magam szorgalmával ezelőtt egy ilyen 8 éve kezdtem el csinálgatni.
1: Kezdtél el rajzolgatni?
0: Kezdtem el színnel rajzolgatni, és a Tibi ott adta az instrukciókat, hogy így, úgy, amúgy, így csináld, amúgy csináld, és akkor látta azt, hogy nagyon szorgalmas vagyok, látta azt, hogy hát ez nem úgy van, hogy most héve-óba bemegyek, hanem az a tehettem mindig bementem. Mert lehet, hogy ezzel próbáltam így gyógyítgatni magamat, hogy akkor ez kicsit legyen ez az út, és akkor... De nem tudtam, hogy ez mit takar le. Hogy később tudtam meg, hogy ez mit takar le, hogy hát ez egy önismeret lesz, ez egy önmagammal való találkozás lesz. És ezt nem is tudtam, majd a végén tudtam meg, sőt, nagyon örülök, hogy ez megtörtént, hogy önmagammal találkozni. Na most gyerekkorom óta azért mindig is szerettem ezt a kultúrát, mindig is szerettem a múzeumokat, mindig is szerettem a festészetet, az építészetet, és akkor...
1: Gyereket már nem rajzolt?
0: De volt rá példa, hogy egyeket, de inkább a hétköznapok fölkarolták azt az életítmust, hogy menj el dolgozni, családod van, és erre nincs idő, erre csak ugye túlélni minden percet, és akkor biztosítani, amit kell. És ezek így elmaradtak közben, és akkor ez, amit az előbb mondtam, hogy visszajöttem Angliából, akkor itt már nem volt veszíteni való, itt már most mindegy, hagyjuk. És akkor, ahogy ráléptem erre az útról, hogy rajzolunk, és akkor Tibi elmesélte sokat, hogy egyetemről jött, képzőművészeti egyetem, és akkor neki megnyit segített, sok mindent áthidalt, amiben nehézségei vagy hiányosságai voltak, és akkor beszélgettünk sok mindenről, hogy ennek a kézművészet nagyon sok mindent segített neki, hogy élj át, hogy hidalj át a hétköznapot és a kézművészetben lévő jelenséget. És mai napig ezt ki kell mondanom, hogy jó érzés erre az útra, jó érzés volt rá, na, jó döntés volt erre az útra átérni, mert tényleg sok mindent felépített bennem, ami egy önismereti út, ami pontokat tudok tenni a végére. Nem marad olyan. levegőbe sok minden, hanem az, hogy improvizálni kell. És ha improvizálok, akkor tudjam azt, hogy abban az időben, abban a pillanatban hova kerülnek a dolgok. És nem az, hogy labirins vagyok, és nem tudom eldönteni, és akkor hogy lesz, meg így lesz, meg ott lesz, meg...
1: Tehát én azt látom benned, igen, szabad vagy.
0: Most nagyon.
1: Maradt a szakáll,
0: most maradt a minden.
1: És egy olyan dolog, amit csinálsz, és nagyon jól csinálod. Hát,
0: vannak jobbak nálam, de mindig ezt kell mondani, vannak jobbak nálam, inkább ráléptem egy olyan útra.
1: De ez erről szól?
0: Nem erről szól. Inkább csak az, hogy a bizonyítás, hogy akkor a gyerek, én most az én gondolatom, mikor én gyerek vagyok, és akkor mindig felfele néztem. Milyen jó felnőttnek lenni, milyen jó lenne idáig eljönni, milyen jó lenne ezt és ezt is csinálni. Na most, hogy a képzőművészetre is rátértem, és akkor ezt csinálom, akkor kitűzik ez ember magába egy olyat, hogy na, hova is tartozok? Nekem mi is a mércén? Nekem, ja, aha, a viszonyítások, hogy ja, aha, akkor az Olaszország, ja, aha, akkor a Caravaggio, aha, mit csinált ez a Caravaggio? Aha, és a fényekkel játszik, ja, aha, hogy jött előre az alap? Most mi történt? Most ezzel mi történt? Ugye ez miért csendesedett? És akkor ez egy vizsgálódás, és akkor itt egyelőjel Caravaggio. Hát nekem odaig kell eljutni. Persze lehet, hogy soha nem fogok eljutni, de egy ilyen viszonyítás, hogy elindultam valahonnan, és mint például a hegymászók is, hogy mindenkinek az a dráma, hogy az Everest megmászta, de nem mindenkinek sikerül. És lehet, hogy már elején elhullanak, vagy a közepén elhullanak, vagy az utolsó pár méter előtt is vissza lehet fordulni, és nem biztos, hogy megmászik az Everest. És na most a festészetre is így gondolom, hogy nem mindenki jut el oda, mert az a szorgalma is az is rátetőzik, és persze valaki az, hogy vele születik, és akkor nem kell sok mindent letenni az asztalra, mert a kezéből jön, és a génei viszi tovább, és csak előjön abban az aktuális korszakban, és akkor tudja csinálni. De nekem meg az van, hogy én nem is baj, hogy nem születtem ezzel, hanem meg kell tanulnom. Mert ez jól esik, hogy meg kell, ösztönözni kell magadat azt, hogy felállsz és elindulsz, mert most jelenleg nekem nem sok minden jutott. Ez jutott, és ezt értékelem. Sőt, jól esik benne lenni, sőt.
1: Ez nem kevés?
0: Hát, ha mércére tesszük a dolgokat, akkor ez kevés. Én úgy érzem, hogy ez kevés. Mert ez csak egy ilyen, hogy fogalmazzam, hogy ez egy irány, hogy elmegyek erre az útra, de bármelyikre elmehetek. És persze mennyi százalékot teszek arra is rá.
1: Lehet, hogy közben élvezed, amit csinál.
0: Én nagyon élvezem, sőt, imádom. És itt, hogy a galériában vagyok, látom mások munkáit, és ebből is táplálkozok, és egy bizonyítás van a romák, hogy hol járnak, a cigányok hol járnak, milyen képzőművészetet karol föl, és ebben létesülni, hogy találkozok olyan cigányokkal, akik autodidakta módon tanulnak meg vestegetni, és járnak a nyári táborokban velük találkozni. Hallottam egy kettő olyan híres sztorikról, akik benne vannak ebben a cigány képzőművészetben, és egyedül csak a Péli Tamással nem tudtam találkozni, mert Tiszadóban találkoztam én is ezzel a nagy festménnyel, ami ott volt a könyvtárban, és láttuk azért sokszor ezt az ő munkáját, és a Szent Andrásival tudtam találkozni, mindig tudtunk beszélgetni vele, és ott is kiderült, hogy ő is árvaházból jön, a Szent Andrási István is, hogy ő is egy árvaházas, és akkor a Nagy Busztival találkozni, az íróval, ezek így ugye ilyen, még zárójelként mondok egy olyan eseményt, hogy találkozok a cigányokkal, hogy mikor 14 éves vagyok, és volt egy ilyen lehetőség, hogy az egyik árvaházból vissza lehetett menni hétvégenként, még az érzelmi szálak nem igazán szakadtak el egymástól, a régi társaimtól, mert csak egy falu választ, vagy pár falu választ el minket, de volt rá lehetőség visszamenni. És akkor kikértük az engedélyt, adtuk hétvégén egy 2 napot, és akkor nem tudom ezt a leleményességet, mert buszra szállok, megveszek egy jegyet, és akkor visszamegyek a másik árvaházba, vagy a gyermekvárosba, és akkor találkozok ott a cigányokkal, ott találkoztam a szabolcsi cigányokkal, és akkor volt egy, azt már utólag tudom ezt így megfogalmazni, akkor nem tudtam megfogalmazni, hogy a 80-as évek felkarolták azt a korszakot, hogy 1990-et írunk, rendszerváltás van, sokan elveszítik a munkájukat, és akkor a túlélést próbálják ott a romák, sokan elveszítik a munkájukat, és a túlélést próbálják ők is átkiszövölni. És oda jöttek hozzám, próbáltak patyizni, hogy ki vagyok, mi vagyok, és én egy végig árvaházból jövök, és nem, szegény, nem akartam megbántani, de nem értette szerintem ő se azt, hogy kinek a borja vagyok, kinek a családjából vagyok. Ismered-e Béláékat? Ismered-e ezt? Ismered azt? És akkor mondtam neki, ne haragudj, azt mondtam, hogy merre. És akkor látta azt, hogy árvaházas vagyok, vagy látta azt, hogy lelences vagyok, ahogy így fogalmazták, akkor ezt a gyengeségemet, ezt a hiányosságomat kihasználta. És hogy fizessek neki egy kávét, fizessek neki egy sört, még amiért meg is történt. És akkor mondtam neki, hogy már mennem kell, ne arra, hogy megy a vonatom, de örültem, hogy tudtam beszélni veled. És akkor próbált így még marasztani, nem menj már, hova mész, hát minek mész, majd mész a következő vonattal, meg minden, de mondom, hát mennem kell, ne arra, hogy rá. És akkor beszólt a srác, hogy nem, most leszel megverve, jú, és akkor egy ilyen félelmem jött rám, hogy na mondom, kávét üzöttek, sört üzöttek, cigit adok neki, még meg is vernek. Hát akkor ez mi ez? Na mondom, és akkor itt egy ilyen volt bennem az, hogy akkor ilyenek a cigányok, hogy adol, és akkor meg is vernek. Hát mondom, ez mi? És akkor Budapestre meg találkozok az értelmiségekkel. Budapesten meg mi van? Beszélgetünk, és akkor órákig fenn vagyunk, hajnalokig fenn vagyunk, és beszélgetünk erről és arról. Akkor most mi történt? Hogy találkoztam ezzel, és találkoztam azokkal? Akkor most mi van? Hova tartozok ebben? És akkor sok mindent meséltek a cigányok, a cigányemberek, és akkor nem tudom, jó érzés itt lenni köztük, jó érzés az felkorolni azt, hogy én is részt vehetek a cigány kultúrába, én is részt vehetek, tehetek valamit oda. Egy picit, mint csak egy kis morzsaszelet is teszek oda, nekem az is elég, de jól esik itt lenni a cigányok között. Tehát, hogy, sőt, hogy itt most a munkatársként dolgozok a galériába, és jönnek a cigányok, és akkor van egy ilyen kis kávés, meg mit tudom én, egy két jelenet is, jó kedvesen hozzászólni hozzá, hogy szoszi, tavesz baktáló, mi van veled, és akkor egy ilyen jó érzés patyizni velük, ez egy ilyen, de tudni ennek is a mércét, hogy ennyi, és így, meg jól esik adni nekik.
1: Szóval nekem is feltűnt egyébként, amit te mondtál, hogy akármennyi képzőművésszel beszélgetek, és nagyon meglepődöm ezen, hogy egyik sem családban nőtt fel.
0: Az deviancia, semmi
1: más.
0: Szerintem deviancia, menekülünk egy ilyen... Devianciát azért rakom ide, mert hiányosságunk van, ami nem igazán... amit a Kálmán is mondott, ez a nem normális jelenség. Hogy valamit keresünk, valami megoldást, hogy valami, ami feloldást talál bennünk. Még azt is kimerem jelenteni, hogy ha nekem csak annyi jutott volna, hogy család, munkahely, és ingázok a munkahelyről a családhoz, nekem ez is elég lett volna maga szépségében. És elfogadom, és nincs több, és ennyi, mert skatyjába tettem az életemet, és ennyi, és nem gondolom túl. De mégis, ha valaki lát, és valaki érez, és mozog bent valami, és nem tudja mi ez, még szavakban nem is lehet megfogalmazni, akkor ezzel mit lehet kezdeni? Ha elég jó helyen van, aktuális helyen, akkor esetleg valaki felfedezi, vagy valaki éppen tud ezzel dolgozni, vagy olvas, vagy bármi.
1: Szóval ide azt mondod, hogy minden, ami hiányzik,
0: igen.
1: Az oda abban tud megnyugodni, abban a vászonban?
0: Ha válasz, a kérdésekre válaszolni kéne, igenis, meg nem is. Egyben az, hogy elkosztok magamtól sok mindent, mert nem látom a világot, de egyben az igen meg azt jelenti, ami bánatom van, meg feszültségem van, meg sok minden, ami lezajlik bennem, akkor mint Pablo Picasso is mondja, hogy akkor kiabálj. És én nem tudok kiabálni jelenleg, hanem akkor a festményhez oda megyek, a bászónhoz, ecset festék, a terpentin illata, az olajnak az illata, és hát a változás, és akkor én, az agyam, az elmém, a gondolataim és a kezem, az ecset, és ahogy parancsolok neki, hogy jöjjön ki valami, jöjjön ki. És ez a folyamatos harc, hogy most ez jó, már nem jó, most mi van, lejött, nem jött le, még mindig van bennem valami, eddig tart még ez a vihar, hogy van ez, mi lesz már, nem tudom, már nyugodjak már le. És akkor most hogy van, nem nyugodjunk le, még mindig csináljuk, és akkor egy ilyen, de ez mindig igaz, jó harc, ez egy ilyen kellemes dolog, ami nem e világ, ezt is mi kell mondani, nem e világ, mert nem fizikálni. Ami közvetítek, egy nyomatot hagyok magamot.
2: Hájes Zoltán képzőművésszel beszélgettem itt, a Roma Szalonban. Köszönöm a figyelmüket.
3: 100.3 Rádiódik. Fogod?

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most megyünk tovább a kézen, megtanultuk, hogy az egész kezünk a váltól lefelé ugye az a vast és a vasta.
3: Kicsit ezen németes.
2: Igen, és most jönnek az ujjak. Egyes számban úgy van ez egy ujjunk, hogy náj.
3: Náj.
2: És akkor mi a többes számunk?
3: 3, 2, 1, nájá!
2: Így van, tehát nájá, ujjak. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A népszerű roma előadó Herceg Dávid nem először dolgozott együtt hazánk legnépszerűbb roma előadóival. Így biztos benne, hogy most is komoly sikereket ér majd el a közös daluk Herceg Dávid a Gyertek cigányok című dalról, és annak komoly mondani valójáról mesélt.

0: erről mesélt és a közös munkáról. Most a nagy közönség is hallhatja és láthatja az újabb közös munkák eredményét, nyilatkozta. Számomra, és szerintem minden magyar és nem magyar ember számára a Parnograszt jelenti a cigányzene magas iskoláját. Már évekkel ezelőtt is hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy velük dolgozhattam a Rózsám című dalom kapcsán, kezdte Herceg Dávid, aki az új szerzeményével fontos üzenetet fogalmaz meg az össztársadalom felé. A helyzet az, hogy szeretnék már kitörni az internet előadók világából, ezért is kerestem egy olyan zenekart, akikkel nem igazán szoktak fiteket csinálni a feltörekvő előadók. Mackó Viktor barátom fejből pattant ki, hogy keressem meg ismét a Parnograszt zenekart, már csak a korábbi közös sikerünk okán is. Végül elküldtem nekik a dalt, ami nagyon tetszett a bandának, így most a nagy közönség is hallhatja és láthatja az újabb közös munkák eredményét, mondta a Romaton műfaj megálmodója. Ma már senki sem használja szitokszóként a cigány kifejezést. A Gyertek cigányok című dal egy olyan világról szól, ahol a romáknak nem kell szégyelni a származásukat, és ez a világ Herceg Dávid szerint be is köszöntött. A népszerű előadó ugyanakkor nem tagadja, gyermekként neki is szembe kellett néznie a felé áradó rasszizmussal. Gyermekként nagyon furcsa volt azt tapasztalni, hogy a társaim, barátaim időnként kigúnyoltak a származásom miatt. Különösképpen ez volt meglepő, hogy tudtam, őszintén szeretnek engem, mégis kaptam pár kemény megjegyzést. Egyszerűen azért, mert hallották a szüleiktől, és úgy gondolták, hogy rendjén van, ha kigúnyolnak. Szóval igen, tisztában vagyok vele, hogy a cigány kifejezés sok éven át szitokszóként volt jelen a társadalomban, mondta a roma előadó, aki szerint ezeknek az időknek már vége. Azt tapasztalom, hogy a hazai roma előadók egytől egyig nagyon sokat tettek azért, hogy megváltozzon a megítélésünk. Ma már senki sem használja szitokszóként a cigány kifejezést, és ez nem csupán üdvös, de előremutató is. Én úgy tapasztalom, hogy a roma társadalom tagjai számára kinyílt a világ, és ma már merhetünk nagyot álmodni, hiszen minden elérhető számunkra, ami a többségi társadalom tagjai számára is. Erről szól a Gyertek cigányok című dal is, mondta el Herceg Dávid.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az Arany Koszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és dalénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
2: Följártam a Hármas Határhegyre többek között, ahol viszont már folklór műsort néztem meg. És leültem a zenészek mellé, és figyeltem a táncosokat is, és az énekeseket is, és a Szilágyi Tibor táncos fölfigyelt arra, hogy én együtt énekelek, amire ők táncolnak, illetve amit az énekesek énekelnek, népdalokat. És egyszer kaptam egy telefont, hogy az Öreg Síposba jönne egy csoport, és hogy én vállalnám-e, hogy elmegyek oda énekelni. És akkor egy picit itt most belebonyolódunk a eseményekbe, hogy az első ilyen megmutatkozásom volt, hogy énekelhettem egy német csoportnak, és a repertoárom még nem volt annyira kialakult, hisz még nem olyan hosszú időt tanultam magyar nótát énekelni, és nem is stimmelt a hangnem, és egy hetedik szeptim átmenettel kellett a hallgatóból a következő dalra áténekelni, és megkértem a zenészeket így elmondva, hogy miután odaérkeztem és bemutatkoztam, előbb értem oda, mint a táncosok, és becsülettel elmondtam, hogy én mit hoztam énekelni, hisz megkérdezték, és kértem őket, hogy akkor egy ilyen zenei átmenettel oldjuk ezt meg, és megkérdezték, hogy én honnan jöttem, hogy ilyeneket mondok, hisz hát magyar nóta énekesek így nem szoktak, és hát valójában én miket énekelek, és akkor elmondtam ott is, hogy hát amit szeretnének, hát többféle műfajba, bár hát valamit énekeljek, hogy hallják a hangomat, mert még ilyet ők nem tudják, még nem ismernek. És Zúg hullám kezdetű spirituálét énekeltem el szándékosan, mert ebbe vannak mélységek és magasságok. És üres volt még akkor a étteremnek az a nagy terme, ahol a zenekar volt, és a hátunk mögött volt ugye a konyha, és mikrofon minden nélkül úgy beénekeltem azt a termet, hogy a szakács kijött hátulról megnézni, hogy ki van itt és mit énekel. Na most ezt gondolom, hogy valószínű szimpatikus lehetett ott a zenészeknek, és Rontó Dezső volt a prímás, a Berki Vilmos a bőgős, és a Rátonyi Pali volt a címbalmos. És hát akkor már úgy lezajlott ugye a kis műsor is, éppen két anyák napja közelébe voltunk, és ugye a németeknek két héttel később van az anyák napja, de mikor már túl voltunk a műsoron, és ott maradtam még a zenekarral, mert nekem is tetszett maga a légkör, jól éreztem magam, akkor úgy gondoltam, hogy még néhány népdalt énekelek a vendégeknek, ami édesanyákról szól, és nagy meglepetésemre egy akkor 88 éves bácsi megállított az asztalok között, ahogy énekeltem, hogy magyarul megszólalt, hogy ő 60 évvel ezelőtt hallotta azt a népdalt, hogy madárka, madárka, csácsogó, vigacska, és többek között, hogy ezt is énekeltem, és nagyon-nagyon örült, és egy nagyon kellemes estét töltöttünk ott olyannyira, hogy a Rátonyi Palinak köszönhetem azt, hogy az első lemezem létrejöjjön, tehát ő megajánlotta, hogy csináljunk egy lemezt, és hogy ő elvisz engem egy zenekarhoz. És a régi Rajkósokhoz, és a Toki Balog Ernő Prímás és zenekara játszott a Hungária Grand Hotelbe, és oda vitt be engem, bemutatott a zenészeknek, énekeltem ott is, és azt mondta a Prímás úr, hogy ő nem foglalkozik senki énekessel, és ő nem kísér énekeseket. Na most ez egy 20 éve tartó, kialakult, nagyon jó munkakapcsolat és barátság lett belőle. 6 lemezt csináltunk együtt, és több fellépésünk volt, és külföldi, belföldi szerepléseink, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, itt úgy mondják, hogy gizda. Büszke vagyok rá, hogy én lehetek az énekese, és hogy most 26-ba mondhatom azt, hogy 20 éve tanulok magyar nótát énekelni, és színpadon vagyok, és a Tokival pedig 19 évig, most így be tudtam pontosítani. Tehát körülbelül 2007-ben vitt a Rátonyi Palibe a Grand Hotelba, ahol rendszeresen a zenekarral énekeltem, illetve a vacsoráztatás után tanultunk, tehát nagyon-nagyon sokat voltam távol úgy a családomtól, hogy már a gyerekek aludtak, és én éjszaka még fönn voltam a Grand Hotel valamelyik emeletén, ahol tologatták a pincérek a falakat a másnapi rendezvényhez, és én ott tanultam és gyakoroltam, és így készültem föl a különféle lemezanyagokkal, hogy a stúdióba tudjuk vinni. A Mazura János Etnofon stúdióba készültek nagyrészt a lemezeim, 5 lemezem, vagy 4, de a Jancsival dolgoztam, aztán az 5. is, a Petőfi albumnál. Tehát van egy olyan lemezem, a legelső 2008-ban megjelent, amiben már az általam megkedvelt és megtanult magyar nóták szerepelnek egyrészt, és olyan az a lemez, mintha a régi lemeznél egy A és egy B oldal volna, mert hogy a másik oldalt képviselték a népdalok. Népdalok, illetve népballada szavalat is van közte. Itt is volt már egyfajta olyan nézet, hogy ne egy kaptafára szóljanak ezek a dalok, és a zenei kíséret is olyan jellegű legyen, ami több hangszer, egyéni hangszer, gitár, csörgődob, ilyen olyan megszólaltatásával egy kerekegységet alkosson. Minden lemezemen van mindig egy-egy olyan dal, ami nem éppen magyar nóta, a cigány népdalok is szerepelnek így rajta, vagy pedig már van úgy, amelyiken jidis dal is szerepel, illetve a legutóbbi albumom az teljes mértékében a világ zsidóságának a dalaiból válogatás, ahol partnerem Nógrádi Gergely, a Frankeleúti zsinagógának a főkántora, aki meghallgatta az én Petőfi albumomat, és megtetszett neki, és azt mondta, hogy szeretne velem egy közös lemezen énekelni, és ezért találtam ki, hogy akkor viszont csináljunk zsidó dalokból lemezt, cigányzenekari kísérettel, és olyan dalokat kutattam föl, és még ami az érdekesség ennek a lemeznek, hogy megszólalnak rajta a dalok jidisül, héberül, ladinó nyelven és magyarul. És ez egy nagyon-nagyon nagy munka, van rajta 2 dal az én fordításomban is, és Gergelynek rengeteg fordítása, Gyémánt Ferenc fordítása, Fábri Péter fordítása, és én ezt végigjártam az Artistius és a különféle nemzetközi, amerikai és izraeli music társaságoknál, és volt, ahol olyan dal is, dalhoz kellett engedélyt kérnem, és még fizetnem dollárban is, hogy ez fölkerülhessen a lemezre magyarul. Ez egy Barbara Streisand dal, amely a Atyánk és királyunk címet viseli magyarul, és számomra egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én Nógrádi Gergellyel ezt énekelhetem, és a többi dalt az albumon. Ez egy dupla album. Ez volt az utolsó, ami eddig elkészült.
1: az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendég.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: A lemezeidnek a címe Hungarikum 1-2-3-4-5, és ha jól látom, akkor nekem úgy tűnik legalábbis elsőre, hogy nagyon sok kutató munka van mögötte.
2: Igen.
1: Tehát ha például a Dankó Pista albumról egy picit megnézem annak a tartalmát, akkor ezek a dalok között van olyan, ami népszerűbb is, és van olyan, ami kevésbé népszerű.
2: Igen.
1: És akkor gondolom, ebből lett kiválasztva még ráadásul a nem sokára megjelenő videóklip. Hogyan készülsz fel egy ilyen kutatásra, hiszen ez azért komoly kutatást igényel?
2: Sokszor van, hogy helyszínre is megyek, és a ottani tájházakban, kiállításokon, népművészeti kellékekből összeválogatva nézem meg a daloknak az eredetét. Ezért is sokszor van, hogy mellé is írom, hogy melyik tájegységről, vagy honnét vannak ezek a dalok. Feltétlenül feltüntetem mindig a nótáknál a szerzőket, hisz hát a Dankó Pistának a dalait kimagasló irodalomból ismert költők, írók versei, írásaiból készült zenei művek alkotásai lettek, és úgy gondolom, hogy ezt átörökíteni érdemes, és megismertetni a nagy közönséggel.
1: Ez sokkal több hozzáadott értéket tartalmaz tulajdonképpen, mint egy átlagos CD, hiszen itt egy olyan népdalgyűjtő, kutató munka van mögötte, amit ráadásul akkor te is énekelsz föl, ami egészen hitelessé és kivételesen meggyőzővé teszi akkor ezeket a CD-ket.
2: Köszönöm,
1: ezeket
2: az albumokat. Igyekszem teljes erőbedobással, hát a Petőfi lemez is ugyanezt tükrözi. Itt még inkább olyan anyagokat, és nagyon szerettem volna, hisz az nincsen föltüntetve a lemezen, de elmondom, hogy kronológiai sorrendben vannak a Petőfi dalok. Az utolsó dal az, ami nem pont a sorrend, de a hangulata végén a Tíz pár csókot egy végből, ami a legféle népszínműnek egy betét dala is lett, és Egressy Béni zenésítette meg. Viszont az összes többi az kronológiai sorrendben van, és szerettem volna belőle egy színházi előadást is cigányzenekarral, és az ország minden pontjára elküldtem ezt az anyagomat. Jenei Gábor színművésszel, musical énekessel énekeltük föl a dalokat erre a lemezre, hogy a fiús jellegűeket ő énekelje, és amit én elénekelhetek hölgyként, az ott megvalósuljon. Szintén ugye a Tokijék kíséretével, mint kávéházi cigányzenekar. És sajnos színházi darab nem lett belőle, pedig ez volt a terv.
1: Nagyon érdekes egyébként a Világ zsidóságának dalaiből című albumod is.
2: Itt viszont egy akkora anyagot dolgoztam föl, hogy a régmúltból, szintén a népdaloktól indulva, egészen a hazafias dalok, az édesanyákról szóló dalok, az ünnepek dalai szólaljanak meg, és hát végül ugye magyarul a izraeli himnusz. És ez mennyiségében akkora, hogy két lemezre fért rá. És sajnáltam volna bármelyikről is lemondani.
1: Ezeken felül viszont én azért láttam rólad olyan videókat is, illetve hallottam olyan felvételeket, ahol nem csak magyar nótákat, nem csak népdalokat, nem csak zsidódalokat, cigánydalokat énekelsz, hanem örökzöld slágereket is, például egy Over the Rainbow.
2: Igen. Igen, hát én ugye készültem egy dunapalotai önálló estre, ahova barátokat is meghívtam, művészbarátokat szerepelni, és egy nagyon színes kerek műsort hoztunk létre, és úgy gondoltam, hogy az én múltamból, klasszikus múltamból énekeljek akár ilyen jellegű dalokat. És tehát itt a Bohóc dala is elhangzik Dajka Margit után. Aztán egészen a könnyed, spirituálé jellegű operáig a Kara dala, altató dala elhangzik. Vagy pedig hát énekeltem a Papa, ugye hallasz, Barbara Streisand után magyarul. Igen, úgyhogy próbáltam egy nagyon színes műsort összeállítani, és abból nem is volt véletlen, hogy összefonódás legyen a Dunapalotai előadásnak a címe, hisz mindenféle jellegű dal, és mindez cigányzenei kísérettel, illetve Füzi Gábor bárzongorista volt még meghívva, aki nagyon-nagyon jó hangulatot teremtett, és a bárzene is így, az örökzöldek is, egy kis jazz, egy kis nóta, egy kis cigányzene, minden összefonódott, minden. És nagyon nagy siker volt.
0: Az Aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Amire felfigyeltem, hogy nem csak, hogy több műfajban is otthon vagy, és szívesen énekeled őket, hanem többnyire azért, mint hogyha mindig magyarul énekelnél. És még a címeket is így adod meg. Nekem ez furcsa volt elsőre, hiszen az Over the Rainbow-nak a fordítása ugye Szivárványon túl.
2: Túl, így van.
1: És hát én nem tudtam, mi ez a dal. Szivárványon túl mi lehet ez? Persze úgy, hogy Over the Rainbow, így már fölismertem, tehát amikor hallottam a dalt, vagy a Jiddise Mama, és akkor még sorolhatnám. Igen, pontosan. Tehát, hogy neked akkor ezek szerint fontos kiemelten, hogy azért mindent magyarul ismerjünk meg.
2: Én magyar vagyok. Én magyar vagyok. És származásomat tekintve a Smidéliuszok, azok egy nagyon nagy híres evangélikus család. A Felvidék és Közép-Erdélyről vonultak át második Rákóczi Ferenc felkérésére, hogy úgy kapnak nemesi rangot, hogyha átjönnek Nemesibe, Kemenesibe, Kemenes Magasiba, és a Smidéliusz kúria, hogy ott áll, és akik SMI-vel írják a nevüket, azok lelkészek, tanítók, orvosok, és az ág, mikor szétvált régi időkben, az SCH-val író Smidéliuszok, azok pedig közgazdászok, jogászok, ügyvédek. És van ilyen elfajzott, mint én, akinek van egy egészen teljesen más civil hivatása. És még vagyunk néhányan így. Na mostan az, hogy az anyai vonalat is, hogy megemlítsem, és azért legyen egyfajta kötődés, hogy miért pont még zsidó dalokat is énekelek. Azon túl, hogy nagyon szerettem mindig eljárni olyan jellegű előadásokra, koncertekre, ahol ilyen zenék is megszólalnak. Anyai ágon zsidó származású vagyok, és amikor én bementem a Rátonyi Pali által a Grand Hotelba, és ott énekeltem a zenészeknek, és táncoltam is mellé, mert én a színpadon nagyon szeretek mozogni, akkor meg is jegyezték a muzsikusok, hogy jó, a tánc is jó, de nem is cigány, de mégis, miféle is? Jaj, kis Biboldó! Tehát amikor ez úgy kiderült, és akkora szeretettel, és olyan örömmel vettek körül, hát utána jöttek persze, ahogy már úgy bemelegettünk, meg ugye már közöttük éltem idézőjelben, akkor a kis Biboldó, még a bőr alatt is pénz van meg. Tehát volt itt mindenféle, ami... De én úgy gondolom, és én ezt tartom is magam, szívügyem, hogy a zenészeimet, akikkel együtt dolgozok, annyira odaadó legyek feléjük, hogy mindig a lelkemen viselem, hogy mindenféle szempontból nagyvonalú tudjak lenni, és ez úgy érzem, hogy kölcsönös a mi együttműködésünkben, hisz én nekem olyan gáláns dolgokat megtesznek és segítenek, amit nem gondolom, hogy minden énekes elmondhat magáról. Legyen úgy, de én biztosra tudom, hogy én mi minden segítséget és szeretetet kaptam tőlük, és főként a primásomtól, hisz azért nem tudom elmondani, hogy hol van olyan primás, aki akár hetente háromszor foglalkozik a ő énekesével, hogy azt tanuljon, és állandóan rám koppincson nagyon komolyan a vonóval, a szidalmakkal, hogy jó, de mégse jó, innét nézzük, még egyszer, nem jó, nyisd ki azért, így csináld, úgy csináld, lehet itt hangképző tanár rengeteg, nagyon aranyos, és nagyon jó, és kiválóaknál voltam, és tanulok, és a mai napig is a hangképzést tanártól tanulom, de magát, a nóta, műfajt, hogy azt hogy kell osztani, hogy kell kivárni, hogy a cimbalmosa akkordot kigurítsa, hogy a harcsapista brácsos mondja folyamatosan, bontva az akkordokat, és a cimbalmos fele, a bőgős fele, és egy Dodi Parádi József, vagy egy Horváth Karcsi nagybőgős kíséretével lenni, vagy pedig a Bóni Gyuszi, aki szintén kiváló brácsos, hogy mondjak klarinétosokat a Lukács Csabi több lemezemnél, vagy a Tipővel is fölléptem, vagy a Lacikával is csináltunk lemezt, ahol klarinétozott még nem volt olyan beteg, amilyen most szegény. Úgyhogy nagyon-nagyon sokakkal összehozott a sors, és én nagyon-nagyon köszönöm mindannyiuknak a lelkes hozzámállását és segítségét. Én így lettem azzá, ami vagyok.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben.

Rozmarin a kezén. Hazamentem sírni.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza párt kampányában tett választási ígéretek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket, a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését a következő kormány őrizze meg. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a mentők

0: utoljára nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött. Mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2.300.000 beteget részesítenek ellátásban, írták. Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az aszbeszt jelenlétét, közölte a szervezet. A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület aszbeszttel szennyezett. Így a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték. Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. Nemzetközi jótékonysági futás érkezik Budapestre. Rio de Janeiro, Miami és Abu Dhabi után Budapesten debütál Európában a Zayed jótékonysági futás, ahol a sport teljesítmény közvetlen segítségé alakul. Az Egyesült Arab Emírségek alapítója Sheikh Zayed szellemiségét hirdető globális mozgalom május 16-án és 17-én veszi birtokba a magyar fővárost. A Városligettől a parlamentig tartó útvonalon nem csak profi futók, hanem családok, idősek és fogyatékkal élők is rajthoz állhatnak. Az esemény különlegessége, hogy a befolyt nevezési díjakat helyi polgármesterek által kijelölt karitatív szervezetek kapják.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 14-e, szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Tóth Kamilla zongoraművésznő a mai vendégem, aki többek között a Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató televíziós műsor zongora korrepetítora. Beszélgettünk a mai adásba a szakmai kihívásokról, a munkájáról és az életébe is némi bepillantást engedett nekünk. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm, Kamilla, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Köszönöm szépen a felkérést, üdvözlök én is mindenkit.
4: Az egyik aktualitás, amiért meghívtalak, hogy a múltkor, hogy pörgettem Facebooknak az idővonalát, láttam, hogy a Virtuózokban is szerepelsz, ott is korrepetítori munkát vállaltál. Azért ez igazán kitüntető, hogy fiatalon bekerültél egy ilyen neves versenyre, ahol dolgozhatsz.
5: Igen. Ez valóban egy nagyon nagy lehetőség, és a jó Istennek köszönhetem, hogy most ide vezérelt engem, és nagyon boldog vagyok, és nagyon örülök neki, és bevallom őszintén, hogy nagy szakmai kihívásokkal jár, mind a versenyek előtt való felkészülés, és a gyerekek, ahogy érkeznek, hát különböző nehézségű zenei művekkel jönnek, és ezeknek a kíséretei hát nem igen egyszerűek. Szóval ez egy nehéz feladat, de egyelőre úgy tűnik, hogy rendben helytáltam, és most már mondhatom, hogy élvezem, és hogy szeretek velük menni koncertre, és lezajlott ennek az egésznek a TV felvétele. Valóban igen.
4: Uh-huh. Én egyébként úgy gondolom, hogy maga a korrepetitori munka, tehát amikor egy zongorista kísér mondjuk egy hegedűst, hiszen ezeknek a mondjuk versenyműveknek nem mindig úgy szólalnak meg, hogy mögéjük állítanak egy zenekart, hanem általában egy zongorista játssza ezt a zenekari részt, ezt a zenekari kíséretet például. És én azt hiszem, hogy ez egy külön szakma. Tehát mi, amikor zongoristák előadó művészettel készülünk, akkor általában szólistaként tekintünk magunkra, vagy esetleg kamarazenészként, de ez a munka, ez a korrepetíciós munka, ez valami teljesen egészen más műfaj. Milyen kihívások vannak ebben a munkában?
5: Valóban, hát igen, alapvetően az zongoristák mind szólistának készülnek, valahol a titkon álmon, aztán kinek hogy sikerül az élete, és van ez a korrepetíciós feladat, ami szintén egy nagyon nehéz munka szerintem.
4: Nagyon.
5: Ugye az összjáték, és megtalálni a másikkal az együtt játszásnak a rejtelmeit, és hogy igazából kísérni a másikat, mert ugye szólistaként van egy hangszeres, egy tegyük fel hegedű fúval a bármi, és azt a zongorán kísérni mondjuk a zenekari anyagot, vagy csak egy kamaraszámot, és igen, ez egy nem egyszerű

0: feladat, de mondhatni, hogy belenőttem, mert ilyen tizenévesen már, majd megemlítjük később, hogy melyik helyszínen elkezdtem ilyen zenésegítőként tevékenykedni, ahol pont ez volt a feladatom, hogy, hogy kísérni kezdtem az akkori diákokat. És úgy, ahogy teltek az évek, egyre nagyobbakkal foglalkoztam.
1: Tehát ehhez gyakorlat kell.
0: Igen.
1: Tulajdonképpen.
0: Igen.
1: Tehát, és olyan képességeket kell kifejleszteni, mondjuk így, amik egy átlag zongoristában nem biztos, hogy megvannak. Tehát például nagyon-nagyon jól kell blattolni.
0: Igen, ez valóban igaz, és a rutin, és a blattolás, igen, például itt a virtuózokban is számtalan olyan helyzet volt, hogy konkrétan így pár perccel előtte, vagy egy fél előtt adattak egy, jó, nem egy zongora versenyszintű darabot, de hogy igen, és akkor, hogy most ezt kellene összepróbálni, és akkor nem mondhatod, hogy nem.
1: Persze, hát ez
0: és a akkor, és akkor erre igen. Kell egy adottság, mondjuk úgy, hogy a kottából mennyit szűrsz ki a leglényegesebb dolgokat, amiket ott bejátszol elsőre.
1: És ilyenkor átalakított fejben azonnal a kottát? Tehát mondjuk leegyszerűsített, hogyha arra mód és lehetőség van?
0: Hát ha nagyon egy olyan több szólamú és nagyon nehéz ilyen akkordikus dolgok vannak a kézben, akkor nyilván muszáj, amit tudsz játszani. De ez nyilván attól függ, hogy mennyi időd van rá megnézni. Ha már van egy pár napod, akkor ott már azért ki tudod gyakorolni.
1: Persze.
0: A teljes... Igen. Anyagot, igen.
1: Igen, de ilyenkor, amikor blattolni kell, akkor viszont nincs erre lehetőség.
0: Akkor nincs, akkor egyszerűsíted, ahol tudod, és próbáld a szólamokat, a legfontosabbakat kivenni, hogy ő is tudja, hogy hol tart, szünetek ne legyenek, hanem mindig menjen a folyamatos zene.
1: Na de pillanat, azt mondjuk, hogy egyszerűsítés. Az egyszerűsítés a számunkra még egy plusz feladatot jelent, hiszen a kottaolvasáson kívül azonnal át kell látni a szerkezetét a zenének, és tudni kell, hogy mit kell leegyszerűsíteni, mit kell kihagyni a zenéből. Tehát ez óriási feladat. És ez tulajdonképpen még nehezíti számunkra, a zongoristák számára ezt a folyamatot.
0: Igen, csak azt tudom mondani, hogy a tapasztalat és a rutin és az évek, tehát hogy ez nem megy azonnal.
1: Tehát ez egy külön szakma.
0: Igen, így van. Van is már egyébként újabban egy ilyen korrepetitúri képzés.
1: Igen.
0: Most már van ilyen.
1: A Zeneakadémián, illetve hát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, hogy pontosan fejezzük ki magunkat. Így van. Milyen kihívásaid voltak így a virtuózok kapcsán? Mesélj nekünk egy-két ilyen történetet.
0: Hát maga az, hogy bekerültem, ez sem olyan hú, de régóta tudtam. Tehát, hogy nem is tudom, körülbelül előtte egy hónappal, hogy így megtudtam, hogy akkor ez így sikerül. És ez volt az egyik legnehezebb része, hogy az anyagok, hogy ki mit fog játszani, mert nem volt ez így végleges. És akkor előtte egy héttel kaptam már valamilyen így nagyjáboli kotta anyagot, de tulajdonképpen előtte én egy-két nappal. Hú. És ez volt a legnehezebb része, hogy mentünk az adást felvenni, és hogy így, amit tudtam, így gyakoroljak ki, és akkor ott gyakorlási idő sem volt túl sok, tehát ilyen maximum ilyen 10-20 perc így összepróbálni, mert hát annyira sűrű volt a forgatókönyv, aztán oda kerültünk élesben ugye a TV felvételnél, amikor indították a tracket, akkor az ment. És ami volt, és akkor nem tetted meg azt, hogy nem tudom, félreütök, vagy bármi, mert hogy tényleg koncerten sem nyilván nem az a cél, hogy félreüssünk, de azért vannak hibák, emberek vagyunk.
1: Így van.
0: Viszont itt azért, amikor videóban és aztán tévébe kerül, akkor tényleg egyszer mindenki szól. És ez a nyomás azért volt az emberen. Hát, igen.
1: Ezért is mondom, hogy különleges képességeket igényel a korrepetitori munka. Mi lesz ennek a folytatása? Lehet már tudni?
0: Igen, tehát lementek a forgatások, lezajlott maga a virtuózoknak a 10. jubileumi évada, és azóta pedig már, hát voltak már koncertek, ahol gyerekeket szintén kísértem, vidéken és Budapesten is, és hát vannak tervben, mert felkarolják a gyerekeket, és utána is biztosítanak nekik lehetőséget. Úgyhogy most elindult egy ilyen folyamat, aztán majd meglátjuk, hogy már...
1: Te hogy látod? Kíváncsi lennék, hogy magáról a virtuózokról, tehát tulajdonképpen erről az egész projektről mi a véleményed? Ez hasznos egy gyerek számára? Mert azért vannak mindenféle nézőpontok, mondjuk így, főleg a legfiatalabbak kapcsán.
0: Hát nagyon hasznos tud lenni, ezt tudom mondani, és akinek tényleg úgy alakul, hogy nagyon tehetséges, és valahogy tényleg jól alakul ez az egész műsor része, annak egy nagyon nagy lehetőség. Tehát amíg régen nem volt ilyen, addig egyszerűen nem tudott úgy szerepelni a fellépési lehetőségek. Most egy olyan nyitott teret és olyan nyitott kapukat ad. Olyan emberekkel tudnak találkozni, olyan kapcsolatokra tudnak szert tenni, vagy akár olyan hangszer támogatást kaphatnak a virtuózok által, hogy tényleg hatalmas lehetőség tud lenni. Ugyanakkor meg kell gondolni, hogy ki az, aki jelentkezik, mert ez egy nagy nyomással tud járni. Tehát a sima verseny, egy országos verseny, az is brutális felkészülési idő kell, és nagyon kell rá készülni. Viszont ez azért adnak a sokszorosát igényli, mert ez egy nagy stressz, izgalom, és hogy a gyerek mennyire bírja ezt. Ez fontos.
1: Sokat vitatkozunk egyébként mi is a szakmában erről a kérdésről, hogy mennyire jó egy fiatal gyereknek az, hogyha ilyen fiatalon ekkora nézettséget, ekkora hírnevet kap, hiszen ezt is fel kell dolgozni.
0: Igen, valóban, és hát nagyon fontos a szülői háttér, vagy a család és a tanár, hogy kezeli ezt, mert ő tud benne segíteni, hogy ezt az egészet hogy kezelje utána. Illetve amikor megtörtént a műsor, eljut X adásig, vagy bármeddig eljut, vagy koncertekig, hogy utána mit kezdjen ezzel az egésszel, mert ez egy időszak, de nem biztos, hogy mindenkinek egy életre szóló, azt követő koncert lehetőség, és hogy neki kell utána ezzel kezdeni valamit.
1: És tulajdonképpen pont ez az időszak egy gyermek életében, amikor óriási repertoárt kell gyűjteni, és tulajdonképpen a tanulmányokra kellene fókuszálnia. És amikor bekerül egy ilyen műsorba, akkor nem tud csak a tanulmányaira fókuszálni. Én legalábbis, nekem ilyen tapasztalataim is vannak így más növendékek által.
0: Igen, valóban a gyakorlás a legfontosabb, és a készülés, ez egy ilyen időszak, aztán mellette utána pótolni kell a közismereti tantárgyakat is, hogyha erre gondolsz.
1: Viszont emeljük ki tényleg az, hogy aki bekerül ide, és esetleg elér valamilyen helyezést, annak óriási lehetőség, és hihetetlen kapuk nyílnak meg a szakmai életében. Igen. Ami tulajdonképpen a lényege az egésznek.
0: Igen, igen, igen. Illetve aki nem feltétlenül jut be adásba, most már tapasztalatból láttam azt, hogy voltak határon túli a kis versenyzők, stb. Nekik is van, tehát hogy nem engedik így el a kezüket. Tehát aki már egy olyan tehetséggel rendelkezik, és a videós válogatással bekerült erre a szintre, akkor ez már belépés, nem felejtik el őket. Tehát, hogy velük is voltunk például koncerten, vagy például kaptak mesterkurzus lehetőséget, és egy vidéki kis településről jövő versenyzőnek igazából minden számít, hogy lássa, hogy mik a lehetőségei utána.
1: Akkor itt hadd említsem meg a saját tapasztalatomat, hiszen nekem volt már egy versenyzőm itt a Virtuózokban, és engem azóta is rendszeresen keresnek egyébként, hogy hát esetleg van valami új növendék. Egyébként most a látóhatáron van egy újabb versenyző, igen, de hát igen, ezt majd meglátjuk, ez majd a jövő zenéje. Térjünk vissza egy picit a gyökereidhez, hiszen nagyon izgalmas ez is. Azt szoktam megkérdezni a vendégeimtől, hogy ugye te is zenész családból származol?
0: Igen, én is szoktam hallgatni a rádiódi műsorait, és igen, mindig hallom, hogy mindenki azt mondja, hogy igen, zenész családból, és igen, a nagypapám és a mindenki is zenész, és mindenki ismer mindenkit. Igen, ez nálunk azért nem így van. Tehát alapvetően nem zenés családból származom, mint így sok budapesti családoknál. Viszont azért nálunk is ott vannak így a vérbeli vonalakban a zene rejtelmei, mondjuk így. Aha. És valójában nekem sikerült így elsőként kiaknázom a családban, illetve van azért így harmadik, negyedik unokatestvéri szinten ismert zenészek is. Most nem említem meg őket, mert nem tartjuk már úgy a kapcsolatot, de egyébként vannak, hát ugye Ózd környékéről származom, onnan azért tudunk megemlíteni szerintem embereket. Tehát, hogy így vannak, igen, és de alapvetően a szüleim közül édesapám, aki brácsázik már jelenleg, Eger Szépasszony völgyben, hogyha valaki jó kedvet szeretne, akkor, akkor ajánlom őket, mert nagyon jó hangulatot tudnak teremteni. Hétvégente cigányzenekarban játszanak, viszont alapvetően apukám 40 éves korában kezdett el brácsázni, mert a nagymama nem engedte annak idején, hogy zenét tanuljon, ami neki nagy fájdalma volt, mert hegedű szeretett volna lenni. És felnőttként úgy érezte, hogy akkor elkezdés, akkor nagyon jól tette, és akkor ez hobbiként így tudja művelni. De visszatérve a kérdésedre, alapvetően nem tanárok és nem zenei családból jövök ilyen szinten. Igen.
1: És akkor hogy ismerkedtél meg a klasszikus zenével, vagy a zongorával? Hogy került a látóteredbe?
0: Igazából van egy édes nővérem, aki elkezdett zeneiskolában zongorázni, és mindösszesen egy hónapig tartott nála ez a dolog. Ez egy hónap pont arra volt, hogy a szüleim vettek egy ilyen kis szintetizátort. És akkor én azt így elővettem otthon, és akkor így elkezdtem így pötyögni, és akkor így önmagamtól így elkezdtem így tanulni. És akkor az első fellépésem az 5 évesen volt az óvodában, karácsonyi műsor. És onnantól kezdve igen, így még nem vettek be a zeneiskolába, mert túl pici voltam.
1: Így van.
0: És aztán, ahogy betöltöttem a kort, akkor zeneiskola is akkor szép sorban nem volt egyszerű, sok nehézséggel járt, illetve sok zeneiskolába jártam, de aztán igen, így szépen.
1: És a középiskolai zenei tanulmányaidat hol folytattad végül is?
0: A Miskolci Bartók Konzervatóriumban végeztem, igen.
1: Tulajdonképpen... Mikor határoztad el, hogy neked ez a pálya, ami az álmod?
0: Igazából, ha hiszed, ha nem, én ezt akkor már tudtam.
1: Aha.
0: Tehát, hogy így annyira piciként én már tudtam. Tehát
1: öt évesen ezt már eldöntötted.
0: Igen, de nem feltétlenül az, hogy zongora művésznő, hanem csak az, hogy nekem a zongora az életem aha. része lesz, és hogy én mindent megteszek azért, és tényleg így megtanultam önállóan írni, olvasni, képzeld, pedig alig jártam óvodába, és én otthon az volt a hobbim, így kis óvodásként visszaemlékszem, hogy a szolfést tanultam, és akkor, hogy kottázni hogy kell. És nekem ez volt a játék például, vagy volt egy ilyen kézzel való balesetem, és így be kellett így gipszelni, és akkor én akkor is így odaültem, és pötyögtem, és tényleg, hogy én ezt annyira szerettem, és akkor így tudtam, hogy... Uh-huh. És soha nem volt kérdés, hogy mondjuk más.
1: Tehát mással foglalkoztál
0: nem.
1: volna.
0: Igen.
1: Esetleg
0: szóba sem
1: ápolónő, vagy fagylaltárus.
0: Nem. Hát így az általános iskolában javasolták a tanárok, hogy valami reáltantárgy felé mehetnék, mert hogy jók voltak a tanulmányaim, de hogy így kizártam. Persze. Uh-huh. Uh-huh.
1: És akkor nem is jött más műfaj be az életedbe? Mondjuk jazz, vagy egy kis könnyedebb pop, cigányzene, bármi, ami
0: igazából
1: úgy eltéríthetett volna
0: hát
1: esetleg.
0: Igazából nem. Szeretek egyébként popot is, meg egy pár más műfajban így játszani, hobbiként így, uh-huh. és kikapcsolódásképpen, de alapvetően a klasszikus zene az, ami uh-huh. a műfajom.
1: Miben volt más a zeneiskolai tanulmányaid, illetve a középiskolai tanulmányaid zenei téren?
0: Hogy nem volt egy állandó zeneiskola, ahova én jártam volna, hanem így körülbelül egy vagy két évente így változtak, mert a tanárok vagy elmentek, vagy javasolták, hogy menjek át már egy erősebb zenéskolába. Tehát ott a faluban ez nagyon egy kietlen helység, és nem volt olyan egyszerű, hogy akkor ez hogy történik ez az egész, és igen, hát azt hiszem 3-4 különböző zenéiskolában csináltam végig. Majd a konziba egy ilyen 8. évfolyamba kerültem be, akkor még volt ilyen előkészítő év. És akkor már a konziba jártam, de még általánosban máshova. És a lényeg, hogy évente más konzistanáraim voltak minden évben, igen. Valahogy pont így jött ki a lépés, hogy mindig történt egy váltás. Tehát, hogy évente más, és akkor minden évben más. Mind a 4 év alatt más tanárom volt.
1: Hát gondolkodom, hogy milyen előnyei vannak ennek, de ez inkább
0: nem
1: alapvetően
0: volt olyan...
1: csak hátrányát látom.
0: Igen.
1: Nekem legalábbis a tapasztalataim alapján.
0: Igen, ez valóban, pláne amikor ugye a Zene Akadémiára készülsz, és akkor kellene egy stabilitás, nem feltétlenül volt ez a túlsűrű csere. Uh-huh. És ebben volt segítségemre majd, amit megemlítünk ugye később a központ által, hogy ott viszont volt egy fix tanárom, mondjuk így, és akkor vele így. Mert az volt a legfixebb, mondjuk így.
1: Mert hogy a Schneidberger Tehetségközpontban találkoztunk egyébként még annó mi is.
0: Igen, igen, igen.
1: És mikor kerültél be a Schneidberger Zenei Központba?
0: 2011-ben alapult meg, ugye, és rögtön az első évfolyamban, akkor még úgy működött,
1: aha.
0: hogy volt egy bizonyos felvétel, és a Bartók Rádióban hallottuk, hogy lesz ez a meghallgatás, tehát nagyon nagy ív volt ennek kerítve, és akkor elmentünk Nyíregyházára, és akkor felvétel, és akkor felvettek, és így akkor így sikerült oda bekerülnöm, és 2011-től 16-ig voltam ott az elején diák, aztán mint ilyen zenei segítő, ahol elkezdtem látni ezeket a korrepetíciós dolgokat, aztán ahogy felvételt nyertem a Zeneakadémiára, ott így megszűnt ez a képzés számomra, legalábbis, hogy már elkerültem az akadémiára.
1: Igen, mert ez középiskolások számára van.
0: Igen, igen, igen, igen, igen.
1: Ki volt ott a tanárod említsük meg mindenféleképpen a nevét.
0: Igen, Balázs János
1: a Kossuth Díjas zongorista.
0: Igen, igen, ő volt nekem ott a zongoratanárom egész hosszú évekig, és akkor így vele volt a legfixebb kapcsolatom mondjuk így a zenetanulás terén. Uh-huh. A Zeneakadémia pedig 2015-től 2020-ig tartott számomra, és Gulyás István volt a tanárom.
1: Milyen hatással volt egyébként a két mester rád, hiszen különböző személyiségűek és egészen másfajta megközelítéssel bírnak a klasszikus zene irányába?
0: Valóban, igen. Hát a Jancsinál, ha mondhatjuk így, nagyon szerettem azt, hogy mindent megmutatott. Uh-huh. A konziban a tanáraim azok nagyon szerettek újrendezni, ilyen apróbb dolgokkal foglalkozni, ami nagyon hasznos és kell így a van. Tanulmányok során. Viszont a Jancsi volt az, aki így élesben, és nem a YouTube-on, hanem így megmutatott ilyen nagyon nagy műveket, és ez nagyon inspiráló tudott lenni egyrészt számomra. Másrészt vele már zenével tudtunk szeretett így szabadjára is engedni, tehát így járugaszkodni a dolgoktól, meg így repertoárokban nagyon jó javaslatai voltak, és ő így kinyitott engem mondjuk így jobban. Illetve a Gulyás István pedig... Ő egy ilyen zenetörténeti és szintén egy ilyen zenetanulmányokkal kapcsolatos, jobban elmélyülő dolgokat tudott rávilágítani, korszakok, stb. Különböző stílusoknak a különböző játékmódja.
1: Milyen élményeket és tanulságokat hoztak számodra a zenei versenyek, vagy esetleg a Cifra Fesztiválon való részvétel?
0: A Cifra Fesztivál zongora versenyén való részvétel egy nagy kihívás volt, akkor volt az első Cifra Fesztivál keretein belül megrendezett zongora verseny, egyébként azóta sem volt. Uh-huh.
1: Egyébként mondjuk el, hogy Balázs János szervezésében megy a Cifra Fesztivál, igen. És természetesen a zongora verseny is.
0: Így van, és akkor elég sok növendék indult, és így társakkal is így beneveztünk, hogy akkor mi készülünk. És hát a felkészülési idő az elég hosszú volt, és kiválasztani azt a nagyon nagy repertoárt, és tényleg előtte tanárhoz vinni és készülni. Azt mondom, hogy a felkészülési folyamat mindig egy nagyon jó dolog visszagondolva. Mert ott igazán elmélyülsz a zenében, foglalkozol vele, és van is közben valami célod.
1: Ez az.
0: Uh-huh. Ahová készülsz vele, tehát nem csak úgy magadnak gyakorolgatok meg, majd egyszer eljátszom valahol, hanem tényleg ott van az a célpont, ami úgy tud hajtani az embert.
1: Hát ez kiváló motiváció tulajdonképpen.
0: Igen, és nagyon érdekes, a Dubrovai díjat kaptam ugye ott meg, aminek nagyon-nagyon örültem, és ami az érdekesség benne, hogy egy picit így ockodtam ettől a darabtól, hát hogy mégiscsak kortárs, és hogy a hangoknak a megjegyzése, és hogy a dallamvilág is olyan távolinak láttam. Uh-huh. Aztán egyszer elmentem egy órára maga a zeneszerzőhöz, és ott már egy picit is sikerült jobban megbarátkoznom, hogy hú, nem is olyan távol ez a világ, hanem hogy lehet ezt játszani, csak meg kell valahogy benne találni így a zeneiséget, meg hogy ugye másabb, mint amit előtte iskolában tanulunk, ezeket a tipikus klasszikus művek. Aztán tehát, hogy az irónia az egészben, hogy ezt sikerült a legjobban előadnom, és hogy ezzel nyertem, igen.
1: Tehát akkor ez egy nagy tapasztalat. Mennyi idő, míg felkészül az ember egy ilyen versenyre? Nyilván kellenek azok az évek, amiket előtte beletett az ember, igen. Az a kilométer mondjuk így, igen. Tehát mondjuk az a 10-15 év, kinél mennyi, és akkor utána jön az, hogy elkezdünk egy műsorral készülni a versenyre. De hogy működik ez?
0: Hát szerintem mindenkinek van olyan, amit olyan darabot választ ezek a nagy balladák, vagy ezek a legnagyobb művek szerintem. Megpróbál szerintem visszanyúlni, ami már ugye a kézben van, igen. És azt felhozni egy olyan szintre, hogy tényleg versenyre képes legyen. Én azt mondom, hogy fél év, egy év minimum egy versenyre való készülés.
1: Tehát ez óriási munka.
0: Igen.
1: És akkor ez mondjuk naponta mit jelent? Hogy azért a hallgatókban is tudatosítsuk, hogy egy zongorista mennyi munkát tesz bele.
0: Hát változó, mennyit tud, az attól is függ, de
1: igen.
0: Napi 4-5 óra minimum. Uh-huh. Egy verseny előtt.
1: Mondjuk egy éven keresztül.
0: Igen, ez mindenkinek változó, valaki persze. Azt mondja 8-9, én picakoznék egy picit ezzel, mert azért vannak, tehát szerintem a minőségi gyakorlása nagyon fontos, uh-huh. Meg hogy a kezed is mennyit bír, és tényleg koncentrációban mennyit vagy ott, szerintem annak nincs sok értelme, hogyha csak mennek az ujjaid, de máshol jársz.
1: De az tehát igényes... nem az órának gyakorlunk
0: igen,
1: tulajdonképpen.
0: Igen, uh-huh. Igen, hanem hogy hasznos legyen.
1: No, de hogyha egyébként tanulmányokat folytat egy diák, akkor egyszerűen lehetetlen ennél többet gyakorolni naponta.
0: Igen, tehát ezért is mondom, hogy mennyit tud, tehát hogy mi mellett uh-huh. Készül, vagy igen.
1: Tehát egy középiskolai tanulmány keretében, vagy esetleg egy érettségi előtti időszakban. Hát
0: nekem 2-3 óra volt ott egyébként a maximum. Egyszerűen nem fért bele több, mert persze. Reggel 8-tól este 8-ig órák voltak, és akkor közben a kis szünetekben az az 1-1 óra, hogy több nem.
1: És akkor így lopva próbál az ember gyakorolni? És ez hogy működik, igen. Mondjuk?
0: Hát ilyenkor... az is fontos, találsz egy 20 percet, vagy találj egy termet,
1: ja, igen.
0: Hogy hol tudsz gyakorolni, ez is egy kérdés.
1: Igen, hogy éppen akkor ne legyen ott tanítás.
0: Igen.
1: És akkor, hát nem tudom, legalábbis mi így voltunk vele, hogy reménykedtünk benne, hogy esetleg valamelyik tanár éppen nem jön, mert ki tudja, valami dolga van, vagy lebetegedett, vagy bármi, és akkor na, arra le lehet csapni arra a teremben.
0: Igen.
1: Igaz?
0: Igen, tehát, igen, ez, igen, ez is megy a vadászat. Igen.
1: Ez nagyon tipikus. Igen. Nagyon tipikus. És a Zeneakadémia mennyiben volt más? Milyen újdonságot hozott neked?
0: Hát teljesen más volt. Uh-huh. Mindenféle szempontból, alapvetően számomra, hogyha ezt így megemlítettem, az, hogy ugye felkerültem Budapestre, és hogy itt megismerkedni a dolgokkal, illetve az önállóság. Tehát, hogy, hogy a Zeneakadémia ad egy biztos hátteret, és tanár biztosít, és mindenféle órákat, de azt, hogy te mennyire aknázott ki, az teljesen rajtad múlik. Tehát itt már senki nem fog napi szinten számon kérni, hogy akkor gyakoroltál, vagy akkor most ezt kellene csinálni, és azt, hanem az önállóságra tanít, és neked kell könyvtárba menni, darabokat, repertoárt gyűjteni, rajtad múlik nagy részben.
1: Milyen szempontok alapján választottad ki a repertoárodat, illetve azokat a műveket, amiket tanultál? Ki a kedvenc zeneszerződ?
0: Hú, hát valójában mondjuk, hogy Chopin. Uh-huh. Szerintem sok zongorista így van ezzel.
1: Így van.
0: Egyszerűen olyan művei vannak, ami fülbemászó, és közben elmélyült, és zeneileg is. Vannak benne kihívások. Liszttel annyira nem kerültem közeli kapcsolatba, de egyébként szerettem Debussyt, Bachot is már. Gyerekkoromban nem szerettem, akkor csak láttam benne a tanulást és a kihívásokat, mint több szólamúság vezetése és mindenféle szabályoknak a követése, újrendezés, uh-huh. amivel megy az idő, de igazából még nem látod át, hogy mi is lesz ebből. Most már viszont már úgy értem a zenéségét is.
1: Uh-huh. De ezzel sokan vagyunk így egyébként.
0: Igen.
1: Tehát a legtöbb gyerek így van vele, hogy nem nagyon szeretik ezeket a barokk műveket játszani, ám bár nem véletlenül kötelező.
0: Igen.
1: Hiszen hihetetlen készségeket tudott elsajátítani az ember, ami szükséges a zongora tanuláshoz. Tehát ahogy mondtad, az újrendek, meg számtalan alapvető kérdés, ami a tanulmányoknak az alapját képezi.
0: Igen.
1: Én azt gondolom. Visszatérve Dubrovai tanár úrra, ha már így szóba jött Chopin is, akkor én azt gondolom, hogy Chopin valóban az a fajta zeneszerző, aki hihetetlen dallamvilággal rendelkezik, és csodaszép dallamokat írt, és a kortárs zenére ez mostanában én azt hiszem, hogy kevésbé jellemző, legalábbis az elmúlt néhány évtizedre, de Dubrovai tanár úr, mint hogyha ennek az ellentéte lenne, tehát azért nála megtalálhatók nagyon érdekes dallamok, és nem áll annyira messze tulajdonképpen a romantikus zenétől, mint számos más kortárs zeneszerző, akit most természetesen nem fogok felsorolni. Nekem legalábbis ez az érzésem is.
0: Igen,
1: hogyha Balázs Jancsinak a felvételeire gondolok, hiszen ő felvette az összes dubrovai zongora művet, akkor ott nagyon érdekes értékeket lehet találni.
0: Igen, van benne egy ilyen dallamvilág és folyamatos vezetés, és hogy is mondjam, egy ilyen folyékonysága van a dolgoknak, ilyen különböző harmóniákat boncol, de mondjuk pedálban így megszólal egybezengetve, akkor így hallunk benne szép dolgokat, mondjuk így. Igen, vannak olyan zeneszerzők, ahol már annyira boncolgatják a dolgokat, és feszegetik a határokat, hogy kicsit kell egy másik fajta fül, igen. Voltak események, ahol például mentem ilyen kortárs koncertekre lapozni. Uh-huh. Hát igazából majdnem kiugrott a szemem, hogy hol is vagyunk, mert olyan jelzések igen. voltak, hogy például nem is ismertem valamit, meg alapvetően, hogy olyan effektek vannak, amihez nem vagy hozzászokva.
1: Igen.
0: Zenészként, igen.
1: Szokatlan.
0: Szokatlan.
1: Attól még lehet jó természetesen, de kétségtelenül szokatlan. Igen. És a korrepetícióval mikor ismerkedtél meg, mikor állt egy kicsit közelebb a szívedhez?
0: Mondhatom, hogy a Schneidberger központban kezdtünk el egy ilyen munkát, ahol zenésegítőként kezdtem kísérni a tanítványokat. Ott kezdődött el ez a dolog, ahol így megkedveltem. Aztán később pedig volt ugye a kamarák a Zeneakadémián, és valahogy így mindig voltak ilyen különböző zenei dolgok, amiben így kísérni volt lehetőségem is, és egyre jobban megszerettem, és úgy éreztem, hogy ez közel áll hozzám, és nagyon szeretek így együtt játszani másokkal, úgyhogy...
1: Uh-huh. Jelenleg mentorként dolgozol a Schnittberger Zenei Központban. Ott pontosan mi a feladatod?
0: Valóban ez a lehetőség a korrepetíción kívül egy évvel ezelőtt jött, aminek szintén nagyon örültem, és ott a feladatom az, hogy ugye vannak zenét tanulni akaró fiatalok, és nekik a zenei munkájában segítek, amennyire tudok. Például van most a felvételi időszak, és nekik a hova van lehetőségük jelentkezni, mit kell ehhez, milyen lépések vannak, zenei anyag, repertoár,

0: vagy ha például arra gondolok, hogy a középiskolák nem minden esetben kellőképpen segítőek akár egy felvételivel kapcsolatban, és nem adnak át minden információt a gyereknek, és az információ az hatalom, és hogyha nincs a birtokában ennek a gyerek, a felvételiző, akkor nem is tud róla, hogy neki milyen lehetőségei vannak. És tulajdonképpen ez összpontosul a te kezedben, ez az információ, amit át kell adnod a diákoknak.
1: Igen, ez valóban így van. Azért hozzá kell tennem, hogy ez pont most egy fél éve átalakult egy picit ez a mentorálási szerep, akkor eddig volt több ilyen, nevezzük úgy hagyományos mentor, aki a szociális és családdal való kapcsolattartást csinálta. Sajnos a Nemzeti Tehetségprogram kivette ezt a részt, úgyhogy nagyon szomorok vagyunk, de ez megszűnt. Úgyhogy én maradtam, mint zenei mentor. És én alapvetően a zenei dolgokkal van kapacitásom, hogy foglalkozzak. Vannak olyan családok, akikkel tartom a kapcsolatot, akik nagyon-nagyon olyan helyről jönnek. Tehát, hogy igen, de... És sajnos van erre példa, hogy a konzi vagy a főtájtanár sajnos nem megfelelő lehetőséget nyújt. Például gondolok itt mondjuk pályázatokra vagy ösztöndíjakra. Itt van ez a romaság kérdése, hogy mennyire engedik vagy nem engedik a tanulás számára, vagy van-e valami diszkrimináció, mert ilyenről is tudunk. Úgyhogy mi azért próbálunk ezekben segíteni.
0: Mit gondolsz a Snédberger Zenei Központról? Ez egy lehetőség a fiatalok számára? Középiskolások számára?
1: Hát ez egy nagy lehetőség. Igen. Nagy lehetőség, és különösen visszatérnék a vidékiekre, hogy azokban a pici falvakban az ország Szabolcs megye, és nem tudom, mindenféle messzi helyekről olyanok jönnek, akik nem, egyszerűen nem járnak zeneiskolába. Nincs rá lehetőség, nincs rá pénzük, nem tudnak hangszert venni, csak van valami kölcsönzött hangszerük, és nekik nagyon nagy lehetőség, igen. De akár innen, Budapestről is, igen, igen, igen.
0: Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor egy ideig ott tanítottam a központban, hogy hihetetlen tehetségek vannak ott, és némelyik tényleg nagyon, tehát sanyarú sorsuk van, és én azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség, hogyha ott bekerülnek, és ott megpróbálják kibontakoztatni a tehetségüket.
1: Igen, valóban, de bárhonnan jönnek, igazából olyan tanárokat találkozhatnak, akik tudnak nekik segíteni, tehát mondjuk elviszik őket egy meghallgatásra a felvételi előtt, ami nagyon sokat számít, vagy például voltak növendékek, akiknek tavaly biztosítottunk egy ilyen felkészítő, külön órákra tudtak járni.
0: Vagy gondoljunk csak arra, hogy nem mindenkinek van lehetősége arra, hogy Balázs Jánostól tanuljon, vagy esetleg Balogh Józsitól, aki most tanít a Snédberger Központban zongorát, klasszikus zongorát. Én nagyon fontosnak tartom egyébként a Snédberger Zenei Központnak a munkáját, hiszen nem csak tanároktól tanulhat az ember, hanem például koncert lehetőséget is biztosít.
1: Igen, valóban.
0: Ott magánban a helyszínen is.
1: Magán a helyszínen is, igen, a kurzusok alatt most az az újítás, hogy van legalább heti 3 koncert. Igazából ez csak egy kis koncert, tehát nem jönnek ilyen külsősök, de akik a helyszínen vannak, az már egy kipróbálási lehetőség, mondjuk egy vizsgaanyagnak, vagy az épp tanult műsornak, és a gyerekeknek pont ez kell, hogy egyszer rutin szerezzenek a színpadon. Aztán van mindig egy kurzuszáró koncertünk, ezen kívül pedig azért jönnek az alapítványhoz különböző felkérések. Most például fognak menni majd egy jazz együttessel Hágába, aztán voltak a növendékek Berlinben januárban, nyára is van a Veszprém Fest, aztán különböző jazzfesztiválok, klasszikusként ott van a Kapolcs Művészetek Völgye.
0: És hát azért azt is meg kell említenünk, hogy néhány növendéknek legalább van lehetősége a Művészetek Palotába is játszani.
1: Valóban, igen, van erre lehetőség, mert Snédberger Ferenc lett az évad művésze a tavalyi évben, és neki elég gyakran van most koncertje a műpában, ahová ő szereti a tanítványait is vinni, tehát mindig visz 5-6 növendéket, akivel ott közösen áll a színpadra.
0: Hát ez óriási lehetőség egy fiatalnak.
1: Igen.
2: Tóth Kamilla zongoraművésznő volt a mai vendégem, aki többek között a Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató televíziós műsor zongora korrepetítora. Beszélgettünk a szakmai kihívásokról, a munkájáról és az életébe is némi bepillantást engedett nekünk. A beszélgetésünk folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszont hallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják vele. Roma nők segítik a hátrányos helyzetű diákok felzárkózását Nyugat-Nógrádban. A Balassagyarmati Tankerületi Központ több mint 24 millió forintos Európai Uniós támogatással indítja el a Nő az Esély programot az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plus pályázat által. Ennek keretében két roma nő kezdheti meg munkáját neveléstámogató asszisztensként két nyugat-nógrádi iskolában. Nagyné Barna Orsolya, a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója eljutatott közleményben ismertette, hogy több mint 24 millió forintos Európai Uniós támogatással indítja el a Nő az Esély programot az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz pályázat keretében a Balassagyarmati Tankerületi Központ. A kezdeményezés által két roma nő kezdheti meg munkáját neveléstámogató asszisztensként a Ludányhalászi Rádai Gedeon általános iskolában és a Tereskei általános iskolában. Roma nők segítenek a lemorzsolódás elleni küzdelemben. A 2028 áprilisáig tartó program célja, hogy javítsa a hátrányos helyzetű diákok esélyeit, csökkentse a pedagógusok leterheltségét, valamint visszaszorítsa az iskolai lemorzsolódást. A projekt egyúttal a munkaerőpiaci beilleszkedést is támogatja. A résztvevők összesen 24 hónapon keresztül dolgoznak az intézményekben, amelyből 16 hónap támogatott foglalkoztatás, 8 hónap pedig kötelező továbbfoglalkoztatás, közölte nagyné Barna Orsolya. Hozzátette, a program fontos eleme a képzés is. A bevont munkavállalók egy 300 órás, ingyenes tanfolyamon vesznek részt a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság szervezésében. A megszerzett szakképesítés hosszabb távon javítja az elhelyezkedési esélyeket. Az igazgató rámutatott arra is, hogy az asszisztensek munkája közvetlenül az iskolák mindennapjaiban is érezteti hatását. Jelenlétük lehetővé teszi, hogy a pedagógusok több figyelmet fordítsanak az egyéni fejlesztésre, ami különösen fontos a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatásában. Hangsúlyozta továbbá, a program így hozzájárulhat a korai iskolaelhagyás csökkenéséhez és a tanulói eredmények javulásához. A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, a Magyar Államtárs finanszírozásával, a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósulhat meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 15-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Tóth Kamilla zongora művésznő a mai vendégem ismét, aki többek között a Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató televíziós műsor zongora korrepetítora. Akivel beszélgettünk a kihívásokról, a munkájáról, és időként a szakmai titkokba is némi bepillantást engedett nekünk. A mai este folyamán a beszélgetésünk második részét hallgathatják meg. Tartsanak velünk ismét!
4: Most már tudjuk, hogy zenei mentorként és tulajdonképpen korrepetítorként is milyen munkáid vannak. A tanítás milyen szerepet tölt be az életedben?
5: A tanítás jelenleg nincs annyira jelen az életemben, mert 6 évet tanítottam egyébként, már az akadémia mellett elkezdtem a tanítást, és két vidéki zeneiskolában, majd egy budapestiben tanítottam, de jelenleg most más dolgok élveznek előnyt így a zenében, és még szeretnék egy picit így színesen élni a zenében, amíg lehetőség van rá, úgyhogy most egy picit a tanítás az háttérbe szorult.
4: Milyen célokat tűztél ki a következő 5-10 évre? Milyen lehetőségeid vannak?
5: Hú. Hát, amiket majd az Isten nekem szállt. Igazából, hát a zenében aktívként maradni, megragadni a lehetőségeket. Én úgy mondom, hogy inkább most kezdődött el egy olyan szakasz, amikor így gyümölcsözik már az a sok-sok befektetett tanulás és sok-sok munka, és igazából még csak most kezdődik el ez a része, úgyhogy remélem ez így marad a jövőben is. Vannak egyébként terveim meg céljaim mind a tanulmányokban, még továbbtanulási szándékem is vannak, illetve ilyen önálló dolgok is, de eddig arról nem szeretek beszélni, amíg majd, ha megtörténik esetleg, tehát hogy így.
4: Igen. De fontosnak tartod egyébként a tanulást?
5: Nagyon.
4: Miért?
5: Nagyon. Hát az a legfontosabb. Ha érvényesülni szeretnél a mai világban, akkor ez elhagyhatatlan. Nagyon sok jó zenészt látok az ismerősei körömben, hogy fantasztikus muzsikusok és nagyon jó zenészek, de nem feltétlenül végzik el valamilyen oknál fogva, vagy egyszerűen nem is mennek, és nincs lehetőség egyszerűen. Én azt mondom, hogy ha bekerülsz egy főiskolára, akkor csak, nem is csak, de hogy egyszerűen maga az, hogy tanár vagy, egy biztos állásod van nyugdíjas korodig. Jó, szeretni is kell, meg elhivatottság kérdése is, de már megváltozott a világ, és egyszerűen nem tudsz nélküle létezni. De legalábbis a zenében. Nagyon nehéz.
4: És hogyha valaki elvégzi a Zeneakadémiát, milyen lehetőségei vannak utána?
5: Hát akkor sincs olyan nagy biztosítékot, de van egy, hogy is mondjam, egy belépőd, hogy valami ezt tudsz vele kezdeni. Amit biztosan mondok, az a tanítás. Mindenhova mindig kell egy zenetanár, tehát el tudsz helyezkedni. El tudsz menni a színház világába egy picit, ahogy én is tettem. Aztán úgy megnyílnak azért a lehetőségeid utána.
4: Mesélj erről a színházról, ez nagyon érdekesen hangzik. Milyen munkaköröd van ott? Milyen feladataid vannak?
5: Igen, ez is így szép lassan alakult ki az egyetem után. A Madách és Operett Színház musicali részlegén játszom, ott a zenekari részlegben. Mint zongorista, különböző darabok mennek évszakonként, változik körülbelül, és nagyon szeretem ezt is, mert ott meg zenekari szinten játszhatok, ugye, és nagyon jó a hangzásvilága, de egy picit szabadabb, mert ugye a klasszikus zenétől már elrugaszkodik, ugye ez a musical műfaja, és mindig van valami új, és tanulnivaló, és nagyon szeretem.
4: Nagyon izgalmasan hangzik.
5: Igen,
4: egyrészt azért, mert ugye egy zongorista csak akkor játszik zenekarral, amikor szólistaként egy zenekar élére áll. Legalábbis legtöbbször. Tehát zenekari tagként játszani az egy ritka lehetőség egy zongorista számára. Ez az egyik. Másik az, hogy egy picit ez a műfaji kitekintés, ez egy picit kinyitja az embernek a lelkét, a gondolkodás módját.
5: Igen, valóban, és az is, hogy a színészek, tehát, hogy az egy külön világ. Aha. Megint, ahogy egyszerűen oda belépsz, és akkor ott a csodálatos ruhákban, fantasztikus minkekkel, és akkor ott a színészeknek is van egy ilyen világa, és olyan jó így ebbe benne lenni. Igen, egy jó dolog, igen. Úgyhogy én most nagyon örülök, hogy ilyen színes ez a zene egyébként, csak meg kell találni a kapukat is. Én azt mondom, hogy nem minden repül oda eléd egyébként, hanem neked is kell így kiaknáznod hogy merre lehet menni, és menni utána a dolgok után, de hogyha sikerül, akkor tud ez ilyen színes lenni.
4: Szeretnéd a jövőben is folytatni ezt a színes munkát, amit most csinálsz, hogy korrepetíció, egy kis zenei mentorálás, egy kis színészet kísérés, tehát, hogy...
5: Igen. Szerintem ezt így most még szeretem, és igen.
4: Hogyan látod a klasszikus zene helyét a mai társadalomban, és a jövőjéről mit gondolsz?
5: A klasszikus zene az egy nagyon szép műfaj, a legmagasabb szintje ugye a zenének, mondhatjuk így. Az tény és kézzelfogható, hogy a koncerttermek nagy részében hát inkább nyugdíjas korosztály ül, és erre pont jó mondjuk egy ilyen virtuózok, vagy egy hasonló műsor, vagy egy ilyen ismeretterjesztő videók a TikTokon, és népszerűsíteni a klasszikus zenét fiatalokkal, ez szerintem nagyon fontos, hogy szeressék a fiatal klasszikus zenét, saját tálalni, ami nekik is befogadható, mert ma már annyira nagy az inger küszöbök, ugye ezzel a sokféle mindent látnak az interneten, hogy meg kell találni azt, hogy amiben ők is megtalálják esetleg magukat, szóval, hogy dolgozni kell azon, hogy a koncerttermekben fiatalok is legyenek. Uh-huh. Mármint, hogy hallgatóságként.
4: A zenei oktatásnak azt hiszem, hogy ez is az egyik feladata, hogy nem csak zenészeket nevelünk, és nem csak azért tanítunk, hogy egyszerűen fejlesszük ezeket a gyerekeket, illetve az ő gondolkodásukat, hanem valójában a közönségnevelés is.
5: Igen, és hogy a tanároknak a ránevelése is, hogy lehetőséget is, hogy például a tanárok elvigyék koncertekre mondjuk a diákokat ilyen csoportokban, de ez ugye nagyban függ attól, hogy milyen a tanár, és hogy mennyire érdeke, és hogy ő ezt szívvel csinálja-e, vagy csak letanítja az órát, ez egy nagy kérdés, mert sok mindent lehet, és lehetne, de ehhez kellenek az olyan tanárok, igen.
4: Hadd említsem meg egy kicsit saját magamat is, illetve a tapasztalataimat, mert én nagyon gyakran játszom a növendékeimnek különböző, nem tudom, Chopin-etüdőket, noktűnöket, mazurkákat, amik úgy közkedveltek, és szeretik általában a gyerekek. És nagyon szokták élvezni ezeket a pici, rövid kis előadásokat, de azért időnként mondjuk fél évente egyszer tartunk nagy koncertet is az iskolában.
5: Most igen, például, igen, erre van például.
4: Igen, tehát igen. Most például tegnap előtt játszottam Barta Ágnes fuvola művésznő kollégámmal, ahol sok növendékem egyébként jelen volt a koncerten. Tehát ez egy inspiráció valójában a növendékeknek, hogyha látják, hallják a tanárukat zongorázni, fuvolázni, gitározni, bármilyen hangszeren játszani, ha esetleg nem is visszük el őket koncertre.
5: Igen, valóban, és ez az iskolai nevelés, és ebbe így becsempézni nagyon fontos, amit te is mondtál, például mi is csinálunk ilyet, például a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, van egy ilyen sorozata, amikor különböző vidéki városokba így elviszi a zenét, és közben az újítás, hogy mennek ilyen filmzenék és klasszikus zenék ötvözve diákoknak, és van közben például ez a homokfestő. Uh-huh. És közben ezzel is színesítik, és ez nagyon jó, mert nagyon befogadóak a gyerekek. Vagy például egy másikat szeretnék megemlíteni, a MÜPA is nagyon jó ebben egyébként. Már egész babakortól rendez ilyen kis hangulat és ifjúsági koncerteket, és nagyon jönnek a szülők kisbabákkal, vagy aztán az iskolai növendékekkel, hogy erre van kereslet, és jönnek, hogyha vannak ilyenek szervezve. Uh-huh. De ugye mások a lehetőség például itt, vagy mint az ország másik részein.
4: Igen. Hadd említsem meg itt is a személyes tapasztalataimat, hiszen Felegi Ádámmal korábban gyakran játszottam együtt, méghozzá babakoncerteken, ahol jöttek a kisbabák, rátették a zongora tetejére.
5: Igen, mi is
4: játszottunk. Rátették a zongora tetejére, és imádták a kicsik.
5: Igen.
4: Nézték, hogy most mi van, és ugyebár átveszi a testük a zongorának, a hangszernek a rezgését.
5: Igen, és egyszerűen így belenevelődnek, tehát hogyha egy kicsi kortól ezt így tudják, és hallják, és akkor megszeretik egyszerűen. Uh-huh.
4: Ezt szoktam mesélni a tapasztalataimat Andriskámmal, aki most 10 hónapos kisfiammal, hiszen amikor anyukája hasában volt, akkor ő rendszeresen hallotta nem csak az én zongorajátékomat, hanem hallgattunk mindenféle Mozartot és egy-egy babazenéket. Tehát a Mozart effektus például, ami nagyon híres, ami tulajdonképpen arról szól, hogy ha ezeket a nyugtató Mozart dallamokat hallgatjuk, akkor egyszerűen jobban fejlődik a piciknek az agya.
5: Így van, igen.
4: És mi erre appelláltunk, és ez volt az egyik célunk, hogy ezzel is már fejlesztjük már egészen embrió korától az ő kis képességeit, és amikor megszületett, akkor betettünk neki telefonon, természetesen kórházban csak így lehetett, azokat a zenéket, amiket hallott még anyuka pocakjában. És nekem úgy tűnt, hogy ráismert. Felismerte őket, igen, és végre hallhatta a saját kis fülével, és nem csak a magzatburkon belül, és nagyon-nagyon tetszett neki, és nagyon nyugis volt. Már onnantól kezdve is. Ő egyébként egy nyugis baba alapvetően. Tehát én azt mondom, hogy hatással van a zene a gyermekeknek a fejlődésére. Hihetetlen hatással van.
5: Na majd ezt javaslom az anyukámnak, mert ő óvodában dolgozik, és mondja, hogy nagyon sokszor rosszak a gyerekek, hogy tegyenek be valami módszert.
4: De ha már így beszéltünk a klasszikus zene jövőjéről, akkor említsük meg azt is, hogy itt a műsor elején több kollégámmal ezt természetesen már megcsináltam, neked is mutattam egy zenét, amit elárultam, hogy AI-jal, mesterséges intelligenciával készítettem. Számomra ez egy picit ijesztő, hogy egy perc alatt generál egy olyan zenét, amit utána mondjuk 5 percig kell végighallgatnom. Tehát hosszabb maga a hallgatási idő, mint a létrehozása. Mit gondolsz erről?
5: Hát az, hogy valóban félelmetes, tehát hogy így ebbe belegondolni, hogy egyszerűen ezek a zeneszerzők és zsenik, akiket nem ismertünk, hogy hány évig foglalkoztattak egy-egy darabbal, és most jön itt nekünk egy rendszer, ami nem tudom, egy vagy két perc alatt generál egy olyat, hogy hallgatható egyébként, tehát hogy összerakja, és van egy olyan, amit mutattál például, egy olyan ének hangalatta, ami emberi.
4: Nagyon.
5: Tehát,
4: nagyon,
5: hogy...
4: És tökéletes kiejtéssel.
5: Igen, tehát hogy eszméletlen is, hogy merre fog ezáltal menni majd a zenei élet. Ez egy nagy rejtély és kérdés, és hát nem tudjuk, hogy mi lesz akkor, amikor mi már mondjuk nem is leszünk, tehát hogy mennyire más lesz a világ önmagában. Ja.
4: Én nagy rajongója vagyok a digitális oktatásnak, és azt hiszem, hogy nem is kell megvárni, hogy mi már ne legyünk, hanem ez nagyon hamar, tulajdonképpen már be is fog köszönteni egy-két éven nagyon. Belül. Hiszen ha mondok neked egy olyan példát, akkor lehet, hogy ezen is meglepődsz, de vannak például olyan programok, amik már képesek arra, hogy lekísérik mondjuk a szólistát. Tehát van egy, mondjuk egy klarnétos, és van mögötte egy zenekari alap. És a program figyeli, hogy hol tart a klarnétos, és nem hozza be előbb a zenekarnak a kíséretét, amíg meg nem szólal az a bizonyos hang, aminek meg kell szólalnia.
5: Igen.
4: Tehát megvárja. Akár be is lehet lassítani. Egyszerűen hihetetlen, hogy milyen lehetőségek van. De ez egyébként ijesztő egy korrepetító számára.
5: Nagyon, nagyon. Ráadásul ugye itt például a balett korrepetíciót, amit csinálok alapvetően, ott pont ez van, és ott én is megkérdeztem igazán, hogy miért nem gépi zenére táncolnak itt a diákok. És pont ezt válaszolták meg, hogy azért, mert ugye a gépzene az megy, ugye, ahogy fel van véve, és nekünk pont az a feladatunk, hogy a táncos kísérjük, és bevárjuk, hogy a később ugrik, vagy bármi történik, de hát most már az ijesztő, hogy itt például van egy program, ami bevárja a dolgokat.
4: Igen, igen. Sőt, lehet, hogy a szentségtörést, amit műveltünk néhány nappal ezelőtt a növendékemmel, de ő például játszott az egyik koncerten egy Bach F-moll zongoraverseny, és zenekari kíséretre volt szükségünk. Hát természetesen nem tudtunk zenekart vinni a helyszínre, ezért egy applikációt használtunk, amiből jött a zenekari kíséret. Ez a program speciál nem várta meg a szólistát, tehát a kis zongoristámat, de mégiscsak valahogy megszólalt egy olyan versenymű, amihez alapvetően zenekari kíséret kell.
5: Igen. És ez egy nagyon jó gyakorlási lehetőség a növendék számára, mert ugye mikor lenne lehetősége egy nagy zenekarral gyakorolni? Hát nagyon ritka.
4: Ritka az ilyen lehetőség, az kétségtelen. Mesélj erről egy picit, erről a balett korrepetícióról, amit most tulajdonképpen még végzel. Milyen kihívásai vannak ennek?
5: Igazából ezt 2021 óta csinálom, és ez egy nagyon nagy újdonság volt számomra. Uh-huh. Nagyon szerettem volna ide menni. Előtte voltam, nem is tudom, 2018 körül egy balett turnén, ahol zenekarban játszottam Angliában, és ott nagyon így megtetszett nekem ez a balett világa, így a zenék, Csajkovszki és a többi. Uh-huh. Aztán így egyszer csak így jelentkeztem, és hát úgy volt ez, hogy nem az van, hogy azonnal így felvesznek, vagy álláshirdetés, hanem volt egy ilyen betanítási folyamat. Kaptam lehetőséget betanulni, és ez tartott olyan 3-4 hónapig. Uh-huh. És így be kellett járni, látogatni, és egyszerűen megismerni a tánc típusokat, hogy ők ott mit csinálnak, és hogy kell ezt így lekísérni. Voltak ilyen sablonkották, de az... Hát, hogy is mondjam, 30%-ot segítettek, mert azt így folyamatosan ki kell egészíteni, és ez nem egy ilyen folyamatos periódikusan történik, de mindig vannak változások, és nem az van, hogy lejátszom, nem tudom, azt az egy oldalt és vége a táncnak, hanem ők mennek tovább. És neked akkor folytatnod kell. Kicsit elvitt ebbe az improvizációs világba, meg kellett egyszerűen tanulnom. A sablon szerint, a tánc típus szerint improvizálom, és akkor így vinni tovább a zenét. Tehát ez egy az elején elég görcsös voltam, mert nem értettem, hogy mi történik, és ami a durva, hogy így mondjam, hogy erre nincsen ilyen képzés, hogy az akadémián semmilyen óra vagy, hogy egyszerűen hogy tehát hogy így nem is értem, de ez így van, és aztán tehát volt ez a betanul, és akkor kaptam először csak egy ilyen kis félállást, vagy valami ilyesmi, és akkor így volt ennek egy fokozata, és akkor ma már igen, most már rendesen balettkísérő vagyok, de ez egy hosszú folyamat volt, hogy ezt így megtanulni, hogy mi hogy történik. És akkor hétfőtől szombatig, mert hogy ők szombaton is gyakorolnak a test karbantartása véget, úgyhogy igen.
4: Hát ez egy másik nagy kihívás. Tehát beszéltünk itt a műsor elején, hogy a korrepetíció maga is egy kihívás egy zongorista számára. Óriási tapasztalatot igényel. De ez meg aztán tényleg valahogy a kísérésnek a csúcsa, a legteteje.
5: És a kihívás része az, hogy az ütközés. Tehát amíg a A zenei korrepetíció az olyan minőségi zenét igényel, és a hangsúly, és a nagyon a szabályt követjük, és a klasszikus zenéből adódóan. A táncnál meg sajnos olyan ellentétek vannak, hogy van, hogy oda kell tenned súlyt, ahova a zenében nagyon nem kellene. Mert mondjuk őt ott megdobják a lábokat, és ahhoz, hogy egy picit megsegíted, akkor neked azt ott meg kellene csinálnod.
4: És akkor ezt így elmondták neked, hogy figyelj, ezt így kellene csinálni, és akkor onnantól kezdve te ezt megtanultad, és
5: hát és nem feltétlenül, hanem így egy idő után így ráéreztél a dolgokra, vagy, vagy így elkezdted így átlátni, hogy mi miért történik, és akkor utána már tudatosan tudtad. Igen.
4: Hát igen, erre egy képzést építeni, mint ahogy mondtad, hogy nincsen rá képzés.
5: Igen.
4: Erre egy képzést mondjuk nyilván praktikus lenne, de viszont nincs annyi balettkísérőre szükség, mint amennyien esetleg elvégeznék kurzus. Tehát ez egy annyira különleges, nagyon-nagyon speciális tudás, ami szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány zongorista rendelkezik ilyennel.
5: Igen, igen, viszont ez is egy nagyon, hogy is mondjam, hogyha világba elmész bárhova, vagy külföldre költözni, vagy bármi, akkor balettoktatás mindenhol van. Ezt is tudom mondani. Tehát, hogy ez is egy stabil dolog tud lenni, ha megtanulod. Zongoristaként, amikor elkezdtem a pályafutásom, fogalmam nem volt egyébként, hogy van ilyen. Nem tudtam.
4: És a szóló zongorázással mi a helyzet mostanában?
5: Mostanában egy picit ez most kicsit háttérbe szorult, de egyébként voltak szép koncertjeim az elmúlt, nem tudom, két évben is volt például a Műpában, többször csináltam ezeket a hangulatkoncerteket, amiket nagyon szerettem. Mindenfélében volt egy koncert, ahová másanyagot vittem, aztán volt Balassagyarmaton, voltak ilyen pályázati koncert lehetőségek, úgyhogy mindig volt valami, és hát most is ez az egyik tervem is, hogy erre így megint így ráfókuszálok, és nem csak így a különböző munkák.
4: Na de hogyha hétfőtől péntekig, illetve hát bocsánat,
5: igen,
4: szombatig, akkor repetitor vagy a balett intézetben, akkor
5: igen, meg ez a mindenféle, nehezíti. Sokféle más munka nevezzük így bevonza egyszerűen az embert, így sodróc, akkor igen, egy kicsit nem volt már rá időm, de szeretném még folytatni persze.
4: Amikor szóló műsort állítasz össze, akkor milyen repertoárból válogatsz, vagy milyen elrendezés szerint próbálod összeállítani a
5: nagyon
4: műsort?
5: Számít az, hogy hol lesz, és a közönség, a korosztály. Szeretem úgy, hogy minden klasszikus zenei korszakból legyen valami ismeretterjesztőként, de számít az, hogy például fiataloknak, és akkor amit esetleg ismernek, vagy befogadható, vagy valami idősebb korosztály, nem mindig lehet szétválasztani, de hogyha így előre tudod, akkor az azért segít. Hogy például milyen témára mész, vagy milyen eseményre kötődik-e valami alkalomhoz a zene, és akkor viszel Bartókot, mert magyaros kell. Hát mindig azért így tájékozódsz, és akkor annak függvényében.
4: Hogyha mondjuk gyerekeknek kell játszani, akkor miket játszol nekik? Mit ajánlanál nekik, hogy miket hallgassanak? Hogyan érdemes bevezetni őket a klasszikus zenébe?
5: Hát mindenképpen ajánlanám Mozartot és Chopint. De szeretünk játszani például Brahmsot, a magyar táncokat, mert az biztos, hogy fogják ismerni, gondolom. Pici Piazzolát, mert az befogadható, a dallamvilága jó, ritmikus, de közben igen, tud melodikus is lenni. Szóval ilyen változatosat, színeset. Ahogyha iskolás diákoknak, illetve attól függ, hogy kivel, mert mondom, ezek a filmzenék világa is egy picit szokott népszerű lenni, mert azzal meg pont oda húzzuk a fókuszt. Amit ismernek filmet, tudja, hogy ismerik a zenéjét, és akkor sikerélmény van.
4: Akkor egy másik nehéz kérdés. Ha egy lakatlan szigeten kiraknának, akkor mi lenne az az öt album, az az öt CD bakelit, amit magaddal vinnél, esetleg megnevezve előadóval? Tulajdonképpen mi volt az az öt lemez, ami legjobban inspirált eddig életed folyamán?
5: Hát tulajdonképpen biztos, hogy zongoristákat vinnék. Mondjuk...
4: Ez jó addig.
5: Szerintem vinnék egy cifrásat, de tényleg azért, mert annyira színes, és mindent játszott egyszerűen, hogy onnan tényleg lehetne merítkezni bőven.
4: Majd, de ez egy nehéz kérdés cifrát. Tehát, hogy egy kromatikus galopot mondjuk, vagy egy hámolszonát?
5: Nem, mondjuk rapszódiák, vagy valami balladákat, valami ilyen nagyon nehéz darabokat.
4: Liszt balladát?
5: Nem, a Chopin, igen. Meg hogy ilyen nagy Liszt, nehéz, ilyen technikai dolgokat.
4: De érdekes, hogy te azt mondtad egyébként, hogy a Liszt eddig valahogy távol maradt tőled.
5: Igen, úgy tőlem. Aha. Tehát maga az, hogy játszani.
4: Aha.
5: De nyilván, hogy játszok, megjátszottam, mert ugye kellett megtanulni, kell, hogy legyen a repertoárba.
4: Így van.
5: De nem lett olyan közel hozzám, mint mondjuk Chopin. Egyszerűen ennyi.
4: De Lisztet vinnél a cifrától. Ezt mondjuk megértem.
5: Hát mert igen, amiket hallottam, tehát hogy annyira fantasztikusan játsza, hogy igen.
4: Igen, különleges.
5: Aztán kit vinnék még? Hú, lehet, hogy vinnék egy ilyen szimfonikus CD-t, mindenképpen kellene, amin van Mozart, tehát játszhatja a berlini zenekar mondjuk, akár.
4: Mondjuk szimfóniákat?
5: Igen.
4: Aha.
5: Igen, azok ilyen megnyugtatók tudnak lenni. Aztán...
4: Igen, mert nem kell mindig zongorista.
5: Igen, nem kell, de még egy picit visszatér a zongoristákhoz, hát szerintem mondjuk egy Gouldot.
4: Glenn Gouldot.
5: Igen, aha. Igen. Tőle az meg a nyugodtság és a Bachokat.
4: Aha.
5: Igen.
4: Valami de ő neki, az ő Bach játéka annyira speciális, nem?
5: Hát igen.
4: Tehát, hogy vagy valaki nagyon szereti, igen, vagy valaki nagyon nem szereti, igen, természetesen erre is, arra is van példa, de az kétségtelen, hogy nagyon egyedi a Bach játéka.
5: Igen. Felismerhető.
4: Van esetleg egy kimondott mű, amit elvinnél tőle?
5: Konkrét nincs, inkább egy albumot. Egy teljes albumot, de mondjuk a Spitteket. Aztán negyedik, ötödik, meg bevallom őszintén, hogy vinnék egy pop CD-t és egy cigányzenei CD-t is.
4: Aha.
5: hogy amikor egy picit kikapcsolna az ember, akkor megmondom az őszintét, hogy szoktam azért ilyesmit is hallgatni.
4: Hát ez nem szentségtörés.
5: Úgyhogy oda is vinnék valamit.
4: Na és popzene az mi lenne? Ez nagyon izgalmas.
5: Hú, hát most akkor elkanyarodunk a témát, nem tudom, szeretem. Egyébként a mai külföldi pop énekeseket szeretem hallgatni, az ilyen mai fiatalos zenéket. Igen.
4: Cigányzene?
5: Hát abból meg a tipikus ilyen, hát a muzsikus az ilyen cigányzenekari.
4: Na de ez zenéket. Mit jelent számodra? Tehát hogyha azt mondom, hogy cigányzene, akkor ez jelentheti a folklort is, vagy jelentheti a kávéházit?
5: Egyébként vegyes egyébként, mert szeretem a kávéházit nagyon, tehát a nótát, meg a csárdásokat nagyon, tehát én tényleg hallgatom. De viszont én nagyon szeretem hallgatni például a pornograszt és ezeket, én az autentikusokat, és egy kicsit táncolni, meg ilyesmi, szóval szeretem, igen.
4: Tehát akkor egyedül táncolnál egy lakatlan szigeten, Pándográszt rávágok az zongorára, című dalára.
5: Igen, pontosan. Igen, de egyébként érdekes, hogy volt egy szezon pár évvel ezelőtt, ahol volt egy női cigányzenekar a Gundel étteremben, képzeld el, és ott én voltam a zongorista. Nagyon vicces, de elvállaltam, és tök jó volt így kipróbálni magamat, és akkor ott, jó, nem alapvetően cigányzene, hanem ilyen filmzenék, meg ilyen kávéházi szórakoztató zene, és jó volt arra, hogy kipróbáljam, hogy egyébként milyen ebben a világban benne lenni, és repertoárt gyűjtettünk, és tényleg így jó volt így muzsikálni, tudod, így csak így, ami amúgy klasszikus zene az nem ez. Egy hónap volt mindösszesen, de így kipróbálni így jó volt, és csak azt akartam mondani, hogy például egy pár csárdásot eljátszottunk, úgyhogy nagyon szerettem.
4: És milyen felállásban játszottatok?
5: Hát volt hegedű, brács, cselló, és én voltam a zongora.
4: Ez nagyon izgalmasan
5: egy női zenekar hangzik. Volt, aztán sajnos megszűnt, de ez egy jó nyári szezonként. Aztán nyilván hosszú távon nem tudnám, meg nem is csinálnám, mert nem az én műfajom, de jó volt így kipróbálni. Igen.
4: Milyen kihívások vannak ebben a műfajban? Mert én azt gondolom, hogy ez is egy külön szakma.
5: Igen.
4: Hát tehát, hogy egy klasszikus zongorista persze tud mindenfélét játszani, de azért itt is vannak nehézségek, nem?
5: Valóban, igen. Hát itt azt tudom mondani, hogy ki kell nyitni a fület, ugye, ahogy mondanák a zenészek, pláne a cigányzenészek. Meg hát, amikor nincs kotta, és akkor tényleg hát egyszerűen tudni az akkordmeneteket. Volt, hogy otthon megnéztem, de volt, hogy csak ott. Tehát igen, meg hát más. Ugye maga a zeneiség az egy, ha mondhatom így, és nem bántok meg senkit, de egy nagyon egyszerű zene. Már maga az akkordmenetek. Tehát
4: a harmóniáknak a felépítése.
5: Igen, és ugye, hogy az zongorában is például, vagy legyen az valami kísérő hangszer, hány hangból és mit kísér, tehát itt nincsenek olyan klasszikus állások, vagy szólamúság, meg stb., hanem ez egy egyszerűsített zene. De közben mégis kell valahogy így ráérezni, meg így. Igen.
4: Tehát azért ennek is megvannak a nehézségei, főleg, hogyha valaki egy minőségi produkciót, igen, akar létrehozni, mert akkor nem biztos, hogy úgy játsza, mint mindenki más, hanem akkor egy picit más akkordmenettel, egy kicsit
5: valóban,
4: más
5: Igen, díszítéssel. Meg így érezni egyszerűen mondjuk egy lassúnál így a futamokat, hogy vezetett, stb. Tehát, hogy ebben is aki jó, azt el kell ismerni. Sőt. Igen, és én például mondhatom azt, hogy én nem vagyok például cigányzenész, én biztos nem csináltam ezt olyan jól, de amennyire tudtam, úgy igyekeztem. De vannak ebben is ugye kimagasló zenészek, és ebben ők a jók.
4: Én azt gondoltam egyébként mindig erről, hogy én is játszottam hasonló szórakoztató zenéket egyébként még Japánban egy pár hónapig.
5: Tényleg?
4: Nagyon milyen izgalmas volt. Szórakoztató zene is volt egyébként, meg klasszikus zene is, vegyesen, Sinatrától kezdve. Uh-huh. De Görsén Kék Rapszódia is megszólalt.
5: Nagy különbség.
4: Igen, de ami izgalmas volt ebben az egészben az, hogy minden nap kell játszani mondjuk, és minden nap van egy kis koncert.
5: És hogy mindig újíts egy kicsit.
4: Is, és az, hogy nem csak mondjuk a tanulmányaink alatt mondjuk van fél évente egy-két koncertünk jobb esetben, de amikor igen, minden nap az ember színpadra igen, áll, akkor az valami egészen másfajta tapasztalat, és más a közönséghez való viszonyunk is.
5: Igen, és ott is egy rutin tudsz szerezni, és igen, már nem úgy mész fel, hogy hú, most lesz egy koncert, és akkor vagy izgulsz, vagy nem, de azért valami van benned, és akkor ott igen, ilyen nagyon nagy, hanem ez is egy ilyen megszokottá tud válni, ami szerintem nagyon jó tud lenni.
4: Hát ez a színpadi rutin, amit egyébként máshol nem lehet megszerezni.
5: Nem.
4: Igaz?
5: Igen.
4: Tehát a klasszikus zenében ez a színpadi rutin, ez valahogy olyan kicsit megfoghatatlan.
5: Igen.
4: Hiszen nem minden nap játszik az ember koncerten, vagy koncertteremben.
5: Igen.
4: Míg ott minden nap előad bizonyos kisebb közönségnek az ember valamit.
5: Igen.
4: Úgyhogy számomra ez egy nagy kihívás volt, és nagyon izgalmas volt, és rengeteget lehet belőle szerintem tanulni.
5: Igen.
4: Én legalábbis igen, akkor igen, így gondolkodtam erről. Még így a vége felé azért megkérdezem, hogy a vallás milyen szerepet játszik az életedben? Hiszen például, hogyha az ember egyházi muzsikát játszik, akár Bachot, hiszen már szóba jött ez, hogy mostanában közelebb kerültél Bachhoz, mint mondjuk gyerekkorodban, akkor ez egészen másfajta gondolkodást igényel. De ha akár olyan Liszt művekre gondolok, amik szintén nem világi indítatásúak, hanem inkább egyházi témákról szólnak, akár egy legenda, akkor ott is kell valamiféle transzcendenssel való kapcsolat, transzcendentális erőkkel való, vagy hát Istennel való kapcsolat.
5: Igen. Amikor játszom, nem feltétlenül szoktam mindig ennyire elmélyülni egyébként. Elég ritka ez, amikor mondjuk egy Bachnál így ennyire, tehát hogy amiről most te beszélsz. Uh-huh. De érdekes, hogy például szeretek mondjuk sötétben néha játszani, és akkor például sokkal így kinyílik jobban így az egész világ, meg az ezen való gondolkodás, de igen, az Istennel való kapcsolat pedig, hát gyerekkorom óta, ugye alapvetően katolikusok vagyunk, sokat jártunk, templomban minisztráltunk, stb. Aztán ma már nem kötöm ennyire, hogy akkor melyik is van, amikor gyülekezetbe megyünk, ez így váltakozó. Ez most lehet sokaknál így kiveri a biztosítékot, nem tudom. Maga az, hogy Isten létezik, és hogy a vele való kapcsolat, és tudom azt, hogy az én utamon nagyon sokat segített, és mai napig részese az életemnek, és tudom, hogy ott van mindig egy támasz, akihez fordulhatok, és mint hogyha így mindig ott lenne, és egyszerűen így ez az érzés, igen, és a hit az nagyon fontos. Igen.
4: Uh-huh. Egy speciálisabb kérdés, hiszen nagyon érdekelne, hogy mivel egy nőnek más az életútja, akkor te hogyan látod a művészi kiteljesedésedet? Milyen lehetőségek vannak benne?
5: Valóban nőként ugye nyilván gondolom a gyerekvállalásra gondolsz esetleg majd egyszer csak. Igen, ezzel így tervezni kell. Alapvetően ugye a tanulmányaim is tudtam, hogy ezzel fog járni, hogy 2020-ban jöttem ki az iskolapadból, tehát az még nem volt olyan régen 5 évvel ezelőtt. Tehát 25 évesen fejeztem be az iskolát, és azóta pedig hát zenélek. Szóval ez ezzel jár, igen, hogyha tanulni szeretnél, akkor így a zenében ez kitolódik mindenképpen. Vannak olyan osztálytársaim, akiknek már van gyerek, szerintem ezt is jól össze lehet egyeztetni, hogyha úgy alakul, de azért ez a karrierben nyilván, hogy beleszámít. Én még most bontakozik ki, ahogy mondtam így, talán a zenei életem, aztán majd, ha úgy alakul, akkor szerintem azért megoldható ez is, de igen, valahogy figyelni kell arra, hogy utána hogy tudsz visszajönni, vagy mennyire mész el a zenei életből, mert el tudsz tűnni teljesen, vagy leteszed a hangszer,

0: hirtelen eszembe jut, az egy színházi előadás lesz május 31-én a Budapest Papp László Sportarénában. Ez az Elizabeth című műsor lesz Jan Zakatáék szervezésében. Ez egy színházi műsor lesz. Aztán majd lesznek júniusban is még különböző koncertek, ezeket általában fölteszem az internetre, úgyhogy majd fogják látni.
1: Akkor kövessen mindenki téged a közösségi a média felületén. Rendben. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és beszélgettél.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: És akkor hamarosan várunk újra vissza szeretettel, hogy beszámolj az újabb fejleményekről, a szakmai életedről és a sikereidről.
0: Köszönöm szépen, Andris.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.
2: A mai este Tóth Kamilla zongoraművésznő volt a vendégem ismét, aki többek között a Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató televíziós műsor zongora korrepetítora. Beszélgettünk a kihívásokról, a munkájáról, és időként a szakmai titkokba is némi bepillantást engedett nekünk. A mai este a beszélgetésünk második részét hallgathatták meg. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk hétfőn ismét 22 óra 5 perctől. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
3: A Rádió D kulturális műsora.
4: Tarts velünk minden hétköznap.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: indulhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek, van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vízesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hívet ajánlják.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik lóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 rádiódikben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 19-e, hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Szénia, opera énekművész a mai vendégem, akivel beszélgettem az opera műfajáról, a gyökereiről és a szakmai sikereiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Mai vendégem Sárközi Szénia, opera énekművész. Köszönöm, Szénia, hogy bejöttél ide a stúdióba beszélgetni.
5: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
4: 3 éves már a gyermeked.
5: Igen.
4: Ez szerintem egy fantasztikus időszak egy anya, és hát természetesen egy apuka életébe is. Ezt én is tapasztalom, hiszen nekem 10 hónapos a kisfiam. Milyen érzés számodra az anyaság?
5: Tulajdonképpen az anyaság, az lehet azt mondani, egy énekesnő életébe egy teljesen más szerep. És ez egy olyan szerep, ami nélkül szerintem egy énekesnőnek, ha lehet azt mondani, bűn, ha kimarad az életéből, ugyanis nem csak a személyiséget tekintve, hanem akár a hangi érést tekintve is, és ugye hát a hát mindenféle pozitív érzést hordoz magába, amit a színpadon utána kamatoztatni tudunk. Vagyis hát, hogy én legalábbis úgy érzem, hogy nagyon, hogy mondjam, ezeket a szélsőségeket jobban érzem, érzelmileg is jobban meg tudom mutatni. Vagy például vannak bizonyos szerepek, amiket eddig el se kezdtem tanulni, mert hogy úgy éreztem, hogy nem vagyok rá jogosult, mivel hogy még nem éreztem azt, hogy én anya vagyok.
4: Aha.
5: Most mondok egy példát, például régebb óta gondolkozom azon, hogy el kéne énekelnem, vagy hát egész végig meg kéne tanulnom a Puccini Angelica nővér szerepét, és ugye ott köztudott, hogy arról szól, hogy ott megtudja, hogy meghalt a gyermeke, ugye, hogy zárdában van, és tehát, hogy az az érzés, amikor a gyereked, tehát meg tudomásodra jut, hogy a gyereked nem él, de most szerintem, mert ugye akkor is tanultam, tehát már az áriát tanultam, és akkor is éreztem, hogy kerestem magamba, hogy éreztem azt a fájdalmat, hogy milyen lehet,

0: hogyha elveszíted a gyerekedet, de most, hogy már 3 éves a gyerekem, és tudom, milyen édesanyának lenni, és tudom, mi az, hogy amikor elesik, uh-huh. vagy csak beüti a kezét, az mit tud okozni az én szívembe. Uh-huh. Na most bele tudom magamat helyezni, hogy úristen, mi lenne, ha. És ezeket, érted, ezeket a színpadon hát kamatoztatni tudod. Uh-huh. Elő tudod venni, van egy szekrény, és akkor ezt a papírost is elő tudod venni belőle, mert hogy már ott van. Ezt én így képzelem el.
1: De ezzel természetesen én is így vagyok, hiszen igen. én is sejtettem, hogy milyen az apai igen. szeretne, de hát amikor az ember benne van ebben a szerepben, mondjuk így, hogy ez egy
0: igen,
1: szerep,
0: igen.
1: akkor érzi át igazán. Tehát ez teljesen
0: így van.
1: Az élet vele járója, én azt gondolom.
0: Igen.
1: És mi ez a fajta változás, amiről beszélsz a hangodban?
0: Hát egyet érik a hang, ugye fizikailag is teljesen más leszel uh-huh. nőként.
1: De hogy mélyebb lesz a hang ilyenkor a hormonok miatt, vagy mesélj erről valamit?
0: Hát most én személy szerint így most a fizikumomra térnék ki. Én egy ilyen nagyon vékony nő voltam a szülésem előtt.
1: És még mindig az vagy természetesen?
0: Hát azért most már azért, na, nem vagyok az a nagyon sovány, mert ugye azt mondták, hogy hát tényleg vaságyal együtt, tudom én, 48 kiló, azért most már nem annyi vagyok, most nem fogom itt elmondani, hogy most mennyi vagyok.
1: De
0: hogy a csontozat is, igen, és egyébként követelték is tőlem a tanáraim, hogy valamit csináljak már, aha. mert hogy el kell bírni ezt a nagy hangot, ami ugye bennem van. Uh-huh, uh-huh. És ugye ezt fizikummal kell bírni, tehát izomzattal.
1: Akkor ez tulajdonképpen egy előny ebből a szempontból.
0: Hát én úgy érzem, hogy igen, hogy valahogy aha. most értem meg fizikailag is, meg lelkileg is a hangomhoz. Tehát most bírom el, most kezdem elbírni tulajdonképpen, mert hogy nekem egy ilyen lírai szoprán hangom van, de egy picit spintóba hajló. Tehát, hogy azért is mondtam...
1: Ez mit jelent pontosan?
0: Hát egy picit, tehát nem teljesen drámai, uh-huh. ugye a kettő között van, tehát el tudok énekelni drámaibb szerepeket is. Alapvetően a hangomnak van egy sötét színezete, uh-huh. súlya van, és ezért például ilyesmit, hogy Puccini Angelica nővér, tehát magát a Puccini zenét el kell bírni, tehát át kell tudni énekelni azt a zenekart. És ugye nem csak fönt szól ilyenkor a szopránnak a hangja, hanem a középlágéban is azt szokták mondani, hogy üt, tehát uh-huh. hogy ott is jelen van ez a fajta hangtípus. Uh-huh.
1: És milyen szerepek állnak egyébként hozzád közel?
0: Hát a lírai szerepek. Uh-huh. Minden olyan szerep, amiben én meghalok, szóval ez nem egy ilyen nagyon pozitív, nem áll közel, csak hogy ezt érzi a hangom. Ezt tudom magaménak tekinteni. Mondjuk Puccini Bohém élet, Mimie, de ugyanakkor például Verdi Traviátája is, ahol például az első felvonás abszolút egy koloratúrszopránt is igényel, de az meg egy nagyon összetett opera, mert hogy minden felvonás egy más hangot követel. Tehát, hogy mondjuk az első felvonásban ugye koloratúr, és aztán van a lírai és drámai, szóval, hogy ezek mind részt vesznek. Tehát, hogy nagyon összetett és teherbíró hangnak kell lenni.
1: Na, ezekről még beszélgetünk.
0: Na, ezekről igen, nagyon sokáig lehet.
1: Igen, egy picit térjünk vissza igen. a gyökerekre, hiszen nagyon fontos, hogy honnan indultál. Zenés családban születtél te is, természetesen a Felvidéken.
0: Igen, Felvidéken születtem, Komáromban, uh-huh. Révkomáromban, és egy kis faluban nevelkedtem tulajdonképpen uh-huh. a szüleimmel, és 4 testvéremmel, és 5. gyerekként születtem.
1: Uh-huh. Testvéreid is zenészek egyébként?
0: Ő az a legidősebb testvérem, aki sajnos már nem él, ő a művész, tehát hogy kántor volt a faluban is, meg így a környező városokban, és hát neki nagyon sokat köszönhetek, már csak azért is, mert hogy az édesanyám nem akarta, hogy zenész legyek. Így ötödik gyereknél már azt mondta, hogy na ő biztos, hogy ő ne legyen már zenész, mert hogy már elege volt abból, hogy ugye állandóan vinni a zeneiskolába, stb. Stb. Meg hát azért látta, hogy hát ez lehet egy nem kifizetődő szakma is. Tehát azért egy szülő ezt is látja, hogy mit kéne a gyerekének csinálnia. De hát nagyon utat tört a tehetség, ha lehet azt mondanom.
1: Meg hát, hogyha az ember zenei közegben inspirálódik,
0: igen.
1: Hát akkor ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni.
0: Hát nem, hát én olyan voltam, hogy a bátyám otthon gyakorolt, és én idegesítésből oda mentem a zongorához, és én is. Mert hogy én nem zongorázni akartam, én azt akartam, hogy kísérjen le, és én énekelek, és el is értem a célomat, és tulajdonképpen így kezdődött az én zenei pályám a templomban. Hogy én azt mondtam, hogy engem kísérre, és otthon persze jazz standardeket énekeltem, mert hát nem Bach-hal kezdtem, meg Puccini, meg társaival, de azért például a templomban mondjuk zsoltárokat énekeltem a testvéremmel.
1: Tehát, hogy... Akkor mennyi idős voltál ekkor?
0: Hát elég hamar, 9 évesen. Én már bőven, meg ugye akkor már versenyeken is részt vettem, mint táncdalénekes, tehát hogy ilyen
1: könnyedebb műfajokkal.
0: Könnyedebb, akkor. Igen, tehát én nagyon kevert műfajból indult el ez az opera világ nálam.
1: Szüleidnek milyen a kapcsolata a zenével?
0: Hát a szüleim nem voltak zenészek, az anyukámnak a családja volt tulajdonképpen zenész. Apukám részéről is, csak őket annyira nem ismertem, mert korán meghaltak, és anyukámnak a családja volt zenész. Nagypapám volt hegedűs, tehát prímás volt, ugye cigánzenész volt, és hát először is cigánzenei banda volt. Utána már átmentek inkább a könnyedebb műfaj felé, ugye? És két zenekar volt a családban, úgyhogy aztán végül is a nagybátyám vitte tovább ezt a vonalat.
1: És akkor ott ők a felvidéken
0: igen,
1: járták a vidéket.
0: Igen, bálokat játszottak.
1: Muzsikáltak mindenfele.
0: Igen, igen. És én is így kezdtem el bálokat énekelni.
1: Aha. Tehát mentél velük te is, és akkor te is a zenekar része voltál ilyen szempontból.
0: Igen. Aha.
1: Szóval tényleg, aki ilyen közegben nő föl, annak teljesen természetes, hogy nem tűzoltó lesz.
0: Hát igazad van, de hogy azért nem mind az öt testvérem zenész, tehát hogy ehhez valami nagyon mély és erős affinitás kell. Én véleményem szerint, mert azért nem mindegyik tesómnak volt az, hogy 6 éves kora előtt például mindent leénekelt, meg nagyon akarta a zenét. Tehát, hogy tényleg azt mondom, hogy azért erre születni is kell valahogy.
1: Tehát az elhivatottság.
0: Ilyen, igen, vagy ez elrendelve, vagy én nem is tudom, el van rendelve. Én így gondolom.
1: És mikor kezdted a zeneiskolai tanulmányaidat?
0: Zeneiskolába 7 évesen iratott be édesanyám, mert hogy Szlovákiában kicsit más rendszer van, mint Magyarországon, mert ugye én ott kezdtem az alapfokú tanulmányaimat és a zeneiskolát is, és 7 évesen már lehetett énekre jelentkezni. Tehát én nyilván játékosan tanított a tanárnőm, Balogh Rózsa, akinek nagyon sok mindent köszönhetek, egy nagyon jó tanárnő. Tehát, hogy játékosan kezdett el engem tanítani, de aztán nyilván már amikor úgy érezte, hogy én konziba is mehetnék, akkor már átváltottunk egy komolyabb verzióra, ha lehet azt mondani. Csak hát ugye ott van az is, hogy az ember énekesként, ugye mondjuk én ilyen 12-13 éves korom körül már elkezdtem mutálni. Úgyhogy hát Magyarországon ezt is figyelembe veszik, hogy a mutálás után kezdenek el énekelni.
1: Igen, inkább. Így van.
0: Én ezt amúgy jobbnak tartom. Jobbnak tartom. De hát megmaradtam, úgyhogy igazából nem történt semmi baj.
1: De hangszeren is tanultál játszani.
0: Hangszeren is, igen, mert hogy az ének mellett kellett zongorázni. Tehát 7 éves korom óta én zongoráztam is, majd kitaláltam, hogy nekem nagyon tetszik a furulya. De a furulya nem volt elég, anyukámnak azt mondtam, vegyél fuvalát, én fuvalázni szeretnék. Na, úgyhogy én még fuvoláztam is, és egészen konzis koromig, amit már a Váci Pikéti Tibor zeneművészeti szakközépiskolába végeztem. De mellette ugye fuvolából én nem középfokon voltam, mert ugye később kezdtem el. Hát akkor beiratkoztam ott a zeneiskolába, és akkor tulajdonképpen két szakon ment ez az egész, csak azt alapfokon végeztem. És aztán jött a nagy váltás, mert hát ugye el kellett aztán dönteni, hogy most mi is akarok lenni, most vokalista akarok lenni, vagy énekes. És hát győzött az éneklés, úgyhogy így lettem én énekes.
1: Ez a zeneakadémiai felvételi előtt volt, vagy ez valahol még a középfokú tanulmányaid közepén?
0: Hát a középfokú tanulmányaim közepe elején, igen. Uh-huh. Igen.
1: Hát ott már azért el kell határozni, hogy igen, milyen és ott nagyon, az ember.
0: Igen, és úgy tényleg ott tört magának nagyon az éneklés, uh-huh. mert nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy én most mit fogok megtanulni, milyen dalokat fogok, tehát csak ezen járt uh-huh. az eszem. Úgyhogy
1: de egyébként nagyon fontos, hogy hangszeren is tanuljon az ember. Én nekem az a véleményem, igen. és végre akkor megerősített egy opera énekes is ebben, hogy szerintem nagyon fontos, és egyébként nagyon hallatszódik is, hogy ha egy olyan énekesről van szó, aki hangszeren is tud játszani, vagy hangszeren is tanult játszani,
0: igen.
1: azzal szembe, mint aki nem tanult hangszeren játszani, csak énekel.
0: Hát ez abszolút így van, és főleg akkor, amikor ugye meg kell tanulni egy teljes opera szerepet, és azért nem mindig van zongora kísérő mellettem, hogy belém veri azokat a hangokat, uh-huh. és a ritmust, és a belépéseket, úgyhogy azért egy kicsit körültekintőnek kell lenni zeneileg.
1: Uh-huh. Előfordul, hogy esetleg saját magadat lekíséred?
0: Persze, természetesen, és az a
1: zongorával,
0: uh-huh. igen, de régebben sokkal ügyesebb voltam. Amíg nem voltak ilyen jó korrepetítoraim, muszáj voltam magamat kísérni, de abszolút igen, és akkor teljesen másképp énekel az ember, uh-huh. hogyha magát kíséri.
1: Uh-huh. Végül is a konzis tanulmányaid után akkor a zenei egyetemre felvételiztél.
0: Zenei igen. A zeneakadémiára jöttem volna rögtön, csak nem úgy alakult, mert hogy beleszerettem egy tanárnőbe, ha lehet azt mondani, meg ő is belém, Német Juditnak hívják, aki egy csodálatos operaénekesnő, és ő akkor Győrbe volt tanár, és ő akkor azt mondta az én édesanyámnak, hogy már pedig nem menjünk a zeneakadémiára, mert ő nagyon szeretne engem tanítani, úgyhogy tulajdonképpen nála végeztem a bachelor képzést. Uh-huh. És így felvételiztem aztán oratórium szakra. A zeneakadémiára először.
1: Masterre?
0: Igen. Uh-huh. Igen.
1: Először és utána?
0: Hát egy évet végeztem oratórium szakon, akkor már Kertesi Ingridhez jártam, és maradtam is nála, hiszen újra felvételiztem operaénekre, és rögtön fel is vettek elsőnek, úgyhogy így kerültem az opera szakra. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen nekem 3 év volt a master. Uh-huh.
1: Amikor együtt dolgozik az ember egy tanárral, mindegy, hogy most énekesről beszélünk, vagy zongoristáról, hegedűsről, nagyon-nagyon fontos a kémia természetesen, hiszen egyedi oktatásról van szó, nem csoportosról.
0: Igen.
1: Igaz? Tehát, hogyha az ember jól kijön a tanárával, és megvan az a fajta harmónia, vagy hát az a szerelem, amiről az imént tulajdonképpen így beszéltél, utaltál rá, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, hiszen az ember úgy tekint akkor a professzorára, mint egy messiásra, mondjuk így. Igen. Akitől elfogad mindenféle utasítást.
0: Igen,
1: szakmai utasítást. Ez nálatok nagyon erősen megvolt akkor.
0: Igen, és aztán kitérnék arra, hogy később aztán nagyon fontos az is véleményem szerint, hogy ha lehet, akkor azonos hangfajtól tanulj. Nálunk még ilyen aha, is van. Tehát, hogy aha. ez ilyen érdekesség így. Uh-huh. Hát nem tanultam férfi tanártól. Lehet, hogy jó lett volna, de én azért azt érzem, hogy talán most találtam meg az utamat, hogy olyan operaénekestől tanulok, aki hasonló hangfaj, vagy vagy már énekelte azokat a szerepeket, amiket én tanulok. Tehát ezek is nagyon fontosak, hogy tudja, hogy kell azt a szerepet megtanulni, mik a buktatói, na most itt erre figyelj, arra figyelj, szóval ezek is nagyon érdekesek, hogy nem csak a kémiának kell, tehát ez nagyon fontos.
1: Igen, igen.
0: De azért még nagyon sok tényező van, még az ember megtalálja, hát úgymond az igazit, na hát.
1: És melyik volt az a professzor, az az énekes, az az előadó, akitől a legtöbbet tanultál, ha ezt meg lehet fogalmazni?
0: Mindenkitől nagyon sokat tanultam, de nagyon érdekes, hogy Marton Évához is jártam egy ilyen posztgraduális képzésre, ami egyébként egy három vagy négy hónap volt.
1: Ez a Zeneakadémia után
0: volt. Igen, szerettem volna tőle tanulni, és nagyon érdekes, hogy ez alatt a 3-4 hónap alatt annyit tudott nekem tanítani, hogy tehát olyan dolgokat hallottam, amit más tanárnál nem, mondjuk inkább így. Uh-huh. Tehát nem mennyiségbe akarom ezt mérni, hanem ő valahogy mást mondott, vagy másképp mondta, vagy másra hívta föl a figyelmem, ami aztán elkísértette, de abból tudtam építkezni.
1: Uh-huh. Nagyon fontosak egyébként a példaképek. Ő lehet az egyik ilyen nagy példaképed?
0: Hát abszolút lehet. Lehet, de én inkább most már nem a példaképekben bízom, így 33 évesen, hanem a belső erőmbe. Tehát az szerintem mindennél fontosabb.
1: Gyerekkorodban kik voltak a példaképeid, hogyha akkor visszatérhetünk?
0: Igen, na no, hát a gyerek az más, látod? Gyerekkorban a keresztanyám volt a példaképem, aki szintén énekesnő, csodálatos énekesnő. Igen, csak ő nem opera énekesnő, hanem ő a nagybátyámnak a lánya, és a zenekarában, amit már korábban említettem, ő volt az énekes. És én rajta nőttem föl az ő énekhangján, és azt mondtam, hogy én így akarok énekelni, és ilyen, tehát hogy ő nekem az igazi énekesnő. Tehát megjelenésbe is, meg az egész lény, a kisugárzása, és szóval, hogy nekem ő volt. Uh-huh.
1: Számos szakmai díjjal, verseny eredménnyel is rendelkezel. Beszéljünk erről is egy picit. Melyikre vagy a legbüszkébb?
0: Talán a Harmónia díjra, amit 2016-ban kaptam. Már nem is emlékszem rá, de szerintem 2016-ban. Hát tulajdonképpen a Harmónia díj az Szlovákia legrangosabb zenei díja. És én akkor a fiatal kategóriába kaptam ezt meg, tehát ez a 25 évnél fiatalabb énekesnek, vagy zenésznek járó díj, és akkor én lettem díjazva, és akkor nagyon boldog voltam, hogy elismertek. Azért is, mert hogy ugye én nem Szlovákiába végeztem a tanulmányaimat. És mint felvidéki magyar, ez nekem nagyon nagy elismerés.
1: És milyen versenyeredmény volt az, amire szívesen emlékszel vissza?
0: Azt hiszem, hogy 2016-ban nyertem meg a Házi Erzsébet, első Házi Erzsébet, nemzetközi Házi Erzsébet versenyt. Ott abszolút győztes voltam. Uh-huh. Úgyhogy arra nagyon büszke voltam, és azért is, mert Verdi Traviát, a Nagy Áriát énekeltem, és azzal nyertem meg.
1: És ez egy óriási szerep.
0: Igen. Hát szerepnek,
1: igen.
0: Meg az ária is egyébként, főleg így versenyen. És büszke voltam magamra, mert aki nagyon díjazott, és szerette volna, hogy én nyerjem meg, az Tokodi Ilona volt ez, aki szintén példaképem. Uh-huh. Csak ezt így nem említettem előbb.
1: De ezen kívül természetesen több versenyeredményt is fel tudunk itt sorolni. Nekem van itt egy listám. Na. 2015-ben Crescendo Summer Institute versenyének első helyezettje voltál.
0: Igen.
1: 2016-ban Nemzetközi Simándi József énekverseny külön díjasa.
0: Igen, az bocsánat, beleszólok, mert az az Operaháznak volt a külön díja, és ez egy nagyon-nagyon szép dolog volt, mert én Medvecki Ádámnak a születésnapján énekelhettem akkor, és azért
1: az egy
0: igen,
1: rang,
0: az, igen. Volt egy, az volt a díjam, és az összes nagy énekes ott volt az Operaház színpadán, és akkor ott köszönthettem Medvecki Ádámot.
1: Mik voltak azok a mesterkurzusok, amik nagy hatással voltak rád, vagy úgy előrevitték igazán a szakmai fejlődésedet?
0: Voltam Edda Mosernek a kurzusán Bécsben. Tulajdonképpen ez egy ösztöndíj volt a Zeneakadémiáról. Tőlük kaptam, és ő egyébként ugye híres éjkirálynő volt, az egyik leghíresebb éjkirálynő volt, és hát... Mozart varázsfúvalából bizony ő egy nagyon-nagyon híres éjkirálynő volt, és hát azért ilyen kvalitású művészektől már csak az, hogy tanulhatsz, már csak az, hogy találkozhatsz vele, és válthatsz vele pár mondatot, már az is nagyon nagyon nagy dolog. És hát én 2 hetet tölthettem nála, és minden nap találkoztunk, és órát tartott nekem, és hát azért 1-2 titkot megosztott velem. Igen, meg így a szerepekre is rátértünk, hogy a továbbiakban mit tanuljak, hogy miért ne azt énekeljem. Tehát, hogy így ilyen rálátást adott az életemre.
1: Nyilván titkokat nem árulunk el, de azért mégiscsak avass be bennünket, hogy mi folyik ilyenkor egy mesterkurzuson. Mi az a tulajdonképpen az a folyamat, amiben így beavat egy ilyen nagy művész, egy tanulót?
0: Hát ugye mesterkurzuson az a kémia, amiről beszéltél, annak nyilván hamarabb kell megtörténnie, mint egy iskolai tanítási óra alatt. Uh-huh. El kell kapni azt a szállat, amiről ott szó van. Hát ugye úgy van, hogy mint egy rendes tanítási órán, hogy beénekeltek, akkor nyilván az van olyan mesterkurzus, vagy mester, aki a saját skáláit adja, akkor azt rögtön meg kell tudnod csinálni. Vagy például van, aki azt mondja, hogy énekelj be úgy, ahogy te szoktál, az is egy technika, vagy hogy mondjam.
1: Leteszteli ezzel tulajdonképpen, hogy te igen, mit csinálsz, igen, hogy igen, gyakorolsz minden.
0: Igen, és akkor megismeri, hogy melegítesz be, hogy tudod kontrollálni a hangodat. Mm-hmm. És hát utána ugye rögtön zongora kísérővel akár szerepeket, vagy áriákat veszünk, és akkor hát rögtön meg kell csinálni azt, amit mondi, mert hát így tudunk építkezni.
1: Mm-hmm. Te egyébként hogyan szoktál bemelegíteni, ha már erre a témára így rátértünk? Van egy saját technikád, vagy egyszerűen csak skálázgatsz?
0: Nem, hát
1: hogyan
0: vannak.
1: Működik ez?
0: Vannak skálák, amik megnyitják az én hangomat, tehát ez már ki van tapasztalva.
1: Tehát mindenkinek saját technikája van, saját skálája van, hogy az ő hangfajára, az ő adottságaira mi a legjobb?
0: Hát például nem tudom, hogy van, mert lehet, hogy egy koloratúr szoprán többet csinál, olyan skálát csinál, ami koloratúrás. Uh-huh. Mindenkinek kell koloratúrás skálát csinálni, de például én azokat szeretem, ami így, hogy mondjam, először is nagyon fontos az, hogy előre kerüljön a hang, és erre vannak külön skálák, azt most nyilván nem fogom megmutatni, mert úgy értenéd igazából a különbséget. Tehát, hogy előre hozza a hangodat. Uh-huh. Hogy pozícióba kerüljön, így szokták mondani az énekesek. És onnan nyitogatom fölfele, lefele az én hangomat, és erre vannak igen egy technikák, uh-huh. Igen. Mint nálatok zongoristáknál is, hogy nyilván nem a legnagyobb skálával kezded el magadat, igen, bejátszani, hanem először ezt nyújtod, aztán azt, igen, gondolom én.
1: Mindig irigykedtem az énekesekre, hogy hát nekik nem kell annyit gyakorolni, illetve nem is szabad annyit gyakorolni, hiszen hogyha túl sokat énekel egy énekes, túlterheli a hangját. Igen. Az zongoristák gyakorolnak 4-6-8 órákat, igen, míg az énekesek azt mondja, hogy jaj, nem szabad olyan sokat, maximum 2-3-at.
0: Igen, a 2-t szokták mondani. Igen.
1: De azért valljuk be, igazából maga a tanulás, a művészettel való foglalkozás, az nem 2 óra.
0: Hát nem, de ezért van az, így van. Ezért van az, hogy például vegyük egy szerepet, azt nem úgy tanulom meg, hogy akkor elejétől kezdve a végéig eléneklem nem tudom hányszor, uh-huh, hanem van olyan nap, amikor csak a szöveggel foglalkozom. Vagy van olyan nap, amikor csak fejben gyakorlom, tehát nem hanggal, csak fejben. Uh-huh. Aztán vannak olyan részek, tehát vagy van olyan nap, amikor olyan részeket gyakorlok ki, amik nehezek. Tehát, hogy így áll össze egy szerep.
1: és hogyan tanulod a szövegeket? Hogyan lehet ezeket a mérhetetlen mennyiségű szövegkönyveket megjegyezni? De csak ha egyszerű versekre gondolok, tudsz erre valami hatékony módszert? Mit ajánlanál
0: hát a fiataloknak? Megszokás kérdése is egyébként, hogy hogy trenírozod magad, hogy mennyit, milyen a befogadó képességed. De az a nagyon érdekes, hogy ugye mi operaénekesek főként külföldi nyelven tanulunk. Igen. És én most vettem magamon észre, hogy például egy olasz szöveget, vagy egy olasz áriát sokkal hamarabb megtanulok, mint egy magyar nótát. És ez azért van, mert így szocializálódtam, szerintem ez azért van. És hát nyilván még belemehetnénk abba is, hogy magyar szöveget, mert nyilván vannak magyar operák is, de hogy nekem sokkal könnyebb mondjuk olaszul megtanulni valamit, mint magyarul. Mert hogy így állt rá az agyam, szerintem. Uh-huh. És hát nyilván le kell fordítani, hogy azért tud, hogy miről van szó. Meg hát zenével együtt tanulod, vagy hogy mondjam, tehát...
1: Ja, tehát zenével együtt tanulni, igen, azért könnyebb szöveget,
0: igen,
1: igaz?
0: Igen, így van. Így van. Mint mondjuk egy monológot benyomni a fejedbe.
1: Érdekes. Igen. És egyébként nyilván tanultál azért olaszul, hiszen igen, a legtöbb ária az olaszul, igen, van, tehát énekeseknek gondolom ez kötelező.
0: Igen, így van.
1: És milyen szinten beszélsz olaszul egyébként?
0: Hát alapszinten.
1: Tehát ez tulajdonképpen elég ahhoz, hogy, hogy akkor ezeket az áriákat már megtanuld. Hiszen akkor a kiejtést azt tudod.
0: Igen.
1: Tehát, hogy le tudod, igen, fordítani nagyjából, ha, igen, kell, ez, igen, elegendő ahhoz, igen, hogy megtanuld őket.
0: Hát igen, ez a fordítás az nagyon fontos, hogy minden egyes szót tudjál, hogy miről van szó, mert azért nem mindegy, hogy milyen, hogy állsz hozzá, tehát, hogy nem tudom, hogy a halált nem fogod, most csak ilyen...
1: Jaj, ja. Uh-huh.
0: Buta példát mondok, hogyha azt mondom, hogy halál, akkor nem fogod mosolyogva énekelni, érted? Szóval, hogy azért, hogy legyen rálátásod a szituációra, az nagyon fontos. Nem beszélve arról, hogy nem csak elénekeljük, hanem hogy eljátsszuk az egészet.
1: Sok felé jártál már a világban, és sok helyen énekeltél. Melyik volt az, amelyikre a legszívesebben emlékszel vissza?
0: Hát talán most a legfrissebbet mondanám, karácsonyi oratóriumot énekelhettem Németországban, Hagenban, és azért volt nagyon-nagyon jó, mert egy olyan volt a zenészeknek a, hát, hogy mondjam ezt, tehát hogy teljesen más volt, mint Magyarországon a hozzáállás.
1: A zenéhez?
0: A zenéhez az való hozzáállás. Igen, a zenéhez való. Tehát jobban tisztelték a próbákat. Ez nagyon furcsa dolog, de ezt el kell mondanom. Ezt tapasztaltam, hogy egyszerűen olyan profizmus volt, pedig ez egy egyszerű, tulajdonképpen lehet azt mondani, egy kis színház volt. Olyan profizmus volt, amit itthon, hát nem azt mondom, hogy nem tapasztalok, de kevesebbszer. Tehát olyan fegyelem volt, hogy azt azért el kéne sajátítani többnek.
1: Tehát ez a német mentalitás.
0: Ez a német, tehát, mentalitás, hogy ott, és ez nekem nagyon... Igen.
1: Persze pontosan mennek a vonatok, igen, is, hát mostanában azért, igen, hallunk rémhíreket, de azért, igen, alapvetően ez jellemző rá. Igen. Még itthon azért egy kicsit másként
0: lazább, ha lehet
1: tekintünk
0: azt mondani.
1: Igen,
0: de ez nagyon fontos, hogy a próbák úgy zajlanak, hogy mindenki van dolgozva, tehát nem úgy mész oda a pódiumra, hogy olyan esetleges, vagy na... Szóval mindenki van dolgozva, mindenre hagynak időt, tehát amiért ilyen precizitás van, te is azt érzed, hogy fölkészült vagy, és volt veled foglalkozva, tehát hogy élmény lesz az egész, utólag is, tehát így visszanézve.
1: És a minősége is ezért más volt, igen, a végeredménynek?
0: Igen. És nagyon díjazzák a németek, hogyha valami tetszik. Tehát, hogy itt most nagyon tetszett neki a mi előadásunk, és hát állótapsos volt. És hát azért ezt így lehet nézni, hogy milyen, mert van állótapsos és tapsos között is különbség. Tehát, hogy ez egy őszinte álló tapsos koncertvég volt, úgyhogy...
1: Sárközi Szénia operaénekművész volt a mai vendégem, akivel beszélgettem az opera műfajáról, a gyökereiről és a szakmai sikereiről. Beszélgetésünknek a folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő, műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió D. Rólunk neked. Makagyuszi alsó kertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió D. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A népszerű roma előadó Herceg Dávid nem először dolgozott együtt hazánk legnépszerűbb roma előadóival. Így biztos benne, hogy most is komoly sikereket ér majd el a közös daluk Herceg Dávid a Gyertek cigányok című dalról és annak komoly mondani valójáról mesélt. Alig ha érhet nagyobb megtiszteltetés egy honi magyar roma előadót, mint hogy közös dalt készíthet a Parnograszt zenekarral. Herceg Dávid ráadásul nem is először mérettethette meg magát az illusztris társaságban, hiszen néhány éve már sikerré vitték közösen a Rózsám című dalt, amit eddig közel 6 millióan hallgattak meg. Nemrég pedig debütált a fiatal roma előadó és az autentikus cigányzenét játszó banda legújabb közös megmozdulása, ami a Gyertek cigányok címet kapta. Herceg Dávid most pedig erről mesélt is a közös munkáról. Most a nagy közönség is hallhatja és láthatja az újabb közös munkák eredményét, nyilatkozta. Számomra, és szerintem minden magyar és nem magyar ember számára a Parnograszt jelenti a cigányzene magas iskoláját. Már évekkel ezelőtt is hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy velük dolgozhattam a Rózsám című dalom kapcsán, kezdte Herceg Dávid, aki az új szerzeményével fontos üzenetet fogalmaz meg az össztársadalom felé.